Yeah.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a Griszt. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként poszttraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert, csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A poszttraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A csillagászok szokatlanul nagy tömegű és sűrűségű exobolygót fedeztek fel, amely megingatja a körzetbolygók kialakulására vonatkozó bevett elméleteket. A GEJ-523b tömege nagyjából 23-szorosa a Földének, ennyiben úgynevezett megaföld. A mérete viszont csak 2,5-szer akkora. Márpedig naprendszerünk óriás bolygói, például a Jupiter és a Szaturnusz, a Föld tömegének 20-szorosát elérve gázóriásokká duzzadtak, míg ez a bolygó jó részt kőzetekből áll, és alig van légköre, írja a space.com. Elképzelhető, hogy eredeti gázburkát forróság hatására vesztette el, vagy hogy két külön égitest ütközéséből jött létre. A bolygót a NASA TESS űrteleszkópja észlelte, tömegét földi távcsövek adatai alapján határozták meg. A csillagát alig 18 nap alatt kerüli meg, bolygórendszere is viszonylag fiatal, nagyjából 170 millió éves.
2: A Palatinuszon strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzs vendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 24 között Kacsi szemezett a fürdőzőkkel és elemózsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kis állatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek. Párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segély szolgált humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Az emberélet útjának felén egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Szörnyű elbeszélni, mi van ottan, és milyen egy sűrű kuszavadvadon, már rágondolva reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Jó reggelt kívánunk, ez itt a Félúton. A régi típusú adással megyünk tovább, véget ért a nyár, keveset zenélünk, sokat beszélünk, erről szól minden színházi évad, ami már el is kezdődött, úgyhogy ma is van egy vendégem, Henc András ül itt velem szembe. Szia, Andris!
4: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóknak, mindenkinek, szervusz!
3: Azt szoktuk csinálni, nagyjából elmondtam azért az adás előtt, hogy mi fog történni, de úgy szokott kezdődni ez a műsor, András, hogy megkérem a vendéget, ahelyett, hogy én bemutatnám az alapján, amit nem is tudom, a Wikipédiáról lebányáztam meg, amit írtak róla a barátai a social médiában, hogy így képzeld azt, hogy ilyen világkonferencián vagy, és akkor te vagy a 856 milliómodik ember, akit felszólítanak, hogy mutatkozzon be, és most akkor 5 mondatban el kell mondanod, hogy ki vagy. Gondolkozhatsz legalább 3 másodpercet előtte, addig szóval tartom a hallgatókat. Tehát, hogy tényleg mi az, ami definiál téged? És akkor itt egyébként csak, hogy ötleteket adjak, szoktak természetesen születési helytől kezdve, családi állapoton át, állatokig, mindenfélét mondani. Van, aki a munkájáról, tehát hogyha 5 mondatban próbálnád összefoglalni az identitásodat, Akkor mit mondanál?
4: Igen, azért rögtön van itt egy anomália, hogy eljöttem egy rádió műsorba beszélni, és azzal kezdted, hogy én vagyok a 850, nem tudom hány milliómodik, ami egy kicsit azt vetíti előre, hogy nagyon rövidnek kell lenni, mert azt már mindenki nagyon unja. De hát színész vagyok elsősorban, azt gondolom, vagy azt szeretem mondani, mert mégiscsak erről van a legtöbb papírom, meg ezzel foglalkoztam a legtöbbet életem során, de igazából azt hiszem, hogy a legközelebb az igazsághoz a színházi ember, mert a legtöbbet viszont, amiért pénzt kaptam, az világosítás volt, meg mindenféle színházi meló, de nem tudom, milyen izgalmasságok vannak még velem kapcsolatban, hogy balatoni gyerek vagyok, ez őrületes, izgalmas dolog, hogy emiatt, nem emiatt, mert a Balatonban nem lehet, de búvár is vagyok, meg nehézgépkezelő is vagyok, meg hát igen, igyekeztem mindig sokoldalúan gondolkodni, meg hozzáállni a kis lehetőségeimhez.
3: Bocsánat, itt ezzel fulladozom. Oké. Azt kezdtük el a két héttel ezelőtti adásba Huzella Júliával, és azért is hívtam őt, mert neki is volt egy nagy kanyar az életében, és hát mivel én is színházba dolgozom, azért színházi embereket ismerek főleg. Tényleg téged aztán végképp elég közelről, hiszen egy helyen dolgozunk, de hogy olyan embereket gondoltam, hogy próbálok hívni idén, akiknek van egy ilyen nagy kanyar az életükben. Megfulladok, ne haragudjatok közben.
4: Miért átveszem rögtön?
3: És akkor igen, a Bandi átveszi. Na, és hogy neked is akármennyire is, ugye félúton a műsor címe, meg mindig szépen ezt a részletet elmondom az elején, mert nagyon érdekel minket, hogy hogy érkeztél a félútig, de azért jó esetben te még nem vagy a félúton. Mondjuk, hogy az első harmad végén vagy.
4: Azt köszönöm.
3: Azt még úgy, azért az, úgy, az már úgy elfogadható.
4: Hatvan se lenne rossz, de igen, ezzel is jobb lenne, igen.
3: De közben már van egy nagy kanyar, és de nem akarom, hogy így elszpoilerezzük, hanem inkább egy kicsit meséljük azt, akkor, és nagyon örülök, hogy ezt említetted, mert akkor valószínűleg fontosnak találod még akkor is, hogyha egy kicsit így, ahogy elmondod, hogy mindig itt távol helyezed magadtól ezt, hogy balatoni gyerek vagyok. Az mit jelent? Hát Balaton az, ugye, én úgy tudom, pesti gyerekként, hogy az ég és föld, hogy Balaton északi vagy déli part. Tehát, hogy itt komoly világnézeti különbségek feszülnek ám egymásnak, ahhoz képest, hogy te melyik partján születtél a Balatonnak.
4: Hát van, aki így gondolkodik róla. Sose szerettem hajkurászni itt a konfliktusokat ebből a szempontból. Én mindig úgy tekintettem a balatoni emberekre, meg a Balaton mellett élő emberekre, hogy együtt vagyunk abban a megpróbáltatásban, ami a balatoni nyarat jelenti. A leszállingozó, a húsvétkor leszállingozó kis honfitársainktól elkezdve a berobbanó szezonnal érkező hatalmas tömegű turistával együtt, hogy ezt együtt vészeljük át, együtt örülünk neki, és együtt viseljük el a nehézségeit is ennek. Ebben szerintem mindig volt egy szépség, nagyon szerettem a nyári munkáimat a Balatonon, amikor tudtam színházban dolgozni, és nem ilyen egyéb állásokat kellett csinálnom diákként, de főleg a téli és őszi Balaton az nekem mindig egy nagyon kedves dolog volt a szívemnek, amikor egyszer csak ez a fent említett nagy embertömeg eltűnt, és csak úgy sikerült így megértenünk, vagy megérezni ezeket a szép csöndeket, a csendes sétányokat, a fűszfákat a Balatonparton. Nagyon szeretem azokat a nagy fűszfákat, amik most már azt hiszem, ha jól emlékszem, sorra dőlnek ki, sajnos most már keveset vagyok otthon, sokkal kevesebbet, mint szeretnék, de főleg ott a Balaton Széplak felső, alsó, Zamárdi felső vonalon van egy sor nagy, ilyen igazi öreg, vastagtörzsű fűszfa, és ott gyerekként nagyon sokat szaladgáltam mindenféle úszásedzéseken, és hát a nagyival való nyári szünetek alatt, és azt én nagyon, nagyon kedves a szívemnek a mai napig. De egyébként meg nem is feltétlen a Balaton part, mert hát a családom egy jelentős része Balaton Endrédi, ami nyilván ugyancsak nagyon közel van a Balaton parthoz, ez Zamárditól kicsit délre eső része a Balatonnak, itt már bent az őrületes dombság között egy kis völgyben terül el ez a kis falu, és ott is egész sokat vittek még kisgyerekként, mint mondtam, ugye mostanában már keveset vagyok arra fele. De az is egy, mindenképpen meg akartam említeni, mert nagyon kedves a szívemnek ez az egész környék.
3: Azt szokták mondani egyébként, hogy a vízpart mellett élő emberek nyugodtabbak. Bár ezt sokan inkább azoknak a vizeknek titulálják, amiknek ugye nem látni a végét, tehát a tengerpart vagy óceán mellett lévők. Te nyugodt vagy? Nyugodt ember?
4: Ez egy jó kérdés. Nagyon, van ez a konfliktus kerülése, amit már említettem. Lehet ezt úgy is értelmezni, hogy ez egy nyugalom vagy nyugodtság. Én igyekszem nem felhúzni magam olyan dolgokon, amikre nincs ráhatásom, de próbálom így élni az életemet, mert azért nekem is megvolt a heves kamaszkodás és ifjúság, amikor így mindenen is dühösködtem, hiszen ez a dolga egy kamasznak és ifjúnak. És ez nem annyira tetszett, amikor ebből így kinőttem, akkor így rájöttem, hogy ez ennél jobban szeretem magam, amikor nem idegeskedek olyan dolgokon, amiken fölösleges idegeskedni. De ez nem tudom, hogy mennyire a vízpart tisztaság, vagy a vízpart mellett felnövés, vagy születés dolga minden esetre. Tény is való, hogyha nagyon felkavarodik a lelkem, akkor a mai napig, és ez gyerekként is így volt, keresem a vízpartot, és egy kicsit a vízpart mellett üldögélést.
3: Akkor ugorjunk is egy picit vissza ide a gyerekkorba. Úgy kell elképzelni, hol járt általános iskolába, és hogy úgy kell ezt elképzelni, mint egy vidéki általános iskolát, tehát hogy mindenki ismer mindenkit, kevesen vagyunk, vagy nem, azért ez egy balatonparti nagyobb település.
4: Igen, most, hogy így visszamentél, eszembe jutott, hogy nem hangzott el Siófok. Pedig hát siófoki vagyok összességében. Sziklak felsőn nőttem föl, az volt, ott töltöttem az első 14 évem egy gyerekként, de Siófokra jártam általános iskolába, ott van négy ilyen nagyobb iskola, amik azért összegyűjtik így a környező gyerekeket a megyének erről a részéről, és én hát úgy emlékszem vissza, hogy egy elég nagy általános iskolába jártam, az ott volt speciális tagozat is, tehát ilyen mindenféle különleges osztályok is voltak. És tényleg ez az emlékem, hogy hatalmas terület, és sokan is voltunk. Most, ha visszamennék, az egy jó kérdés, hogy most is így gondolnám-e. Én szerintem igen, tényleg őrületes nagy udvarokra, és egy nagy tornateremre és csarnokra emlékszem. Ott még mielőtt megépült a siófoki kézilabdacsarnok, ott még voltak ilyen profi, úgy emlékszem, hogy ilyen profi, ilyen megyei meccsek is ott bonyolultak le, szóval biztos nagy, igen.
3: Azt szoktam kapargászni itt a műsorban, hogy vajon az, ahonnan jövünk, az mennyire befolyásolja azt, hogy milyen irányba haladunk, mennyire befolyásol minket az, hogy milyen családba születünk, milyen helyre születünk, milyen közösségbe születünk. Neked a szüleid mivel foglalkoznak, vagy foglalkoztak, mit csináltak?
4: A családom, azt hiszem, hogy ilyen, azt biztos állíthatom, hogy ilyen nagyon bátran vállalkozik. Jelenleg, meg most már elég régóta egy családi építkezési vállalat van, és abból él a család. De ahogy nőttem föl, volt egy ilyen igazi, a szüleimnek volt egy ilyen igazi balatonparti, nagyon közel laktunk a vízhez, és egy ilyen igazi balatonparti kisboltja, ahol mindent árultak, amit egy vízparton a turistáknak kell árulni, de emlékszem arra, hogy egy időben zoknikötés, azt hiszem ez még a bolt előtt volt, hogy zoknikötéssel is foglalkoztak a családban, úgyhogy ebből azt hiszem, hogy ha jól csinálom, vagy jól mondom, akkor volt az oknikötés, ez a kisbolt, és aztán jött a teljes körű ilyen építési vállalat, ami azóta is tart. Tehát bátran váltanak, és akkor aztán teljes erőbedobással, de a rövid válasz az lett volna, hogy építési vállalkozás.
3: De akkor ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, kőművesnek vagy belső építésznek tanult bárki a családból, hanem ezt mint vállalkozás kezelik, tehát nem is tudom a... abból az oldalból jönnek, mert mindjárt értem lesz ennek a kérdésnek, hogy ez egy, az egy, nem is tudom, munkás család, hanem akkor ez egy ilyen vidéki középosztálynak képzelhetem el?
4: Talán igen, azért elég, még a nagyszüleimnél ez egy ilyen nagyobb törés volt, tehát az apai nagyapám, ő kőműves volt, és ő indította el ezt az építési vállalatot, tehát hogy ő kezdte el fölépíteni, aztán édesapám épített rajta, meg fejlesztett rajta még irgalmatlanul sokat. Tehát ilyen itt is voltak ilyenek, hogy ha jól tudom, a családi legendáriumot azért az apai nagyanyám, ő egy a nagyapámnál módosabb családból érkezett, és ott voltak még ilyen ellentétek, de azért ez már így összesimult az évek során, most már elég régóta fönnáll a Fecske Kft. Innen is buzdítok mindenkit a Balatonbéli partján a Fecske Kft.-re.
3: Testvérek?
4: Egy nővérem van. Két és fél évvel idősebb. Ő se tudott elmenni végül is, vagy ő se választotta végül is se a Balatont, se az építési vállalkozást. Ő kint van most Görögországban. Nagyon sokáig foglalkozott idegenforgalommal ő is, aztán a Covid alatt rá érzett arra, hogy milyen jó otthonról dolgozni, és nem ezt a nagy stressz helyzetet magára tenni, mint ami az idegenforgalom és vendéglátás, úgyhogy végül is összeházasodott egy görög férfival, és ki is költözött vele Athénba, úgyhogy ő már kint él, és most éppen ő is egy újabb bátor vállalkozásba fogott bele. Úgy látszik, ez ilyen családi vonás, és kutya trénerkedéssel, kozmetikával és ilyesmivel kezdett el foglalkozni.
3: Aszta. Van a családban olyan, aki művészettel foglalkozott? Valaki, akitől azt mondják, hogy jaj, hát a Bandi, tudom, kire hasonlít, az apai oldalon a nagypapa egyik testvére állandóan verset mondott még a háború előtt az általános iskolába, és mennyire hasonlítasz rá, vagy ez valami egészen másik helyről jön, hogy te színész leszel?
4: Hát ilyen ráutaló magatartások és jelek voltak a családban. Az anyai nagyapám, ő nagyon sokat írt. Találtunk meg az évek során egyre ilyen sok kis szösszenetet, meg ő ilyen tipikusan filozófikus hozzáállású volt, nagyon-nagyon sokat olvasott, és nagyon irgalmatlan jó agya volt ahhoz, hogy ezeket meg is jegyezze, és aztán később vissza is tudja rá csatolni, hogy tudja rá hivatkozni, elképesztő feje volt. És ez az egyik ilyen művészeti vonal, ez az írás az ő részéről, és aztán az ő lánya, az én édesanyám, ő pedig nagyon sokat klarinétozott kislányként, sőt, ugyancsak egy újabb bátor vonás, vagy legalábbis én így értékelem, ő újra is kezdett klarinétot tanulni most néhány évvel ezelőtt, úgyhogy nem hagyta elengedni, de még azt hiszem, hogy konzervatóriumnak hívják most, nem tudom, hogy akkor is így hívták, de 16-7 évesen nagyon-nagyon akarták, hogy menjen mindenféle ilyen komoly zenei tanulmányokra, de végül nem úgy döntött.
3: És neked mikor kezdődött az, hogy te szeretsz, ez butaság azt feltételezni, hogy minden színész szeret kiállni közönség elé és ott szerepelni. Nem így kérdezem, elnézést kérek, hanem mikor kezdődött az, hogy te megmutatod magad, hogy kiállsz, nem is tudom, hogy úgy nézel a televízióban vagy a színházban állókra, hogy lehet, hogy ezt akarom csinálni, ezzel ami gyerekkori álom, vagy később indult el?
4: Nagyon kedvesen és rendesen megkövetted magad, pedig így történt, hogy szerettem szerepelni. Még óvodában óvónénik Kelly, Maja nénivel, az ő neve is legyen itt nyilvánosan elmondva, mert nagyon hálás kell, hogy legyek neki. Tanultuk a kis mondókákat, verseket, és akkor még első hallásra ezeket rögtön megtanultam, megjegyeztem, állítólag nagyon, gondolom, hogy nagyon aranyosan, kedvesen vissza is tudtam őket mondani, és hát elhangzott az ő szájából, hogy hát ebből a gyerekből, hogyha így tanul szöveget, akkor ebből a gyerekből színész lesz, és én természetesen elhittem neki.
3: Beült.
4: Igen. Azóta nyilván akkor az volt a motiváció, hogy mindenki rám figyeljen, velem foglalkozzon, és bennem gyönyörködjön, mint egy igazi kisgyerekben ez kell, vagy egy ilyen igazi extrovertált kisgyerekben ez van. Ez elmúlt, ez megváltozott azóta, de a pályaválasztás az megmaradt.
3: Na akkor egy kicsit ilyen filéres filozófia, vagy filéres pszichológia, hogy két héttel ezelőtt, amikor a Huzella Juli itt ült, és ezzel abszolút tudtam menni én is, ráadásul csatlakozom ahhoz, hogy nekem is a szüleim nagyon bátran vállalkoztak már így a rendszerváltás változás után, vagy a legutóbbi után, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, már az én életemben állítólag kettő is volt. Szóval annyira el voltak foglalva ha csúnyán akarnám mondani, azt mondanám magukkal, de hát az életükkel, a karrierjükkel annyira sok energiát tettek bele, annyira keveset voltak otthon, hogy szerintem nálam biztos, és ezt tudta mondani a Juli is, akinek az apukája egy nagyon tehetséges és nagyon híres zenész, Huzella Péter, hogy vagyis hát így fejtettem én meg ezt, hogy így kevés figyelem jutott neki, ráadásul sokszor van az, hogy a kisebbik gyerekre, most már van egy gyerek, érted, már van egy nővére, tehát most már tudjuk, hogy van egy élőlény a családban, akkor jó, most van még egy, az már kevésbé olyan izgalmas, hogy kevesebb figyelem jut, és ezért óhatatlanul bejön ez, hogy de rám figyeljetek, én milyen szépen mondok, szerinted ebbe lehet valami, vagy ez rátok nem érvényes, vagy rád nem érvényes?
4: Hát az, hogy az biztos nem érvényes, hogy a kevesebb figyelem szorult rám, tehát azért nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az édesanyám mind a kettőnkre nagyon odafigyelt, és nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon igyekezett minden álmunkat megpróbálni megvalósítani legalábbis, vagy megtenni mindent azért, hogy azokat amiket mi kitalálunk, akár csak egy random délutánon, azt ő megpróbált pátyolgatni, és valahogy egyengetni. Úgyhogy én nem gondolom, és azt hiszem, hogy talán nővérem sem gondolja azt, hogy rá kevés figyelem hárult volna, de az tény is való, hogy én nagyon sokat igényeltem kisgyerekként, úgyhogy de azt is gondolom, hogy ezt most így visszatekintve a nosztalgikus emlékek aztán lehet, hogy megszépültek, és ez majd kiderül egy vacsora alkalmával, hogy tévedek, de azt gondolom, hogy én már szinte azonnal elkezdtem mindenféle irodalmi színpadokon, meg színjátszókörökben részt venni, meg járni, és hogy azért főleg ott én ezeket az ingerenciáimat, hogy rám figyeljenek, és hogy én legyek a középpontban, általában kiéltem, meg hát az osztályban is mindig én voltam ha nem is a legviccesebb, de a leghangosabb, az egyik versenyző, az biztos én voltam ebben a kategóriában.
3: Mennyire volt akkor ez egy így eltervezett út, amin végigmentél? Már nem úgy, hogy otthon leültetek és megbeszéltétek, hanem hogy ha azt mondod, hogy már egész, már az óvodában kezdődött, akkor mennyire volt ez, inkább úgy kérdezem, hogy egyenes, hogy igen, akkor tudtam áltiba, hogy és már úgy mentem gimnáziumba, és utána felvételiztem, tehát mennyire, vagy soha nem jelent meg, hogy otthon, hogy jó, ez rendben van, nagyon ügyes vagy, de azért egy jó bolt, vagy egy jó zoknikötés azért az biztos megélhet, és sokkal inkább, mint ez a furcsa művészet dolog, meg a családban nincs is erre precedens.
4: Hát unalmasan egyenes volt, én ezt mondanám, ezt tudom mondani sajnos, ebben a műsorban tök jó lenne, hogyha így fel tudnám villantani, hogy miféle kételyek és varga betűk voltak, de sajnos nem. Én mindig is nagyon határozott voltam ez ügyben, és azt hiszem, hogy ez a határozottsággal nem nagyon tudtak volna mi, vagy nem nagyon tudtak mit kezdeni a szüleim sem. Érdekelt, és azért ilyen, főleg ilyen nyaranta mindig foglalkoztam a családi építésipari vállalattal is, és dolgoztam ott sokat, hogy legalább legyen egy fogalmam, de hát egyszerűen az én agyam nem úgy működik, hogy ezeket a számolásokat már csak, és ez a töredéken egy nyilván egy ilyen cégnek a működtetése, hogy kiszámoljuk, hogy milyen nyersanyagra van szükség, és azt mikor rendeli meg az ember, meg nem tudom, ezek a logisztikai számolás, ez annyira távol áll az én fejemtől sokszor, hogy hát szerintem elég hamar mindenki rájött, hogy ez szinte esélytelen.
3: Na jó, oké.
4: Voltak ilyen, azért mindig is tehát a szüleim is képben voltak azzal, hogy ez nem egy nagyon magabiztos pályaív és megélhetés, úgyhogy azért felmerült, azért ez tény is való, hogy már, amit mondtam ezzel a vállalattal, amikor így látták, hogy jó beszélőként van, meg talpra esett vagyok, akkor megpróbáltak átterelni arra, hogy legyen egy rendes szakmám, egy rendes diplomám, hogy adjam be máshova is a jelentkezésemet, de hát ez a fene nagy elhivatottságom és elhatározásom, ez általában győzedelmeskedett.
3: Középiskolában is Siófokra jártál, ez azt jelenti?
4: Nem, én már középiskolában is azt mondtam, hogy mindenképpen drámatagozatos gimnázium kell nekem. Aha. Úgyhogy az meg nem volt Siófokon sajnos. Ja, úgy tudom, hogy most sincs, hogy pontosak legyünk. Úgyhogy felvételiztem, akkor még volt Azért mondom ezt mindent múlt időben, mert nem tudom, hogy ez hogyan, mert azóta nem néztem utána, de akkor még volt drámatagozat Kaposváron is, Pécsen. Azt hiszem, hogy mi, akkor volt ilyen megszűnő félben, talán Barcson, vagy az volt itt valami megbicsaklás. Hát ugye Szentesen és Budapesten. Mindegyik engem nagyon izgatott, de azért volt egy ilyen nővérem elment Fehérvára gimnáziumba, Székesfehérvára, és az egy nagy, nagy küzdelem volt, mert nagyon szerettek volna minket közel tudni. Azért 14 éves fiatalok voltunk, ez szerintem tök érthető, hogy szerettek volna minket közel tudni, és nővéremnek egy nagy küzdeleme volt, hogy eljusson Fehérvára, az egy nehezen lenyelt béka volt a családban.
3: De nem hajnali bejárós volt, hanem kollégista
4: volt, már ő is, igen, és én is így nagyon határozott voltam, hogy szeretnék máshol tanulni, úgyhogy végül is Pest volt a közös nevező, vagy Pécs, mert vannak pécsi rokonaink, mind a két helyre felvételiztem, és végül is Pest mellett, a Vörösmarty Mihály Gimnázium mellett döntöttünk.
3: Nehezebb volt, tehát, hogy a Pestet átverni a szülőkön? Mert azt gondolom, hogy, és akkor ez egy kérdésbe bújtatott kérdés, hogy azért hát tud elég rossz képet is mutatni magáról a főváros, hogyha egy 14 éves gyereket el kell odaengedni egyedül kollégistának, és ebben sok igazság is van. Vagy inkább az volt, hogy jó, akkor ha mész valóban, akkor legyen inkább a, nem tudom, legalább közigazgatási szempontból az ország közepe, csak hogy ne sértsek meg senkit, és akkor legyél tényleg ott, ahol lehet, hogy majd folytatod a tanulmányaidat, vagy féltek attól, hogy Andris, ne engedni Pestre, hát mi lesz ott vele?
4: Ez az utolsó folyamat, ez biztos nem volt, ez szerintem ez a nagy kiállásom és határozottságom akkor már úgy megnyugtatott mindenkit, hogy el nem fognak adni, vagy rabolni, de tény is, tehát hogy ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a nővéremnek ez a szerepvállalása és lépése, ez mennyit nyomott nálam alatban, és hogy mennyire segített.
3: Kitaposta az ösvényt egy kicsit.
4: És az biztos sokat segített, hogy ugye Siófoktól az egy irányvonaton, tehát ugyanarra a vonatra szálltunk föl, és sokszor ugyanazzal a vonattal is jöttünk haza nővéremmel, úgyhogy hogy az így szerintem inkább az adott ilyenkor nyugalmat, hogy ha bármi van, akkor mégiscsak egy órán, ahhoz képest, hogy Pécsre ugye több mint két órát kellett volna akkor tömegközlekedni vagy autózni, így azért sok, ha bármi van, akkor sokkal könnyebben utol lehet érni az Andrist.
3: A drámatagozatos gimnáziumokban általában avval szembesül az ember, hogy várjál, én nem vagyok annyira különleges, mint ott, ahol én jöttem, hiszen az osztályban én voltam a leghangosabb mindenképp, meg az egyik talán legtehetségesebb is, de itt mindenki ebben az osztályban színész akar lenni. Ez mennyire volt egyrészt újdonság, másrészt mennyire volt nehéz egy ilyen közösségbe beleilleszkedni, vagy együtt lenni velük, ahol hát az egók, azok fontos szerepet játszanak. És mindenki ugyanarra a valószínűleg, nem is tudom, 0,1 helyre pályázik, ahányat föl fognak venni ebből az osztályból.
4: Hát ne, igen, ez mind így van, ahogy mondod, hogy nem egyszerű. Meg voltak ebből csatáim, meg nehéz időszakaim, de szerintem az nagyon akkora Vörösmarty ebből a szempontból egy csodálatosan jól végig gondolt suli volt, hogy elsősorban úgy definiálta magát, és úgy is oktattak minket, hogy ez egy gimnázium, ahol már pedig minden érettségi tárgyat és egyéb tárgyat meg kell tanulni, és megadták a lehetőséget, hogy az ember megtanulja, aztán, hogy mennyire éltünk vele, az már nyilván, mint minden gimnáziumban a diákokon múlt, és az ilyen szabadon választott, meg egyénileg kiválasztott tárgyak, azok már a saját döntéseink voltak, és valahogy így alakult ez, hogy az első évben mindenki megérkezett nagy lendülettel, és energiával, és egóval, és aztán emiatt így szépen lassan kibontakozott, hogy ki az, akiket tényleg érdekel ez a vonal, ez az irány, és ki az, akik ebből úgy kinőttek, vagy mégsem érdeklődnek e felé úgy, hogy ebből akarnak aztán megélni is hosszú távon. És nagyon-nagyon izgalmas volt ebből a szempontból. Visszagondolva, annó meg tudott viselni, igen, mert hát igen, a hangos, dühös, harcos kamasz évek találkoztak ezekkel a plusz csatározásokkal, amiket mondasz, és nagyon, nehezen találtam egy idő után már hangot az osztályjal. Nem is tudom visszagondolva, hogy pontosan miért, mert elég hamar valahol itt a gimnázium kezdetén ezt a nem is feltűnési viszketegséget, de ezt a rám figyelni akarást és vágyat ezt így kinőttem, vagy levetkőztem, mm-hmm. és már sokkal inkább érdekeltek a konkrétumok azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egy színpadon jól játszani, vagy létezni, vagy nem is tudom. Úgyhogy nem is tudom, hogy az ego, vagy csak az egyszerű kamasz életnek a nehézségei folytán, de nehezen, nagyon sokszor nehezen találtam hangot, de innen vannak azóta is a legrégebbi barátaim és kis társaim, akikkel azóta is természetesen nagyon közel vagyunk, szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon ambivalens azért összességében, és csak azért mondtam ezt ilyen hosszan, meg azért ilyen furcsán ködösen, mert magam sem tudom, hogy ez azért van-e, mert drámásokként érkeztünk, és ez a típusú ego is rám figyelni akarás, vagy ez én azért úgy sejtem, hogy ez minden ilyen kamasz közegben ugyanezek a csatározások folynak, csak lehet, hogy mi hamarabb kezdtünk el kiabálni, de az se biztos.
3: Még mindig nem jelent meg a kétkedés szikrája a fejedben? Tehát mi mindig azt gondoltad, és csak azért merem ezt így kérdezni, mert az elején elmondtad az öt mondatban, hogy lehet, hogy többet világítasz, mint játszol, hogy ez nem a te utad? Tehát, hogy még mindig ugyanolyan reményekkel és boldogsággal teli volt azért az, hogy én színész leszek, az a gondolat?
4: Nem, nem nagyon sok kételj volt már ebből a szempontból az én életemben, ahhoz képest, hogy mennyire meglepett, amikor először megjelentek ezek a kételyek. A gimnáziumból természetesen rögtön jelentkeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemre, ahol elsőre nem vettek föl, és töltöttem egy évet a Nemes Nagy Ágnes színészképzésen és képzésben, és ott volt egy ott is azt éreztem, valami hasonló volt, mint annó a fent említett elsős gimnáziumi időszakban, vagy első időszakban, hogy megérkezett egy csapat züfec fiatal, akik így nagyon szeretnének szerepelni, és látszódni, és jól érezni magukat, és valahogy azt éreztem, hogy nagyon háttérbe szorulnak a tanulmányok mind a két oldalról, de hát ez az örök elégedetlenség, ez valahogy ott megjelent, és azóta is egy kicsit tart. Nem tudom, hogy milyen joggal, vagy ezt nem akarom magamnak vindikálni, hogy nekem ebben igazam van. De hogy ott arra nagyon emlékszem, hogy az utolsó vizsgákra már volt olyan vizsga, amire úgy mentem be, és ez engem annó nagyon meg is lepett, magamat meg is leptem ezzel, hogy úgy mentem be, hogy igazából ez a vizsga engem nem érdekel, mert ezeket a tanulmányokat így ebben a formában én biztos nem fogom folytatni, vagy akkor megint felvételiztem az egyetemre, és úgy voltam vele, hogy vagy most idén felvesznek, és akkor az a következő jelzés, hogy jó úton vagyok, és hogy ez az én pályám, vagy választok valami mm-hmm. polgári utat, mert ezt én így nem tudom, szeretném, akarom, fogom.
3: De felvettek.
4: De felvettek.
3: Milyen évet írunk?
4: 2017.
3: Azért lesz ez fontos, mert hiszen egy csomó minden beleszól a tanulmányaitokba, ami tőletek független, akár világjárvány, akár politika, de közben elkezdődik az egyetem, és nem akarok nagyon előre ugorni, csak így még a zene előtt el akarok jutni addig a pontig, ha van ilyen pont, hogy megjelenik már az egyetemen az a fejedben, ha megjelent, és bocsánat, abszolút nem akarom ezt belültetni, hogy ez nem biztos, hogy az, amire én gondoltam, hogy lesz, hogy volt ilyen pillanat, hogy az mindig nagyon, tehát főleg akik színművészetire készülnek, szerintem, vagy művész szakmára és művészeti tanulmányokra, hogy valami nagyon erősen él a fejükben, hogy milyen lesz az, amikor majd én elmegyek az egyetemre, és ott fognak engem tanítani, és nagyon sokszor van az, próbálom ezt nem bíráskodva mondani, bár nehezen tudom, hogy egyszer csak van egy ilyen pont, hogy na várjunk csak. Az álmaimban ez egész más, hogy nézett ki. Neked volt ilyen pont, amikor az volt, hogy hűha, álljunk meg egy szóra.
4: Konkrét pont azt hiszem, hogy nem volt, és most azon gondolkoztam, hogy nem lesz ez a szegmens még egy unalmas színész és rendező interjú, és nem tudom, de megpróbálom. A szüleimnek ez a bátor vállalkozó múltja belém, és főleg a saját tapasztalatom az építési vállalatban, belém az elképesztő munkavágyat és akarást nevelte és ültette belém. Tehát én már azt hiszem, hogy ez volt már a Nemes Nagy Ágnesben is az én problémám, hogy én dolgozni érkeztem, és egy ilyen igazi munkavágyal, és ezt a munkát én most nyilván ebből a szempontból tanulási vágyal érkeztem ezekbe az intézményekbe, azzal, hogy akkor most végre lesz egy ilyen, nem tudom, matematikai képlet, hogyha ide állok a színpadon, és akkor ezt nekem így szépen elkezdik magyarázni, hogy ha ezt így mondod, akkor azért hibás, ha úgy mondod, akkor azért hibás, ha így mondod, akkor azért jó, ha úgy énekelsz, akkor ebben ez lesz a kiváló és a lehengerlő, és így leszel te a következő, és akkor most mindenki illesz-e ide be a kedvenc színészének a nevét, és ez elmaradt, egyszer csak valahogy egész más típusú tanmenet, vagy tanítási módszertan volt, amivel nem igazán tudtam így dűlőre jutni, és próbáltam nagyon nyitott maradni ezekkel a kételjeimmel együtt az egyetem és az oktatási struktúra felé, de hogy nagyon sokszor éreztem magam így elveszve, és ezek szépen lassan azért egyre csak gyűltek, és aztán jöttek a fent említett mindenféle egyéb külső tényezők, amik aztán még jobban megnehezítették ezt. De valahogy azt, akkor is, ezek közben is voltak olyan találkozások, meg egyéb munkák, más honnan érkező impulzusok, amik meg összezavartak abból a szempontból, hogy azok meg jó, azok kapcsán meg olyanokat tanultam, olyan konkrétumokat, meg olyan kis dolgok értek, amik meg viszont visszatereltek arra, hogy igen, ezt én szeretem és élvezem, és továbbra is ez még mindig az, csak most egy másik megközelítésben vagyok benne éppen. Ködös lett ez a vége, de nem
3: baj,
4: válaszoltam.
3: Mert kérdezted, hogy hogyan nem lesz ez unalmas. A legjobb válaszom az, hogy úgy, hogy zenélünk egy kicsit, és akkor nem minket hallgatnak az emberek. Egy kicsit zenélünk, és aztán Hentz Andrással folytatjuk a beszélgetést róla.

0: Nem engedjük végig ezt az AC/DC számot, pedig nagyon szeretem, de több mint 5 perc, szóval, na nem, annyit nem engedhetünk elveszni a zene oltárán. Hentz Andrással beszélgetek ma reggel róla, meg az életéről, és eljutottunk az egyetemig, és csak itt tényleg egy pár percben foglaljuk akkor össze, hogy végül is elvégezted az egyetemet, a végül is az most nem egy jelző rád, hanem arra, hogy ez úgy ért véget, hogy pandémia volt, meg egyetemfoglalás, hogyha jól sejtem.
1: Így igaz. Így igaz.
0: Hogy élted meg ezeket? De egy mondatod van, tehát hogy így abszolút, tehát hogy így ezt lehet ezt pozitívan vagy negatívan, vagy hát ez van.
1: Nekem volt ott egy ilyen nagyon lelki mélypontom valahol a harmadév környékén, én nagyon rosszul éreztem magam, és kitaláltam, hogy én kimegyek Erasmusra, hogy egy kicsit ebből ilyen Münchhausen-bálósan kirángassam saját magam, vagy hagyjam, hogy mások kirángassanak külföldön, vagy külföldre, mindegy. És eközben már megvolt a repjegyem, meg le volt szervezve minden, kezdődött az egyetemfoglalás, amiben természetesen nagyon szerettem volna részt venni, és hát abban a 2 hétben, ami még ott volt nekem a repülés előtt, abban még én belesűrítettem mindent, amit a szervezés mellett tudtam abban, hogy részt vegyek ebben. Például így kerültem közel egyáltalán a színházi világosítók világához, mert akkor jött az egyetemfoglalásra részt venni, őrtálni az Örkény Színháznak a világosító csapata, az akkoriak. Úgyhogy hogy volt egy ilyen nagyon erős FOMO érzetem ebből a szempontból, hogy én ebből kimaradok, és most történik valami olyan, amiből nem lehet kimaradni, de közben meg hát egy évig szerveztem ezt a kiutazást, amit már a közben szerveztem, hogy nem tudtunk bejárni az órákra, pedig hát mi is az egyik olyan osztály voltunk, akiknek végre elkezdődött az, hogy most már nem csak reggeli mozgásóráink vannak, meg délutáni énekóráink, hanem közösen vezetve mindennapos próbákkal össze tudunk hozni egy olyan előadást és produkciót az osztályvezető tanárunkkal, amivel minket majd látnak, és elindulunk a pályán, és majd néznek minket a szakma különböző képviselői, és így tudunk majd elhelyezkedni. De hát ugye ez megszakadt, ez elmaradt, és próbáltunk akkor mindent tovább folytatni úgy, ahogy az első években volt online. Nagyon, nagyon szeretném, hogy mindenki belegondoljon abba, amikor én a balatoni családi nappaliban próbálok kortárs táncolni éppen munkából hazaérkező.
0: Én abszolút el tudom képzelni magam előtt.
1: Mellett, aki...
0: Nagyon szórakoztató jelenet, igen. Kevésbé lehetett akkor ezt szórakoztató átélni.
1: Igen, főleg neki, aki egy ilyen 40 fokos napból a betonról hazatámolyog, és azt nézi, hogy én ott hát az ő szemszögéből vonaglok, és ráncigálom a végtagjaimat. Úgyhogy nagyon-nagyon ilyen hektikus volt, hogy úgy mondjam. Igen. Igen, és hát így jött végül is a diplomázás pillanata.
0: Én nagyjából akkor ismertelek meg téged, és viszonylag hamar, tehát az szokott lenni, hogy akkor az ember elkezd, vagy nem kezd el dolgozni, vagy itt kezd el dolgozni, vagy hiányzik neki, és hogy van egy időszak, ami után azt mondja, hogy hát én nagyon köszönöm, hogy kiégtem, de nálad nem ez történt, viszont nagyon hamar egyszer csak azt mesélted, hogy te meghoztál egy döntést, és már nem is emlékszem, hogy feltétlen az volt, hogy szakítasz a színészettel, de talán az, hogy elhelyezkedsz a színháznak egy másik osztályán. Ez honnan jön? Tehát, hogy az ember lehet frusztrált, de hogy annyira sokat az egész, eddigis ideig 43 percet arról beszélgetünk, hogy színész leszek, és már az óvónéni is megmondta, és már a szüleim is belementek, és elengedtek, és a gimnázium, és az egyetem, és minden visz egy irányba, ha belegondolsz, nagyjából 20 évet avval foglalkozol, hogy leszel valami, és amikor ott vagy, idézőjelbe teszem, mert hiszen legalább papírod már van róla, akkor egyszer csak azt mondod, hogy ezzel én most nem csinálok semmit, hogy ez honnan jön hirtelen?
1: Hát, mint minden valamire való egyetemista, én is ilyen kocsmapultokban dolgoztam a tanulmányaim vége felében a diploma évben, és a fent említett Örkény Színház világosító tárának az akkori helyettes fővilje szólt, hogy ha igazából így kellene nekem munka, akkor náluk most van egy lehetőség, hogy felvegyenek egy, vagy hát most az akkor volt, egy ilyen kábelcsavargató kisegítő technikust, ha engem ez esetleg érdekel, és hát természetesen nagyon érdekelt.
0: KCKT, ez a kábelcsavargató igen, kisegítő a technikus.
1: Hivatalos rövidítés. Úgyhogy ott indult ez meg, hogy elkezdtem így oda bejárni. Nyilván egy csodálatos élmény volt, hogy valódi színházi működés, a mindennapi hajtás, és újra közel kerültem ez az egész forgatakhoz, és mindenféle hasonló ilyen szentimentális mondatok még ide. És emellett elkezdtünk együtt dolgozni mindenképpen szerettem volna, hogy elhangozzon az Olá Attila és a Baumgartner Sándor neve is, a Guti Tivadaré mellett, aki ez a bizonyos akkor helyettes fővilágosító volt, akikkel így elkezdtem megismerkedni azzal, hogy mit is jelent a színházi világítás és a fénytervezés, és mit is jelent az, hogy különböző lámpák hány fokkal világítanak egy színpadon, és milyen színnel, és ezt hogy érjük el, és mi egymás, és lehet szaladgálni föl alá a színpad körül, fölött, mellett, alatt, és bujkálni a rejtek ajtókon, ahol senki nem lát, de mégis őrületes hatásokat és effekteket elérni, amik megrázzák, vagy befolyásolják a nézőknek az élményeit. És ebbe úgy azért nagyon, legondolva nagyon rövid idő alatt így bele tudtam szeretni ebbe az elhivatottságba és ebbe a festésbe.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy nem is annyira feltétlen, tehát hogy mondjuk, majd elmondod, hogy ez egy rossz hasonlat, hogy értél egy párkapcsolatban, már hogy a színészettel, és ez úgy nem volt annyira rossz, annyira jó sem volt, ahogy elmondod, de nem volt annyira rossz, de egyszer csak megláttál valami másik csodálatos lényt, és abba úgy tűnt, hogy te most jobban beleszeretsz. Tehát, hogy nem ábrándultál ki az egyikből attól, hogy beleszeressél ebbe a másikba. Legalábbis most így mondtad.
1: Igen, igen, igen. Valahogy nem is tudom, inkább ez a párkapcsolatos hasonlat, ez nem is az igazi, nem is tudom, hogy tudok-e jobbat, de hogy az esélytelen volt, hogy elengedjem a színházat. Egyszerűen nagyon, mint mondtam, mindenféle polgári munkákat is végeztem, most a polgárit azt könyörgöm, senki ne vegye rossz néven a számból, de hogy mindenféle egyebet is próbáltam, de nem tudtam elszakadni a színháztól. Itt nagyon türelmesen és lelkesen tanítottak és tanultam, és fejlődtem, és rögtön el is tudtam helyezkedni valahányszor. Volt azért egy év bábszínészetem is még ebben az időszakban, amit...
0: Na most ezt úgy mondod, hogy ez távol van a színháztól, vagy hogy nem maradtam a színházban. Tehát nem, most csak melyik, hogy nem tudtam megfejteni ezt a... Ti nem láttátok, de hogy így felemelt a mutatóját, és azt mondta, voltam bábszínész egy évig. Tehát hogy ez akkor most mit jelent?
1: Ez az azt jelenti, hogy nagyon szerettem volna, hogy ez is elhangozzon, hogy én még, mert fontos szegmense volt az életemnek az, hogy én voltam Szombathelyen egy imadott bábszínész, és az egész bábszínész környezet, de azt is érzem, hogy arra már
0: nem
1: nincs
0: a te világod.
1: Idő, hogy még azt is kifejtsem, hogy milyen előnyei, hátrányai, csodálatosságai és tragikumjai vannak a bábszínészetnek, de hogy amikor onnan is elszerződtem, vagy onnan elszerződtem, akkor is rögtön tárt karokkal fogadtak világosítóként a Víg Színházban, pontosabban a Pestiben, és ott is aztán tovább tudtam ezt a fejlődés történetet folytatni, amit mindig nagyon, én nagyon szeretek tanulni igazából, itt kéne megállítanunk ezt az egészet, ez a mondat, mindig mindenkinek ennyit mondok, nagyon szeretek tanulni, hagytak, lehetett, tudok.
0: Figyelj, most mindenképp rákanyarodunk a körülbelül 8-9 percünkre, hogy azért tényleg ez egy olyan tűz, ami egyáltalán nem aludt ki benned, hiszen nagyon régóta készültél valamire, és aztán végül is a tavalyi évadban mondjuk azt Igen, mondjuk azt jelképesen, hogy visszatértél a színpadra, hiszen játszottál, nálunk is játszottál kisebb, nagyobb dolgokat, már a kezdetektől fogva, de amivel tavaly visszatértél, vagy megmutattad magad, az egy egész más típusú dolog, hiszen egyedül vagy a színpadon, ráadásul anélkül, hogy én mesélném el, majd te elmeséld, ez egy ilyen szerelem projekt, amit már nagyon régóta cipelsz magaddal. Erről beszéljünk egy kicsit akkor itt a maradék időnkben.
1: Csak 8 perc, ez igen, nagyon kevés.
0: Igen, nagyon.
1: Igen, tavaly be tudtuk mutatni a Tápszínházzal és a Gólem Színházzal közösen a Mérlicht című, ilyen, nem szeretem monodrámának hívni, mert sok dráma nincs benne, de mondjuk egy személyes előadás. Uh-huh. Ez Rotterdami Erasmus, a Balgár

0: gondolatot, amit el tudnék vinni. És akkor itt most bezárom ezt a zárójelet, hogy idézem a nálam okosabbakat, de hogy ezt azt éreztem, hogy szeretném ezt, hogy mindenki olvassa, és mindenki hallja, és mindenki ismerkedjen meg ezzel az anyaggal, és bekattan nálam, hogy ez, hát ez nyilvánvalóan, hát mi más tudnék ezzel csinálni, mint hogy színpadra vinni, és úgy eljuttatni az emberekhez. Történt ez, húha évszámok, 2020 szerintem talán a diploma évem után, tehát akkor 22-3 környékén, és ebből igen, most a legutóbbi évadban, 2026. május 7-én volt a premierje ennek az anyagnak, és én azóta gyakorlatilag így egy személyben így megyek előre, hogy ezt meg akarom csinálni, és valaki segítsen nekem ezt megcsinálni. Úgyhogy az évek során csodálatos alkotógárdát sikerült összegyűjteni. Elsősorban hát kellett ehhez egy olyan dramaturg, aki nem csak dramaturg, hanem valamit ír is ebből, mert ez egy 515 éves szöveg. Úgyhogy ezzel nagyon sokat kellett foglalkozni, ez lett Csernai Mihály, aki csodálatosan az első kísérletektől kezdve mindig nagy türelemmel és kíváncsisággal egyengette velem ezt a szöveget, és csatlakozott még hozzánk Siflis Anna, mint ilyen produkciós asszisztens, Nyári Pál, mint rendező, és Molnár Anna, mint látványtervező. Úgyhogy ez egy nagyon kis csapat, de mindenki, és mindenki ráadásul, pontosabban inkább így kell fogalmaznom, a szabad idejében és lelkesedésből vállalta, és így született meg az előadás, ami gyakorlatilag mondom, a Balgasság dicsérete best of, plusz még próbáltunk beleírni a saját kis élményeimből, történetemből és gondolataimból inspirálódva a Csernai Mihállyal egy ilyen kis kiegészítő mellék szálat, amivel egy kicsit úgy tudjuk segíteni a nézőknek a megértést és a feldolgozást. Mindezt még azért megfejeltem, azonban olyan könnyűnek tűnt ez a feladat. Hogy megfejeltem azzal, hogy az lett ennek a körítése, hogy egy ilyen világosító és egy színpadi technikus mondja el ezt, vagy az ő szájából hangzik el mindez.
1: Akkor szóval, ez egy ilyen színház a színházban kvázi?
0: Hát mindenki jöjjön el és nézze meg, legközelebb október 22 és november 30, hogyha még a Tilos Rádió megenged ennyi önpromót. Végül is igen, én nagyon büszke vagyok rá, hogy saját magamat világosítom egy előadásban, én magam a színpadon, ez szerintem írtó izgalmas, nagyon, nagyon megpróbáltatás volt az, hogy ezt így megtanulni, azt a egyszerre párhuzamos gondolkodást, hogy most nem csak színész vagyok, és nem csak arra figyelek, hogy hova állok, mit mondok, hogyan mondom, és milyen gesztusokat teszek, hanem arra is, hogy hop-hop, most már egy másik világítási kompozíciónak kell következnie, és azt én állítom elő, azt nekem kell leváltani, és azt nekem kell ki is használni.
1: Nekem az egyik kedvenc kérdésem, amit a marketing és sajtó munkatársai szoktak föltenni, tehát ezt fölteszem én is neked, aztán most így én leteszem ezt a idegbetegséget magamról. Azt ezt miért nézze meg bárki is? Ki nézze meg? Kinek csináltad ezt, Andris? Kinek ajánlod? Milyen korcsoport? Milyen társadalmi? Szóval ezek? Hova lőjük be a Facebook hirdetést?
0: A kedvenc rádiós válaszomat szeretném végre elmondani mindenkinek, aki szereti. Jaj, nagyon régóta vártam már erre a mondatra. Amikor bemutattuk, akkor egy elég vegyes közönség jött el. Nyilván ez egy premier közönség, tehát a barátaim, rokonok rokonai és az alkotók rokonai. Tehát tényleg a 16 volt talán a legfiatalabb, és a nagyanyám is eljött, aki 70 fölött van, és mindannyian azt mondták, hogy találtak benne legalább kettő olyan mondatot, ami így nagyon betalált, ami így úgy gondolkodtak el, mint még ezen soha. És nekem is ez az élményem, hogy ez egy eléggé filozofikus szöveg, egy ilyen gondolatmenet, folyam monológba öntve, és én ezt szeretem nagyon benne, hogy tényleg olyan témákat érint, amik egyébként csak így merengve az élet dolgain soha nem jutnának eszembe, vagy soha nem így jutnának eszembe. És én azt gondolom, hogy amikor én ezt először olvasom,

0: olvastam még könyvformájában, akkor nekem nagyon sokat segített kijönni abból a bizonyos mélypontból, és azt sejtem, hogy ez ugyanilyen nagy reveláció lett volna kisdiákként is a Vörösmarty gimnáziumban, és én nagyon, nagyon remélem, hogy majd ilyen gimnazistákat is meg tudunk célozni, de azt is hiszem, hogy ezek a gondolatébresztések még időskorban is gondolatébresztések tudnak lenni.
1: Fair enough. Tényleg azt gondolom, hogy így nyitva hagytuk a kaput. Még az érdekel, hogy mondta többször is a reggel folyamán, hogy szeretsz tanulni. Hogy mi lesz 15 év múlva? Best case szenárió.
0: Best case szenárió.
1: Mit gondolsz, hogy mi lenne a te utad?
0: Oh, nagyon jó kérdés. Biztos, hogy jó lenne valami még nagyobb vízpart mellett élni. A tenger az egyszerűen mindig is egy nagyon fontos része volt az életemnek. Mindezt úgy, hogy közben természetesen színházat csinálok. Nem tudom elképzelni, hogy ne színházat csináljak valamilyen formában. És mindebből nyugodtan és hátradőlve élni, úgyhogy nem, most kicsit abban vagyok még, de hát a életút felén, ugye, hogy mindenhova rohanok, és mindig egy újabb projektbe belekezdek, de és mindig az is kevés, és remélem, hogy mondjuk 15 év múlva már megtapasztalom, hogy meg tudom élni azt, hogy nem vágyom már a 44. mellékprojektre, hanem ezt az első mondathoz visszacsatolva még a ma reggel folyamán a vízparti nyugalmat úgy megélni, hogy ez a nyugalom bűntudat, a nyugalom mellé nem társul bűntudat, hogy nem csinálok éppen semmit.
1: Hát figyelj, Andris, hogyha ez sikerül, akkor visszahívlak és elmeséled, hogy sikerül, mert ezt abszolút meg kell akkor tanulnom, pedig én már annál is idősebb vagyok, mint amennyit te 15 év múlva leszel. De ez egy nagyon jó terv, azt hiszem, tökre vállalható. Van olyan, még kb. Egy percünk van, ami a fejedben van, ugyanúgy, mint a balgaság, amit még azért szeretnél ebben a karrierben megcsinálni? Egyébként úgy is, hogy szeretném egyszer világosítani a, nem tudom, egyik színházban Hamletet, vagy úgy is, hogy nem, szeretném játszani az egyik színházban. Tehát szerintem mind a kettő legitim, mind a kettő nagyon szuper dolog.
0: Valahogy így megfogalmazódik néha a fejemben, hogy én nagyon élvezem ezt játszani, ezt a Mérlichtet, és hogy én azt gondolom, hogy egy viszonylag ilyen szűk réteg dolgot csináltunk itt ezzel a filozófikus szövegnek az adaptálásával és köznyelvűsítésével, úgyhogy én szívesen foglalkoznék még más ilyen filozófikus anyaggal, amit még ki lehet könnyíteni, vagy hát nem könnyíteni, csak egyszerűsíteni, hogy mindenki bátrabban tudja befogadni ezeket a dolgokat. Valami ilyen projektbe szívesen belevágnék megint.
1: Akkor, mikor visszajössz 15 év múlva, akkor arról fogunk beszélni, hogy sikerült megteremteni a filozofikus színház alapját, és elterjeszteni itt Magyarországon olyan sikerrel, hogy megérsz belőle, és egy nagy vízparti házban élsz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hentz Andrást hallhattátok.
0: Én is köszönöm.
1: És gyertek nézni is őt, ne csak hallgassátok a Gólemben, nézzétek a Mérlichtet, találkozhattok ott mindkettőnkkel. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához.
2: A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzsvendég itt. 2016-tól jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 2024 között kacsi szemezett a fürdőzőkkel és elemózsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kis állatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek. Párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Három mennyét arat a part alatt. Hazudt a Csehidi András, jó reggelt kívánok. Egyedül ülök itt a stúdióban, a Csaki azért itt van, és segít, várom a Dávidot. A Marcit 9-től bekapcsoljuk valamilyen platformon Bécsországból, és mi magunk leszünk ma itt veletek. Tektek, ez a Color Lokál, a telefonszámot tudjátok. A nap süt, az ég kék, ezzel ne következik.

0: Hello, hülyék!
1: Aki mondja másra, az mondja magára, te mondod magadra, béka nő a hasadba.
0: Így lesz, megígérhetjük.
1: Hülyébb, leghülyébb, Marci 9-től, Dávid Andris ittentől, mostantól. Berak egy rendes zenét a Dávid.
0: Nagyon rendes akkor... lesz. Tilos Rádió, Color Lokál, FM 90,3, nem alkuszunk.

0: Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság, és a végső lényeg a hallgatás táján van, csak abba fér bele. Mondja Otli Géza, jó reggel kívánunk, ez a Color Lokál, már nem nagyon tudunk hallgatni, mert nekünk munkaköri kötelességünk és leírásunk, hogy beszéljünk, mert hogy csépeljük a szót, szószátjárkodjunk, mondjuk a magunkét, mert hogy ez tulajdonképpen nálunk a tett, nem a tett halál az okoskodás, nálunk a tett, a cselekedet, a beszéd az egy aktus, és beszélünk, ti meg hallgattok, és mindenki teszi a dolgát, ha úgy gondoljátok, telefonáltok.
1: Te nem muszáj.
0: Hogy nem telefonáltok. Tegnap vízből azt írtam a Dávidéknak, mert dolgom volt este, hogy akkor kérem szépen reggelre a műsortervet beosztva, és én majd hozom a flót, meg a kávét, meg locsolom a virágot. Kávét nem hoztam.
1: De megkaptad a műsortervet.
0: És megkaptam a műsortervet, leírtam, hogy hány percig. Az elsőt azt bemered olvasni, melyiket?
1: Hát az első az, hogy megszelektáljuk a telefonálókat.
0: Melyiket kéred? Zöld vagy piros?
1: Zöld.
0: Zöld az Isten.
1: Halló.
2: Nem, csak annyi, hogy nagyon-nagyon jó választás volt az elsőre.
1: Ugye?
2: Ez a szám. Igen, ez az egyik kedvenc Deákbin számom, és egyébként amikor ezt először hallottam, akkor már ismert volt a mulatos láger számomra, és akkor tudtam meg, hogy azt Deákbin írta, azt a, ennek a mulatos változatát, a Hosszú Fekete Haj címűt, vagy nem is tudom melyik.
1: Igen, hát az nagyot ment. Az nagyot ment.
2: Hát nagyot ment, és nem tudom melyik volt előbb, hát, de egyébként mindig jót röhögök ezen az egész.
1: A testimony szerint ez volt először, és utána jött az MC Haver, meg a Teknő, meg az összes többi, meg a Lajcsi, azt hiszem a Lajcsi kezdte el, és amikor arról volt szó, hogy kié a jogdíj, mert mindenki bejelentette saját műveként, akkor a Lajcsi eskü alatt vallotta, hogy ez bizony kapitány írta.
0: Kapitány. Igen. Nagyon
2: szép. Kapitány. A Bill kapitány, igen. És egyébként nagyon föl voltam háborodva az NK-os ügyeken, de azt mondtam, hogy amikor Billről meghallottam, hogy bassza meg, tőle nem sajnálom. Na, erről ennyit, sziasztok!
0: Hello,
2: sziasztok!
0: Hello, hello!
1: Hát szerette az öreg a pénzt.
0: Igen, a pénz is szerette őt. Jött, ment. Jöttek, mentek. Ki nem szereti? Figyelj, ha beüt egy ilyen sláger, és egyébben rongyosra játsszák, aznak vége, elmúltam a múzsa. A szemben lévő házban egy nő, ha igaz, akkor félmesszerűen pucolta ablakot. Hát nem láttuk egészen pontosan, de odasütött a nap, és ezt láttuk.
1: Csak a ten line-t.
0: Te meg háttal ülsz. Na, hogy mennyit lehet, ha egy számot rongyosra játszanak és megy, akkor annak mennyi lehet a jogdíjegyében? Úgy megsatszolhatom? Imádok satszolgatni. Mondjuk van egy rohadt nagy sláger, minden, mondjuk játsszák az rádiók is, mert nem ellenzéki az előadó, meg a szerező. Egy dallal, egy évben Magyarországon, már ha nem lopja el a Scorpions, vagy valamelyik, ugye, mert akkor még többet lehet, mondjuk azt, hogy 4,5 millió forint.
1: De mi, hogy Magyarországon?
0: Igen. Az sok.
1: Szerintem sok.
0: Sok. Sok. Egy számra sok.
1: Hát meg most nem, igazából nem a rádióból van a sok.
0: Hanem a?
1: Hát most már az onlineból van a sok.
0: Jó, hát én azt mondom, akkor nem csak rádió, hanem hogy egy sláger nagyot megy, akkor mennyit lehet vele csinálni egy Most múlik pontosannal, vagy egy fekete hajú vizével, lányjal. Nem tudjuk.
1: Nem tudom. Én ezt direkt nem nézem, hogy ne tudjak ilyenekről pletykálni.
0: Ja, persze. Hát, ja, ráadásul tényleg. Azt hittem, hogy te tudod, de közben nálad ez szakmai titok.
1: Ja, nem, mert tudhatnám, de hát kevés ember van, akinek van egy olyan slágere, és ezzel megy. A Last Christmas-t írta a Vemből a másik. Azt hiszem, nem. Vagy a Careless Whispert, valamit. Van egy dal, amit az Andy írt a Vemből, aztán semmi mást, és az nagyot megy. És azt hiszem, abból.
0: Azóta jól van.
1: Azóta jól van. De azt hiszem másokból is. Melyik a Notting Hill, vagy valamelyik, vagy nem a Notting Hill, hanem egy másik a romantikus komédia. Igazából szerelem abban van, hogy van egy, vagy a Notting Hillben van?
0: Szerintem az igazából szerelem.
1: Van egy csávó, aki ne,
0: igen, igen.
1: Ráadásul az apja írt egy slágert, és abból
0: igen.
1: Tengeti az életét.
0: 30 éven keresztül, és most megírja az új slágert. Ha A végén, a végén bejön az új dallam.
1: Ja, nem, nem, nem az öreg, nem. Márján, van, miben van az, hogy egy faszi nem találja magát, mert tudom, lehet, hogy ez egy fiúról?
0: Simán lehet. Ezek a filmek annyira hasonlítanak.
1: Hát meg mindegyikben Hugh Grant van.
0: Igen. Aki jó színész.
1: Aki amúgy jó színész, és beszólt az előző kormányunknak.
0: Tényleg?
1: Több ízben, többszörösen megsértette a magyarokat.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Üzenjük ezének? Az angol színészeknek? Hogy nem eszünk gyurmát? Öcsém, amik itt vannak.
1: Olyan, nem tudom, azóta, hogy elárultak, érzem magam, amióta a kormány nem sértődik meg a nevemben.
0: Igen? Hogy nem kérjük
1: hogy ki magának? Senki nem sértődik meg a helyettem, nekem kell egyedül.
0: Pukkancskodni.
1: Igen. Azt hiszem egyedül, talán ezzel egyedül talán a Fradi tábor törődik.
0: Uh-huh. Mert? Megfenyegedik az újságírókat.
1: Az újságírókat, azt hiszem volt valami ilyesmi, hogy a Lannert Judit azt mondta, hogy micsoda fura kultúra az, ahol a férfiak az EB kijutás miatt tudnak sírni, de semmi másért nem.
0: Igen. Fura kultúra.
1: Nem tudom, hogy ezt szó szerint nem tudom idézni, de egyik haverom szerint ez egy klasszikus lipsi magyar hergelés.
0: Hogy hergelés, igen.
1: Hergelik. Ilyen újraélett az SZDSZ, és hergelik a magyarokat.
0: Brühühü. Sír háttal a béközép.
1: És azt hiszem, talán az Újpest, vagy MTK, nem tudom, valamelyik, talán az Újpest. Molinó megüzente, hogy mi sírtunk, te meg most fogsz.
0: Úha.
1: Te meg majd fogsz.
0: Mi már sírtunk, te meg majd fogsz.
1: Mi az ebben sírtunk, te meg majd miattunk, vagy valami hasonló. Szóval...
0: Ott fogsz te sírni, ahol senki sem.
1: Azért én is szeretek provokatívakat mondani, de hogy így lárpúrlár, az, hogy viszonylag egyszerű emberek idegesek, az úgy önmagában nem szórakoztat.
0: Hát, de figyelj, hát nekik ez a szórakozás. Ezt helyi értékén kell kezelni.
1: Igazából meg kéne köszönniük, hogy nem állok föl a nélküledre.
0: Ugye?
1: Uh-huh.
0: Hogy idegeskedhessenek.
1: Hogy idegeskedhessenek. Se-se-se-senek.
0: Idegeskedni jó. Be van csatornázva,
1: hát
0: be van oda terelve.
1: Kicsit rá vannak szoktatva az emberek. Én meg annyira élvezem, hogy nem kell.
0: Azért? A hergelésre, idegeskedésre?
1: Aha.
0: Hát igen, értem.
1: De most ez kinek?
0: Igen.
1: Csinálják.
0: A gyűlölet kultúrája. Nem az irgalmas, könyörületes, normális Magyarország, hanem állandóan ez a hergelés, ez a bosszantás, ez, mert ugye ezt lehet néha hallani. Hát én mondjuk 3 napig teljesen kiiratkoztam a...
1: Jaj, de jó.
0: Az aktuál politikából.
1: És mi változott meg az életedben?
0: Nem tudom, ugyanúgy, mert akkor is háttérzaj ment csak, tehát hogy néha így felemeltem a fejem, felkaptam, és akkor sokkal inkább így az érdekelt, hogy amikor a társadalmi megrendelést elég sokáig konzekvensen, szélsőségesen, szellemesen az igazság nevében benyújtja mondjuk a Molnár Áron, akkor azért előbb-utóbb elveszik a mentelmi jogát a Hankónak.
1: Uh-huh. Hány ideje volt? Halló!
0: Halló!
3: Sziasztok, Tamás vagyok. Az a baj, hogy amit az előbb mondtál, Dávid, hogy ez nem a szórakozásuk, vagy ez nem tudom, lehet, hogy az is mondta, ez nem a szórakozásuk, ez az identitásuk, és aki ezt nem osztja, azt ők nem tartják magyarnak, azt egy eltaposandó, elüldözendő nem ember. Ezért írják ezt ki, hogy mi sírtunk, te meg majd fogsz sírni, tehát hogy mert...
1: Sírni fogol.
3: Igen.
1: Ez melyik tábor volt?
3: Nem is tudom, ez Dávid, hogy jutott esetben, nyilván nem az MTK, mert sem volt ez kiírva.
1: Hát az lehet, hogy az asszimilációs igények...
3: Nem. Tehát ez nem az MTK, mert sem volt kiírva, nem az MTK, mert sem fenyegetik meg a Lannert Juditot, tök nyilvánvaló. Na mindegy, szóval, hogy és ez az elmúlt 16 év egyik fantasztikus terméke, hogy aki nem érdekel a foci, az nem magyar. Konkrétan az, aki azt mondja, hogy mit kell a foci, engem érdekel, tudjátok, hát eléggé. És a magyar foci is érdekel. De hogy azt nem elfogadni, hogy mást ez nem érdekel, és hogy nem fontos, és hát ne valójában ugye azt szokták, vagy ez egy, nem tudom, Nick Hornby talán, hogy a foci a nem fontos dolgok közül a legfontosabb, vagy szóval van valami
0: ilyen mondás. Életbevágó.
3: Szóval, hogy azért, ha úgy nagyon mélyen magunkban nézünk, hát tényleg miért fontos ez? Na, na úgyhogy, és igen, és akkor eljutunk oda, hogy, hogy, a, hogy aki nem szereti a Fradit, vagy esetleg így feltesz kérdéseket 25 milliárd forint eltűnése kapcsán, akkor azt veréssel, meg a családja megverésével, vagy akár személy, ugye a székközepes rácot, azt meg is verték egy, vagy megpróbálták megverni egy kézilabda eseményen, mert töltett néhány kérdést. Szóval,
1: de azok egymást is megverik, nem? A Pirates, meg a nem tudom én, Grüjugend, vagy hogy hívják magukat.
0: Hogy hívják ezt, hogy kimennek a város szélére Usztavka, vagy mit csinál, mikor
3: Usztavka, hát az más.
1: Az sport, az egy rendes, az egy becsületes dolog, de itt azt hiszem kábítószerelosztásról, meg mindenről van szó, ja. meg védelmi olyan, pénzről, olyan. Amikor ezek a srácok egymást verik, és pont jól jön nekik a identitás vezérelt egydimenziós háttér. Az a kérdés, hogy mondjuk például, ugye Jobbiknak elég fontos polgári szárnya volt az Ultras Liberi, hogy ebből lehet újraépítkezni, mert hát ők elég nyakosan hülyék a lelátókon.
3: Szerintem nem, ők már rég betagozódtak a Fidesz alá.
1: Tehát erre van pénz.
0: Hát, ja. igény van rá.
3: Igény van rá, igen, hogy pénz van, azt nem tudom most jelenleg, de igény mindenképpen van. Uh-huh.
0: De nem az van, hogy ez az egész, amiről most itt dumálunk, hogy mélyen magunkba nézünk, meg hogy a fenyegetőznek a fradisták, és hú, de ezért meg az MTK nem. Tehát, hogy ez ad akta, ez passzé, kompozé, elég volt? Tehát, hogy nem ez van? Ez minket nem érde? Én nevethetek ezen, amikor Rímben üzennek a Juditnak, a miniszternek, hogy a Fradi ultrák, mert hogy ez nem követi cselekedet.
1: Nem
0: követi
1: Fradi volt, mert ott fölismerem a betűtípust, meg a monimót, amire a Kubatov adja a pénzt, és a saját műhelybe készül. Aztán kiosztják.
3: Hát persze, valójában semmi más dolgunk nincs, mint neveti rajta. Hát persze. Hát hogyne.
0: Én annak idején attól tartom.
3: Konkrétan a nélküled az annyira kínos, én nagyon sok válogatott meccsen voltam az elmúlt.
1: Na ez már nagyon MTK-s, ne haragudj.
3: Uh-huh. És ez, az annyira kínos azt ott hallgatni, hogy az valami szabai műzenet.
1: Na olyan, mint egy rossz korálszám utánzatának az elrontott változata.
0: Szerintem nem rossz az a szám. Én ezt
1: szerintem
0: nincs ízlésem, én ezt felvállalom, én őszintén bevallom, sőt, kifejezetten rossz ízlésem van, de szerintem az nem egy rossz szám, és amikor együtt énekli az egész stadion Felvidéken, akkor értem, hogy honnan, hova, kinek, miért, és semmi kivetel.
1: Nem Felvidéken, magyar válogatott messen Bögdösnek, hogy álljam már.
0: Én értem, amíg jó, tudom, nem
3: Bögdösnek egyébként, nem engem nem Bögdös. Senki. Körülöttem fölálltak, valaki nem állt föl, van, aki
1: fölállt. Erről a Landert Juditról az jutott eszembe, amikor gyerekkoromban rendszeresen a katolikus nagymamámnál le voltam rakva szilveszterre, amikor tartották a szüleim a bulikat. Reggel a belvárosba kaptam egy trombitát, meg egy állarcot, és szerintem 80, nem tudom, valahányba kaptam egy ilyen fröccsöntött tartvéder állarcot, és megpróbálta nagyanyám téríteni, én meg páros lábbal ugrált a rekamién, és azt skandáltam, hogy nincs Isten, nincs Isten. Nem. És ettől nagyon bosszus lett a nagymamám, és ez gyakran eszembe jut, hogy ez a bosszantás is egy elég regresszív állapot.
0: Igen.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha egyszer oktatási miniszter lehetek a bizalmatokból, ami nem leszek, akkor megígérem, hogy én nem fogom hergelni a fotball szurkolókat, mert igazából azt is megértem, aki sír.
0: Hát persze.
3: Hát de na de nem aki... hergelés, ha valaki azt mondja, hogy ő meg nem érti, hogy miért sír valaki, értem.
1: Tehát, hogy nem hiszem, hogy a munkaköréhez tartozik, hogy ez, ebben vélemény nyilvánítson.
0: Ez még...
3: Sír van, aki nem sír, és akkor mi van, semmi?
1: Én nem ezért fizettem a oktatási minisztert, hogy ilyen ügyekben vélemény nyilvánítson, és biztos példa volt valamire, hogy milyen mentális állapot van az ország, de köszönöm, ebből így tökre nem kérek. Tehát valamiféle önkorlátozást ebben is lehetne tartani.
0: De ki beszél belőle a véleménye?
3: Nem ütötte meg az inger küszöbömet.
1: Ja, nekem sem.
0: Csak a te
1: van, akinek meg megütötte, azok meg idegesek, és ők a nagymamám, akinek ugrál a Lannert Judit dartvéder áll, az van az ágyon. És ezt szerintem nem. Ezt ki lehet nőni.
2: Jó van, hallgatok.
1: Köszi, szia. Hello.
0: Cső.
1: Csővári. Na, akkor még egy valami jó.
0: Mondjak egy korallokát.
1: Mondja.
0: Jövök tegnap.
1: Visszajött?
0: Igen, visszajött. És
1: van rajta ruha, vagy nincs?
0: Állapítani. A hátán olyan, mint hogyha látszom a pánt, ha a fürdőruhájának, soha nem fordul keresztbe, de ha félmeztel, akkor én nem tudom, hogy, tehát itt sétálgat.
1: Én nekem éppen mosgóztolt a takarítónőm.
0: Igen.
1: Lehet, hogy kirakok ide egy ilyen papírt, hogy vállal-e a közelben.
0: Na. Akkor a kolorlokát ezután fogom elmondani.
1: Okay.
0: Kolorlokát, parancsolj!
4: Hello, sziasztok, Libitel, bocsánat, az órásért.
0: Nem értem.
1: Libike vagyok, bocsánat a zavarásért. Ezt mondta.
4: Igen, köszönöm szépen, magyar hangjaival szerint. Köszönöm szépen. Ha már identitásról volt szó, meg fociról, egy több hetes tüskét kibeszéltek magamból?
0: Hát, ha nagyon nyom...
4: Azért telefonáltam, mert nagyon nyom, de magamat tudom tartani mégsem.
0: De, hogy is mondjad, gyógyítunk.
4: A kollégával, aki előbb telefonált be, több hete illésbéláztatok egyszer meg minden, és akkor mondtátok, hogy Szombathely így, meg úgy. Könyörgöm, hogy Sárvári, meg ott is volt még juniorban is, meg minden. Ne legyétek el Sárvártól egyetlen híres szülöttjét.
1: Hát meg a Termál Kristály.
4: Hát meg a Stieber Zoli, mert ugye ő is onnét származik. Csak ez hetek óta bennem volt. Én
1: fú, nagyon nézni. Köszönjük.
0: Nekem fontos, ez hiszen neked fontos Sárvári.
1: Mi köszönjük, mert nem lehetünk mi a rémhíreknek, vagy az álinformációknak a terjesztői.
0: Neked ilyen fontos Sárvár?
4: Még sose voltam ott, de most már
0: biztos. Ezt azt hittem, hogy Móricz találta ki.
1: Libike megsértődött a sárváriak helyett. A helyettes sértődés kultúráját tartsuk fenn. Köszönjük szépen, hogy
4: hívtál. Köszönöm, hogy segítettetek.
1: Sziasztok. Szevasz. A Megkönnyebbülés rádióját hallottátok, vagy hallgatjátok. Nyugodtan bárki, hogyha föl akar öklendezni egy szőrgombócot, mint egy kis cica, akkor utána megsimogatjuk.
0: Igen.
1: Andris, kolorlokál.
0: Köhögjétek vissza a pormacskát, hogy jövök biciklivel, egy verőfegyes, egy csodálatos, fantasztikus Budapesten. Én tudom, hogy Armageddon van, de akkor is gyönyörű így a Duna, és hát nem tudom, olyan száraz, nem tudom elképzelni a Medrét, de szóval nagyon szép minden most ebben a városban, és jövök, és odaérek a Batthyány térre, és így megint megképződik az a szép Batthyány téri éjszaka, április 10, sose tudom, hogy egy vagy kettő, de amikor hajnalig ment a tánc, új korunk, legújabb korunk Moszkva tere, és épp azt hallgatom, amikor azt mesélik a picúrék, talán a Csákányos mondja, hogy a Tiborcék addig-addig kapitalisztak gyerekkorukban, míg úgy rászoktak, hogy aztán felnőttek, azt tényleg megvették a Dorottya utcát, meg megvették a Vörösbardi teret, és akkor így fetrengve röhögök, és így hátulról mellém érkezik egy csávó, és valamit mond, kiveszem a fülemből röhögve a picúrt, megint mond valamit, volt futár különben, szimpatikus, 45-ös, akkor sem értem, mondom, légy szíves, mondd el, nem értem, hogy mit mondasz, és ezt mondja nekem a csávó, a prostituáltak lehallgató tisztjei, azok a kurvák tetvei. És mondom, tényleg ezt mondtad? Igen, ezt. Most egyedül találtad ki? Egyedül. Vigyorgott, meg befordult, hát ment a piroson és elhúzott.
1: Jó, akkor kattos.
0: Iszonyú jó volt.
1: Na, van egy telefonálunk. Szia, kire vagy megsértődve?
5: Nehogy már a Fradit egy napon emlegett.
1: Bocsánat, ez nem szubstanciális mondani valamit. Az a baj, hogy most egyedül kell megélned a magányodat.
0: Igen.
1: És mi vagyunk adásban, nem pedig te, az egy másik dolog. Na jó van, hát akkor...
0: Fortyogjatok otthon.
1: Fortyogjatok magatoknak.

0: Na mi van, csert? Nem tetszett a vénmotorok? Ezen nőttem fel, ezt hallgatta apám folyamatosan. Na de mindegy.
1: Fincsi volt.
0: Ez meg New Fossils.
1: Nagyon finom. Erre mész?
0: Megyek. Aha. Édermanba.
1: Nagyon finom.
0: Jó helyez a Éderman. Azt kell mondjam.
1: Ilyen filmet rendezetek magyar rendezők, aminek ez a soundtrack.
0: Voltál tegnap?
1: Hol?
0: Diszbemutatón.
1: Minek a diszbe?
0: Rice.
1: Nem tegnap volt. Nem tegnap. Ezek elővetítés, az októberben lesz majd csak.
0: Figyelj,
1: a... Sok van, sok elővetítés van.
0: Fölmentek a színpadra, megtapsolták őket, akkor az mi?
1: Akkor nem, akkor,
0: lecsúsztál róla.
1: Elpénecoltam.
0: Ja.
1: Akkor simán bemegyek a moziba, mint egy átlag magyar, és megnézem.
0: Úgy, mint a szegények?
1: Pedig mi már van, már nagyon sok ilyen vetítése volt. Miskolszó,
0: Budapestig,
1: és mondtam, hogy nem, mert én ott akarok lenni a izén.
0: Tegnap este volt.
1: Azt a betyár 700-át.
0: Ja.
1: Ennek nem örülök most, hogy ezt mondtad, de hát...
0: Sajnálom, gyerekeim voltak, majd kérdezd meg, milyen volt.
1: Tudom már, hogy milyen, az a baj, pedig letiltottam mindenkit, hogy nem lehet elmondani már.
0: Nagyon
1: már tudom
0: nekik.
1: Az értelme, nagyon örülök neki.
0: Nagyon tetszett,
1: akkor nagyon
0: vicces volt, jó volt, nem volt benne. Kicsit azt mondják, hogy kiút a korábbi filmek nyavajgásából. Tehát, hogy ott van benne egy karakter, aki változtatni akar az életén.
1: Tudják, hogy a bukájuknak mit kell mondani.
0: Nem, dehogy is. Nem, abszolút.
1: Maguktól. Maguktól olyan az ízlésük, amilyen.
0: Teljesen függetlenül jutottak erre a dologra. Úgyhogy büszke vagyok a reflektív gyermekeimre.
1: Teljesen büszke, önálló, you're a proud father.
0: Önálló véleményalkotásra alkalmasak. Most gondolj bele, a te gyerekei 16-18 éves korukban, azok mennyire követték a te véleményedet, vagy akkor voltál mondjuk pont mindenhez hülye?
1: Hát igen, de azért az engem egyáltalában nem akadályozott meg attól, hogy elmondjam a magamit, mint ahogy nagyon érdekelt, hogy ők miket mondanak, és néha még meg is fordítottak engem a tengelyem körül, és amikor a kisfiam már úgy 18 felé így fejből blattolva relevánsabb, értelmesebb, eredetibb olvasatokat vagy nézeteket adott egy filmről, mint aminek az eszembe jutott volna, akkor azt mondtam, hogy wow. Tök jó, igen. Értem, hogy mondod és miért. Hát aztán persze sokszor ez nem így van, de hát ez így szép, amikor fejünkre nőnek, és elmondják nekünk, hogy merre van az előre. Elvittem fél év után lemosatni a kocsit a alléba, ott van a kedvenc mosósrácom, sokat segített, bár nekem rádiót beállítani, meg mit tudsz, hát ilyen tök jó fej fickó, és benéztem, 0 perc várakozás volt, azt már írta ott kint a internet, úgyhogy oda mentem, ott egy 40 percet kellett téblábolnom a borzalmas bevásárlóközpontban, és így, amikor jöttem le, akkor benézek, és azt láttam, hogy csupa Fülöp-szigeteki mossa az autót. És megkérdeztem, hogy ezek Fülöp-szigetekiek? Azt mondja, csáó, igen. És mondom, hányan vannak? 60-80 két műszakban. És mondja, jól dolgoznak? Hé, azért dolgoznak rendesen. És mondom, figyelj, mindenkinek turkálok a zsebében, hogy ezek haza meg tudnak csinálni, össze tudnak mosni maguknak egy 4-5-6 kilót nettóban. Szóval nem tudom, hát a főnöktől kell megkérdezni, nem tudom, láttam, hogy tudja, csak nem lesz ilyen hülye, hogy idején a navos csávhoz elkezd érdeklődni, hogy 4-5-6 kilót. És akkor tele van Fülöp-szigetekkel. És akkor ugye nálunk, múltkor beszéltem valakivel, aki olyan gyors étteremláncot csinál, vagy benne van a menedzsmentben, és mondja, hogy náluk a konyhán is egy 4-5 Fülöp-szigeteki nagyon keményen dolgozik. Ott is megkérdeztem, azt mondja, igen, ezek annyit hazavisznek. Hát úgy hazavisznek különben, és mondom, úgy, mint a filmekben, hogy itt megkeresik, és akkor nagyját hazaküldik, és akkor ott az egész falu abból él, hogy a hős nyugaton dolgozik. Hát azt mondja, igen, nagyon sokan ezért keményen dolgoznak, de csak ezeknek még kell szállást is biztosítani ilyen munkásszálon. Úgyhogy egy ilyen munkaerő, az havonta, mit tudom én, egy milla körül áll meg. És különben, ha nem lennének, akkor nem lehetne mit csinálni. És akkor így elkezdtem ezen gondolkozni, ezen a xenofóbián, ezen az idegen gyűlöleten, ezen, hogy ez mekkora keletje, divatja volt ennek a hergelősdének, miközben ez teljesen természetes szervül a társadalomba. És akkor elolvastam tegnap kezzel, de István királyunk intelmeit Imre Hercegnek, aminek a 6. pontja a jövevényekről szól, hogy fogadjuk be őket, mert hozzátesznek az országunkhoz, és színezik a képet, és itt
0: vannak. Kikre gondolt, a besenyőkre?
1: Hát gondolom, a besenyőkre gondolt, nem a Fülöp-szigetekiekre. Lehet, hogy akkor is összemondta volna szerint, hogy azt, ez most jön, vagy valami csoda. Én ilyet nem láttam.
0: Akkor még csak ez volt.
1: Imrecském, ilyet ne is lássak.
0: Akkor még csak ez volt elérhető.
1: Igen. Úgyhogy nem tudom, very welcome.
0: De hát itt van, és kiharapják a saját kultúránkat. Hát most egy kínai kisgyerek megdöntött, egy kínai kislány megdöntötte a Rubik kocka kirakás női rekordját egy héten belül kétszer.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na, hát az is nekünk,
0: hát
1: izé,
0: az is nekünk kéne a legjobban.
1: De az is nekünk játszik, nem? Mindenki, aki a Rubik kockával játszik.
0: Mivel hátrafelé nyilazni, vagy mi lesz még?
1: Nem, ezt, miért? Mi meg elvettük a gyorskorcsolyázóikat, vagy a szép kürkorcsolyázóikat. Az ikreket, magyarosítottuk.
0: És elvett, most egy 13 éves kislány meg elvette a hosszú katinkának a világcsúcsát.
1: Elvette tőle.
0: Valamilyen úszásban.
1: Egy kínai kislány.
0: Hát nem kint. Ő lesz majd a 12 éves, aki majd őt is letaszítja a trónról, de majd jön egy 12 éves, aztán meg egy 11 éves. És hát ez mutatja szerintem azt, hogy mivel nem érdemes foglalkozni.
1: Igen. Hát a csúcsokat...
0: A Rubik kockával, aztán végképp nem. Az úszás, ha közbe élvezed, akkor...
1: Igen.
0: Állítólag szinkronúszásba sem érdemes belefogni, mert semmi esélyed, hogy ha medálokat akarsz, gyors korcsolja, az tök felesleges, mert honosítottakkal megy most már mindenhol.
1: Hát nézd meg a focistákat.
0: Hát mondjuk a kínaiak egy egyeneset nem tudnak a labdába rúgni.
1: Igen.
0: Itt ebben látok még egy kis gondot. Valószínűleg az autógyártás sem lesz izgalmas, hogyha már ha már a rekordokat ők csinálják benne. Halló!
2: Sziasztok! Nem tudom mennyire városi legenda, néhány évvel ezelőtt egy koreai kislány nyerte meg a rovásírás versenyt.
1: Szuper!
0: El tudom kérni.
1: Legyen így! Legyen így! Hello!
0: Köszi! Mondjuk, ha én... Ha már... Azt nézzük, hogy melyik nemzetnek kell jobban félni a mesterséges intelligenciától, akkor talán az, amelyik a legtöbb ilyen rekordot önti ki magából.
1: Miért?
0: Aminek nincs sok értelme. Már hát ja. Ezt egy gép meg tudja.
1: Igen, minden rekord azért van, hogy a csúcsok, hogy megdöntsék őket.
0: Hogy minél jobb gép vagy ezen feszülni, te szerintem elég hülyeség.
2: Állj föl, jövök! Figyelj, azt akarom kérdezni, hogy amikor az Ovi-ba viszed az unokádat, vagy a könyvtárba kiveszel egy könyvet, akkor is megkérdezed, hogy egy könyvtáros, egy levéltáros, egy egyetemi adjunktus, vagy egy iskolai tanár, hazavisze 4-5-6 kilót egy hónapba.
1: Hát vagy szerinted megkérdezem? Szerinted
2: megkérdezed meg?
1: Nem. Tőle se kérdezem meg, hogy miből élsz, Vejni.
2: Jó, oké. Csak azért mondom, hogy mert szerintem az a gáz, hogy azok az emberek, akik mindezt megcsinálják, azok ennyi pénzt kapnak. Az oktatásban, az egészségügyben, az oktatásban minden szinten. Na jó.
0: Köszi! Csáva!
2: További
1: Hol tartottam?
0: Úgyhogy...
1: Meg
0: hogy
1: kell dönteni a csúcsokat.
0: Igen, a csúcsok, meg a robottá válás. Én még fiatalon irodai környezetben mindenféle ilyen ügyeletekben rászoktunk a...
1: Valami számítógépes játékban.
0: Counter-Strike-ra. Hát előtte még Anarchival a... Kvéket nyomtuk, és sőt, volt olyan, hogy az kocsmázás után bementünk a, nem is tudom, valamilyen netcafé, vagy nem tudom, hogy hívták akkor ezeket, és ott kvékarénáztunk egymással. De aztán jött ez a Counter-Strike, ami eléggé tetszett úgy haveri környezetben, és amikor kidugtam a fejem a világpiacra, akkor elindult. Hát az vagy van, mit tudom én, egy csapat terrorista, és terror elhárító. Uh-huh. És általában egy ilyen stilizált valami elhagyatott közel-keleti faluban mérkőznek meg egymással, és hát rendszeresen 0 perc alatt egy lövéssel leterítettek. Kaptam egy nagyon pontos fejlövést, és aztán ez úgy valahogy összeállt a kép, hogy ezek valószínűleg ilyen 10 éves ázsiai gyerekek.
1: Akik leszed meg.
0: Igen. Uh-huh. Akik tök jók, meg csomó idejük van rá, szerencsére most már van nekik e-sport, akkor még nem volt, hanem gyakorlatilag civileken, szociológusokon, meg nem tudom melyiken gyakorolták ezt a sportot, amivel elvették az egésznek az ízét. Tehát ha valaki túl jó, akkor ettől elveszi a kedvet. Úgyhogy akkor jöttem rá, hogy ez nem érdemes. Majd maximum, hogyha a haverjaim összeinek, akkor hülyéskedünk együtt. Olyan, mint hogy haverokkal jó karaokézni, és nem pedig a, nem tudom én kivel, a Király Lindával. Uh-huh.
1: És mikor játszottál utoljára ilyesmit? Nincs, hogy ilyen nosztalgia bulit tartasz pizzázban, és akkor összejönnek a haverok?
0: És egymás fejbe lőjük, így ülünk ilyen gépeknél,
1: vagy más irányba, nem tudom, én annyira kimaradtam ebből a számítógépes játékos kultúrából.
0: Hát fifázni, azt még igen. Az néha összejön.
1: De bizony 3D-ben egymás mellett ültök, vagy pedig különböző helyekről?
0: Hát most már inkább egymás mellett, de lehet interurbán is csinálni, és akkor fölnyomod a headsetet, és ugyanúgy mehet a hergelés, meg zrikálás, meg mondhatod neki, hogy sírni fogsz, mint Lanner Judit. De most elkenem a szádat.
1: Igen, hát meg ennek a csúnyább változata, ugye?
0: Nem tudom én, ami 50 ezer forint.
1: Igen, az 50 ezer forintos hangjegy.
0: Na olyanok, azt nem kéne levenni, de hát az is haverokkal, de hát élőben az jobb. De már rég volt.
1: Rég bizony. Én nem tudom, helyekkel valahogy ez teljesen kimaradt, és nagyon érdekes, hogy a gyerekeim se mentek rá egyáltalán. Ja. Tehát, és nem azért, mert hogy verek a kezedre, sőt kifejezetten vettem nekik egyszer egy használt PlayStation-t, amit, hát figyelj, háromszor volt bekapcsolva. Úgyhogy Andris, eladom, visszaadom, vedd vissza. 50 volt nem tudom hány éve, nem tudom én, hanyas, kettes vagy hármas, szépen áruba fogom bocsájtani.
0: A hármas az érdekel, mert van hozzá egy csomó játékunk, és tönkre ment a régi.
1: Na, akkor majd megmondod, hogy ez mennyi. Viszont egyszer valahogy kölcsönkértünk egyet, mert volt valami gyerekbuli, de ez is mondjuk 12 éve volt a házban egy jó barátomtól, a Péteréktől, és odaadta, és beraktam egy nejlonzacskóba, és múltkor pakoláztam. És ott volt, 12 év volt, tehát ők se nagyon használják ezt a dolgot.
0: Nem. Nekem tegnap előtt a kisebbik fiam elkente a számat FIFA-ban.
1: Igen? Uh-huh. Na, figyelj, megnézik helyetted a filmeket, elmondják, hogy mit gondolnak rá, büszke vagy rájuk, megvernek, büszke vagy rájuk. Csodálatos. Én azt szerettem nagyon, amikor...
0: Megint egy külföldi. Halló!
2: Említetted a csét, egyből Pavarotti ugrott be. Megvan?
0: Nem.
1: Nem.
2: Ah, jó, mindegy, másik, nem ezzel telefonáltam, hogy te, akkor te sokat játszottál a nógépen, ez neked megmaradt volna mennyire?
0: Nem, egyáltalán nem.
2: Egyáltalán nem,
0: teljesen, majd sokat nem is játszottam, igazából.
2: Ja.
0: Hát Prince of Persia, meg nem tudom én, ilyen doszos hülyeségekkel.
2: Hány éves vagy?
0: 50.
2: 50, jó, 10-es van testünk. Jó, én nekem ez nem esett le a játékozás, csak már nem most már ilyen egyszerűbb játékokkal, de nekem én nekem nem tudok kiesni ez, furcsa mond.
1: Napi hány óra?
2: Attól függ, hogyha én bele vagyok pörögve egy játékba, akkor az asszony néz, én játszom.
1: Őszintén.
2: Két óra?
1: Két óra?
2: Három.
1: Három. És nézi az asszony, hogy játszol?
2: Aha.
0: Zen.
2: Hát ő neki nincsen ez a hand-eye coordination, az neki nincs meg, de nézni szereti.
0: Ezt a nézést sose értettem, tehát hogy mire van a Twitch, meg hogy miért néznek emberek végigjátszásokat.
1: Stadionban nézik, mondjuk, hogy ott középen ülök. Okay,
2: beszélgess velem, mert én minden nap nézek YouTube-on egy arcot, aki egy játéka játszik fél óra, 20 perc. Tök jó, nem kell játszanom azzal a játékkal.
0: Más megcsinálja helyetted.
2: Megcsinálja. De mondjuk ez nem végjátszás, csak simán játszás. Hogyha megtetszik, akkor letöltöm. Játszok vele én is. Érted?
1: Aha. Nem gondoltál még arra, hogy esetleg lehetne ebből egy kis pénzt is keresni?
2: Nem.
1: Nem? Ja, nagyon nem tudom, nagyon nagy volt ez a sóhaj.
2: Figyelj, most ezt most visszadobhatom, te szívesen csinálnál egy YouTube csatornát, és vágnál, és...
1: Egyáltalán és, nem.
2: Egyáltalán. Figyelj, én ablakot mosok, nekem mindig ilyen fizikai dolgok jöttek be, szeretek jönni, menni, nekem ez, hogy így ennyire egy helyben ülni, elég az, amit játszom én.
1: Aha. És ilyen óriási nagy üvegből lévő irodatornyokon kint lóksz és mosod az ablakot, úgy kell elképzelni?
2: Magyarországon úgy volt, de most Dániában élünk, így itt nem bívik az alpinozás egyáltalán.
1: Koszosak az ablakok?
2: Micsoda?
1: Koszosak akkor az ablakok?
2: Nem, csak hogy itt egyrészt nincsen sok magas épület, itt minden darúról csinálnak, ami magas. Aha. Itt mi csak simán egy autóval rohangálok körbe-körbe, és simán lakóházakat mosogatok, házakat mosogatok. Aha. Azokhoz meg nem kell semmi.
1: Ez tök jó.
0: Akkor gondolom, neked nem pihentető ez a mosós jár.

0: Na, köszönöm szépen, kizárólag.
1: Mi is köszönjük. Szevasz, hello.
2: Igen, a játék szenvedély kívülről és belülről. Igen. Jó, mert békés végül is, hogy ott élitek ki.
1: De most nem vagyok
2: egyáltalán gamer,
1: meg mit tudom, volt ezek a casual számítógépes dolgok. Apám munkahelyén volt C64, azt hazahozta téli szünetre, akkor átjöttek a haverek, és akkor játszottunk ezekkel, de hogy nem ragadtam rajta, és nagyon sokkal fontosabb dolgokkal voltam elfoglalva, majd a 30. születésnapomra megleptem magam egy PS1-gel, ami nagyon jó móka volt. Úgyhogy ez az szórakoztató. Még ma is megvan, és működik.
2: Az én nagybátyám, amikor bezárt ősszel a vidéki szálloda, akkor felhozatta a Leonardo-ba a Rex asztalt, és egész télen rexezhettünk.
1: Csodálatos.
2: Hello.
3: Sziasztok, Norbi vagyok. Nekem azért maradt ki a...
2: Nem lehet érteni egyáltalában semmit abból, amit mondasz.
3: Nem lehet.
2: Nem, beszélj.
3: Akkor hangosabban beszélek. Azért maradt ki nálam ez a játék, mert nem volt lóvén PC-re. És aztán, mikor a konzolok már megjelentek, akkor meg már nem érdekelt.
2: Hát akkor nem így. Tudom, másokon... A szegénység megfosztott egy élménytől, de egy szenvedélytől is.
3: Ennyi. Nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel, de így amúgy. Igen, a csóróság megfosztott ettől, de amúgy nem bánom. Persze utána később konzoloztam egy kicsit, de nem nagyon bonyolultam bele.
2: Uh-huh. Oké, okay, szuper. És miben segíthetünk még?
3: Hát, ennyi elmondtam,
1: ami nem
3: volt.
2: Oké.
1: Okay. Ciao. Hello. Ciao. Hú, ezek a kihangosítások nem nagyon mennek jól.
2: Norbinak nem volt pénze konzolra, vagy PC-re. Miket meg nem tudunk.
1: Ja, Istenem.
2: Csúcs döntögetés, mert tök más, ez társas játék. Hogyha dél-Jemenből lőnek le online, te meg itt vagy, szociológusként, hanem, hogy valakikkel együtt összemírd az erőt. De akkor, amikor egyedül mész be a vízbe, és úszod a csúcsot, kínai vagy magyar, és az egész életedet arra teszed föl, hogy olyan legyen a fekvésed, a dinamikád, ja, és a izét, hogy megdöntsd a csúcsot.
1: De az rossz, amikor elveszik ennek a játékát, tehát tök jó megenni egy palacsintát, de abból Guinness rekord, hogy valaki megevett 800-at.
2: Igen.
1: Ez tönkre vágja.
2: Én egyszer valami alpinistát kérdeztem, egy hegymászót, aki sokat mászkált magasra, amit, tehát én egyáltalán nem tudok megérteni, hogy miért kockáztatod, stb. És mondom, mi ez a helyzet, miért akarod megmászni a csúcsot? És azt mondta, hogy azért, mert ott van. És ez csodálatos.
1: Halló.
4: Sziasztok, jó reggelt nektek. Ákos vagyok, és egy apró pici elnézést, ezeket kérem, helyreigazítást megengedtek nekem?
1: Parancsolj.
2: Kérünk, hibára halmozunk, javíts ki bennünket.
4: Nem, gyorskocsi ügybe. Annyit szeretnék elmondani, hogy tehát Liu testvéreknek anyukája egy 175 centis szőke magyar nő, és apukájuk kínai. Magyarországon születtek, magyarként nőttek fel, magyar iskolába jártak, itt éltek folyamatosan, nem ikrek. Úgyhogy magyarként érték el az eredményeket, és gyorskocsijában még legalább 20 nevet fel tudok sorolni, aki magyarként érte az utóbbi 20 évben világversenyen dobogós eredményeket, vagy akár olimpiai aranyat. Tehát ez nem egészen van úgy, ahogyan.
1: Na, köszönjük a kijavítást. Figyelj, akkor tulajdonképpen a Liujékat kivásárolták a magyar sportból.
4: Nézzetek, én velük dolgoztam, meg az egész ügyben dolgozom 40 éve, és ennek a részletére nem tudok itt most nektek beszámolni, de legyen az a lényeg, hogy nem pénz volt benne.
2: Nem pénz volt benne?
4: Nem pénz.
1: Politika.
2: Hogy akkor kapta meg a Szijjártó az állást, hogyha kipasszolt.
4: Nem jó felé.
1: Adjuk, meséljük úgy, hogy a szerelem. A szerelem igen, volt.
4: Jó lenne, nem.
2: Okay.
1: Talán a szerelem. Hagyjuk. Akkor én meg elmesélem neked azt, hogy a gyakorló jégcsarnok mellett van a Récsei Center, ahol egyszer volt szerencsém jó pár éve, legalább 10 éve, nem inkább 12, az olimpiára kijutott női gyorskorcső csapattal szaunázni, életre szóló élmény volt.
2: Azóta vannak a hasonlataid a combokról, meg az izmos farfofákról.
1: Az izmos alsótest nagy rajongója vagyok. Azóta, hát föltöltött ilyen hosszú távon is.
4: Megértem, oda járok napi szinten kávézni, hiszen ott dolgozom.

0: a Récsvé mellett én is ott a sportközpontban természetesen, és persze fel tudnám a hölgyeket nézszerint sorolni. Egy hosszú ideig oda jártunk kondizni, mert nem volt más lehetőség.
1: Nem volt még akkor saját. Uh-huh. Én meg örömmel hordtam a gyereket oda korcsolya oktatásra.
2: És, és csak edzedőket, vagy korcsolyázod is?
1: Ez volt, amit elvállaltam mindig a családi dolgokban, nem más.
0: Igen, szóval annyit, ami ritkán telefonok be, egyébként nagyon szeretem a Tilos, meg adományozó is, hogy ott
2: köszönjük szépen.
0: Mindenféle rendezvényre is.
2: Az is jó.
0: De hogy a korcsolya sport szerintem Magyarországon az, ami azért lehet, hogy 10 évente, de téli sportok jegyébe valamit felmutat, magyarokat képes felmutatni, miközben ténylegesen közön nincs azokhoz a lehetőségekhez, amik akár Koreába, Kínába, Kanadába, vagy bárhol.
1: Hollandiában. Nincsenek azok a hosszú befagyott folyók.
0: Hát azok már sajnos ott sincsenek.
2: Igen.
0: De tehát össze sem lehet hasonlítani, még most sem, pedig azért sokat javult a helyzetünk. De hogy úgy éreztem, hogy szót kell emeljek a kollégák és a
1: kocsátok
0: mellett.
2: Igen.
0: Mert nagyon komoly munka van emelőtt.
1: Uh-huh. Jó, hogy szóltál, köszönjük, és remélem megvan már a szövetségnek az új elnöke. Ugye Lali már...
2: Ez volt a Lali? Igen. Ez volt a Lali?
1: Ez volt
0: régi, a... Igen, régi kollégám került oda, igazából...
1: Tehát aki ért hozzá. Jó, oké. Jó, hát akkor reméljük okay. Ettől jobb lesz. Köszönjük szépen, hallgass továbbra is, és szól, hogyha hülyeséget beszélünk.
2: Hello,
1: szia.
2: Hello. Ciao.
1: Na, tartunk egy szünetet. Nekem a hét egyik nagy élménye volt, hogy kijött az új Dresh lemez.
2: Dresses lett a Dávid is.
1: Dresses lett, felveszem a Dressemet.
2: Helyes.
1: Dresh,
2: Misi.
1: Edző Dresh. És ezeket már hallottam élőben is, és hát pont úgy szól. Lemezen is. És Lukács Miklós címbalmozik benned. Egészen elképesztő.
2: Világ színvonalú dolog.
1: És hát
2: jó dolog a Jédermannban magyarnak lenni, Dresh koncerten.
1: Örüljetek, hogyha találtam most egy szép, kedves felnőtt ringató. Egy felnőtt ringatót, mert nagyon jó Lukács, amikor Kurtágot játszik, de azt mondjuk élőben inkább érdemesebb megtekinteni. Úgyhogy pihenjünk mindannyian, és ringassátok el magatokat a Milicek dalmaira.

0: Marci nem nézzük meg.
1: De, megnézzük
0: Marci,
1: a Marcit.
0: Megné- Marci nem látunk. Marci.
1: Na várja, várja, várja. Csatlakozás.
0: Babam bam. Bubum bum.
1: Írsz a Marcinak, hogy jöjjön erre a jicire?
0: Maci.
1: Jitsi.tilos.hu per tilos 2025. Pás, ne jöjjön be! Ne jelentkezzen, nem fogjuk beengedni.
0: Jitsire gyere. És te meg írd be azért, hogy mit kell, hogy mi a jici, írd be a számot. Ti-ti-ti.
1: Írja a franc, majd így lefotózom.
0: Ti-ti-ti. Ti-ti-ti. Ti-ti-ti.
1: Ja, nem az. Ó, nem sikerült.
0: Csodálatosak vagyunk. Bele fogunk ebbe jönni, ebbe az interurbán szerelembe. Marci. Interurbán.
1: Át is küldtem. Jó van, a cseten semmi reakció nincs a dressre.
0: Aki gondolom, átküld.
1: Kimentetek. Jeff szupultrába köztül. Jó, de van, itt van. Kőken, ja, Misi a dress, hogy fideszes volt. Hogyha már szerintem ezeket dúl van.
0: Milyen? Mi? Ugye szavaknak sincs
1: értelme. Misi kevés fideszes volt most mi. Hát szerintem, szerintem semmi. Szerintem
0: ő egy,
1: nemzeti minimum. Én azt gondolom.
0: Igen, ott legyen. Legyen ő. Én mindig ezt mondom ilyenkor, hogy bárcsak ő lett volna.
1: A... Fellépett fideszes rendezvényen az, hogy... Akkor literáson is föllépett. Akkor lehet, hogy literás, nem?
0: Na. Így van.
1: Literás a Dress Mihály.
0: Na, akkor elmondom a belsőt, hogy én nagyon régóta ismerem a Misit, és felhívtuk, felkértem arra, hogy az egyik literelő szilveszteren ő legyen a zenei betét, mert nagyon sokra tartjuk, és imádjuk, amit csinál, és nagyon régóta, és mondta, hogy oké, mi a rendezvény, és már nem emlékszem pontosan, mi volt a tematika, vagy a hívószó, de valami köze volt magyarhoz. Magyar. Így a magyar, úgy állandóan a magyarság körül babrálunk, és ilyen viccesebb szövegeket kérünk. És akkor megnézte egy korábbi bejátszását, ami mondjuk a Spiró volt, nem tudom, ilyen, tehát, hogy kemény volt, vicces, de kemény, és igazságos, és szélsőséges, és akkor visszarettent, mert azt mondta, hogy ő semmilyen politikai dologban nem kíván részt venni, ne haragudjunk. És akkor volt egy komoly levélváltás a Gabi és közte, amikor is Misi azt mondta, hogy fú, bocs, benéztem, jövök. Ott volt, a helyén volt, és egy csomó embernek iszonyú fontos volt meg most is az, mit tudom én, a magyarsága, a Misiről egy jó pár dolgot még el lehet mondani, például, hogy mennyi időt tölt most Erdélyben, és hogy a felesége az egy erdélyi református papcsaládnak a gyermeke, és hogy milyen fontos dolgok ezek az ő életében. De ennek mi köze van ahhoz, hogy így fúj? Mit jelent az, hogy fideszes rendezvényen föllépett?
1: Nem tudom. Hát, hogyha a hallgatóink már egy órával ezelőtt megbocsátották Deák Bill Gyulának a cenkát, akkor azt hiszem, a ilyenekben nem vett részt.
0: Igen.
1: Soha Mihály, viszont nagyon sok ember. Azt hiszem, ez egy ilyen izé. Alter Lipsi dolog volt ez már a 90-es évek elején is. És hogyha voltak ott...
0: 80-as évek.
1: Ha esetleg, nem hiszem, de ha esetleg ott föltűnt a Hökös Szabó Laci, aki most nem lett a média tanácstagja, az, aki a éhségsztrájkolók mögé szendvicset csempészett fotózási céllal.
0: Tényleg,
1: az
0: ilyen történt? Ilyen történt?
1: Nem emlékszem?
0: Nem emlékszem.
1: Volt az a Nagy Navarro éhségsztrájkolt.
0: Nagy Navarro, de jó nevek.
1: Éhségsztrájkolt a tévénél, akkor jött valami kommunikációs valami volt, és akkor fölfutó social médiára kirakott egy képet a szendvicsekről, hogy itt kamu, ezek esznek.
0: Aha.
1: És aztán ezzel elég gyorsan lebukott.
0: Ő volt valami, a tévében volt, ami totum factum, aztán ő az, és kiment Ausztráliában nagykövetnek, hogy volt valami ilyesmi.
1: Lehet, hogy volt. Igen. De voltak ilyen...
0: A Várhegyi volt a titkos ember végig.
1: Még itt a sporthoz is volt köze.
0: Igen.
1: Valami...
0: De nem választották meg tegnap, én nem, tehát én nem tudom, jól tegnap, hogy valakit nem választottak meg. Hát ő, szétszavazott a frakció, meg ilyeneket hallottam. Hát nem meg hiszem. A Bakárnak visszaküldték ezt az ügyészt.
1: Annyira nem figyelem, de Szabó Lacit nem választották meg. Én, nekem gyerekkoromból van egy emlékem, hogy voltak az MTV-ben olyan műsorok, ahol ilyen, amit még talán a Popper Péter kezdte el ezt a műfajt, hogy ülnek fiatalok és megbeszélik a felnőttek és problémáit, és akkor, mint ezt egy időben ebben egy fiatal zsesgő arc lett volna a Szabó László.
0: Tévéből indult.
1: Tévés. Régi.
0: Régi tévés.
1: Régi tévés.
0: Mint
1: régi.
0: A Sípos Pali.
1: Nézd már, odané megjött az ember.
0: Megjött az ember.
1: Na,
0: Szakála volt Kender. Valamit.
2: Szakála volt Kender.
1: Hello, Marci. Jaj, hát nagyon örülnek neked a hallgatók.
0: Igen. Szia,
1: Marci.
0: De
1: nem látom őket felállva tapsolni.
0: Igen.
2: Csápoljatok.
0: Most már három mennyit arat a part alatt, meg összejöttünk. Na ezt akartam, hogy te el tudod énekelni, mert egyrészt szép vagy, másrészt rohadt jó a hangod, és én rá... Na mondjad, a part alatt.
1: Nem.
2: Nem így van a dallam, a part alatt.
1: Három darka macska.
0: Három barjuk a szál.
1: Nem három tart.
0: Róka gyűjti. Szúnyog kévét köti. Eddig írtam le.
1: És mi van a macskán? Három tarka macska, egyik szitán, másik rostán, harmadik.
2: Harmadik pedig.
0: Befostál.
2: Befostál, igen.
0: Normális. Három mennyit alatt a part alatt. De jó, hogy itt vagy, Marcello.
2: Én is örvendek.
0: Szerbusz.
2: Kicsit hallgattalak.
0: Igen. Neked,
2: csak közben én is vártam a szerelőt, mint annó Bereményi Géza a csőgörényt.
0: Igen.
2: Aztán megjött a szerelő.
0: És mit szerelt meg?
2: Még semmit, csak felmérte a helyzetet.
0: Igen.
2: A vizes trangot kellett megvizsgálnia, ami egy ilyen épületbe, ami egy 12 emeletes épület, egy eléggé hosszú művelet.
1: Na, és mindez egy olyan városban, ahol 25%-a nem ott született, hanem másik országban. Honnan valósi volt?
2: Egy több. Szerintem ez a százalék az jóval magasabb, de mindegy, legyen ennyi.
0: És ez hova valósi volt ez a mester?
2: Hát szerintem ő helyinek tűnt. De igazából az akcentusa és a kiejtése és a megjelenése alapján lehetett volna akár szerb is, vagy valamilyen más délvidékből származó ember. De hát...
1: Megkérdezted, mennyit keres?
0: Azt mondta, hogy mennyit fizetsz neki te.
2: Nem, ezt az Andrésnak kellett ha megkérdezni.
0: Én megkérdezem. Valami haverom akarja tudni, hogy mennyit teszem ezt.
2: Úgy is teszem ezt mindig turkálni a mások zsebében.
0: Persze.
2: El is mondod. Szóval,
0: igen. Persze.
2: Igen. Nem, azért ennyire belsőséges viszonyhoz nem jutottunk el.
0: Igen.
2: Majd amikor fizetni kell, akkor...
0: Igen.
1: Fizettek fő úr.
0: Igen.
2: Igen. Volt egy feketén.
0: Igen. De hát ez egy bérelt lakás, hogy nem neked kell a cekket állni, gondolom.
2: Nem, ezt a tulajdonosnak a köre, csak hát mivel ő nincs itt, hanem azt hiszem valami dél-spanyol faluban van éppen, hát ezt ilyen telefonos segítséggel vagy e-mailekkel lehet megoldani. Hogy akkor rendelkezésre álljunk, amikor a hercsőgörény fölmerül, és mindegy. Majd egy következő fázisban erre is sor kerül.
0: De strang az azért jó, mert nem csak kopogni lehet rajta, mint a börtönben, hanem ez tulajdonképpen ez egy ilyen központi dolog, ez a lakó közösségnek a közös ügye és dolga, és amikor egész strangot cserélnek, bontanak, akkor így össze tudsz jönni az alsó-felső lakóval, megdumálni azt, hogy ki mennyit keres például, meg egyáltalán.
2: Például azt.
0: Igen, hogy rend van-e a házban, meg miért lopták el tőlünk tegnap reggel a verának a bicikliét.
2: Igen.
0: Hogy ityeg a fityeg.
2: Hangulat,
0: igen.
2: Igen. Várakozások szempontjából mindent meg lehet beszélni.
0: Igen.
2: Csak az a nyelv, amit ők beszélnek, az nem tudom mihez hasonlítani sokszor. Tehát ez a németnek egy olyan változata, ami egy olyan tájszólásban van már elferdítve, hogy ez elképesztő. Tehát
1: na jó, majd nem. Te mondod meg nekik, hogyan kell.
0: Igen.
2: Nem. Én nem mondom meg, mert úgyse érték, szóval.
0: De te németül nyomod kint különben?
2: Hát amikor kell, akkor nyilván valami ilyen kühenlatein alapon, ilyen alapkommunikációhoz nyilván, persze.
1: De ez hogy volt, hogy te is jártál át a szomszédnénihez?
2: Milyen ügyben?
0: Miért, ki még?
1: Hát nem tudom, hát ez hát nem tudom. Szóval amikor még csak oroszt lehetett iskolában tanulni, akkor voltak ezek a, volt a polgári ellenállásnak egy része volt, hogy volt egy idős tanítónéni, aki mondjuk esetleg vagy külkeres levelező lett néhány nyelven, és akkor az titokba fogadta a polgárokat.
2: Igen, volt ilyen. Nekem
1: én apám így
2: jár. Az öreg néni az nekem egy ilyen öreg óvónéni formájában öltött testet, mert először az első ilyen óvé, amibe jártam, és az utolsó, mert ezt végigcsináltam a jó, szerintem 3 éven keresztül, hogy pont egy ilyen remekül öltöző, jól szituált, régi vágású, régi módi néni volt, aki perfekt német, és így aztán az összes játék, meg az összes dalolászás, meg minden az németül ment. Tehát, hogy először én németül tanultam.
1: Az komoly.
2: Minden orosz, meg minden egyéb kényszer előtt, én már egy ilyen monarchiabeli állapotban voltam.
1: Na, hát akkor volt tulajdonképpen az
2: állam. Itt vannak a gyökerein, igen.
1: A néphatalom biztosított számodra egy német nevelőnőt.
2: Mondhatjuk így is, igen.
0: Igen.
1: Szerencsés vagy. Képzeljétek, én is tanultam még szomszédnéninél nyelvet. A 7. keletben szomszédunk volt a Baszk Felipa néni.
2: És milyen nyelvet?
1: Spanyol.
0: Baszk Felipa.
1: Őt még a polgárháborúban menekítette ki a kommunista párt, amikor a frankóék elárasztották, és akkor a, nem tudom, szüleit talán lecsukták, és őt pedig elvitték Szovjet-Oroszországba. Ő nem járt jó, voltak itt Franciaországba vittek, és ott nőtt föl végül is Felipa néni, mert a szülei eltűntek, és egy tanárképzőt végzett, aztán összejött egy magyar hajószakáccsal, és engedéllyel összeházasodtak, és Magyarországra költöztek.
0: Van is tenger.
1: És Felipa néni spanyol tanár lett, de...
2: És akkor magánórákat adott ezek szerint?
1: Hát vagy? Amikor már nyugdíjas volt erősen, és akkor az érettségi előtt törődött velem egy kicsit, de nagyon kedveltem, és utána mi ott laktunk még, és a gyerekeimet is nagyon kedveltem, amikor nyuszi motoroztak a gangon, akkor mindig kijött, aztán hozott egy banánt, vagy valamit, valamivel megtönte őket. Na, a hosszú életében sok minden történt, és azt is elmesélte, hogy amikor hogy nagy élménye volt, amikor a kommunista párt meghívására Magyarországra látogatott Dolores Ibarruri. És ő volt a tolmácsa.
2: És egy baszk gyökerekkel rendelkező asszony.
1: Igen, hát képzeld el ezt a két kemény büszke baszk nőt.
0: Büszke baszk, Bilbaóból büszke baszkok.
1: És mondta, hogy ott volt is valami összefeszülés.
2: Ne basz
0: Dolores.
1: Amikor ő valamit beszólt, és megállt a kés a levegőben, de aztán utána...
2: Tisztázták a...
1: Hát a Ibarruri értékelte ezt a fölvágott nyelvű, kemény basznőt, amilyen ő is volt valaha, mielőtt elett volna a nemzetközi szovjet kommunistáknak a lelkét. Talán a fiatal önmagára emlékeztette, szóval Felipa néni az egy csodálatos jelenség volt. Nagyon, nagyon kedveltem. Na, szóval nem nevelőnő, hanem már jóval később, de még nekem is megvolt.
0: Nekem Gertrud néninek hívták a német tanáromat, és kettő órát töltöttünk el együtt. Azt, hogy miért maradt abba a németre való nevelésem, azt sajnos nem vagyok hajlandó publikusra kiteregetni, de nektek elmesélem majd az adás szünetben, mert elég szórakoztató és jellemző, igen, hogy Gertrud néni végül is miért Klumpában a gangon így nagyon hangosan, gyorsan távozott a Leonardo da Vinci utcai házunkból, és soha többet nem hallott tanultam felőle. De hát igen.
2: Azért ez nagyon, nagyon hatásos lehet.
0: Igen, nagyon hatásos voltam, és mondjuk 7 éves, vagy talán 8 is már. Úgyhogy én a szalámi, az Andreas és a lámpa szavakat tanultam meg németül, mert 2 óra alatt eddig jutottunk el, aztán villámgyorsan elkezdtem inkább angolul tanulni. És csak a felvételi előtt volt nekem tanárom, de az meg már ilyen baráttanár volt az Ili, és ő nagyon-nagyon megtanított engem, meg aztán jó pár barátomat angolul, és annyira jól megtanított bennünket angolul, hogy nem csak, hogy felvettek ezekre a szakokra, hanem volt, hogy én évekig abból éltem, hogy aztán angolt tanítottam. És volt egy barátom, akit szintén úgy megtanítottam angolul, abból, amit tanított nekem az Iri angolul, hogy ő is le tudta tenni a középfokot a Rigó utcában, ami nem volt olyan egyszerű, és az például tök jó. Egyrészt pénzkereset volt.
1: Mint a becsületbeli ügy, hogy amit 2 krajcárért érőt megtanultál, ezt 3 megtanítottad?
0: Hát azért egy pár év, vagy 1-2 év eltelt utána, de az jól sikerült, úgyhogy szívesen, Dénes, és köszönöm szépen, hogy a szüleit kifizették.
1: Orbán János?
0: Orbán tér.
1: Az operett király. Figyeljetek azért.
0: Azt a Boska itt viszont, vagy Attilát, azt ki kéne tömni, de
1: remélem, hogyha megnyeri 40. igazgatói pályázatát a Szirtes, akkor ebből lesz musical a Madách Színházban. Orbán János, Dénes az operett király Erdélyből. Én ezt nézném komolyan.
2: Hát, igen, nagyobb összeget azért elköltöttek rá. Igen.
1: Hát szerintem ez a produkció megérne annyit. NK-nál meg fogják szavazni az új tagok szerintem. Kicsit olyan lenne, mint a Producerek című műzikát, hogy kicsit kiforgatja a műfajt, hogy a magyar operett király a Bulgakovból elindul, és azt mondja, hogy meg fogom csinálni ezt az országot.
0: És megcsinálja.
2: És megy, szélbe tolja az arcát, és közben énekli, hogy megcsinálom.
0: Igen. Állt a tolcsi előtt, és maga biztosan mondta, hogy már nézett körbe, és mindben lesznek baszva. És nőn.
1: Kit kérnétek föl zeneszerzőnek egy ilyenre?
0: Öcsém, öcsém Facsiga.
2: Andrew Lloyd Webber, még ráér esetleg.
1: De. Hát a főszerepet játsza Mokranci Zalán.
2: Igen, az mindenképpen.
0: Isten.
2: Igen. A Szigetár Dórának is kapunk valami szerepet találunk.
0: Azt már mondtam, hogy
1: szóval hívják azt az a... Fú, nem jut eszembe.
0: Tolcsvai?
1: Nem. Egy rendező lett színészből.
0: Színészből lett rendező?
2: Ja, van a Keró.
0: Aki popsit fenekelt.
2: Aki fenekelésben erős volt, igen.
0: Spanking volt az ölében.
1: Hát lehet, ja,
2: az volt a jele már az óviban is.
1: Hát ez lehetne egy szimbolikus nagy jelenet, amikor Orbán Déres elfenekeli az országot.
0: Igen.
1: És a régi elitet.
0: Könyörgöm, hogy abban a szép, varratott fehér gúnyában legyen.
1: Köszönöm, Szofi, Szentevajkra gondoltam.
0: Szentevajk.
1: Szentevajk.
2: Neki is van egy bukott izéje, musicalje.
0: Igen.
2: Remélem, az is sokkal
0: kerül. Igen. Az nyári Margón volt egy est, és nem tudom, hogy ki lépett föl, de jó, azt hiszem a Lovasival beszélgetett a Valuska, és akkor ott odajött a Bródi, mert gondolom ott van a környéken, és ott hallgatta a beszélgetést, akkor úgy szép lassan beleelegyedett, mert hogy sokra tartja, gondolom, a Lovasit, mint ahogy vagyunk így ezzel egy páron, és akkor azt mondta, hogy a muzsikusnak, nem a költőnek, a muzsikusnak dalból van a telke. És akkor így hirtelen, ez annyira csodálatos volt, hogy még kóra is van az öregnek, az Artisius királynak. Csodálatos. Igen. És igaza van.
2: De ezen a mondottestén az nagyon szép volt, hogy ott a 80-at betöltő Bródi Jánossal egy csomóan elkezdtek szelfizni.
0: Persze.
2: És akkor közben viszont elkezdődött a Lovasinek a szóló koncertje.
0: Igen, ami csodálatos volt.
2: Ami csodálatos volt, én is teljesen
0: oda voltál te is.
2: Átélve és megrendülten énekelgettem együtt vele, igen. De azt vettem észre egy bizonyos ponton, némi idő eltelte után, hogy maga Bródi János is föláll, és lányom mozgatja a csípejét.
0: Hát az öngyújtózott, láttad.
2: És táncol a Lovasira.
0: Igen.
2: Már öngyújtózott.
0: Már, igen.
1: Szép dolog ez a staféta. A magyar staféta, amit adnak át egymásnak.
0: Igen. Közben lehet, hogy a hajén rózsa volnék, ott dúdolgatta magában, de minden esetre ringott.
2: Hát neki erre áll rá a füle.
1: De különben megy és nézi, ott a Balaton felvidéken föltűnik helyekén, én a Káli Kapocsba találkoztam vele, a Tarajos Hullámok zenekar koncertjén.
2: Nagyon jó.
0: Tarajos Hullámok.
1: Tarajos Hullámok, amiben zenélnek a Somlóikrek, a Magyar Bori, aki most az Animának az énekesnője, és örülök, hogy megtalálta magának a Zsolt. Mert
0: csodálatos volt az a koncert is.
1: Jó. De ott nem volt szerint. Volt ott, Bori?
0: Volt.
1: Hogy jó a színpadon, jó az egész úgy, ahogy van. Úgyhogy föl lehet, föltűnik.
0: Igen. Meg a Döbrösi Laura, hogy egy ilyen egészen máshogy karizmatikus az Animában, mint amikor színészként játszik. Most már velük énekelés.
2: Ja, tényleg,
1: Szépen énekel.
0: Nagyon. Az is milyen jó kis koncert.
1: AKG-s volt.
0: Igen.
1: Csak mondom.
2: AKG-s alumna.
0: Igen.
1: Csak mondom, és ott is azt hiszem először Döbrösi Laurát egy AKG-s posztban láttam, hogy valami énekversenyt megnyert, és ott meg is hallgattam, és mondtam, de szépen énekel ez a lány.
0: Igen.
1: Azt mi lett belőle?
0: Igen. De mi van, kinövesztett valami új lábat, valami...
1: Arcjóga.
0: Arcjóga. Arcjóga. Csodálatos dolgokat ki lehet találni, hát, csinálni. Nagyon jó, arcjóga.
2: Ha nagy a szükség, akkor...
1: Jók ezek a több lábak.
0: Persze.
1: Hát te is csináltál lámpabúrát, amit Cérnával Lufira.
0: Nem tegnap volt, nem. Akkor még más se csináltam, csak azt.
1: Most is biztos van, ha elférne, most, hogy kiköltöztek a gyerekek, nem igen? Gondoltál arra, hogy beállítasz egy körkötőgépet?
2: Kéne valami, igen, trikotás.
0: Húztam, mint nagyanyám, húztam.
2: Milyen 49 számot szeretném kérni?
0: Lila színű nylon jersey pulcsik, barátom.
1: De ugye, hogy mindenhova berakta. Az volt akkor a 80-as években, ez volt az Airbnb, hogy nem szállás volt, hanem jött a vállalkozó, és berakta a körkötőgépet.
0: Nálunk mi voltunk?
1: Vagy mint a Rozihoz a sarkba a cseresznyés gépet. Csak ennek az Airbnb modellje, magánlakása. Na, én nagyanyámnál is volt egy darabig. Trikotás. Hogy ez nem neki való.
0: Trikotás, és aztán vitték a trikotásba készült dolgot, vitték piacozni. Radóc Bizsú, barátom, édesanyja. Menő dizével, nem Dacia-val, hanem kocka, nagy ladával, 1500-ös, nem, az a pintérjár, ha van rajta a forgalmi, ha nincs. Nem, a legmenőbb, mindig a legmenőbb. Hogy BMW-jük is volt. 1500-ösével vidéki vásárokban. Ezek műanyag, szőlő, fülbe.
2: Azért volt rajta vonóhorog, gondolom.
0: Persze, hogy van.
1: Vonóhorog meg előre, tudjátok, egy ilyen extra lámpa Hella felirattal.
0: Abart kipufogó spoiler.
1: Motortester.
0: Igen. És aztán
2: az
0: volt...
2: Az nem Abart volt különben, hanem az egy valami magyar neve volt, majd eszembe jött, hogy valaki mondja.
0: Miért az Abart az nem magyar? Az Abart nem. Az nem magyar név?
1: Maruzsitin matrica.
2: Igen. Maruzsitin, igen.
0: Mi volt még? Voltak azok
2: a lófarok voltak.
0: A sebváltók gombok. Sebváltó
2: voltak a különböző.
1: Abba 8 mobil. Azért műanyagba bele.
0: És aztán bejött a Bréko. És bejött a Bréko. A nagy antennák a kocsikon, és a Bréko.
2: És rajta a Kinder tojás, szóval.
1: Kinder tojás az antennát. És azt emlékeztek,
2: hogy... Ezt a diszkóautót, ezt még megírtam az egykori magyarnak az életmódban.
1: Na, vagy kikeresem az archívumból. És erre emlékeztek, hogy voltak ilyen kis zászlók, nemzetek zászlói.
0: Olyan is volt.
1: Tapadóval.
0: Igen. Olyan is volt. Bologató kutya az egy másik közé.
2: Hát az egy másik hagyomány.
1: Igazából, igen. Amire ma is vágyom, és még nem teljesen halt ki, tehát biztos lehet szerezni valahonnan, a fagolyós hátmaszírozós ülés rátérte.
0: Az is nagyon jó, igen. A szőrös ülés, az a borzasztó.
1: Meg az, hogy húzatot kell rakni az ülésre, hogy megvéd.
0: Igen.
2: Most de azt mindig kapható különben.
0: Ott van, és a nappaliban nem is kell. Nappaliban is, nejlonnal.
2: Klasszikus vásárokban lehet kapni ilyen vezetőülés, illetve első ülés szetteket, nagyon-nagyon sportosra véve.
0: És egy ilyen, nagy, ilyen zöld matricát így az ablak a szélvédőnek a tetejére, ami rá van írva valami rally vagy sport, vagy valami ilyesmi.
1: Maruzsi.
0: És akkor így bevilágított, és akkor zöld lett az autón belül is.
1: Igen. De különben most is vannak ilyenek, csak kevésbé például Decemberben a Szarvasagancs.
0: Igen.
2: Szarvasan? Ja, igen.
0: Ott, amit felhúznak
2: az, a megal, igen, a visszapillantókra helyezett.
0: A visszapillantókra, igen. A vicces magyarok, szevasztok, tessék.
2: Prémszarvas az én nagyon.
0: Prémszarvas.
2: Prémes.
1: Szia, kedves telefonálunk.
3: Sziasztok. És a kis zászlókról az a városi legenda terjed, hogy ha baleseted van, nem vagy beget, akkor kiszúrja a szemedet.
1: Ez szerintem ugyanazt terjesztette, hogy megvakulsz a maszturbációtól.
3: Na jó.
1: Köszönöm. Bocsánat, be akartam lökni, mert az adásmenetben, amit elküldtem nektek, abban benne van a maszturbálás házilag.
0: A maszturbálás házilag. Én azt hittem, viccelsz. Én nekem különben van egy idevágóm, de te nézzes, vezess fel a maszturbálásod a
2: hazazőt. Elbírja a nyomda festék.
1: Hát na. Semmi, ez egy ilyen DIY tevékenység, tehát csináld magad. Igazából ebben nem szólnék bele. Csak fölhívnám a figyelmet, hogy ebben, hát van ipari része, de az elég ciki.
0: Ezt érted, Marci? Én nem értem, amit
2: az áldozom. Nem tudom még, nem. A bekódolás kezdetén állok.
1: Magánügy, maradjon a magánszférában.
2: Igen. Magad barázzál.
1: Okay. Igen.
3: Fagolyós üléshúzat, Faguli néven fut, lehet még mindig kapni.
0: Faguli,
3: nekem van.
1: És milyenek az élettani hatásai?
0: Feláll?
3: Nyáron nem rohadsz bele az ülésbe, ennyi.
0: Igen.
1: Nagyon jó.
0: És milyen autóba használod?
3: Szerintem alapvetően erre volt.
0: Uh-huh.
3: Én erre használom.
0: És milyen autód van?
3: B5-ös Passat, 2004-es.
0: És mi volt az első autód?
3: B4-es Passat.
2: Jól van, ez a márka hűség.
0: És mindig Lévist veszel.
2: Aha.
0: És mindig Lévist veszel.
3: Nem, sose volt.
0: Oké.
1: Okay. Wrangler.
2: Wrangler.
1: Ja. Hello. Én úgy tudom, hogy azért a golyós, az hátmasszírozó funkciója is van, ezért egy ilyen
2: jó, azért
1: tüskés papucsba kell beszállni, egy reflex. Igen. Talpreflexológiásba.
0: Igen.
1: Abban a mocsok nem jön ki.
0: Igen.
2: Akupresszúrás
0: hatása. Na, akupresszúrás.
2: Igen.
0: Na, térjünk csak vissza erre a kis témára. Mi van ezzel az otthon rejszónk? A rejszről jut eszembe, ugye, hogy volt ez a klasszik, hát, hogy a Gabi az sportegyetemre járt.
1: Igen.
0: Testnevelésére, és akkor óriási aulában az új elsévesek, és ment a népsorolvasás, és elértek az erbetűig, és akkor felolvasta hogy Recska Anna, mondjuk. Húrva nagy rögés. Rejsz Gábor. Még nagyobb rögés. Egymás után következtek, tessék.
1: Halló.
4: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
0: Hello.
4: Még nem volt típus, nem volt tartozék a fejtámasz.
0: Fejtámasz, az is így van.
4: És azt, hogy bele lehetett húzni az ülésbe.
0: Így van.
2: Igen.
4: De nem ez, hanem az, hogy a házmesterünknek volt az a kis legyező fotelje, meg van, ami ilyen
0: rettenetes. Igen, most is van.
4: És most iszonyatos árakon lehet hozzájutni.
1: Emmanuel szék.
0: Én a,
1: nem.
0: Én a Budaörsi könyvelőmtől vettem 30 éve. Sky, ilyen
4: és
0: műből.
4: Ezzel, hogy otthon a lakásba is belehúzta a szélbe, és azzal az arca a kukapénzt nekem kellett befizetnem, a szüleim valamiért így tanítottak számolni, hogy jól adjanak vissza. Úgy ült a székbe a csávó, mint amikor a műegyetemista a vicces pólóban azt mondja, hogy most fogod elolvasni, mindjárt most már elég közel van, ami rá van írva a pólójára. Van egy ilyen arc. Képzeld el, volt egy sávó körül egy nádas tapétából, de itt vagyok kicsi a szoba, el tudod képzelni? Uh-huh. Ott ült a nádas közepén a piros fotelben, és a villanykapcsolón volt egy Donátkacsa matrica, mert hogy ugye víz. Köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Köszönjük, hogy elmondtad. Igen. Ez filmben nem lehet betenni, mert too much. Igen.
2: Ez vizuálisan is erős, igen.
0: Na, Dávidka? Masturbation? Can be fine? Figyelj,
1: amikor kiosztottad este, hogy csináljuk meg az adásmenetet, akkor nekem
0: akkor a, nagy,
1: a nagy elődök jutottak eszembe.
0: Igen.
1: A Svejkben megénekelt Katz, tábori lelkész, aki korábban egy természetismereti magazinnak vagy újságnak volt a szerkesztő, és úgy rovatokat talált ki, például állatok az állatokról rovat. Ez az értelmetlenségnek nálam a csimbor, a szóján a cseresznye, a habon a cseresznye, és azt gondoltam, hogy a hülyeségre föl fogom fúzni ezt a dolgot. Igazából erről semmi mondani valóm nincsen. De maradjon ez a magánszférában.
0: Képzeld el, hogy egy két, másfél évvel ezelőtti jegyzetem azonnal ide releváns.
1: Na,
0: megmondhatom?
1: Fűz tovább.
0: A műzliről keveseknek jut eszébe a maszturbáció.
1: Igen, nekem sem.
0: Pedig a népszerű műzli márka névadója, John Harvey Kellogg, úgy gyűlölte az önkielégítést, mint a bűnt. És akkor az Index cikk másfél évvel ezelőttről arról szól, hogy a Kellogg fivérek hogyan alapították meg ezt a műzlit, és hogy hogyan vesztek össze. Ez egy vallási tébolyban szenvedett volt az egyik, és végül is üzletileg ő nyert, mert hogy a cukros műzlivel megverte a kevésbé cukros vagy a cukor nélküli műzlis testvérét.
1: De ez hogy az egészet, meg a Puma.
0: Igen, de hogy az egészet tulajdonképpen ezt az egészet üzenetnek szánta, és azért, hogy nem maszturbáljatok, hanem egyetek műzlit, mert az önkielégítéstől meg lehet vakulni. Ezt mondtad ma, igen. Dávid? Igen.
2: Jó, de ez
0: nem csak az átlóskától.
1: Elsorvad a gerinced, megvakulsz.
0: Igen.
2: Igen, az volt egy csomó ilyen sztereotíp leírás, ami ehhez kapcsolódott. És ezt még meg is zenésítették, szóval ezeket le is rajzolták. Még vannak ilyen nagyon szép grafika gyűjtemények a 19. századi brit popkultúrában, ahol ezeket látni is lehet, láttatják, hogy milyen bajai vannak azoknak, akik magukhoz nyúlnak.
0: Ha a fiatalok nem szabálnának annyi húst és fűszeres ételt, hanem gabonaféléket és diót választanák, egyből nem nyúkálnának oda, ahova nem kéne. Tanította ő.
1: Tanította a proto Schwab Richard.
0: Igen, így van.
1: Erről volt egy film is. A Kellogg-szék bajáról, meg a életmód központjáról, ahol...
0: Lehet. Akkor hiányoztam az iskolából.
2: Igen.
1: Valami a út a promenád a gyönyörbe?
0: Promenád a gyönyörbe.
2: Az arról, ez róluk szól.
1: Igen, róluk
2: szól. Ezt láttam, vagy valami dereng.
0: Nem, azt ízzel legyél kell
1: nem,
0: logot.
1: Nem volt túl.
2: Nem Halló? Volt túl emlékezetes, igen.
1: Szia!
5: Jó reggelt kívánok, kis ember vagyok. Kulturális ajánló következik. Amiről beszélgettek, az a téma, az szerepel a Képtelen Krónika podcast egyik adásában, az több mint egy órás, nagyon jó és élvezetes. Képtelen Krónikán lehet megnézni vagy meghallgatni, amit sosem akartál tudni a kukoricafehelyről. Ez a címe.
0: Köszönjük szépen. Lehet, hogy az Index újságíró is ott hallotta. Vele.
5: Kulturális ajánlót hallottatok. További jó
1: reggelt. Ciao.
0: Ciao.
1: Azt reméltem, hogy lesz valami podcast. Tippek, trükkök, hogyan csináld otthon.
0: Igen.
1: És máshol. De ez olyan szélmalomharcnak tűnik, nem?
0: Hát én nem tudom, ez aztán már tényleg...
1: Hogy litográfiába próbálták leszoktatni a maszturbációra a 19. századi angol fiatalokat.
2: Igen.
1: Hát...
2: Igen.
0: Hol a kezed?
2: Hát ez abszolút szélmalom, ez ellenhatásokat váltott ki nyilván.
1: Szerintem ennek egy fontos feszültséglevezető civilizációs hatása van.
0: Hogy na de hogy amikor én felülalszom a katonaságban az ágyon és alattam, hát azért érted? Amikor az egész körlet, hát érted?
1: Na, halló!
6: Sziasztok! A Kellogg's az nem műzli, hanem az kukoricafehely.
0: Így van.
6: Bár mind a kettő tejterméket fogyasztják, de
0: igen.
6: Azt hiszem a műzli egészségesebb.
0: Igen.
6: Figyeljetek, a nemzeti emlékezet nevében azért a korábban szóba került Szabó László producerről.
1: Mosonkezett.
6: Azt azért ne felejtsük el neki, hogy a Bokros csomag bevezetésekor ő volt a Hőok elnöke.
1: Igen. És megszervezte
6: a diákok az egyetemre, és óriási tüntetés volt a Kossuth téren. Majd egyébként ő, mint az elnök, bemehetett tárgyalni a parlamentbe Horn Gyufával, és talán Bokros Lalival is.
0: És rájött, hogy jó, de szép ez az épület, én ide be fogok járni rendesen.
6: Azzal jött ki, két óra volt, srácok, menjetek haza, sajnos nem sikerült.
0: Igen.
6: És a következő választáskor, 98-ban, most már nem tudom, hogy a parlamentbe is bekerült képviselőként, vagy csak a a kormányban ilyen, nem tudom, főosztályvezető, államtitkár, vagy ilyesmi lett a Fidesznél. Szóval ez valahogy nincsen benne, egyébként én is kerestem róla infókat a neten. Ez a vakró része.
2: A magyar tévé körül is volt ő, meg bizonyos.
6: Igen, volt ő már minden is.
2: Igen.
6: És figyeljetek, ez akkor lesz ez az otthon maszturbálás téma? Ez női vagy férfi?
0: Szervusz. Nekünk csak férfi hallgatóink vannak.
1: Egyszer fölkészülünk egy szakértővel ebből a témából rendesen.
0: Uh-huh. Az első szexológus, aki bejött az Áltisibe, a Bea néni férje.
1: Hogy visszakössek a rossz...
0: Marok Marcsa, tőle tanultuk ezt a szót, Marok és vihogtunk.
1: Az öt combú barátnő.
0: Röhögtünk. Igen.
1: Ma, meg hónap. Na jó, oké.
2: Nekem a kiverem, igen.
1: Jó, azt akartam még visszaidézni, hogy visszakössek, hogy Lannert Judit szerint ciki focin sírni, és hogy felesleges hergelődés, hogy a Bokros Lajos kijött a 120 milliméteres ívvel.
0: Tényleg. Pisapálca, úgy hívják állítólag.
1: Ribancpálca. Hát azt hiszem még a Kern András szívott meg ilyet sokáig.
0: Szerintem akkor még piros balborózott.
1: És akkor azt mondta, hogy,
0: szokja,
1: nincs pénzük a diákoknak tandíjra, és azt mondta, hogy szokjanak le a dohányzásról. Ami hát nem egy helyes hozzáállás ehhez. Úgyhogy ebből föl tudott épülni Szabó László, tehát már csak ezért nem szabad ilyeneket mondani soha.
0: Szabó László, te kedves.
1: Halló.
7: Halló, sziasztok, ápoló vagyok.
0: Szervusz.
1: Trippek,
7: nem tudjátok, ezeket mondani, hogy a múlt héten pénteken volt a maszturbálás világnapja.
1: Jézus.
7: Én is ünnepeltem.
0: Magányosan
7: ünnepeltem egyedül otthon.
0: Igen. Figyelj, legolcsóbb otthon vagy, szórakoztatod magad, szereted magad.
7: Méltó módon.
0: Igen.
7: De mint a tilos... De Enrico Imireje, hagyja jegyezzem meg, hogy ez a válasz az hegymászó ismerősöttől,
0: igen.
7: Hát ez egy lenyúlás volt,
0: igen.
7: Amikor azt mondta, hogy miért másod meg azért, mert ott van, mert
0: igen.
7: 20-as évek elején volt egy Meloy nevű lét hegymászó, akit össze megpróbáltam megmászni a Himaláját, és tőle kérdezték ezt, hogy de miért mássza, és akkor mondta, hogy because it's there.
0: Hát ez lehet egy öreg hegymászó bölcsesség, hogy minden hegymászó azért mássza meg, mert ott van, azért, ha ott van, akkor neki azt meg kell mászni. Mert...
7: Ja, oké, és ez nem volt egy eredeti mondás, hanem ez már egy 100 éve.
0: Lehet, hogy ez benne van a belső parancs.
2: Igen.
7: De nem ezért telefonálok, hanem a korabeli relikviákért és szimbolikus jelekért, hogy az a bólogató kutya, ha emlékeztek rá, 70-es évek végén, 80-as években, az szinte mindig együtt állt azzal, hogy a sofőrön bőrkalap volt.
0: Bőrkalap.
2: Ja, meg autóstáska is volt nála.
0: És a sofőrkesztyű, a vezetőkesztyű.
1: Skoda.
0: A kesztyű.
2: Az már egy emelt szintű.
7: És az általában Skoda volt, igen.
0: És én láttam egy csajt valami fehérbőrülés, és nem tudom én miben, talán egy Fiat, ilyen felpukkantott új Fiat 500-as, és bőr, fehér színű autós kesztyűje volt, levágott újja.
1: Nagyon jó.
2: Finom, igen.
1: Fehér bőrülésre új farmerrel ne üljetek be.
7: Még annyi a fagolyós ülésúzattól, hogy engem is behúztak ebbe, de nem ajánlom, hogy nyáron használjátok. Nyáron az ember többnyire rövid nadrágban jár.
0: Uh-huh.
7: És az egy gumis, vagy gumírozott vonállal fűzi össze a fagolyókat, azok motornak ide-oda, ráülsz, akkor szétnyílik, de amikor fel akarsz állni, akkor összecsukódik, és mindig becsipta a combszőreimet.
0: Igen.
7: Nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas.
0: Igen.
2: Igen.
7: Úgyhogy annyira megörültem, amikor szétszakadt, és akkor szétgurultak a kocsiba a fagolyók, és akkor már direkt szétvágtam zsiretpengével a többit, hogy akkor ti is menjetek utatokra, szabadok vagytok.
1: Na, akkor mégis lett tippek, trükkök, rovat.
7: Mint sok kis kuntakinte vidáman gurultak elfelé.
0: Ja, szép volt. Ez, Visegrádon a szerpentinen gurultak lefelé a golyóid.
7: De akkor hadd mondjak én is egy programajánlat, egy kulturális. Sajnos már lemaradtatok, tegnap volt egy Nádas Péter műsor a Műpában, amit ő
0: tervezett,
7: dramatizált, és ő olvasott volna fel a
0: saját
7: halott barátaimmal, aztán helyette a Forgács András volt.
2: Igen, ezt a Forgács András már megelőlegezte két
7: hattal. Aki nálatok volt vendég a múlt héten, őt volt a Majom a vízben, és tegnap előtt, de hogy ma meg a Dantében este 6-kor a Forgács Andrással lesz beszélgetés a saját új regényéről, amiről szó volt.
1: Minek? Minek? Is. Nálunk mindent elmondott.
2: Mindent elmondott már nálunk.
1: Semmi értelme, maradjatok ott, ott töltsétek
7: el. Mondjuk ezt én is kérdeztem tőle.
1: Nyomtatok le, nyomjatok le fekvőket helyette.
7: Azt válszolta rá, hogy ő igen, ezt így elfogadja, belátja, de most már késő lemondani.
1: Jó, neki ez a dolga.
0: Szevasz.
2: Ez a dolga, mint szerzőnek.
1: Ez igen. A dolga, hogy megyek.
2: Népszerűsíteni új könyvét.
0: Igen. Én a Zeneakadémián voltam a Nádas búcsúztató esten, ezelőtt volt, nem tudom mennyivel, egy héttel, és
2: ja, aztán Rajk Juditék csinálták.
0: Ott volt az András is, és az egészen felemelő volt tényleg, és nem volt túl hosszú, fantasztikus volt a szövegválasztás, és megint egyszerűen letaglózott az, hogy a három színész, az Ötvös András, a Fullajtár Andrea és a Hegedűsdé Géza, ők voltak a színészek, és hogy olyan szinten, és a Dömötör András rendezte őket, annyira megemelkedett a szöveg. A Nádas is fantasztikusan olvasott, és vannak jól olvasó írók, de egészen más az, amikor egy színész adja elő. Tehát olyan belső kapukat lehet, tud megnyitni az eszközzel, ami a torka, és a fantasztikus szárja. Volt.
1: Igen. Na igen.
0: És zeneileg is, és a leghátul ültünk le, és ott ült mellettünk a 100 pluszos Kurták bácsi, akit odatoltak egy tolókocsival, és mellette volt egy ilyen klasszik 8 csatornás keverő, abba volt bedugva egy ilyen nagyon ósdi fejhallgató.
2: Azzal jár most a Gyuri bácsi.
0: Igen. Ami elég sokat fütyült, akkor ő azt hangosan nehezményezte és megoldást keresett, tehát az első 10 percet azt elvitte a cica ebből a művélvezetből, de ez is oké volt. Tehát csodálatos volt, hogy a 100 éves Kurták ott van ezen az este, mert az ő egyik darabját is játszották, és nagyon jó volt a zene, meg minden. Úgyhogy egy ilyen méltó szép zárás volt, vagy búcsú a Nádastól, és akkor azt mondta nekem valaki, akinek adok a véleményére, hogy az viszont megbocsájthatatlan, hogy nem volt neki virrasztása. És akkor ezen gondolkoztam.
1: Akkor virrasszon.
0: Hogy igen.
1: DIY virrasztás.
0: Igen, csak hogy azok a virrasztások, az Eszterházi, meg a
2: Eszterházinak
0: kertész, meg ezek igen. A virrasztások, azért ennek van egy...
1: Megbocsáthatatlan. Van egy, aki hát haragszunk a Petőfi Irodalmi Múzeumra? Vagy a kiadójára haragszunk, vagy a Pimre?
0: Én nem haragszom senkire. Nem.
2: De aki ezt ilyen fel...
1: Aki azt mondja, hogy megbocsáthatatlan.
0: Nem, neki volt annyira fontos. Neki volt annyira fontos.
2: Miért nem csinálta meg?
0: Igen, oké, majd átadom neki.
2: De komolyan.
0: Értem, igen.
2: Szabad ország.
1: Igen. Ezt üzenj, dísztéren szépen kimehet.
0: Igen. Nem csak, hogy ez gondolkodóba ejtett, de ez az egész bye-bye Nádas Péter, ez nagyon szép, ahogy van, így ez az egész. Tök a Krasznahorka is nagyon szépen beszélt róla, és igen. Értően pedig nem őriztek együtt disznót máshol.
2: Semmi.
0: Máshol. Igen. Semmi közük egymáshoz gyakorlatilag, és
2: igen, ez lenne az egyik arra, több mint 2 órás beszélgetésre gondolsz?
0: Igen. Megállva.
2: Ezt ajánlanám különben mindenkinek így kulturálisan is, meg emberileg igen. Is.
0: Meg igen, de újságíróilag is, aki csak az újságírás érdekel, mert amit a Gulyás csinált ebben, ahogy ez kommunikáció filozófiailag fel volt építve itt az elmúlt hónapokban, és ahogy ez mekkorát szólt. Mondjatok bár egy számot, egy tippet, hogy tegnap néztem meg, nem akartam, hogy hányan nézték meg ezt a Krasznahorkai Lászlóval készült interjút a YouTube-on. Hol tart most a számom? 4. Nem, én tudom, Marci, tippeljél.
1: 52.
0: 52 ezer. Marci, mondja egy számot, ne csalj! Ne puskázz.
2: Ja, nem, ez kb. 350 ezeren.
0: Jó, már puskázol, hallom a hangodon.
2: Nem, mert tegnap este néztem meg, és emlékszem valami jó, számra. Csak
0: 465 volt
1: ez
0: tegnap
1: délután. Ez csak mennyitás, nem azt jelenti, hogy ennyien nézték jó, végig.
0: Jó van, okoska, tudjuk.
1: Utána lehet nézni a statisztikában,
0: igen.
1: Hogy...
0: Igen.
1: Nem.
2: De különben én meg pont azt gondolom erről, tehát, hogy a Gulyásnak a szerepe ebbe egy ilyen... Tehát, Nem volt kimagasló, finoman fogalmazva.
0: Én pont az ellenkezőjét gondolom erről.
2: Magát nem tudom milyen állapotba találta, és ő személyiségével és szokásaival ellentétben abszolút háttérbe volt, és hagyta beszélni például a Krasznahorkait, ami meglepő volt, de tök jó esett nekem, hogy nem ő beszél, és közben vár.

0: éppen, ahogy kedve szottyan, meg azt elmeséli ebben az interjúban, hogy az, ami most így van vele a Nobel után, azt ne tudjátok meg, tehát, hogy az valami elképesztő, és akkor ugye
1: igen,
0: voltak
1: de
0: ezek
1: az...
0: a megosztó orbitális mellé-fölé lövések ezekkel a bizonyos interjúkkal, ahol egy olasz újságírónő Spanyolországban angolul kérdezi, amit visszafordítanak olaszra, aztán lefordítják magyarra, és akkor ebből egy nagyon fontos, ahol az is fontos, hogy ebben a kurva állításban, hol van a vesző.
2: Ja, és mit csinált, akkor, mit csinált? Magyar gyűlölet?
0: És akkor a magyar gyűlöletnek. Ja, okay. Most ezt
1: igen.
0: Tisztába
2: van
0: tette,
2: rá igény a megsértődésre.
0: Tisztába tette annyira, mennyire.
1: De ő tisztába tette, és azt is tisztába tette, hogy ő ezért nem ugrik el a műfaj elől, tehát az igen. interjúkat bevállalja, még igen. így is.
0: Igen.
1: Meg olyan helyzetet is hivatkozott, amibe szintén valamilyen külföldi újságíró a kötet elolvasása nélkül próbált feltenni kérdést a kötetről.
0: Igen.
1: És akkor ő elmondta, hogy akkor ő durcás, meg nem is durcás, hanem
0: pimaszkodik. Pimaszkodik vele, igen.
1: És helyre rakja. Igen. És ezt szemmel láthatólag élvezi.
0: Igen. A Literán fog megjelenni ennek a szerkesztett írott változata, úgyhogy most napokat töltöttem, és a Hálón pedig az angol version, ami már más lesz, mint a magyar.
2: Fizettetek érte?
0: Mert egyáltalában nem, hanem dolgoztunk benne szerkesztőségileg.
2: Tök jó, ilyen együttműködésétek van.
0: Igen.
2: Nagyon jó.
1: Ez nagyon tetszik.
0: Fél évvel ezelőtt már történt. Szerintem még a választás választások előtt, és például ott a választásokon sok minden múlt, hogy egyáltalában mi lesz, hogy lesz, és akkor lett ez a dolog. Azt is nagyon szépen végigbonja a Krasznahorkai ezt az egész igen. rendszerváltást, meg a magyarokról is tesz megint markáns kijelentéseket, úgyhogy ő magát is magyarként definiálja ebben az izében, hogy hogyan viselkedünk, mi meg mi mentünk keresztül.
2: Szuper.
0: Mindegy, hallgassátok meg. Én mondom, én szerkeztem ezt, tehát nézem, ma végigolvastam 36 gépelt oldal, és valami egyszerűen nem működhet az interjúban, mert most nem lövöm le a poén, de ott a végén vannak olyan jelenetezett meglepetések, amik írásban biztos nem működnek, de tényleg nézzetek bele, vagy nézzétek meg. Én így olvasva is látom ezeket a hosszú kérdéseit a Gulyásnak, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó teljesítménynek tartom újságíróilag is, úgyhogy majd döntsétek el, hogy a Marcinak van igaza, vagy Andrisnak.
2: Szuper,
1: hogy inkább finomítom azt, hogy másképp, tehát újságírói teljesítményt nem akarom lefokozni most, csak hanem átment egy másik szerepbe, ami nekem sokkal jobban tetszett.
0: Így van, tetszett. Hát ez biztos, olyan úgy felkészült, hogy
1: remekül felkészült, nagyon ott volt, igen. és nem tolakodott sokszor az előtérbe, mint igen. szokott volt.
0: Igen. Igen.
1: És ez rendben van.
0: Na jó, ez az én kulturális ajánlom is jó. Tudom, hogy utánozás majom szokás, de én is ezt mondom.
2: Tök jó.
0: Jó.
1: Utánzás majom szokás. Utánozó majom.
0: Állatkertbe való.
1: A part alatt.
0: A part alatt. Utánoz a majom. Gurulnak
1: ahol
0: a majom.
1: Három
0: macska. Mennyit arat? A part alatt. Három varjú.
1: Na van, még valami ajánlat?
0: Nincsen mondani való neked.
2: Nekem annyi van, hogy szeretnék azért röviden megemlékezni arról, hogy megint milyen remek embereket választottak be különböző választott tisztségekbe.
0: Tisztségbe.
2: Hogy ezek barátaink, ismerőseink, ettől el vagyunk nagyon szokva, úgy az NK-ba, mint a médiatanácsba.
0: Igen.
1: Aha.
2: Ahol ugye Bodrogi Bea volt nálunk is, meg
0: szerintem miért választották be?
2: Számtalan más
0: műsorban. Szerintem miért tartott mindenki, ahol tart szerintem?
1: Nézd már meg a népsort még egyszer, akkor
2: egy létsz. Darabig csinált saját műsort is.
0: Igen.
2: Úgyhogy remélem a hírszolgáltatást le fogják venni rólunk, hogy ne kelljen ezzel.
0: Nem, aki egyszer tilosos, az mindig tilosos, és hogyha képviseli, akár merre fújja
2: nem
0: a szél.
2: Nem ezt fogja képviselni, magát képviseli, mert a persze. tilosban is mindenki magát képviseli, nincs, ahogy tilosos. De az jó, hogy vannak ilyenek, meg szerintem a Polyák is szuper.
0: Igen.
2: Hát azért Tóth Csabát sajnáljuk,
0: igen.
2: ugye, aki hát, legutóbb...
1: Versenyben volt azért.
2: Versenyben volt erősen. Aki ugye az a...
0: Aki kétszer volt a műsorunknak
2: kétszer volt
0: a vendége,
2: egyszer,
0: de más-más pólóban.
2: Angol foci bolond, és egyszer, mint a...
0: John Waters.
2: A John Waters.
0: Beteg John Waters rajongó.
2: Rajongó és életrajzi könyvének kiadója. Hát
0: igen.
2: minden alkalommal jól szorakoztunk. Csaba, ne csüggedj, a feladat meg fog találni.
0: Hát az NFD-ben, a NFD-nek

0: ő az ideiglenes, de ott ül benne, és ő az elnöke, tehát nagyon jó, nagyon jó helyén. Nincs ilyen legyező foteljé, de azért nagyon jó, jó helyen ül.
1: Hát majd még arra is rá kíván, igen.
2: Nagyon sokan megtalálták a... Ja, és hát ugye...
0: Munkatársak, barátok.
2: Vannak a kekvalebontók,
0: igen.
2: Az egyetemi alapítványokat lebontók, például a Somlay Fischer.
1: Uh-huh. Ja, hát ő a Momiba lesz.
2: Tégláról
1: igen.
2: Téglára szedi le.
0: Igen.
2: Azt, amit érdemes, azt megtartja, a többit pedig nem. Úgyhogy vannak jó példák, vannak
0: az. Híja haza, meglepő. Tényleg ez van. Sok ember, ez a híja haza
2: alapon. Hát jó, de az is oké, hogyha valakit nem hív, vagy nem akarod nagyon.
0: Persze, ukrán,
1: sokan nem. Hívja, akkor sem
2: aki,
1: akar.
2: Aki valaha már csinált ilyen feladatot, az tudja, hogy ez nem méz nyalás.
0: Hát ezért.
2: Ezt igazából csak a nagyobb hülyék élvezik.
0: Igen.
2: Teljes szívvel.
1: Hát ezzel az egészen gyönyörűen lemidősítetted.
0: Vigyázzatok arra, hogy ne szálljon a fejetekbe a dicsőség, és nem ámorítson meg a hatalom.
2: Szerintem Polyák Gábor is, meg a Bá is tudja, hogogy ez szolgálat, és nem arról szól, hogy nekik ez most innentől hú, de jó, mert ők mondják meg, hogy mi van.
0: Köszönjük, hogy csináljátok.
2: És hogy olyan emberek vannak ott, akik ezt önmagában nem élvezik, de vagy nem magáért élvezik. Már olvastam egy kinevezetről, aki azt mondta, hogy miért, megkérdezték, hogy hát ezt miért vállaltál? Hát azt hittem, könnyebb lesz.
0: Eddig jó, tudod,
1: ja, az ezt én is olvastam.
2: Te is olvastad, tudod is, kiről van szó, csak most nem akarom ezt felemlegetni.
1: Hát, igen.
0: Nehéz kenyér a rendszerváltás.
1: Jó reggelt kívánunk, igen.
2: Mást képzelt.
0: Igen.
2: Jó, hát még van ilyen. Mi is sokat fogunk csalódni ebben az egészben. Én már abszolút cinemát azt nem annyira követem, és sokkal jobb.
0: Lehet, hogy már nincs is. Lehet, hogy már bezárták.
2: Az a búcs, kulturális
1: ajánlom. Mi már leszoktunk róla, igen.
0: Azért megyek, lefekszem, csináljátok.
2: Kulturális ajánlom, Síje Júlia, apró kerámia szobra, 30x25 cm.
0: Ez nagyon nevettem.
2: Aminek a címe Jézus kéri a telefonod, mert nem tesz jót neked. Aha. Ez a szobor címe, és
1: gyönyörű a címe.
2: Grafikai is. Stílusban egy kerámia, ahogy egy glóriás, szakállas Jézus figura lepelben tartja a tenyerét, hogy tedd vele szépen a telefonodat.
0: Nagyon
2: Jézus kéri a telefonodat, mert nem tesz jót neked. Ezt el is mentettem chat matricába, úgyhogy amikor azt hiszem, amikor a szerkesztőségi cseten hülyeségeket szemlézünk a netről, akkor alkalmazni fogjuk.
1: Akkor be lehet vetni, igen, használni lehet.
0: Marcikám, csókolunk, berekesszük az adást, hozzá ja, nekem már... ajándékba Moncsicsit, légy szíves Bécsből, jó?
1: Milyen színűt és méretű?
0: Moncsicsit hozzá, klasszikban vagyok érintett és érdekelt, igen, klasszikban. Ha egész alakos, tehát embernagyságú, az se baj, hozzá nekem olyat, jó? Puszi, jó. Sziasztok, ez volt a Kolor.
2: Sziasztok.
0: Hallgassatok, tilos cső.
3: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
4: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Edit beköltözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
3: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
4: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit! Down the drain.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a GRISZT. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezése igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként poszttraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagunknak be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A poszttraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesztünk rá. Ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben.
2: Bizonyos kétértű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Hunrend Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket, és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: igaz.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: Igen, és ez egy kiváló élőadás innen a stúdióból, a Margit körútról. Itt vagyunk szeptember 23-án, és vendégünk Schreiner Dénes. Szervusz Dénes, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szia Csaba, és köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit, és örömmel vettem a meghívást.
2: Igen, mert mint kiderült, elmúlt ez a 12-13 év, amilyen rendszerességgel mi visszahívjuk a vendégeinket. És hát szeretném, hogyha újra egy kicsit átvennénk, hogy honnan, hová tartasz. Az aktualitását az utoljára megjelent könyvöd, ami lassan egy éve, hogy mikor is jelentkezd meg?
3: Most a könyv hétre, tehát 26 júniusában.
2: Akkor egy pár hónapja. Mert hogy ez már inkább azt mondanám, hogy rendes filozófiai munka, azt megelőző, bár nem az, ezelőtt is már filozófiai munka volt, és azelőtt inkább szép irodalom volt, és esszék. Na de, mivel a műsorunknak az egyik legfontosabb része az az, hogy pályaválasztási tanácsadó, hiszen rengeteg gyerek hallgat bennünket, egy kicsit vázolt fel a pályaívedet, az életpálya modelledet, mert ugye filozófus tanár író az a munkakör, amiről most beszélünk. Megéri ez?
3: Hát attól függ, milyen szempontból, de én azt gondolom, hogy megéri. Hát nem tudom, hogy honnan kezdjem, mennyire hallgatnak kisgyerekek minket.
2: Hát ugye sokan a középiskolából szeretnék eldönteni, hogy...
3: Középiskola, igen. Igen, hát a középiskola után én azért nem rögtön a filozófia felé mentem, hanem a TTK-ra jártam, kémia, fizika szakra, de azt tulajdonképpen már a kezdet-kezdetén azért éreztem, hogy ez nem ez az én utam. A gimnáziumban még inkább így a matematika, természettudományok érdekeltek, és ez nem is volt később haszontalan, hogy ezekbe valamelyest úgy bele hát tanultam, de hát közben azért volt egy év katonaság, ahol egyrészt hát sok minden megrendítő tapasztalatom volt a világról, meg az emberről, hogy mi minden lakozik benne. Másfelől pedig hát együtt voltunk ott a leendő bölcsészekkel, tehát barátságokat kötöttem, magyar történelem, stb. Tehát ilyen szakos, vagy hát leendő szakos fiúkkal. Úgyhogy tulajdonképpen ott már nekem az elején kiderült, hogy nekem más az utam, de azért ez egy jó pár éves, hát elég válságos időszak volt, amíg ez úgy kivilágosodott számomra, hogy én a filozófiát szeretném. Úgyhogy oda végül is 91-ben, tehát azért ott eltelt néhány év, oda nyertem felvételit, és akkor azt tulajdonképpen, amikor én már elkezdtem készülni a felvételre, akkor rájöttem, hogy ez az én utam, ez a nagy szerelmem, a pályám, és hát ezt tulajdonképpen életem egyik legjobb döntésének gondolom azóta
2: is. Így az
3: is.
2: Útkeresőknek azért mondjuk el, vagy mondd el kérlek szépen, hogy miért is a filozófiát választottad, mert a legtöbb ember számára a filozófia szak az tulajdonképpen, hát ott okoskodnak az emberek, úgy, tehát azért nem kapnak Párizsit, amit ottan tanulnak igazándiból filozófusként, nagyon nehéz gyárakba elhelyezkedni. Tehát miért pont a filozófia?
3: Hát nyilván van a dolognak egy ilyen praktikus, vagy nem tudom, financiás vagy anyagi része, hát azt úgy azért valamelyest fiatalként is sejtettem, hogy hát azért nem ez a pálya, azon feltétlenül zsíros állásokat hát lehet szerezni. De hát egyrészt azt gondoltam, hogy valahogy azért majd azért mégis megoldom az életnek ezt a prózaibb részét, másföl meg hát olyan erővel mondjuk azt, hogy vonzott az egész, tehát hogy beleolvastam szövegekbe, hogy feltárult számomra gyakorlatilag egy addig jó részt ismeretlen világ, a gondolkodás világa, a megértés világa, mi minden izgalmas dolgokat mondtak, írtak, gondoltak emberek, ezek a rádöbbenések, tehát ez egy erősebb impulzus volt, mint sem, megmondom őszintén, mint sem ezek a praktikus szempontok. Tehát azért elvégeztem az egyetemen a tanár szakot, hogyha úgy hozza a sors, akkor tudjak mondjuk középiskolába tanítani, hiszen akkor még volt középiskolai filozófia oktatás, és ez így is történt, tehát én az ötvös gimnáziumban két szakaszban is az életemben tanítottam filozófiát, illetve etikát. És hát azt gondoltam, hogy ha meg elég szorgalmas és ügyes vagyok, akkor azért valamilyen módon, valamilyen pályát el tudok érni. Hát ez végül is a tankapuja buddhista főiskolán oktató pályám lett, mondom.
2: Ne feledkezzünk meg a munkáidról, az írásaidról sem, tehát az is azért a pályán.
3: Hát az is a pálya, csak most kifejezett. Persze, hát de az egy kicsit később jött, most csak így megpróbáltam visszahelyezkedni abba a 21-22 éves koromba, hogy akkor hogy tekintettem erre, hogy mi lesz.
2: Na de mit tanítanak a filozófusoknak, mert ugye mindenki úgy gondolja, mint te, hogy világ legnagyobb megfejtései, és tényleg a világ fogaskerekeinek a zsírját ott magadba tudod szívni, és onnantól kezdve nem csak, hogy mindent tudsz, hanem ha bárki bármit kérdez, rögtön tudod rá a választ, és nem tudom. Tehát hogy és mit tanítanak ott?
3: Mert az egyetemen, hát...
2: Eleve a filozófus képzésről.
3: A filozófus képzésről. Hát figyelj, én azt mondanám, hogy nagyon sok minden érdekesség van, amit lehet, és abból most mondok egy párat mindjárt, de azért lesznek némi kritikai megjegyzéseim is. Ugye egyrészt, ha valaki mondjuk, hát alapvetően most Magyarországról beszélek, nyilván ez máshol másképpen van.
2: És az eltérő.
3: Konkrétan az eltérő, hát én oda jártam, filozófiát tanul, hát akkor ugye megismerkedik a filozófia történet szereplőivel, korszakaival, irányzataival, szerzőivel, könyvekkel, gondolatmenetekkel, irányzatokkal, alapvető fogalmakkal. Tehát lesz egy filozófia történeti tudása.
2: Tehát egy teljes körű, ugye? Tehát nem hát csak az van, hogyha valaki csak az ókori filozófiát szereti, az ő ott leragad, és nem is megy tovább.
3: Nem, hát azt nem lehet. Tehát mindenből kell valamennyi vizsgát tenni, csak legfeljebb után ő azt mondja, hogy ő mondjuk nem tudom, Platón kutató akar lenni, de akkor is hát azért kell ismernie Descartes, Kant, Nietzsche, vagy Heidegger, vagy Wittgenstein, vagy mások műveit. Tehát ez az egyik, egy filozófia történeti áttekintés. A másik, hogy az egyetemen, ugyanaz van egyébként nálunk a főiskolán, a filozófia különböző részterületeit, ágait is tanulják, tehát metafizikát, ismeretelméletet, logikát, társadalomfilozófiát, etikát, vallásfilozófiát, esztétikát, és így tovább. Ugye ez egy picit más, ez egy ilyen szisztematikusabb, problémacentrikusabb megközelítés. Na most eközben természetesen egy adott oktatónál, vagy egy adott órán lehetőség van arra, hogy a hallgatók mondjuk azt, hogy egy kicsit kreatívabban, önállóbban filozófiai problémákat elemezzenek, vagy hozzám szóljanak, tovább gondolják, de, és akkor így jön a némi kritikám, én azt gondolom, hogy egy picit ez az aktív, kreatív filozofálás, mintha háttérbe szorulna.
2: Mármint manapság.
3: Igen, vagy nálunk.
2: Be is akartam hozni ezt, ez nem csak nálunk, hanem nemrég kijött egy tanulmány valamilyen külföldi egyetemi oktató, hogy pont a kötelező tárgyakon túl ezeket a mondjuk mélyebb betekintés, vagy ilyen személyes konzultációs részeket már egy AI dolgozattal kiváltja a diák, és igazándiból nem mélyül a tudása, sőt, már a szövegértéssel is problémái vannak, de ezek felnőtt emberek, akiket felvettek erre az egyetemre, és elvileg tárgyi tudással rendelkeznek, de pont ez a kreatív tudás, ugye nem is tudom, hogyan lehetne ezt jól megfogalmazni, ezt kiváltja ez a fura kényelem. Nem tudom, hogy te, mint rendszeres oktató, ezt hogy látod, manapság ez hogy zajlik, szóval, hogy van-e igény erre, illetve megfelelő mélységűre?
3: Hát én azt gondolom, hogy van igény, majd mindjárt akkor kitérhetünk az AI-ra, mert ez egy speciális az utóbbi években bejövő probléma, csak még visszatérve, csak a gondolatmenetet azzal egészíteném ki, hogy természetesen bármilyen, nem tudom, Platont olvas valaki, Nietzsche, Descartes, tényleg bárkit, ezt nem lehet, vagy hát csak egy nagyon alacsony színvonalon lehet úgy csinálni, hogy valaki közben nem gondolja végig azokat a gondolatmeneteket, vagy nem gondol arról semmit, mint amit olvas. Tehát magyarán szólva a filozófia történet tanulmányozásához is kell egyfajta filozófiai attitűd. Mégis azért nem mindegy, hogy én inkább abba az irányba gondolkodom, hogy megértsek egy rég gondolkodót, kutassam, feltárjam, hogy miképpen működött egy adott kérdésről, vagy abban az irányba megyek, hogy én magam mit gondolok, gondolok-e bármit arról a kérdésről, a problémáról, amiről mondjuk ezek a nagyok gondolkodtak.
2: Hát vagy az összefüggéseket, az egymás utániságot megtalálom.
3: És az utóbbit nevezném, ha tetszik jelentemben, aktív vagy kreatív filozófiának. Én azt gondolom, hogy a filozófia történet nagyon-nagyon izgalmas dolog, de egy pont után azért nem árt, hogyha valakit arra inspirál sarkad, hogy eljusson odáig, hogy maga valamilyen formában ezt tovább írja, és a tanulmányozás mellett jelentem a maga filozófájon.
2: Hát ugye az oktatás során, ahogy mondtad, van egy ilyen kötelezvény is, hogy ilyen kis szemesztereken, nem is tudom, hogy is hívják ezeket a részeket, amikor a kötelező tananyagon túl foglalkozol akár egy rész ággal, vagy egy kiemelt területre.
3: Speckolokon mondjuk.
2: Na és akkor itt az AI-t hozzuk be, kérlek szépen.
3: Hát az AI, hát nyilván sokan sok mindent mondanak, meg gondolnak, én is vagyok ennek a szakértője. Azt látom oktatóként, hogy ez egy probléma. Ugye sok lehetőség rejlik benne. Most mondok egy példát, kereső motornak, vagy keresőnek például én is szoktam néha alkalmazni, hát nincsen feltétlenül a fejünkben egy adott szerző összes műve, vagy egy kifejezést hogyan használ. A probléma az viszont nem ezzel van, ezzel a kvázi eszközszerű felhasználással, hanem hogy bizonyos feladatokat hát úgymond ki delegálnak, vagy ki kiadnak az AI-nak, akár hallgatók, akár mások. Ez ugye látszólag megkönnyíti a dolgot, de ugye ez rengeteg problémát rejt magába. Túl azon, hogy az AI adott esetben nagyon felszínes, hát a szó szoros és átvitt értelemben is lelketlen vagy személytelen. De van egy másik része, hogyha én mindig az AI-jal mondjuk oldom meg azt, hogy egy adott szövegből csinálja nekem egy vázlatot, egy összefoglalást, akkor pont ezt a képességet nem fogom én magam elsajátítani, hiszen ezt mindig mással oldom meg. És ez nem egy olyan képesség, ami mellékes a filozófia szempontjából, mert lehet azt mondani, hogy bizonyos dolgokat jó, ha megold valami, hanem az egyik, ha nem is az egyetlen, lényeges. Tehát magyarán szólva pont a könnyebbség fog engem gátolni abban, hogy magam szellemileg előre jussak.
2: Hát vagy elmélyítsem ezt a fajta tudásomat, képességemet, igen. De kérdésem arra vonatkozott, hogy a mai diákok, tehát hogy te már nem tudom hány 10 éve tanítasz felsőfokú intézményben filozófiát, filozófiát történetet, különböző ágakat, és ott ezek a speckolok előkerülnek. Mert ugye a törzsanyaghoz képest ez valóban ezt a fajta belegondolást követeli, amiről beszéltünk, hogy a szövegnek az alapvető megértése és ebből való következtetések levonása. De hogy ezt kiváltják AI-jal, illetve tényleg érezni egy ilyen tendenciát, hogy a szövegértés vagy a szöveg elemének összekapcsolása, ne egy Isten új ötleteknek a megtalálása, ez csökken, fogy, gyengül.
3: Hát igen, most inkább azt mondom, hogy már ilyen 26-27 éve tanítok, oktatok valamilyen formában, ugye akkor még ez így nem volt. Hát itt ugye több probléma van, hát egyrészt igen.
2: Néha... Jó, azt az egyet húzzuk ki, hogy alapvetően minden diák szeretne ezt megúszni.
3: Igen. Tehát alapvetően tapasztalató ilyen, hogy mit tudom én, beadandó dolgozatokat esetleg mással irat, vagy AI-jal iratnak meg. Ugye hát itt vannak különböző szabályok, meg ugye bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, tehát nem lehet az egy az egybe. Ez számomra azt a problémát rejti leginkább, hogy el kéne menni oktatóként, és én ezt nagyon nem szívesen teszem, egy ilyen detektív, egy ilyen nyomozó és leleplező irányba. Én ezt úgy valahogy méltatlannak érzem, mind a hallgatók, mind a magam szempontjából, mert nem hiszem, hogy erről szólna. Ugyanakkor meg nyilván valamilyen formába kell mondjuk vezetni a hallgatókat, hogy hol, milyen szempontból használják, ahol inkább azt várom, és azt szeretném, és azt is szeretném nekik felmutatni, hogy az ő szempontjukból is megéri, ha inkább saját maguk. Úgyhogy én szoktam adni néha ilyen tanácsot, hogy hát nem tudom, tanácsadás, na mindegy, tehát hogy valamilyen gondolatot megosztani velük, hogy szerintem ez miért izgalmasabb, hogyha csak bizonyos fokig használják, de alapvetően ők maguk, hát ha tetszik, dolgoznak vele. Ez egy probléma, tehát hogy sokszor biztos, hogy számomra nem derül ki, hogy például egy beadandó dolgozat az ilyen, hát akkor át lettem verve, de azt gondolom, hogy ha át lettem verve, akkor igazából nem.
0: Ő lett átverve.
3: Igen, tehát nem én lettem igazából átverve, mert ő verte át saját magát. Én merem remélni, most lehet, hogy picit naív vagyok, vagy ilyen szép lélek, hogy de mégis merem remélni, hogyha az oktatás olyan jellegű, és valaki tényleg belepillant bizonyos tanítások vagy filozófiák mélyére, akkor maga fog arra rádöbbenni, vagy maga fog arra rájönni, hogy ezt neki nem érdemes ilyen értelemben megúszni, mert akkor ott tette meg a fenét. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen miért csináljuk az egészet.
2: Igen, nekem is az élményem az ezzel kapcsolatban az volt, hogy a filozófia oktatásban a bevonódás, vagy leginkább a beavatás az, amit egy tanár meg tud nekem adni. És hát ezzel kapcsolatos az is, hogy én egy ilyen beadandóba mennyire merülök bele. És nekem igazándiból tényleg ezek hozták az áttörést, amikor a józan paraszti eszemmel kellett ezeket nem is megoldani, de hát felfedezni leginkább. És hát azt hiszem, hogy a filozófia oktatás az pont erről szól, hogy a gondolkodásunkat terelgessük a filozófiai hagyomány, vagy filozófia történetnek a fogalmain, és egymásra a következő gondolataink keresztül.
3: Uh-huh. Így van, tehát hogy említetted ezeket a speckólokat, hát tulajdonképpen egy átlag szemináriumon is, ahol mondjuk egy adott tananyagba vagy tantervbe meglévő mondjuk szöveget olvasunk, vagy kérdést járunk körül, már ott is működik, de én csináltam például olyan speckólokat, ahol mondjuk az olvasást, amivel amúgy is ugye egy picit most már probléma van ebbe a világban, hogy kevesebbet olvastak.
2: Próbálom azt kérdezni, hogy te, mint aktív tanár, ezeket a problémákat és értékcsökkenéseket észreveszed? Tehát, hogy kevesebbet olvasnak, igen, és rosszabbul, igen, értik a dolgokat?
3: Igen, igen. Ezt észre lehet venni, hát mai divatos szóval bizonyos skillek, tehát hogy szövegértés, szövegalkotás, verbális, tehát kísérletadástartás, egy bekezdés, vagy akár egy oldal összefoglalása, megértése annak mondjuk előadása, vagy megírása. Tehát olyan alapvető képességek adott esetben hiányoznak, vagy legalábbis hát rosszabb szinten vannak, amely képességeket ugye nem a felsőoktatásban kéne elsajátítani, hanem már korábban, de hogy ez nem történik meg különböző okokból kifolyólag. Ez azt jelenti, hogy néha ugye úgy próbálunk ráépíteni plusz tudást ezekre az alapokra, hogy ezek az alapok valójában nincsenek meg, ezért ugye nagyon könnyen össze is omolhat az egész, mert hát nyilvánvalóan, ha valakinek olvasási nehézségei vannak bármilyen szöveggel, akkor hogyan tudna mondjuk Hegelt vagy Husserlt olvasni, ahol...
2: Vagy elolvassa egyáltalán.
3: Ez látszik, ez egy szerintem világszintű probléma, itt sok megoldás van, jók meg rosszak.
2: És a tanáriban szoktatok erről beszélgetni?
3: Szoktunk.
2: A kollégákkal?
3: Szoktunk.
2: Mert erről egy kicsit mesél már, mert úgy érzem, hogy ez egy kortárs probléma.
3: Igen,
2: és nem feltétlenül
3: abszolút
2: filozófiai, ez már nem tudom, hova vezet, minden benne van.
3: Hát ugye van sokfajta, ugye lehet az egyik az, hogy valahogy a képiség, a vizualitás felé menekülni. Van,
2: egy Hegelt?
3: Igen. Van, aki filmeket vetít, mondjuk nem tudom, irodalmi képzésben, hát azért ezt egy kicsit komikusnak érezném.
2: Nem, tehát a filozófia történetben...
3: Derek German Wittgenstein film, mondjuk jó, de azért nem ugyanaz, mint elolvasni.
2: Na ez az, hogy ott a fogalmiság, illetve a fogalmak által lehatárolt területek, és ezeknek a tényleg a megértése, vagy hát amit ugye sokan csináltunk hobbiból, vagy kötelezően a szanszkrit fogalmak megértése, uh-huh, és ennek a nem is tudom, jelentésének az átvétele, hát ehhez olvasni kell.
3: Igen. Hát én most kettő dolgot mondanék, amivel próbálkozom. Az egyik, az tulajdonképpen kézzelfekvő, hogy kevesebbet, viszont intenzívebben olvasni. Tehát akkor inkább csökkentsük le, tehát, hogy ma már nem lehet csak úgy, nem tudom, ennyi száz, meg ennyi ezer oldalt feladni, akkor legyen csak inkább, mit tudom, egy következő hétre 10 oldal, viszont akkor az legyen egy intenzív, tehát próbáljuk meg, akkor akár ott helyben is egy adott órán elolvasni egy rövidebb részt, hogy akkor az ott tényleg el legyen úgymond olvasva, és tudjunk hozzá kapcsolódni. A másik pedig, amit az előbb akartam
2: mondani... Na, és sikerült?
3: Igen, azért vannak sikerek, tehát hogy azért azt nem mondom, hogy reménytelen.
2: Úgy érzem, hogy eleve az emberek, tehát hogy akik ebben részt vesznek, valamennyire mintha akadályoztatva lennének azzal a média zajjal és a gyors, színes információval abban, hogy egy fekete-fehér, bonyolult szöveget megpróbáljanak magukévá tenni.
3: Oké, ebbe is van valami, de hát erre ugye, hogy mondjam, lehetne azt mondani, hogy a filozófia azért az soha nem mindenkinek az érdeklődése volt, tehát itt azért a keveseken gondolkodunk, hogy a kevesek mennyire kevesek, vagy mennyire kevésbé kevesek. Biztos, hogy van, aki számára ez tulajdonképpen unalmas, vagy absztrakt, elvont, vagy nem érthető, vagy nem izgalmas. Nyilvánvalóan itt olyan emberekről beszélünk, akik valamilyen formában mégiscsak érdeklődnek iránta. És van egy másik, azért azt még úgy kötném az ebet a karóhoz, bocsi. Próbálkoztam a speckolókon, és nagyon jó tapasztalataim vannak azzal, hogy lecsökkentjük, akár a nullára volt olyan kurzus az olvasást, és magunk filozófiai meditációkat csináltunk valós időben, helyben az
2: órán. Na, mondj egy példát, kérlek.
3: Hát volt az elmúlt fél években is, hogy mondjuk időtapasztalatok. Tehát, hogy ők azt mondtam, hogy akkor most üljünk le, és mit tudom én, figyeljünk a hangokra. És akkor tulajdonképpen volt egy 10 perces valós idejű, hát a hallásra való figyelem.
2: Hát meg a reflexió belső.
3: Így van. Utána ezeket a tapasztalatokat azt kértem, hogy a következő 10 percben próbálják leírni. Utána az összes ilyen leírtat körben felolvasták. Mindenki közben jegyzetelt, hogy a másik, vagy hát ha akart jegyzetelt, a másik mit írt, és utána reflektáltuk. Tehát megpróbáltuk filozófiailag az ott helyben, ha tetszik, produkált tapasztalatot megragadni, elemezni. És hogy kisül belőle valami. Nyilván ez kockázatos, mert lehet, hogy nem sül
2: ki belőle. De hát valahol mélyen mindenki azt gondolja, hogy ez a filozófia oktatás, megtapasztaljuk, felismerjük.
3: Igen. Na hát ilyeneket csináltuk, és akkor ez ugye tulajdonképpen félretettük a szövegeket, vagy hibrid módon a fél év bizonyos részében szövegeket olvastunk, mondjuk Fenomen Merleau-Pontit olvastunk, vagy Heideggert, Husserlt, Sartre-t, vagy más, vagy Lévinászt, bárkit, és a bizonyos órákon pedig kapcsolódva mondjuk az ott olvasottakhoz testtapasztalat, tértapasztalat, érzéke is voltak, képzeleti, emlékezeti feladatok úgymond. Tehát ezzel egy picit, ha tetszik, előre menekülve próbáltam azt megoldani, hogy egyrészt valami lényegi történjen az órán, másrészt pedig akkor a több száz oldalas olvasás helyébe ez. Nyilván az ideális az lenne, ha mind a kettő megtörténne, tehát hogy valaki azért beleolvas, mert azért ezek nem rossz gondolatok, izgalmas szerzők.
2: És már le vannak írva.
3: És le vannak írva. Ugyanakkor meg ezt a saját tapasztalat és a saját gondolkodást is kipróbálja és csinálja, és nem, szóval nem csak egy ilyen könyvmoly lesz belőle, ugyanakkor nem is csak a hasára ütve lila dolgokat mond bármiről, mert valahogy ezt a két végletet hát szeretném elkerülni.
2: Még a nem is tudom, megnyilvánulás krízisben, ugye az olvasásról is beszéltünk, hogy probléma, de az írás kézzel jegyzetelnek még az emberek? Tudnak még írni a mai fiatalok? Kezükkel.
3: Jó kérdés, nem biztos, hogy mindig figyelem. Én magam egyébként tapasztalom saját magamon, hogy az írás készségem, tehát konkrétan manuális, a kézírás készségem, az úgy egy kicsit leromlott, ugyanis nagyon-nagyon ritkán írok kézzel.
2: Tötyöksz az ujjaddal.
3: Igen, ez bizonyos értelemben probléma is, mert a kézzel írás egy másfajta tapasztalat.
2: Hát meg elmélyíti azt, amit leírsz.
3: Mint géppel írni, igen. Úgyhogy nem szólhatok egy szót se. Azt látom, hogy sokan írnak, azért jegyzetelnek mondjuk órán kézzel, de van, akinek már különböző eszközök állnak rendelkezésére, de ugye az eszközökben van, ahol beüti, de ugye vannak ilyen kis, nem tudom, okos kis táblácskák, vagy nem tudom, tabletek, vagy lehet, rosszul mondom, ahol egy ilyen kis tollszerűvel írja bele a gépbe. Tehát kézzel ír, de nem, tintával papírra, hanem egy gépbe, igen. egy speciális okostól.
2: Hát és akkor innen már csak egy lépés, ezek a rekognita programok, hogy amit mondasz, már betűként jelenik.
3: És akkor olyan is van, igen. Igen, diktafonon fölveszi, rögtön átkonvertálja a szöveggé, igen, igen. és csinál az AI-ből, hogy összefoglalod. Igen, ilyen is van.
2: Ami néha sikerül.
3: Ami néha sikerül, de sokszor nem. Igen, sok minden van.
2: És akkor most menjünk tovább egy kicsit, tehát hogy elvégezted az egyetemet, ott tartottunk, és onnan rögtön oktatónak, tanárnak álltál?
3: Hát igen, hát nem.
2: Bocs, ez hány 4 éves volt ez az iskola, illetve hogy nem, volt hát továbbképzés, doktori
3: iskola? Így van, tehát 5 éves volt az egyetem, de én ugye a filozófia mellé aztán felvettem az esztétikát, és hát akkor ugye ezért az 2 szakdolgozatot jelentett, hát szerintem azért ez egy 6-7 év volt, mire ezt én elvégeztem, és akkor utána pedig doktori képzésekre jelentkeztem, sőt nagy merészen 2 doktori képzést is elkezdtem, egyrészt a fenomenológiát, amihez akkor még nem volt annyira nagyon szoros közöm, mint ami később lett, másfél az esztétikát, végül is, tehát disszertációig, illetve végzésig akkor az esztétikán, tehát ott szereztem doktori címet, és akkor közben kezdtem el tanítani a buddhista főiskolán, illetve az ötfösben. Tehát ez nagyjából volt a gyakorló tanítás, a Radnótiba, az Aranygimibe is tanítottam egy pár hónapot. Úgyhogy ez így akkor úgy nagyjából elindult ez a pálya, ha tetszik.
2: És akkor nézzük csak, tehát hogy a filozofálás, mint olyan, tehát egy aktív önálló tevékenység, és mondjuk publikációban megjelenő ötlethalmaz helyett az oktatást választottad, és újra felhánytorgattad a filozófia történet mélységeit és magasságait? Illetve hova lett a filozofálás igazán?
3: Igen. Hát a helyzet az, hogy én valóban elég sokáig nagyon keveset írtam. Tehát megírtam a doktori disszertációmat, az meg is jelent Schelling és az Antikvitás címmel 2009-ben, és mellette volt 1-2. Szóval ez a publikációs kényszer, ami azóta aztán már az egekig vágott, úgymond, ez úgy engem, hát tulajdonképpen elsősorban nem ez motivált. Sőt, meggyőződésem volt, hogy azért az alapvető filozófiai tevékenység az az élő szóbeli, tehát kicsit, mint amit mondjuk, nem tudom, Platón.
2: Hát egy szokratiszi.
3: Szokratiszi, Platón a 7. levélben. Tehát, hogy az írás ilyen értelemben egy mellékes. De ezt én összekapcsolom egy másik dologgal, hogy azért az életemben eltelt ott néhány évtized, amikor még azt gondoltam, hogy nem vagyok teljesen kész, vagy nincsen érvényes mondani valóm a világ számára a saját, hanem inkább még tanulmányozom, olvasok, tehát életemben befogadója, ha tetszik, ez a filozófia történeti, de úgy megvolt bennem a gondolat, hogy esetleg eljön majd az a pont, ahol egy kicsit váltok ebből a szempontból, és egy kreatívabb, aktívabb filozófia. Ez el is jött aztán, de azért ezt ki kellett bizonyos értelemben várni. Én nagyjából 2015-re tenném mondjuk ezt a
2: igen, ezt
3: pontot.
2: Is egy kicsit tegyük tisztába ezt a részt, hogy a filozofálás mi? Mert hogy ugye van az az elmélet, hogy valójában csak a platoni gondolatok lábjegyzetei a modern filozófia, és akkor egy önálló filozófus, mondjuk egy kortárs filozófus, a Zsizsek, az miért is érdekesebb, mint hogyha elolvasnánk azt, amitre ő hivatkozik.
3: Hát kicsit visszakanyarodnék az, amit előbb mondtunk, tehát hogy az inkább egy filozófia történeti, vagy esetleg egy filológiai megközelítés, hogyha én bizonyos szövegeket, nek az igazság tartalmát nem vizsgálom, hanem azt nézem, hogy ő hogy gondolta, milyen fogalmakat használt, kire épített, honnan merített, mi következik. Tehát az egészet úgy kezelem, mint egy rajtam kívülálló érdekes dolgot. Tehát kicsit úgy, mint egy művészet történész, aki nem jobbat akar festeni annál, hanem hát azt tanulmányozza, tehát ő nem festő, vagy hát miért lenne festő, egy bölcsész, aki tanulmányozza a művészet történetét. De hát igazából ez megvan, egy zenetörténésznek sem kell zenélnie feltétlenül, vagy ez egy mellékes, sőt, adott esetben egy irodalomtörténésznek sem kell aktívan írnia. Tehát, hogy lehet egy ilyen, amikor én tanulmányozok valamit, de ez tulajdonképpen egy ilyen fajta bölcsész és történeti módon. De vannak olyan lehetőségek, ahol ez átvált valamibe, ahol én úgy vélem, hogy tudok erről, és akarok valami érvényeset mondani, ha tetszik. Nem értelmezem, nem rekonstruálok, nem összefügg, és még csak nem is összefüggéseket tárok föl, vagy nem pusztán ezt, hanem tulajdonképpen tovább gondolom, kiegészítem, vagy éppen ellenében fogalmazok meg valamit. Hát ennek több útja van. Én magam a fenomenológiát egy, hát erről lehet, hogy majd még később akkor beszélünk.
2: Igen, majd a zene után.
3: Jó, egy tágabban értett, rugalmasan értett fenomenológiát látom számomra legvonzóbb esélynek erre, de lehetnek mások, más jellegű.
2: Igen, mert amiről beszélünk, ugye a filozófus, mi a filozófus munkája? És akkor, ahogyan beszéltünk róla, egyfajta filozófiai történeti szövegértelmezés, aktualizálás, és ahogy mondod, új összefüggések feltárása, személyes meglátások leírása, amiben azért benne van az a kétel, hogy ezt már azért 20 éve leírta a Pista Bá, és csak te nem olvastad.
3: Igen, hát ugye a filozófia története nyilván, vagy számomra nyilvánvalóan nagyon fontos. Hát van, ha tetszik, egy egészen primér szintjén, hát annyi, hogy értékes hagyományokat őrzünk, továbbadunk, tehát akár magába a tanításba, akár hogy gondozzuk a szövegeket, nem hagyjuk, hogy azok tényleg halottá váljanak, tehát ugye a tradíció, a hagyomány az valami, és mit állandóan újra el kell sajátítani, tehát éppen ezért az, hogy állandóan időről időre újra kell értelmezni, újra kell mondjuk fordítani klasszikus szövegeket. Ez maga egy érték teremtés, tehát ez félreértés ne essék, ezt én abszolút így gondolom. Illetve hát adott esetben valami olyasmit is ki lehet kutatni egy szerzőről, amit odáig nem tudtunk. Ez lehet akár filológiai jellegű, előkerül egy kézirat, vagy valami kiderül egy archívumba, vagy hát lehetnek olyan filozófia történeti összefüggések, amik korábban nem voltak világosak. Tehát olyan szempontból néz meg valaki egy szerzőt, vagy két szerzőt egymás mellé tesz. Tehát sok minden lehetséges, amiben szerintem a filozófia történet abszolút fontos, izgalmas. Én csak arra hivatkoznék, hogy az nem jó, ha maga ez a filozófia történeti tevékenység eltakarja, kitakarja, és félretolja magát az aktív filozófiát. Tehát én azt gondolom, hogy mind a kettő kell, hogy
2: az
3: legyen.
2: Aktív filozófia az a személy, tehát a filozófusnak az aktív filozófiája, tehát hogy nem a világ egészének filozófiájáról beszélünk, hanem az ő érdeklődés és tudás szintjének megfelelő filozófiája.
3: Hát igen, ugyanek sok formája lehet, tehát lehet, hogy valaki mondjuk a, nem tudom, a politikáról, vagy az aktuális kulturális, vagy civilizációs formákról mondja el mondjuk a magáét, gondolkodóként, filozófusként, tehát reagál erre, ami a világban van, mondjuk említett a Zsizseket, vagy lehet a Habermas, vagy a Bücsulhán, meg sok mindenki más.
2: De Bücsulhán például filozófus?
3: Hát én azt gondolom, hogy
2: filozófiai jellegű
3: szöveget ír, igen.
2: És valójában citál, tehát...
3: Igen, hát az egy külön érdekesség, igen, hogy ő ezt hogyan csinálja.
2: De filozófusnak tartják.
3: Hát igen, ugye kicsit ő egy ilyen, hát van ez a sztárfilozófus szerep, ami mindig a szakma számára egy picit gyanús, meg hogy elmegy ilyen populár irányba. Nekem most személy szerint nekem ilyen ambivalens, egyfelől érdekesnek tartom bizonyos gondolatmeteit, másfelől sokszor nagyon sommás, nagyon rövid, hát akár ezek a kis könyvecskék, amik megjelennek.
2: Hát igen, én pont ezért tehát gondolom, hogy ez nem más kb., mint hogyha egy éjjel megíratnék egy összefoglalót egy adott témában, aha, csak hát ő ezt így vállalja a neve alatt. Aha. Jó, vékony könyv, tök igen, jó citálmányok, remek kiemelések, igen, és vége, és jön a következő könyv, nem is tudom, már tizenhány
3: sok, igen. Hát én egy picit, én talán nem vagyok ennyire szigorú, de igen, azért van itt a megvan a felszínesség veszélye, igen, igen.
2: De hát most de ez a népszerű része igen. a dolognak, és azt hiszem, hogy azok, akik sztárfilozófusokká váltak, vagy lehettek, azokban benne van az, hogy olyan módon szólítja meg a nagyobb közönséget, hogy az, azok számára ezek a mélyebb, vagy távoli gondolatok, ne egy Isten új értelmet, vagy egy, nem tudom, vonzódást jelenthetnek.
3: Igen. Hát igen, meg ugye sok veszély van, mondjuk mit tudom én, az ember ilyen elmegmondó emberesedik, tehát hogy előbb-utóbb megkérdezik bármiről, és akkor bármiről, hát hogy mondjam, osztja az észt vagy az okosságot. Igen, igen. Tehát megvannak a filozófus létnek is a kockázatai, vagy a veszélyforrásai, az egyik talán ez.
2: Rendben, egy kis zenére visszavonulunk, vendégünk Sejnár Dénes, és ez itt a harmadik utas, mindjárt visszajövünk. Most pedig az AMA együttes következik, énekel Gráncsó István.

tapsol a hang. Fegyveres őrsúgja, na-na-na-na, nem szabad. Burjázó humor, habzó kacaj.

élet kegyes, kanyarog az út, ám beszédünk egyenes. Szabadnak születtél, de az idő szorít,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Így van, és az életpálya modellek pályaválasztási tanácsadó keretében, illetve egy aktuális könyv megjelenésében Sejnár Dénes a vendégünk, és a filozófus munkájáról beszélünk, és most eljöttünk a publikációs részhez, és ahogy mondod, neked nagyon-nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy ezt te a magadénak érezzed, és először nem is filozófiai szövegeket, vagy hát így nem filozófiát írtál.
2: Igen, tehát hogy előbb hallott Grencsó szöveghez kapcsolódva az én macskaköves utam az meglehetősen rázós volt. Ez azt jelenti, hogy igen, megjelent a disszertáció, amit mondtam 2009-ben, doktori, meg egy-két, azért volt egy-két publikáció, de nem sok. És akkor ebbe tulajdonképpen egy ilyen érdekes módon, hogy belehasított 2012. augusztus 30-án, mert emlékszem, hogy elkezdtem hát ilyen rövid prózai, tehát szép irodalmi szövegeket írni. Tehát jött egy ilyen, nem tudom mi, indítatás, vagy egy ilyen svung, és akkor egy ilyen szöveg áradás, vagy nem tudom mi történt. Ez valamennyire kitart a mai napig, de mondjuk tényleg való, hogy ott az első évek, tehát 12 és mondjuk 15 között dominált. Akkor ezek voltak, kimentek a Facebookra, aztán elküldtem különböző folyamatoknak, mert hogy voltak olyan visszajelzések, hogy akár publikáció, és akkor meg is jelentek ezek elég sok különböző irodalmi folyóratban, és akkor ennek lett az eredménye egy ilyen rövid próza novella, elbeszélés, egyéb rövid prózás kötet 2016-ban, amint Kagylóka bezárulnak, illetve aztán lett egy második, az 2019-ben jelent meg a Kis halogatások könyve. Tehát ez a kettő ilyen hát kvázi szép irodalmi.
1: Sokan kérdezik, hogy hogyan lehet elérni, hogy az embernek egy kötete megjelenhessen.
2: Mármint, hogy gyakorlatilag. Hát azt úgy, vagy attól függ, hogy milyen, tehát hogy irodalmi vagy filozófiai.
1: Kezdjük ezzel a szép próza kis szöveg.
2: Hát a szép próza az, hát tulajdonképpen elvileg van egy egyszerűbb része, hogy hát valaki ír valamit, és elküldi a kéziratát egy kiadónak, majd a kiadó azt mondja rá, hogy kiadja, vagy azt mondja, hogy hát kiadja, de akkor írja át így, vagy azt mondja, hogy köszöni, nem kéri. Tehát elvileg ez talán érdemes előtte, de hát én azért nem úgy vagyok író, mint itt azért sokan az országban, hogy nekem ez lenne a fő profilom, azért mégiscsak talán a filozófia, de azért az nem árt, vagy azt a nem tudom vélemény megfogalmazhatom, hogyha előtte mondjuk próbálkozok folyóratokkal, tehát hogy egy-egy szöveg vagy szövegrészletre van valami visszajelzés, és nem csak egyből a kézirattal, de persze az is lehet, már egy komplett könyv kézirattal, vagy ha van valamilyen olyan ismerettsége, aki irodalommal foglalkozik, hogy egy külső szemlélő számára azok a szövegek mennyire hát képeznek esztétikai értéket.
1: Kicsit konkretizáljuk, mert neked a filozófiai munkáid is és a szép irodalmiak is ugyanannál a kiadónál jelenhettek meg. Igen. Egy kicsit. Hogy alakult ez? Meg hát a kiadóról egy pár
2: szó. Igen. Hát a Lármattannál jelentek meg néha valamilyen ilyen kombóban. Hát az első a doktori disszertáció nem, az az Áron Brozsek kiadónál, de azóta ugye összesen 6 könyvet írtam, a következőt a Lármattannál. Ugye a Lármattannak a fő profilja az talán inkább a tudomány, bölcsészet, tudomány, elég erőteljes a filozófia, a társadalomtudományok, de adnak ki valamennyi, talán nem ez a fő profil, szép irodalmat is, meg más jellegű könyveket is. Tehát én próbálkoztam egyébként más kiadókkal, ha most inkább akkor azt mondom, név nélkül, azt mondom, hogy azért a tényleg, ami az én tapasztalatom az irodalmi szcénáról, az részint nagyon jó, részint meg nagyon rossz. Tehát több olyan folyarat volt, vagy akár kiadó, akik reagáltak a megkeresésemre, akár úgy, hogy elfogadták a...
1: De akkor volt olyan is, hogy nem reagáltak.
2: Szövegeimet, így van, és van, akik meg nem, de valamit reagáltak. De bizony az is előfordul, hogy valaki elküld egy szöveget egy folyóiratnak, vagy egy kiadónak, és egyáltalán nem reagálnak. Tehát az sem, hogy köszönjük, megkaptuk, majd értesítjük. Volt egy olyan eset, emlékszem, hogy mit a fél év után telefonáltam, hogy megkapták-e. Tehát ilyen is van, pedig nem porszívót akartam eladni a kiadónak, hanem egy szöveget küldtem. Tehát itt jó, oké. De nagyon sok pozitív visszajelzés is volt, és mondom, nem csak az a pozitív, ha elfogadnak egy szöveget, hanem a bármilyen módon reagálnak, hogy köszönjük. Tehát ez egy viszontagságos út, nekem végig is Alarmattannál sikerült. Hát ez egy kicsit összefügg azzal, hogy azért én mégiscsak filozófiával foglalkozom, tehát így kerültek Alarmattanhoz ezen keresztül.
1: Tehát neked először irodalmi. Szép irodalmi dolgot jelentek meg ott, és ezért érdekes ez nekem, hogy bár ők elhiszik, vagy elfogadják, hogy filozófus vagy.
2: Hát igen,
1: meg
2: azért tudták, tehát én az ott lévő emberek, meg akik ott jelentek meg, kollégáim Alarmattannál, tehát ilyen értelemben ismertek engem, de való igaz, hogy így konkrétan 16-ban előbb a Mint kagylók, és ugye 17-ben jelent meg a mítosz filozófiája rá egy évre, de ezek ott nagyjából egy időben készültek.
1: Na, akkor a második könyv, a mítosz filozófiája. Mit tudunk erről a könyvről?
2: A mítosz filozófiája, ugye az a 2017-es, az egy picit úgy pár darab ennek a disszertációnak, abban a szempontból, hogy engem azokban az években nagyon, akár évtizedben érdekelt az antik görög mitológia, annak a filozófiai hát érdekessége, illetve az, hogy ez ennek a hát hagyományozódás története, hát ugye konkrétan mondjuk a klasszikus német filozófiába, Schellingnél, Hegelnél, vagy a romantikusoknál, vagy Nietzsénél. Tehát úgy általában érdekeltek a görög mítoszok, mondjuk filozófiai szempontból, és amikor ez a fordulat, amiről majd lesz később szó, mondjuk megtörtént 15-ben, akkor már volt elég olyan ilyen mítosszal kapcsolatos szövegem, hogy úgy éreztem, hogy ezt nekem most le kéne zárnom egy kötettel.
1: Mert tehát, már megírtad ezeket a tanulmányokat.
2: Ezek már elkészültek korábban, ezek összegyűltek, és volt, amit be kellett fejezni, és emlékszem, azt már úgy olyan erőltettem magam, hogy éreztem, hogy én most már elkezdek majd más csinálni, de hogy valahogy lezárjam ezt a korszakot, ha szabad ilyen fogalmazni.
1: Akkor még egyszer a mítosszal kapcsolatban, tehát a görög szövegekkel is foglalkoztál, vagy csak a későbbi, mondjuk Schellingi és más interpretációkkal?
2: Is. Tehát ebben van Homérosz, Hesiodosz, Platón, és akkor van benne Hölderlin, Schlegel, Schelling, Nietzsche. Most, ja,

0: vállalást, mint hogy a mitológiával, a görög mitológiával foglalkozó szöveget mire fűzött fel. És ez lehet, hogy csak egy ilyen reklámszöveg, hogy ezeket az ellentétpárokat hozza be, de valamiért gondolom mégiscsak erről van benne szó.
1: Igen, igen, hát van neki egy ilyen kicsit ilyen komorabb alcíme, amelyben félelem, hogy is van benne, van benne felejtés, halál, őrület, félelem. Tehát valahogy ezek a, akkor a hívószavak dolgoztak, noha nem egyedül ez, mert van bennem valóban élet is, meg szerelem. Hát ugye, ha visszamegyünk, ugye mai napig én nagyon hát szeretem, meg órákat is szoktam tartani, csak írni már mondjuk viszonylag kevesebbet írok, bár ebbe az új, már mint a görög mitológiáról, bár ebbe az új kötetben az egy szöveg kapcsolódom. Na, tehát, hogy azt akartam mondani, hogy a görög mítoszokban én nem pusztán, nem csak én, hanem másokra is támaszkodom ebbe, de nem pusztán ilyen gyerekmeséket, annak is jók, látok, vagy nem valami kezdetleges, még a filozófiai vagy tudományos komolyságot el nem ért tudat termékeit, hanem hát valami olyasmiként próbálom ezeket a mítoszokat értelmezni, vagy olvasni, amelyeknek van abszolút filozófiai relevanciájuk. Tehát valami olyasmi...
0: Tanmese?
1: Hát azt nem mondom, hogy tanmese, mert itt azért olyan, de biztos, hogy hangzik, de hogy valami olyasmi, ami egy más módon, akkor én így fogalmazom, hogy más módon, vagy valamennyire más módon dolgozik, vagy gondolkodik, mint a filozófia, de gondolkodik, sőt, gondolkodik önmagán, munkálkodik önmagán, ahogy Hans Blumenberg mondja, és felmutat olyan igazságokat, amit talán nélküle nem tudnánk. Tehát, hogy komolyan vendő a mítosz.
0: Mitológia, vagy mitoszok olvasása egy ilyen prefilozófiai attitűd? Hogy aki mitológiát olvas, azért abban már van filozófia, ha más nem a idők távolából való megértéssel kapcsolatban.
1: Hát egyrészt igen, igen, de hogy én nem gondolnám azt feltétlenül, hogy a mitológia csak mint a filozófia előfutára fontos, ahogy mondjuk hát amúgy alapvető könyvben a Kirk Raven Schofield szerzők írják a presszokratikus filozófiában, hanem inkább azt mondanám, hogy előfutár is, de egy kicsit alternatíva is, vagy valami olyasmi a mítosz, amelyik a filozófia másikja, amely egy picit mindig kísérti is a filozófiát, provokálja, valahogyan kihívások elé állítja, hasonlóan egyébként, mint azt gondolom a művészet, hasonlóan, mint a vallás, vagy éppen hasonlóan, mint a már emlegetett konkrét, megélt tapasztalat. Tehát, hogy azt szerintem fontos, hogy a filozófiát idézőjelbe kívülről érjék ilyen provokáció, kihívások, és ne csak önmagával foglalkozva mindig a logosz bűvöletébe éljen, hanem hogy valami kihívja, valami olyasmi, ami nem úgy működik, mint ő, nem olyan, mint ő, és talán ebből lesznek a legtermékenyebb, vagy részben ebből lehetnek a legtermékenyebb gondolatok, amikor emel kihívásoknak mondjuk eleget teszünk.
0: De itt már közel vagyunk ahhoz, amivel én szoktam egy kicsit vulgárisan szózsonglőrködésnek hívni a magunk dolgát, mert nagyon közel van a szép irodalom költészethez egy jó filozófiai szöveg, de valójában mélységeiben és összefüggéseiben egy rejtettebb hálózatot jelenít meg. És én azt gondolom, vagyis hát most, ahogy a mitológia kapcsán beszélsz, hogy a hagyományos filozófia szövegektől eltérően egy, mondjuk egy ilyen színes illusztrációként van jelen, amiben a filozófiai mélységek példaként, vagy egy ilyen megjelenített állapotként vannak jelen, de nem a filozófiáról szólnak ezek a szövegek, hanem egy utazásról, egy kalandról, egy esetben.
1: Nem tudom, ez most az irodalmi szöveget kérdezel.
0: Így van, tehát most a mitológiáról beszélünk elsősorban is.
1: Aha, de várjál most, bocsáss meg, mi volt a kérdés?
0: Mert a kérdés az az, hogy szózsonglőrködése egy mitológia, és szózsonglőrködése egy filozófia, abban az értelemben, hogy hogy mondjam, csak színesít egy állapotot, és nincsenek végső megfejtések, nincsenek ilyen szilárd, rigid, tételes leírások egyikben sem, de valójában azt a típusú bölcsességet megjelenítik, amit előhoznak.
1: Ja, értem. Hát, hogyha a zsonglőrt, azt ilyen értelemben

0: veszük, tehát egy pozitív módon, tehát nem csak
1: nem
0: egy ilyen, igen, nem csak egy ilyen fecsegés, vagy urambocsás, szófosás, hanem inkább valami, amiben van egy játékosság, de egy ilyen nem dogmatikus, tehát nem az, hogy én tantételeket kiabálok ki a világba, és mereven ragaszkodom hozzá, akkor ebben az értelemben igen. Ugye a mítoszban az érdekes, hogy ezt nem, vagy nem tisztán olyan formában teszi meg, mint a logosz, mint a filozófia, mert szimbólumokkal, képekkel dolgozik, istenalkók egymás közötti harcai, vagy éppen szexuális viszonyai nyomán mond el, vagy az eredetre vonatkozik. Hát sok mindenfajta van a mítosznak. Ez szerintem mindig érdekes. Hát
1: sokszor ugye a mitológiai szövegeknek a vonatkoztatásán múlik az, hogy ennek mennyire egy ilyen gondolati síkját kapjuk el, és tényleg az isteneket szimbólumokként és a tevékenységeket ezekkel kapcsolatos tevékenységekként értelmezzük el, vagy profán hétköznapi cselekedetekként, mintha emberek lennének. Uh-huh. Mert ugye ez egy rendes téveszme, hogy most a mítoszok azok konkrétan sztorikat írnak le, vagy egy gondolatmenetet, egy világképet próbálnak illusztrálni.
0: Uh-huh. Hát igen, most olyan a történetre, vagy a sztorira úgy rá kicsit kapaszkodnék, hogy ugye maga a görög mítosz szó az elbeszélést jelent. Ez önmagában szerintem érdekes a filozófia szempontjából, hogy egy világlátás, vagy egy sajátos gondolkodás, amely történetekben, mítoszokban, narratívákban gondolkodik. Tehát nem kevésbé mondjuk fogalmilag, vagy egy elméleti rendszerben, hanem történetekben bontakoztatja ki. Ez a fajta narrativitás ugye hát nyilvánvalóan megvan az irodalomban, vagy az irodalom bizonyos formáiban, és ez engem később is majd a fenomenológiában is izgat, hogy esetleg vannak olyan tapasztalatok, amiket csak történetekben lehet releváns módon felmutatni, és abban a pillanatban, hogy ezt redukálnám valami fajta nem történeti elméletté, már lehet, hogy elveszíteném ezt a fajta relevanciát. Tehát, hogy maga a történetmesélés az nem pusztán csak a szórakoztatás, hanem esetleg az igazság, nagy szavakat használom, az igazság bizonyos formáinak adekvát felmutatását is jelenti.
1: De itt rögtön visszatérnék a tanmese fogalmához, mert akárhogy is, de az antikvitásban, akár nyugaton, de keleten is, a tanmese volt a bölcsesség átadásának egyik első formája. Uh-huh. Ugye elsősorban szájról szájra hagyományozódott mítoszok és legendák történetében, és az abban megjelenő különböző értékek, uh-huh. aspektusok uh-huh. és világnézeti állapotok. És hát utána ennek a felfejtése, és mint hogyha a filozófusok azok valahogy ebből bontották volna ki az egyre zártabb kis saját rendszerüket. Uh-huh. Ezt is uh-huh. talán elmesélhetem, hogy ez uh-huh. mennyire volt így, vagy nem. Hát, hogy honnan jöttek a filozófusok?
0: Hát mármint, hogy történetileg, igen. Hát azt valamelyest tudható, hogy hát a görög filozófia, amikor megszületik, nagyjából a időszámításunk előtti 7.-6. század fordulója körül, tehát ugye Milétoszi Thalész szokás, hát ő 600 körül ilyen volt mondjuk virágjában, tekintetben az első filozófusnak, és hát ha megnézzük a presszókratikus filozófiát, akkor ugye azt látjuk, hogy azért rendesen birkózik, ha szabad így fogalmazni, ezzel a mítikus világképpel, tehát részint komolyan kritizálja, például mondjuk Xenofanész, részint egy más úton indul el, tehát mondjuk azért mégiscsak más azt mondani, hogy az Okeanos, vagy Káosz, vagy Nyx, tehát egy földet körül folyó tenger, vagy óceán, az istenség, vagy az éj anya, vagy a Gája, az ős istenek, és azért mégiscsak egy másfajta gondolkodás, ha azt mondom, hogy vízből, földből, tűzből, levegőből, atomokból, vagy másból jött létre a kozmosz, tehát egy alternatíva, tehát kritika megjelenik, alternatív gondolkodás, illetve az, hogy meg olyan is van, mondjuk egy ilyen allegorikus mítosz interpretáció, ahol megpróbálják ezeket a mitológiai történeteket egy filozófiai tanítássá átfordítani. Hol jobban, hol kevésbé. Na most, ha már szóba került az allegorizmus meg a tanmese, azt mindenképpen akartam mondani, hogy azért az én meggyőződésem az, hát ebben van, aki ezt más gondolja, van, aki meg így gondolja, hogy akár csak a műalkotások, a mítoszokra is igaz, hogy nincs egy fajta értelmük. Tehát nem lehet egybe, vagy legalábbis az igazi érdekes mítoszoknak megvan a több értelmisége, sok értelmű, nem fordíthatók át egy az egybe valamivé, hanem van bennük egy értelemgazdagság, sőt, ez az értelemgazdagság újra és újra, mint forrásból törelő, ha most ilyen költően fogalmazom, a mítoszból, vagyis érdemes újra és újra visszamenni a mítoszhoz, ahogyan a irodalmi vagy műalkotásokhoz, mert olyan értelmeket tud feltárni, mondjuk a filozófia számára, amit addig nem. Magyarán szóval ez a sokaság egy dinamikus sokaság, és nem egy egyszerre adott. Tehát ilyen értelemben nem lehet egy direkt didaxis, egy direkt tanítással redukálni, mert az eszközzé fokozná le, degradálná a mítoszt, hogy hát ez, vagy ha ez történik, az akkor vagy egy nem szerencsés használat, vagy maga a mítosz nem annyira gazdag. Ilyen is van persze.
1: Sokan kérdezik az Odüsszeia mostani filmes, illetve új fordítását, így követte, de az ezzel kapcsolatos TikTok videókat nem tudom, mennyire nézed.
0: Sajnos nem láttam, még készülök megnézni, úgyhogy nem tudok. Igen, te ebbe van véve, de nem
1: csak
0: nem jutottam még.
1: Csak a jelentés gazdagság és új interpretációkkal kapcsolatban.
0: Olvastam róla, de hát mivel nem láttam, ezért most nem tudom megítélni.
1: És egy mozifilmben mennyire lehet visszahozni mondjuk egy Odüsszeiát, illetve azt minek is tartjuk? Tehát a mitológiákból kiindulva.
0: Már magát az Odüsszeiát? Hát az Odüsszeia ugye egy eposz, amely Homérosz neve alatt maradt fönn. Nem tudjuk. Hát én nem vagyok klasszika filológus, tehát most kicsit belekontárkodok. Nem tudjuk, hogy ki írta. Valószínűleg az Iliásznál későbbi. Vannak érvek amellett, hogy ugyanaz írta. Vannak amellett érvek, hogy nem. Hát rengeteg nagyon érdekes mítoszt, vagy mit utalást találunk benne. Meg hát persze egy másfajta, ugye azt tudjuk, szemléletmódot, mint amit az Iliászban, az Odüsszeia azért mégiscsak egy hazatérés történet, egy túlélés történet, tehát kevésbé a háború, a harci vitézség, az is van benne, hanem egy másfajta, ugye a felvilágosodás dialektikájában Max Horkheimer és Adorno, ugye a Frankfurti iskola nagy filozófusai a második világháború után jelent meg, hát tulajdonképpen a felvilágosodás egyik előfutárának, vagy egyik szövegének alakjának gondolják az Odüsszeuszt, vagy az egyik korai megnyilvánulásának magát, az Odüsszeiát. Tehát ez is egy érdekes perspektíva.
1: De akkor jól értem, hogy itt a mítoszok már csak kiegészítői egy tágabb, színesebb, vagy mondjuk úgy föltözragadtabb történetnek.
0: Hát én ezt nem
1: hova eredeztethetők a mítoszok, és ahogy mondtad, az Odüsszeiában vannak mitológiai utalások, mitológiai részek.
0: Meg mítoszok maguk is, igen. Ezt nem mondanám, hát mit tudom, pont tegnap volt szó az egyik órámon a Odüsszeusznak a, hát nem annyira alvilági járás, hanem az alvilági lelkek megidézése, az Odüsszeia 11. ének, az úgynevezett nekűja, ilyen halott idézés, amelyben hát ott találkozik a Hádészban már meglévő halottak lelkeivel, vagy árnyaival. Ez a rész, bár valószínűsítve egy picit kései betoldás, vagy övevényszöveg, vagy nem tudom, hogy mondjam, az Odüsszeia szövetébe, bár a klasszikus korban már azért benne volt, de még ilyen viszonylag késeiként is, hát azért ez nagyon érdekes igen, nem csak utalások, hanem mítoszok vannak. Részint utalások mítoszokra, részint meg hát maga ez is egy mítikus történet, ahogy mondjuk Odysseus Teiresziásszal kíván beszélni. Úgyhogy ezeket én abszolút filozófiailag izgalmasnak gondolom, és ebben a mítosz filozófiában pont erről a részről, a homéroszi fenomenológia, ebben írtam is, tehát erről az alvilági lelkek megidézéséről.
1: És akkor még akit érdekelne, hogy milyen mítoszokat kutatgattál, illetve ezeknek mik a forrásaik, és hol a határa a mítoszoknak, tehát hogy honnantól már csak egy interpretációja.
0: Aha. Hú, hát ezek jó, nagyon jó kérdések, és jó nehezek. Hát amiket ön ott, az egyik ez a homéroszi, mondom, ez a Odüsszeia 11, kicsit hozzá kapcsolva a szirén történetet, ugye a 12. énekből. Amik ebben a kötetben vannak, antik szövegek, a Szofoklésznek az Ájász című tragédiájában, Euripidésznek az Őrjöngő Héraklész című tragédiájában, ott az őrületnek a jelens, hogy ez hogyan ábrázolja, és milyen módon bontja ki az őrületet. Ehhez hozzá lehet venni még a Bakkáns nőket is, szintén Euripidésztől. És hát van még egy érdekes mítosz, és ez egyben egy másik kérdésre is válasz, ez pedig az androgűn mítosz Platón lakomájában, amelyet ugye Platón Arisztofanésszel mondat el. Mert ugye hát az androgűn mítosznál fölmerül a kérdés, hogy vajon ez most egy primér módon mítoszként értelmezhető, vagy hát jön egy filozófus, jelesül Platón, aki már nem a mitológia, és akkor valami fajta hát történetet költ. Én azt gondolom, hogy ez nehezen eldönthető. Tehát
1: még mindig a tanmese fogalmát próbálom behozni ebbe, mert ugye a legtöbb mítosz az eredeti formájában megragadhatatlan. Nem tudjuk, hogy honnan származnak. Hanem valakitől már hallotta, aki valakitől hallotta.
0: Ja, hogy a maga az hagyományozódás, hát ez egy külön történet, igen, hogy ezek mondjuk pont ez a platóni, ez egy megírt mítosz, tehát a tudásunk szerint ezt most közvetlenül nem valami szájhagyományból kapta Platón, de hát a többinél igen. Hát most, ha ebbe belemennénk, akkor, hogy a mítoszoknak mi az eredete, több irány van, ha ez valakit érdekel. Ugye van egy olyan irány, most mondjuk kettőt mondanék, akár a Geoffrey Kirk mítosz könyve kapcsán. Az egyik irány azt mondaná, hogy hát tulajdonképpen a mítoszok, a mitológia az a rítusokhoz, az áldozatbemutatásokhoz, vagy más vallási gyakorlathoz kötődik. Ugye ez úgynevezett ritualista iskola. Tehát, hogy kicsit leegyszerűsítve, kezdetben vala a cselekvés, és ahhoz kapcsolódik a mese. Tehát előbb van a rítus, a rituálék, a kultikus gyakorlatok, és hogy ezeket magyarázza, vagy ezekre utalnak a mítoszok.
1: Tehát, hogy a korai kultikus gyakorlatok mondjuk úgy értelmezéséhez egy ilyen segítő storyline, hogy amit mi csinálunk, azt azért csináljuk, mert hogy ő eljátsza ezt az Istent, ő ezt az Istent, és akkor közben ilyen tűzáldozat, olyan akármi, de hogy ez ezt is ezt jelent. Tehát, hogy például a mítoszoknak volt a belső felfejtése, tehát, hogy honnan tudjuk, hogy bizonyos Istennek ez és ez a tulajdonsága, de hogyha interakcióval lép valakivel, akkor ez is ez történik. Mert hogy valójában itt alakul ki, hogy a korai rítusok és kultuszok papságából lesznek később a bölcselők, filozófusok, de valahol ez az egész bölcselkedés is ilyen világújrateremtési kényszer vagy akarat, ez az, ami megalapozza ezt az egész mitológikus iskolát, vagyis ezt tartja fent valahol, de lehetséges-e az, hogy ugye ez még egy ilyen korábbi időszakban megy, amikor ezt még keresték? Tehát, hogy én próbálom a mitoszoknak az elejét megtalálni, hogy ezt az egész mitológiai dolgot be is tudjuk fejezni. Tehát, hogy azt mondott, hogy a papság és a kultuszok, tehát akár azt lehet mondani, hogy az ókor előtti világnak a válaszai voltak arra, hogy mibe is vagyunk. Tehát, hogy a papságot azért fogadták el, és a kultuszokat azért tartották fent, mert azt gondolták, hogy a világrend így gyakorolható.
0: Hát mindenképpen pontosítanék, hogy azt mondtam, hogy ez a mítoszok egyik irányú magyarázata, de pont a Kirk, ezt ha most rá hagyatkozhatnék, ezt nem fogadja el, hogy minden mítosz kapcsolódna életem a vallási gyakorlathoz, hanem ő fenntartja azt, hogy vannak bizonyos mítoszok, amelyek inkább a világra, hát akár magyarázat, vagy a világról való gondolkodás tulajdonképpen a vallási gyakorlattól független nem lehet, formájából utálik, nő ki.
1: Mert akárhogy is a tanmesék nem feltétlenül rituálék leképzései, hanem világmagyarázatok.
0: Hát így van. Most ez ugye nyilván nehéz eldönteni, hát azért, mert a mítoszok nagyon sokszor olyan múltba nyúlnak, amiről nincsen feltétlenül forrás, vagy az írás előtti korba, akkor lehet megpróbálni régészetileg, vagy képi ábrázolással kiegészíteni. Ez is nagyon izgalmas, hogy mondjuk mit tudom én, tudjuk-e azonosítani a rekonstruált krétai panteon istenségeit, mondjuk a különböző, mondjuk akár a lináris táblákból, tudjuk-e ezt összeegyeztetni azzal, amik mondjuk megmaradtak vizuális ábrázolat, a képeken, pecsétlő hengereken, amuletteken, falfreskókon, tehát hogy tudjuk-e azonosítani, nem mindig, de én ennek nem vagyok közvetlen a kutatója, csak azért egy izgalmas dolog.
1: De annyiban egyetértettünk, hogy a mitológia a filozofálás gyökereit rejti magában, a világnézeteknek egyfajta jegyzéke, vagy legalábbis az erők eredőinek hivatkozásai.
0: Hát van egy ilyen oldala is. A filozófia, amikor megszületik, azt azért tegyük hozzá, az az érdekes, hogy jönnek olyan fickók, tehát filozófusok, akik tulajdonképpen többé-kevésbé társadalmi megbízatás funkció nélkül elkezdenek maguktól valamit mondani a világról.
1: Ott válik el a papságtól.
0: Így van. Tehát, hogy ők már nem feltétlenül papok, vagy jósok, vagy államférfiak, vagy szóval valamilyen intézményesült bölcsek, hanem ilyen értelemben magánemberek, akik valamit gondolnak a világról. Ez egy nagyon érdekes
1: de itt,
0: dolog,
1: itt
0: hogy ilyen megjelenik.
1: A görög társadalmi szerveződésben ennek már van terepe? Feltetőleg ezzel van összefüggésben? Tehát mondjuk a civilizációnak és kulturáltságnak egy foka lesz ez az önálló gondolkodási igény?
0: Hát ez is egy jó kérdés, ugye hát egyrészt az, hogy értékeljük, mert ugye lehet azt mondani, hogy ez egy fejlődés fok. Jaj, de jó, hogy megjelent egy ilyen, de nyilván mondhatja valaki, hogy hát de tulajdonképpen ez valami hanyatlás történet, hogy ilyen szubjektív nézetek jelennek meg a világról. Ezt most én nem akarom eldönteni, ezt a vitát, hogy mi minden eredményezhet, tehát erről is azért sokan sok mindent írtak, szerint azért része lehet ennek a Hellásznak a széttagoltsága, sok külön területet földrajzilag is tagolt, Peloponnészosz, Attika, szigetek, Kréta, északi rész, stb. A különálló városállamok, tehát eleve nincs egy politikai központosított hatalom, ennek megfelelően nincsen olyan, hogy a görög vallásnak valami egyértelmű központja, nincsen szent könyv, egy valami, ez nem egy könyvvallás, tehát eleve már olyan volt, a nyelvről is szoktak beszélni, tehát az alfabetikus, ugye amit Föníciából aztán vesznek át, ez maga is, a betűírás talán, és a sok minden külső oka lehet, hogy miért születik meg végül is Hellászban a filozófia. Nem biztos, hogy ezek kielégítő magyarázatok, de biztos hozzájárulnak ahhoz, hogy mondjuk megértsük, vagy...
1: Menjünk tovább, mert megjelent a Kis halogatások könyve című könyved. Erről mit érdemes tudnunk, mert ugye az iménti mítoszokról szóló könyved után jött ez ki.
0: Igen, hát ez a 19-es könyv, ez tulajdonképpen ez is egy rövid próza kötet, tehát ennyiben azt mondanám, hogy pár darabja a Mindkajlók, ha bezárulnak című kötetnek. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy ez a 6 könyv, mert önnel a könyv, amit írtam, ez tulajdonképpen 3 párba rendezhető, valahol a mítosz dominál, ilyen a Schelling és az antikvitás, aztán a mitológia filozófia, vagy mítosz filozófiája, akkor van a 2 novellás kötet, irodalmi kötet, ez a kagylós kötet, illetve amire most beszélünk, a kis hallgatások könyve, és akkor van 2 legutóbbi, amit én inkább már ilyen fenomenológiai kreatív filozófiákat, tehát meg gondolnék a tragikus Weyer, meg ez a tudatalkonya. Tehát valahogy én így van, így rendeződött a fejemben, tulajdonképpen ez háromszor két könyv, úgyhogy a kérdésedre visszatérve, ezek nagyjából egy időben születtek, mint Kagylóka bezárulnak, csak ebben a második kötetben lettek elhelyezve, illetve hát nyilván van benne olyan szöveg, ami 16 után született, de ez körülbelül ez ugyanaz a korszak, vagy ugyanaz a, tehát ez a két irodalmi könyv jött akkor ki belőlem, ha szabad így.
1: Most egy kicsit zenéljünk, ez itt a harmadik utas a Tilos Sádiba, vendégünk Sejner Dénes, és a szünet után pedig hát a fenomenológiával, filozófiával és a legújabb könyvével fogunk majd visszatérni.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Így van, és vendégünk Sejnár Dénes, filozófus tanár, író, de most a filozófusi pályájának a két utolsó könyvéről, ami lehetőleg nem a legutolsó, és lesz még. Tragikus Voyeur, filozófiai kísérletek címmel jelent meg könyvet 2020-ban, és ez már végre a filozófia mesdjéje. Egy kicsit mesélj erről az indítatásról, hogy milyen szövegek vannak benne, felhők és szilánkok az élet színterei, mosolyalbum, hintapoetika, hogy csak egy pár fejezet címet mondjak bele.
2: Igen, hát egy picit visszatérnék itt az irodalmi szövegáradásra tehát a 12-höz, illetve egy 15-ös fenomenológia konferenciához. Ugyanis én azt gondolom utólag, vagy egy ide azt gondolom, hogy utólag nézve, valahogy ez az írás kényszer, vagy késztetés, mert egy szép írás, ami akkor így rám tört, ez valahogy mintha kinyitott volna, felszabadított volna bennem valamit, ami amúgy is az írással egy olyan gátakat felszabadított volna, ami az írással szemben valamiest megvolt. Tehát magyarán szólva az, hogy filozófiában talán többet írok, vagy könnyebben írok, vagy merek írni, abban talán ez az irodalmi indítatás is szerepet játszott. És ennek ugye van egy második része, hogy mondjuk azt a két kötetet, amiről beszéltünk, én tisztán szép irodalminak tekintem. Azt a két kötetet előtte, ami a mítoszokkal foglalkozik, meg értelmezésével filozófiainak, viszont az utóbbi két kötetet, tehát amiről most szó volt, tehát a Tragikus Voyeur, ami 2020-as, illetve a Tudatalkonya, az pedig idei, 2026-os. Ezeket úgy tekintem fenomenológiai kötetnek, és erről talán lesz még szó, hogy közben irodalmi jellegű részeket is tartalmaznak. Tehát valahogy ez az irodalmi indítatást egy kicsit úgy becsatornáztam, ha szabad így fogalmazni, a filozófiai alkotásba. Tehát ezek ennyiben valahogy, mintha egyesíteni próbálnák, de azért a filozófia dominanciájával ezt a két vonalat.
1: Hát egy kicsit ugye, ahogyan próbáltam ráderültetni azt, hogy a mítoszban a filozófia és mondjuk a későbbi szép irodalomnak hívott dolog, az így valahogy együttműködik, tehát akárhogy is, te is mitosz szerzővé válsz ezekkel a szövegekkel. De hát, hogy milyen szöveg lett ez a Tragikus Voyeur? Tehát, hogy már a filozófiai szöveg indítatásával álltál neki, és nem egy egyszerű szép irodalmi szöveg.
2: Igen, itt egy másik, ha most itt szabad még ilyen személyes dolgot említeni, egy másik személyes, vagy egy másik mondjuk sorsfordító eseményt hadd mondjak, a magyar fenomenológiai életre azért elég nagy hatást gyakorló Tengely László, egy tragikus vagy szomorú módon 60 éves korában meghalt 2014-ben. És hát az eredetileg az ő 60 éves születésnapjára, de hát így módon már inkább egy emlékkonferencia lett 2015-ben. És akkor úgy éreztem, hogy akkor ezen, bár nem tartoztam a Tengelyi mondjuk szorosabb tanítványi közé, de azért én is hallgattam őt, meg hát egy fontos, nagyon fontos figurának tartom.
1: Hát meg amik magyarul megjelentek könyvei, azok pár
2: Így van. És akkor én is el akartam menni előadni erre a konferenciára, és gondolkodtam először, hogy akkor hát vannak ezek a klasszikusabb hozzám tartozó témák, hogy a Schelling, vagy valami, ami már elve, és akkor gondoltam egy merészet, lényegében itt 14 őszén, 15 környékén, hogy én akkor inkább belevágnék valamilyen fenomenológiai dologba, amiben azért addig én nem voltam annyira benne. Egyfelől, másfelől pedig, hogy én akkor most nem fenomenológusokat fogok egyszerűen értelmezni, elemezni, tehát Husserlt, Sartre-t, nem tudom, Heideggert, hanem megpróbálok valamit egy nagy merészen mondani. És akkor ebből lett tulajdonképpen az első szöveg, ez a harmadik többértelműség, azt hiszem ez lett a végső.
1: A harmadik többértelműsége.
2: Igen. És akkor tulajdonképpen innen indult el, tehát erre a 15-ös konferenciára. Úgy féltem is, hogy esetleg úgy elhajtam.
1: Akkor sikerült az előadás.
2: Igen. Ezzel féltem, hogy hát elhajtanak itt a fenébe, hogy most én nem egy klasszikus, egy ilyen filozófia történeti, hanem valamit megpróbáltam önmagammal elgondolni, részint Tengelyi, részint Sartre vagy mások nyomán, de úgy tűnt, hogy erre a fenomenológiai, hát, hogy mondjam, a társadalom azért vevő valamelyest, vagy ez nem kirívó, és akkor tulajdonképpen így elkezdtek születni a szövegek, 10 szöveg, ami belekerült a nagyjából 15-től 20-ig a 20-as kötetbe, és 21-től 26-ig, vagy 25-ig, ezek pedig belekerültek, ez szintén 10 szöveg. Tehát tulajdonképpen 10-10 szöveg, ezek különállóan született szövegek, tehát ennyiben ez egy, hát azt nem mondom, hogy tanulmánygyűjtemény, ezek nem annyira tanulmányok, hanem hát mik is, értekezések, esszék, én filozófiai kísérleteknek nevezem, légben az esszét lefordítottam magyarra, nem feltétlenül irodalmi értelemben esszék ezek, tehát például időnként megvannak úgy komolyabban jegyzetelve. Vagy
1: igen, de ezt a határt milyen nehéz
2: meghúzni. De hogy feszegettem a határt, igen, megpróbáltam feszegetni a határt.
1: Ez eleve, ugye, ahogy beszéltünk a sztárfilozófusokról, azoknál is ez felmerül, tehát hogy most lehet-e filozófiai szövegnek tekinteni azt a három embert, akit felsorolgattunk, vagy sem, de én még egy másik kérdést tennék fel, tehát hogy a filozófusi munkában egy ilyen konferencián való előadás, az maga a filozofálás, az az aktív filozófusi tett. Mert nagy eséllyel utána oda mennek hozzá, hogy Dénes, ez nem így van. Szerintem ez nagyon nem így van. Vagy borzasztóan egyetértek veled, nagyon örülök, hogy felhívtad erre a figyelmet. Hogy is van ez? Vagy ez egy ilyen létező dolog, vagy ez már csak egy ilyen emlék, hogy utána ott a hatalmas?
2: De hát elvileg ugye követ minden előadást vita. Jó esetben ebből tényleg vita bontakozik ki, rossz esetben meg csak vagy ilyen udvariaskodás, mert ugye olyan is van, mindenki dicsér mindenkit, akármit gondol, vagy kiki csak azért szól hozzá, hogy a saját hangját hallja, és kérdezés címszólat valójában állításokat fogalmaz meg. Tehát azért nem mindig ennyire szép a helyzet, de elvileg igen. És hát én azt tenném hozzá, hogy valamiért én akkor azt találtam ki, amit a legutolsó időkig nagyjából folytattam, most az utóbbi legutolsó konferenciákban nem ilyen, hogy én lényegében megírom a konferenciára szinte teljesen a szöveget.
1: Az, amit előadtál, az valamelyik könyvedben benne van?
2: Igen, tehát ez a harmadik többértelműsége, és onnantól kezdve a szövegek, a kötetbe kerülő szövegek egy része, azok lényegében konferencián előadott szövegek, amik már a konferenciára nagyjából meglettek írva, de utána azokat nyilván még ki tovább írtam, kiegészítettem, rendesen megjegyzettem, stb. Nem mindegyik ilyen, tehát mind a két kötetben, az utóbbi két kötetben van olyan, ami nem hangzott el sehol, meg nem is lett publikálva, de van egy részük ilyen. És akkor én ezeket felolvastam, tehát tulajdonképpen elkezdtem...
1: Felolvastad?
2: Kicsit... Igen. Igen.
1: Ne. Más is csinált ilyet?
2: Igen, hát ugye egy konferencián vagy felolvas valaki hát egy vagy szöveget,
1: zsebből elő,
2: vagy mondja, vagy a kettőnek valamilyen átmenete, tehát mondjuk ilyen vázlatszerűből, akár kivetítve, akár nem. Hát ez ahogy vesszük.
1: Még egy kicsit a fenomenológia fogalmát, illetve intézményét, de leginkább számomra a fenomenológia a buddhizmusból eredeztethető, hiszen az volt az a nyugati filozófia, ami borzasztóan megegyezik, közel van a buddhizmus jelenségének kutatási elméleteihez, tehát ahogyan a világot szeretnénk látni, és megérteni abban a dolgokat önmagukban, ahogyan szeretnénk megérteni, abban a nyugati fenomenológia, nekem leginkább Merleau-Ponty, meg Levinas, és a buddhista tanítások több ezer éves mélysége fej-fej mellett ugyanarról beszél. És hát ugye te inkább a nyugati filozófiáról beszélsz, De hát nincs mese, egy öniskolában tanítasz, ahol még a falakból is a buddhizmus folyik.
2: Igen, igen, nyilván, mert buddhista főiskola. Hát van párhuzam a kettő között, noha ugye hát közvetlen a fenomenológia, az nem a buddhizmusból nő ki, hanem hát azért mégiscsak alapvetően ugye a Husserl munkásságából, de ez oké. Okay. Vannak párhuzamok, talán a célok mások, tehát azért más, hogyha mondjuk a tudat működését, a megszabadulás útján járva hát vizsgálja valaki.
1: Husserlnek mi volt a célja?
2: Hát a Husserlnél...
1: Illetve ugye, a szövegének, vagyis a fennem...
2: Hát ő, hogy meg is fogalmazza ugye a filozófia, mint szigorú tudomány, tehát ő alapvetően egy exakt szigorú tudományt akart kidolgozni, a tudat működését feltérképezve. Tehát neki azért egy elég határozott célja volt. Ez a mondjuk szigorú tudomány eszmény, ez talán a Heideggernél, vagy Sartre-nál, vagy Merleau-Ponty-nál az kicsit másképpen néz ki, de azért ezeket a szerzőket sem mondanám olyan értelemben megszabadulás orientáltnak.
1: Nem, nagyon van. Nehéz a célokat a keleti és a nyugati filozófiában összehozni.
2: Igen, igen, igen. Na most én azért azt mindenképpen hozzátenném, hogy ezek úgy fenomenológiai kötetek, és kicsit kapcsolódva az eddigi beszélgetéshez, hogy én ezt a fenomenológiát tágan és rugalmasan érteném. Ez legalább három vagy talán négy dolgot jelent, ha gondolod, akkor ezt most
1: igen, légy szíves,
2: elmondom, vagy megpróbáltam összeszedegetni a fejembe. Egyrészt az, kapcsolódva beszélgetésünk elejéhez, hogy filozófia történet, illetve filozófia, tehát egyrészt ez azt jelenti, hogy én alapvetően nem fenomenológiai szövegeket értelmezek ezekben a kötetekben, hanem inkább fenomenológiai szövegekből indulok ki, általuk próbálok, vagy gondolatokból inspirálódni, de nem az a fő célom, hogy Husserlt, Heideggert, Sartre-t, Levinas-t, vagy Merleau-Pontyt, vagy Jean-Luc Marion-t, vagy Michel Henry-t, vagy bárki mást értelmezzek. Ez, ha ilyen részek vannak, ez inkább csak a kiindulás, hanem én szeretnék bizonyos fenoménekhez, jelenségekhez, tehát magát a tapasztalatot elemezni, a tapasztalatból fölmutatni valamit, amiről azt gondolom, hogy lényeges, és talán idáig még nem lett így módon fölmutatva, tehát valami olyan, amiért érdemes egyáltalán egy filozófiai szöveget megírni. Tehát ennyiben én így érteném itt a fenomenológiát, és nem úgy, hogy fenomenológiával foglalkozó filozófia történet. Ez az egyik.
1: Igen.
2: A háromból vagy négyből, de reagálj nyugodtan rá, Csaba.
1: Nem, ez érdekelne a több aspektusa, ahogy megjelenik.
2: A második rész az, hogy én a fenomenológiát olyan értelemben tágan érteném, hát persze erre is van akár Heidegger, aki Arisztotelészt olvassa így, vagy mások. Vagyis, hogy bevontam olyan szerzőket, ilyen inspirációképpen, kiindulásképpen, akik a szűkebben értelmezett fenomenológiai hagyományba nem tartoznak bele, tehát ilyen értelemben Platón, Nietzsche, vagy...
1: De a metafizikai filozófiák azok akárhogy is, de foglalkoznak nyomokban ezzel.
2: Hát igen, tehát ha egy olyan izgalmas szöveg, amik tapasztalatot elemez, például utólag is döbbentem rá, hogy mennyi Kierkegaard van ebbe a legutolsó, vagy Kierkegaard indítatás van ebbe a legutolsó kötetbe, pedig hát őt talán közvetlenül nem oda tennénk. Tehát én így érteném a fenomenológiát, az összes olyan filozófiai gondolat, amely segít ahhoz, hogy bizonyos tapasztalatot megértsünk, vagy feltárjunk, vagy megmutassunk, körülírjunk, azok tulajdonképpen akkor most beleférnek ebbe a fenomenológiai kánonba, ebbe a kitágított kánonba. Tehát ez lenne a második megjegyzés. A harmadik megjegyzés kapcsolódva az irodalomhoz, hogy én ráadásul azt gondolom, hogy itt nem csak filozófiai szövegek lehetnek érdekesek, hanem akár mítoszok, vagy akár irodalmi alkotások. Tehát, hogy ennyiben nem tennék tapasztalat leírása szempontjából döntő különbséget egy ilyen jellegű irodalmi szöveg, vagy esetleg más művészeti ág, még ez is beleférhet, vannak néha utalások másra is, tehát irodalmi szöveg és egy filozófiai szöveg között, tehát fenomenológiai jellegű lehet, ha most így vesszük, egy irodalmi alkotás is, és akkor ehhez kapcsolódna mondjuk a negyedik pont, hogy éppen ezért alkalmazom, vagy hát alkalmazom, szóval éppen ezért gondolom, hogy néhányszor ez a fenomenológiai jellegű filozófia akár egy picit irodalmiasabb formába átmehet, tehát ha valaki elolvassa ezeket a szövegeket, akkor azt látja, hogy időnként, minthogyha egy szép prózát olvasna, vagy vannak szép prózai betétek. Tehát vagy váltogatódik, vagy váltogatódnak az ilyen szövegek, vagy eltolódik némelyik. Ezért nem nevezném tanulmánynak őket.
1: Egyik sem? Tehát nincsen egy szigorú filozófiai
2: szöveg? Van, amelyik inkább ilyen, van, amelyik inkább olyan, mondjuk ebben is talán a hát ebben a tudatalkonyában van ez az őrület fenoménye, és akkor annak az elején a Schelling és Platón őrület felfogását elemzem. Ez mondjuk inkább egy ilyen hagyományosabb tanulmány. Utána egy kicsit kalandozom Kierkegaard és Freud felé, és akkor utána nem a végén, mert ez lényegében a fele ennek a tanulmánynak, ami igazából nem tanulmány, jön egy saját fenomenológiai őrület elemzés, vagy nem tudom. Tehát ott egy ilyen előkészület, valamilyen ilyen előkészületi vagy előmunkálat, ha szabad így fogalmazni, lenne ez a klasszikusabb elemzés, hogy aztán onnan elrugaszkodjak valami saját agymenés irányába.
1: Na és akkor nézzük a legújabb könyvedet, mert ugye a Tudatalkonya egy vad cím, egy igazi izgalmas tevékenység, vége felé jár valami, vagy most a tudat, melyik tudat, melyik, hogy tekintett tudat? Egy kicsit ezt mondd el nekünk.
2: Hát van ebben ugye egy játékos utalás a Spengler Nyugatalkonyára, amiben a nyugat maga hát valahogy az alkonyhoz kapcsolódik, de közvetlenül egyáltalán semmi közel Spenglerhez, tehát nem is. Hát itt ugye a tudatalkonya, ha most Spenglertől leválasztjuk, még akkor is ugye kétféleképpen érthető, attól függ, hogy a genitívuszt, a birtokosat hogyan használjuk, tehát ez lehet a tudat bealkonyulása, illetve a tudatnak feltáruló alkony, tehát a tudatra, az alkonyra irányuló tudat, illetve egy bealkonyuló tudat. Alapvetően ez az egyik, az első szövegnek a címe, tehát az lett a kötet címadó darabja, amelyik az első szöveg. Alapvetően úgy szerepel itt benne, mint az alkonyra irányuló tudat, tehát nem a bealkonyuló tudat, de azért belejátszik ez is, hiszen végül is arra fut ki az első szöveg, hogy hát vajon milyen volt, vagy milyen ma az elsötétülés, az alkonyat, a naplement, az estébe hajlás megélése. Maga az egész szöveg tulajdonképpen a napszakoknak egy ilyen fenomenológiai felmutatását célozza meg. Mert ugye azt gondolom, vagy azt gondoltam, de most is azt gondolom, hogy a napszak, tehát hogy reggel, délelőtt, délben, este, alkonyba, hajnalba, stb., az valami olyan nehezen megragadható fenomén, egy ilyen határfenomén, vagy egy ilyen hibrid fenomén, nem egy olyan tárgy, amit olyan könnyen megragadnánk, mint egy akár egy fizikai tárgy, vagy valamilyen emlékkép, hanem egy ilyen, a klasszikus fenomenológiai elemzésekből valahogy kicsúszó ki. Na, és éppen ez inspirált akkor arra, hogy akkor próbáljuk meg, hogyan lehetne ezeket a tudat tapasztalata felül megragadni. Tehát tulajdonképpen ennek a szövegnek a címe, és hát ez lett a kötet címe, az erre utalna, a délután és az éjszaka, illetve a kettőt átkötő alkony tapasztalatára.
1: Hát egy jelenségnek a vizsgálata.
2: Így van, ennek a jelenségnek a vizsgálata. Így van, így van.
1: És a tudatról, önmagáról is van szöveg, vagy kísérlet, hogy maga a megfigyelő tudatot valamennyire elemezd, vagy ezt egy meglevőnek tekinted?
2: Hát ugye, hogyha megnézzük a szövegnek az írásait, akkor azt lehet látni, az első blokkban alapvetően időtapasztalatok. Tehát az egyik mondjuk fő témája, ha szabad így fogalmazni, ennek a 10 szövegből mondjuk 6, az a 5-6, azért az idő nem mindegyik tisztán, de az idő. A másik ugye a nagy téma az a test, és ehhez még ugye hozzátenném valahogyan a tekintetet. Tehát idő, test, tekintet, talán ez a három fogalom, vagy hívó szó, hát jellemzi leginkább ezt a kötetet. De a kérdésedre válaszolva, itt mivel konkrét tapasztalat, ezt talán nem hangsúlyoztuk idáig, tehát itt tulajdonképpen konkrét tapasztalatok leírásából indulnék ki. Tehát van a filozófia történeti indítatás, hogy miket mondott Sartre, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty a legnagyobb ihlet forrás. Tehát másfelől megpróbáltam ezt saját konkrét tapasztalatokból kibontani. Tehát megpróbáltam a filozófiai hagyomány inspirációját összekapcsolni ezzel a sajáttal úgy, hogy a két rossz végletet elkerüljem, tehát mert ugye ha csak a saját tapasztalatról beszélek, akkor az lehet egy ilyen ömlengés, hogy hát Sejne Dénes miket élt, hát jó, hát ez kit érdekel tulajdonképpen. Ha viszont csak ugye a szerzőkről írok, akkor belecsúszok ebbe, hogy nincs már tapasztalati háttér, valójában nem fenomenológiát csinálok, csak elemzek. Hát megpróbáltam ezt egyesíteni, úgyhogy mindig valahogy a konkrét tapasztalatból kiindulni, és az indítatások révén valamilyen filozófiai, fenomenológiai szintre kvázi fölemelni. Most éppen ezért, ha a kérdés, akkor a kérdés arra vonatkozott, van a tudatról, én itt nem önmagában írok, tehát hogy mit gondolok én a tudatról, mint olyanról, hanem hogy miképpen működik például egy adott idő tapasztalatban szerintem a tudat, ahhoz képest, amit idáig mondtak róla, én megpróbáltam olyan területeket feltárni, amik nem látszottak idáig, vagy nem így látszottak. Az előbb említett napszakok ilyenek, akkor írtam a jövő felvillanásáról, hogyan tudjuk ezeket a sejtelmeket, illetve felvillanásokat fenomenológiai megérteni, hogyan tudunk megérteni egy kitágított jelent, ugye a jelen az nem feltétlenül egy pontszerű, punktuális, egy ilyen, hogyan tudjuk kiszabadítani a jelent a most diktatúrájából, szabad így fogalmazni, illetve hát van egy konkrét villamos út leírása, az talán leginkább irodalmi jellegű, és aztán van egy nagyon-nagyon hosszú szöveg, tehát az majdnem az a kötetnek szerintem a negyede a szülői létről, tehát a szülőgyermek, a szülői tapasztalatról, de szintén időfilozófiai szempontból, tehát a szülői lét időisége. Tehát azt mondanám, hogy így mindig a tudat tárgyával korrelálva, illetve kapcsolatban jelenik meg, és soha nem önmagában, hát ennyiben kapcsolódik Husserlhez, hogy nincsen önmagában. A tudat az egy mozgás, tehát az mindig egy megcélzás, mindig valamire irányul, az nem egy dolog, amit önmagában lehetne mutogatni. Tehát ennyiben...
1: Mert egyrészt azért vannak kísérletek a tudat természetének elemzésére, másrészt amit elmondasz, abból nekem az jön le, hogy akárhogy is, de a fenomenológia, mint szigorú tudomány, szabályrendszere szerint próbálod ezeket a tárgyakat, nem is tudom, körülírni, elemezni. Tehát, hogy a fenomenológiai módszertant alkalmazva, a fenomenológia ösvényén haladva próbálod ezeket. Tehát nem találsz ki újat, hanem fenomenológusként, fenomenológiai, mondjuk úgy nyelven fogalmazod meg a gyerekvállalás, a napszakok kérdését.
2: Hát ha arra vonatkozik ez, hogy a módszertan alapvetően fenomenológiai indítatása, akkor azt gondolom, hogy igen.
1: Hát meg az eszközök, ugye, ahogyan hozzájuk nyúlsz, egyáltalán ahogyan ezeket fogalmilag strukturálni.
2: Igen, ugye hozzátéve az, amit mondtam, hogy hát itt lehet akár Kierkegaard, Platón, vagy mások, tehát ez egy kitágított fenomenológia, de hát én akkor úgy értelmezném a fenomenológiát itt nem mint egy tetszőleges filozófiai irányzatot, hanem egyszerűen a tapasztalat minél hívebb módon való visszaadását. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez tapasztalat elemzés, nyilván valami fajta apparátussal. Azért azt nem mondanám, hogy ennyiben viszont nem Husserlt követném, hogy ez valami szigorú tudomány lenne, mert pont a fenoméneknél való tartózkodás, mármint hogy a tapasztalat közeliség, és időnként ez a mondjuk narratív, irodalmi forma, azért szerintem azt eredményezheti, hogy mindig van ezekben a szövegben egy kockázat, hogy ez valahogyan megmarad a szubjektív
1: Igen, pont szinten, ezt akartam kérdezni.
2: Tehát nem meglévő elméletekbe próbálom belekényszeríteni, beleszuszakolni a tapasztalatot, hanem mindig a tapasztalatból kibontani azt az elméletet, amire én jutok. Ehhez csak egy indítatást jelentenek ezek a szerzők, de adott esetben akár saját fogalmak is vannak itt kidolgozva. Tehát a kereteket megadják, de azért ez nem egy szűk módszertan. Ha mindenre el akarám nevezni, hát lehet, hogy hülye név, akkor mondhatnám, hogy ez egy ilyen lírai fenomenológia, vagy fenomenológiai líra, vagy poétikus fenomenológia. Tehát valami olyan, amelyik hát meg tulajdonképpen vállalja azt a kockázatot, hogy nem lesz belőle szigorú tudomány, de mégis megcélozza, mint ideált azt, hogy valami olyasmilyen módon mutatok föl fenoméneket saját tapasztalatból, amely mások számára is hozzáférhető lesz. Tehát nem azt fogják tehát ez mint ideál, tehát itt az olvasó is oda van, bele van értve, de vagy el van
1: képzelve. Azt gondolom,
2: képzelve.
1: Hogy maga a filozófiai munka egy ilyesmi, és visszatérve a legelejére, hogy mit is csinál a filozófus, a jelenségeket úgy mutatja fel, hogy mások számára is egy ilyen, és itt van ez, hogy ez most egy definitív megjelenítés, ugye a poetikában már a tanmese része jön elő, de akárhogy is a világ megértéséhez segít hozzá a filozófus.
2: Így van. Azt el is mondom, hogy megértés, de hogy olyan nem definitív, hogy én nem gondolom sem a tudatelemzésről, vagy tudatfelmutatás, tudattevékenység felmutatásáról, sem magára a nyelvről nem gondolom, hogy ez egy megragadó, uraló lenne.
1: Hát vagy bezárt.
2: Vagy bezáró. Nyilván beleszaladhatunk én magam is, meg mások is, hanem inkább valahogy az utalás, felmutatás, feltárás, körüljárás, tehát ilyesfajta metaforákat használnék. Magyarul itt nem egyszer mindenkorra van valami megragadva és leírva, hogy nesze itt van, hanem inkább valami, van benne egy ilyen heurisztikus, próbáljuk meg, így megmutatni, vajon ez ismerős, vagy ez így most jól van, és lehet, hogy nem. És ugye, hogyha az olvasó úgy olvassa, hogy hát ez tényleg a Schreiner Dénesnek a saját izé, jó, akkor jó, akkor gondol erről valamit, de ha azt mondja, hogy igen, tulajdonképpen én éltem át valami hasonló, tehát hogy amit itt olvasok, az túlmutat azon az esetlegessége, hogy a szerző éppen mit szenvedett önmagában, tehát azon az egyszeri esetlegességen, akkor ez esetleg jól sikerül. Tehát úgy lesz belőle valamilyen elmélet logosz, tehát nem csak a fenomének leírása, hanem meg tényleg felmutatása filozófiailag, ha erre majd valaki úgy tud ráismerni, hogy aha, igen, van valami, amit ennyiben elindult az általánosodás útján, de maga a fogalom még nem teszi általánossá, mert ez mindig csak heurisztikus. Tehát ne gondoljunk a fogalmra úgy, mint amik tényleg fognak feltétlenül, ragadnak, hanem mint valami, és amik mutatnak, haladnak valami felé.
1: De ebben akkor ezek szerint az elérés útja, tehát én megint csak visszavenném a fenomenológiai módszertan, a fenomenológiai fogalomrendszere, és annak mondjuk a szigorúsága, de ahogy mondod, egy kiemeléssel, egy nagy nyitottságot is hagysz benne, tehát hogy nem próbálod meg teljesen lehatárolni sem a fogalmat, sem a módszert, hanem hát én nem merném ezt mondani, hogy az olvasóra bízod, de azt gondolom, hogy az olvasóra bízod.
2: Hát is, igen. Hát mert hogy azért a tapasztalatban szerintem az érdekes, hogy hát végsősoron megragadhatatlan, tehát, vagy nem lehet egyszer mindenkora megragadni, tehát hogy nem arról van szó, hogy akkor most ezt kipipáltuk, hanem arról van szó, hogy tulajdonképpen a tapasztalat egy esemény. A tudat működése egy esemény. Ha most ezt a kicsit már elkoptatódik a filozófia, de mégis használnám. Van egy egyszerisége, és

0: hanem hogy az igazságnak van egy ilyen történés.
1: Hát vagy a filozófiai szövegeknek van egy ilyen történése, hogy akárhogy is van bennük egy olyan fajta nyitottság a múltra és a jövőre is, amiben az olvasót is bele kell gondolni, és ezért nem lehet egyértelműen egy szigorú, dogmatikus tudománynak tekinteni, bár a fogalmak sajátosságát nem lehet kivonni belőle. De mégis én azt érzem, és az jött most, ahogy mondtad, hogy a fenomenológiával tulajdonképpen mit kezdesz, hogy a fenomenológia akár a hétköznapi embernek is egy ilyen világmegfigyelési gyakorlata vagy tapasztalata lehet, csak éppen filozófusként fenomenológiának hívják ezt a módszertant, de valójában a dolgok vizsgálata, a jelenségek vizsgálatához mindenki hozzáfér, legyen akár képzett filozófus, vagy csak egy olvasó.
0: Abszolút. Tehát visszatérve ugye a beszélgetésünknek azon szakaszára, amikor a speckolokról volt szó, hogy akkor megpróbálunk ott fenomenológiai gyakorlatokat végezni, hát ezt olyan hát hallgatók is kiválóan tudták, akik esetleg nem is olvastak még, vagy nem nagyon olvastak fenomenológiai szöveget, ha ezt a képességet valahogy ott egy kicsit mozgósítottuk, vagy egy picit talán még fejlesztettük is rajta, és hát az előbb mondtam, ugyanezt gondolom a bocsánat, az irodalomról, tehát nem csak az művel fenomenológiát, aki úgymond fenomenológus, és fordítva az úgynevezett fenomenológusok egy része pedig nem biztos, hogy azt műveli, hogyha nem bocsátkoznak bele a tapasztalatba bele, hogy azt feltárják. Úgyhogy igen, igen.
1: Tehát így a műsor legvégére azért csak eljutottunk oda, hogy a filozófia és a filozófus az nem egy földtől elrugaszkodott katedrának és könyvtárnak és abban élő lény, hanem vagyis hát most a fenomenológián keresztül be tudtuk bizonyítani azt, hogy ez mindenkinek a kenyere, és nem csak a kenyere, hanem ahhoz, hogy a valóságban részt tudjunk venni, ilyen típusú felismeréseket, ilyen módszerekkel nagyon könnyű megcsinálni, és ennek a szakmája a filozófus.
0: Igen, hát bízunk benne, hogy ez így sikerül másfelől. Hát igen, tulajdonképpen az egész, most félre is téve az egész fenomenológiát, nem is muszáj a szót alkalmazni. Úgy unblock a filozófiáról azt gondolom, hogy az nem valamilyen külön ezzel foglalkozó emberek kiváltsága vagy privilégiuma. Nyilván a filozófia történethez érteni az egy külön szakma. Hát egyszerűen ahhoz kell egy kellenek ilyen bölcsészettudományi hát képzések, de maga a filozofálás, a filozófiai tevékenység az lényegben az emberi létezés egyik lehetősége, ami mindenki előtt nyitva áll, és nem is biztos, hogy az úgynevezett filozófusok fognak ezzel leghívebben élni, ha például eltakarják maguk elől a rengeteg filozófia történeti tudásukkal.
1: Igen. Azt hiszem, most egy ilyen könnyű jövőképet kellene, hogy fessünk ebbe az utolsó pár percben. Várhatunk-e új szövegeket, új előadásaidat, esetleg hol lehet veled találkozni? Van-e jövője a filozófiának?
0: Hát én merem remélni, hogy van. Természetesen, bár valóban néha nem feltétlenül azt tapasztalható, hogy ennek lenne, hogy mondjam, akkora nagy respektje, de hát azért remélem elég sok évezredet, hogy mondjam, átvészel, sőt, a alkotó módon járult hozzá, tehát akkor miért pont most tűnál. Hogy konkrétan velem, hát én ugye a buddhista főiskolán tanítok, tehát ott órákat tartok, nappali, esti, meg távoktatásban, illetve hát időnként részt veszek konferenciákon.
1: De most nincs egy dátum, amit mondjuk.
0: Hát most lesz egy, van egy dátum, az egy picit más, bár kapcsolódik, ha minden igaz, november 3-án, van az ELTE-n Krasznaorkai László Nobel-díja kapcsán egy krasznaorkai év, és időről időre vannak ilyen, hát nem konferenciánk, azt mondom, hogy előadások, krasznaorkai és oda valamit beteszte Krasznaorka és a film, Krasznaorka az antikvitás, Krasznaorka és a kelet. Tehát mindig összekapcsolják krasznaorkai irodalmi tevékenységét valamivel. Lesz egy ilyen november 3-a, hogy Krasznaorka és a filozófia, és ott úgy tűnik, hogy jó magam is fogok előadni krasznaorkai írás

0: stílusainak filozófiai, hogy mondjam, érdekességéről, vagy relevanciáról. Hát én most ezt látom, mint legközelebb.
1: Illetve a könyveidet meg lehet venni a könyves boltokban.
0: Természetesen, akit érdekel, hát nagyon örülök, ha olvassák ezeket a könyveket. Lesz majd új könyv, de azért most egy kis idő kell azért ahhoz, mert egyelőre még az idén jelent meg, tehát azért ez kell még idő, hogy egy következő megszülessen, de tervezem, igen.
1: Rendben. Köszönjük szépen, Steiner Dénes volt a vendégünk itt a harmadik utasban. Ennyi volt mára. A tilos.hu-n, illetve más csatornákon megtalálhatjátok majd a műsort, illetve megpróbáljuk kiegészíteni az adásnaplót egy-két további linkkel, témaleírással. Köszi szépen, Dénes. Sziasztok, hallgatók.
0: Én is köszönöm, Csaba, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Sziasztok.

Devil makes us sin.

Since then, approached by land, I see. From the lingam.

Sean. Haló, haló, sziasztok! Urban Mind 147. adása, úgynevezett, mit mondjunk, élő adás a Palotai stúdióból, Margitból, így szokták mondani. Hát egy kicsit ez most ilyen audiopornó lett, kép nincs, hang van. További jó étvágyat a rántott sajthoz és a betűleveshez.

Halló, halló, sziasztok! Ez volt az Urban Mind 147. adása. Most tényleg ez egy kicsit ilyen audio pornósra sikerült. Volt itt a stúdióban egy nagyon kedves barátom, akinek ráadásul pénteken van a születésnapja, úgyhogy boldog születésnapot, kedves Roni! És hát egy kis üzenet Berlinbe Marcinak. Vigyázz magadra ott fent, ha éppen repülsz. Sziszi busz a Sasajdi úton, remélem hallgattál minket. Levi bá pedig szépeket rajzoltál, remélem még hallgattad az adást. Egy kis programajánló hétvégére. Nézzétek, látogassátok, szeressétek a Bázel csónakházat, akiknek most 25-e, 26-a, 27-én, tehát a hétvégén lesz egy pop-up nyitogató hétvégéje. Szombaton lesz ott ilyen családi vagy ilyen kutyás nap, illetve vasárnap van a családi nap, ahol nagyon kedves barátaim Tipsa és Cyborg Templár fognak zenélni. Pénteken pedig úgynevezett melós nap lesz, ahol jó magam is fogom a pótmétereket csavargatni. Látogassatok ki a Óbudai sziget K-hídjának a sarkához, ott van a Bázel csónakház. Ma este pedig a Szimpla kertben, ott is a szalomban Emi Grafó fog lógni a plafonról, egy úgynevezett sejemről, és alatta ambient chill zene fog szólni, lehet ülni, feküdni, állva gondolkozni, meg ilyenek. Hát ez volt akkor a 147. adás, élőben a Paul Lótai stúdióból, a Margitból.

És hát mindenkinek jó hétvégét. Utánunk a szikvíz következik. Sztyep a kiskutyáját simogatja valószínű, úgyhogy ebben az adásban vendége lesz. Aztán jön a cöki, és így áramlunk, folyunk tovább. Mondanám, hogy estig, mondanám, hogy vasárnapig, de ez a rádió bizony non-stop. Mindenkinek a legjobbat. Sziasztok!

0: Hallotok.
1: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
2: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába, az Editbe költözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi eszi tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
1: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
2: Szombaton pedig a Smoking Dams rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a Griszt. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Felnyitotta az egyik kocsit, és több

Sziasztok! Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Itt kezdődik a Tilos Rádióban a Sick Wiz című műsor. Most Dr. Analóg zenei csokrát halljátok. Hallgassátok a Tilos Rádiót.

Diablo. On the margins of Europe.

Tilos Rádió. Lassan véget ér a Szikvíz című műsor. Dr. Analóg pakolgatta nektek a zenéket. Mindenkinek további jó zenehallgatást itt a Tilos Rádióban. Sziasztok! Sets in the West.

Sziasztok, FM 90.3, Tilos Rádió, ez itt a Tuxpol Ambient műsor. Én papa helyett Naszka vagyok, mert ők éppen kirándulgatnak külföldön. Innen is jó szórakozást kívánunk nekik, reméljük ők is hallgatják. Csab Bír a vendégem, a műsor végén lesz egy kis programajánlónk. Hallgassátok szeretettel!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként posztraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A posztraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben. Csillagászok szokatlanul nagy tömegű és sűrűségű exobolygót fedeztek fel, amely megingatja a körzetbolygók kialakulására vonatkozó bevett elméleteket. A GJ523b tömege nagyjából 23-szorosa a Földének, ennyiben úgynevezett meg a Föld. A mérete viszont csak 2,5-szer akkora. Márpedig naprendszerünk óriás bolygói, például a Jupiter és a Szaturnusz, a Föld tömegének 20-szorosát elérve gázóriásokká duzzadtak, míg ez a bolygó jó részt kőzetekből áll, és alig van légköre, írja a space.com.

0: elképzelhető, hogy eredeti gázburkát forróság hatására vesztette el, vagy hogy két külön égitest ütközéséből jött létre. A bolygót a NASA TESS űrteleszkópja észlelte, tömegét földi távcsövek adatai alapján határozták meg. A csillagát alig 18 nap alatt kerüli meg, bolygórendszere is viszonylag fiatal, nagyjából 170 millió éves.
1: Bizonyos kétéltű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket, és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió klíma és környezetvédelmi műsora. A mai napon egy júniusi adásunkat fogjuk sajnos ismételni. Ő Ürge Forsász Dianával beszélgetett Peti, és akkor indítjuk is. Jó szórakozást, úgyhogy most sajnos nem tudtok telefonálni. Utána viszont majd jönnek a hírek és a szappanopera, úgyhogy jó tilos hallgatás, sziasztok!
1: Itt vagy velünk. Ki voltam halkítva, és nem találtam a sok ablak közül azt a gombot.
2: Az a lényeg, hogy itt vagy velünk. Köszi szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Áprilisban lesz 5 éve, hogy legutoljára beszélgettünk, ami természetesen visszahallgatható a Tilos Archívumból, amelyből többek között az is kiderül, hogy miért és hogyan jött le Diana a csillagok közül a Földre. Kezdjük azzal, kérlek, hogy mi is ez az IPCC, azaz az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, és alelnökként te milyen munkát végzel ott?
1: Hát igen, köszönöm a kérdést, pontosan az ENSZ-nek a klímatestülete, ami azért alapult most már 30, lassan 40 éve, mert ugye az, ugye Magyarországon sokszor látjuk, hogy mintha kicsit ellentmondónak tűnnének akár tudományos hírek az éghajlatváltozásról. Most van éghajlatváltozás, nincs, de most ez most már nem kétség, de mondjuk 40 éve, 35-40 éve ez még kérdés volt. Ember okozza, vagy nem ember okozza? Most igazából nagy baj ez, vagy nem? Tudunk még alkalmazkodni hozzá, vagy tudunk még mérsékelni, vagy most már csak próbáljunk meg alkalmazkodni, vagy már mindennek vége van, vagy igazából nem is olyan nagy gond ez. Nem olyan könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, a kormányoknak sem, döntéshozóknak sem, tehát azért alapították ezt a testületet, hogy összerakják a világ vezető tudósait, és azt bezárják őket egy pár évig egy szobába, és azt mondja, hogy na, amikor kijöttök, kérjük a fehér füstöt, most itt nagybaba vagyunk, vagy nem. Van-e éghajlatváltozás? Nincs. Mondjátok meg, hogy mit mond a tudomány összesen, egyezetek meg. Tudjuk, hogy többféle vélemény van tudósok között is, Magyarországon is több vélemény van, kutatók között is, mindegyik valamennyire megalapozott, senki nem a légből dumál, mondjuk nem a világ legjobb klímakutatója.com című önjelöltek, de hát azért Magyarországon nagyon sok kiváló akadémikus és kutató dolgozik ezen, és azért sok mindenben ellentmondok egymással, de ez nem azt jelenti, hogy valaki nem tudja, hanem azt, hogy a tudásunk mindig csak egy szeletét látja az egész valóságnak, és ezért összerakni ebből az egész képet, ez nehéz, és ezért kell egy ilyen testület. Úgyhogy ez a célja a testületnek, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek az alelnöke lehetek, hiszen az egész világból egyetlen alelnök van, aki a fejlett világért, az egész fejlett világért felelős, 2 fejlődő világból levő alelnök van, tehát így 4-en az elnökkel, aki az Egyesült Királyságból jön, vezetjük ezt az egész testületet, ami most már nagyon nagy népszerűségnek örvend, és nagyon, nagyon figyel rá a világ, mind a szakpolitika, mind a politika, mind a gazdasági élet, mind a média.
2: Mivel személyesen is részt vettél az IPCC 64. bankoki plenáris ülésén, ezért kérlek, hogy első kézből számolj be arról, hogy milyen is egy ilyen találkozó, mik voltak a főbb témák, célok, és milyen eredménnyel zártátok azt?
1: Igen, most ezek az IPCC-nek a plenáris ülései, ahol az IPCC-nek a vezető testülete, tehát a kormányok ülnek össze, hiszen minden kormány, a világ összes kormánya beleszól abba, hogy mit csináljon az IPCC. Ezek igazából ilyen operációs értekezletek, nem igazán érdekesek feltétlenül külső szemmel, kivéve amikor egy-egy jelentésünket hagyjuk jóvá, vagy arról beszélünk, hogy milyen jelentéseket írjunk. Most egy értékelő jelentés ciklus közepén vagyunk, hiszen az IPCC az ilyen kb. 7 éves ciklusokban dolgozik, 7 évenként adjuk ki a nagy értékelő jelentésünket, hogy a világ klímájának a helyzetéről és annak a megoldásaival kapcsolatban. Egy ilyennek a felében vagyunk. Most például az a legnagyobb vitánk, ami most már a harmadik, negyedik ilyen plenáris ülés óta folyik, és nem tudnak az országok megegyezni, hogy mikor adjuk ki a következő értékelő jelentésünket. Az nyilvánvaló, hogy 2028 közepe és 2029 közepe között ez kész lesz, de hogy mikorra legyen kész, hiszen azért lenne jó, bár elég nehéz, de azért lenne jó, ha 2028 közepe előtt kész lenne, mert 2028 második felében lesz az úgynevezett globális értékelés, a második globális értékelés, ami a párizsi megállapodás és a kapcsolatban értékeli már második körben a haladást. Hogyan haladtunk, hol állunk, mit kell még csinálni, és az előző ilyen globális értékelésben is az IPCC jelentése nagyon jelentős tudományos alapul szolgált, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt most is sikerüljön kiadni, de azért nem olyan könnyű, mert azért ez egy elég nagy falat, tehát vannak országok, akik azt kérik, hogy ne siessünk annyira, nekik több időre van szükségük, nekik szépen nyugodtan kell ezt dolgozni ahhoz, hogy ezt, hogy megcsinálják a kutatóik a munkát, míg a fejlett országok nagy része azt mondja, hogy gyerekek, nagyon fontos, az IPCC relevanciájából is fontos, meg a globális értékelésnek is nagyon fontos, hogy a legfrissebb tudományos eredmények be tudjanak ide csatornázódni, úgyhogy inkább gyorsítsuk föl, és legyünk kész addigra. Ez sajnos nem sikerült ebben a múltkor sem megállapodni, a következő most már muszáj megállapodnunk ebben, hogy hogyan tovább.
2: Tehát az IPCC tagok, gondolok rád is, tehát hogy itt mennyire tudják függetleníteni magukat az adott országnak az érdekeitől, és mennyire tudományos alapon, vagy magának az ügynek az alapján eljárni.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván itt arról van szó, attól függ a válasz, hogy az IPCC-nek melyik részéről beszélünk. Az IPCC-ben a kormányképviselők azok kőkeményen a saját országuk érdekeit képviselik, ami gazdasági érdek is, de a klíma érdek azért mindenkinek nagyjából azért ugyanaz, hogy itt ne följük meg, és ne lőjünk magunkat lábon gazdaságilag is. De azért ez nagyon más, hogy vetül le a különböző országok gazdasági érdekeivel kapcsolatban. Az IPCC vezetősége, James Key és jó magam is a két másik alelnök, mi semmiképpen nem országot képviselünk, mi a szervezet érdekeit és az éghajlat érdekeit próbáljuk nézni. Ezen belül én azért egy kicsit jobban próbálom a fejlett világ éghajlatváltozással kapcsolatos szempontjait képviselni, bár azért a fő szempontom mindenképpen a szervezetnek a sikere, a szervezet előrehaladása, a szervezet hatékonysága, a szervezet, hogy beváltsa a kormányok hozzáfűzött reményeit és az ígéreteket, amiket tettünk, valamint akár a sajtó és a közönség elvárásainak is megfeleljünk. Tehát itt mi biztos, hogy nem országok érdekeitől függünk. Ennek szempontjából az anyagilag sem függünk olyan szempontból, hogy önkéntes, emiatt van mindenki önkéntesen, társadalmi munkában dolgozik, hát ez baromi nehéz is, az az igazság, mert most már a babírok a sok babírtól már nem tudom, babérlevessel nem tudom etetni a családot, de ezért ez mégis az, hogy nem kapunk fizetést ezért a munkáért, ez annak a kulcsa, hogy itt igazából senki nem tud megvásárolni, minket senkitől nem függünk ilyen szempontból. Úgyhogy a szerzők pedig, akik írják a jelentéseket, azok szintén eléggé függetlenek, hiszen független, amikor már kiválasztották őket, onnantól függetlenül dolgoznak, senki nem hívhatja őket vissza, vagy büntetheti őket, és így tovább. Például az Egyesült Államok is annak ellenére, hogy a kormány maga azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem szeretné részleni az IPCC munkában, nagyon sok egy Egyesült Államokból való szerző vesz részt a 7. értékelő jelentésben is.
2: Igen, erről majd mindenféleképpen, mert ugye hát az Egyesült Államok ugye kilépett az IPCC-ből, ennek a hatásairól majd kérdeznék, de előtte kérlek, hogy az elmúlt 5 évben, azért az 5 év, mert ugye a legutóbbi jelentés az 21-ben jött ki, tehát hogy értékeled az elmúlt 5 évben, melyek a legfontosabb mérföldkövek az éghajlatváltozás elleni harcban, mennyire sikerült az általán, vagy hát a meghatározott célok elérése?
1: Igen, nagyon jó kérdés, mert nyilván itt a pohár az félig tele van, félig üres. Tehát, de én mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon kell hangsúlyoznunk, hogy azért hihetetlen sokat elértünk egy évtized alatt. Tehát igaz, hogy most az előző jelentésünkhöz képest, de még ahhoz képest is az 5 év alatt is jóval még továbbra is lecsökkent a megújuló energiák költsége, sőt, mostanában már lassan kompetitív lesz a megújuló energia a tárolással összevonva, ami hatalmas, nem kompetitív, tehát versenyképes. Ez ami hatalmas eredmény, mert az ugye azért nagyon-nagyon szép a napenergia, és tudjuk, hogy Magyarországon világelsők vagyunk ilyen szempontból. Tehát azért akkor is este nem süt a nap, szeretnénk megnézni ezt a foci meccset, meg kivenni a hideg sört a hűtőből, meg mondjuk télen is kevésbé süt a nap, amikor azért jobban kéne a meleg, és így tovább. Tehát viszont szerencsére az energiatárolás költsége is egyre kisebb, és ezért ez is egyre versenyképesebb lesz. Én azt gondolom, hogy ez hatalmas forradalmat fog indított eddig is el, és fogja továbbvinni a forradalmat az energia és a klíma megoldások között, hiszen látjuk, hogy ennek köszönhetően tavaly már nem nőttek valószínűleg a kibocsátások tovább, csak iszonyú minimálisan, tehát gyakorlatilag már ott vagyunk azért a kibocsátók tetőzésénél, és ugye 2025-re szerettük volna ezt, és onnan drasztikusan elkezdeni majd lecsökkenni. Azt nem tudom, hogy mennyire fog elindulni drasztikusan lecsökkenni, de az, hogy tetőzünk, azt azért azt szerencsére látjuk.
2: Tehát itt akkor a növekedés, tehát hogy a felmelegedést okozó gázok növekedésének a csökkenése történik, vagy a légkörben lévő széndioxidnak a csökkenéséről beszélhetünk?
1: Nagyon jó kérdés, mert sajnos az utóbbiról abszolút nem, tehát sajnos, ha azt nézzük, hogy a légkörben a széndioxid koncentrációja nem csak hogy nő, hanem tavaly előtt még nem csak hogy rekordot döntött, hanem a rekordok rekordját döntött el annyiban, hogy jóval jobban nőtt, mint valaha még az előző évhez képest, tehát a növekedés mértékében is rekordot döntött, tehát sajnos abban egyáltalán nem látunk még csökkenést, sőt azt látjuk, hogy most már kb. 0,3 Celsius fokot növekszik a globális éghajlat évtizedenként, míg korábban az előző jelentésünk alatt még csak 0,2 Celsius fokról beszéltünk évtizedenként, tehát egy kicsit azért ennyi gyorsulásról beszélünk, és akkor még nem is beszéltem arra, hogy Magyarországon ez eleve kétszeres, és Magyarország egyes részein háromszoros. Viszont ami ezt kiváltja, az pontosan a kibocsátások, és azok közül is különösen a széndioxid kibocsátás, az annak tűztük ki, hogy annak a kibocsátásoknak a növekedését be kéne fejezni, tehát hogy legalább platózzon, és utána majd zuhanjon le. És ez a tetőzés, a kibocsátások, éves kibocsátások, azok 2025-ben már nagyjából tetőztek, és most már idején eléggé a tető felé tendáltak. Úgyhogy ez azért jó hír. Tehát még nem látszik sajnos a globális éghajlatban a hatás, amit azért előbb-utóbb nagyon remélem, hogy minél hamarabb fogunk látni, mert azért ezeket az eredményeket remélem, hogy látjuk majd a mutatókban is. Azt viszont így is tudni kell, hogy ha ennyit se csináltuk volna, akkor még jóval rosszabb lenne már most. Tehát már jóval nagyobb hőséghullámaink lennének, már jóval nagyobb asszályaink lennének, és így tovább. Tehát ez volt az egyik, mindegy, hogyha 5 az nyilván sok, de azt gondolom, hogy itt azért sok jó pozitív mérföldkövet értünk el az utóbbi 5 év alatt.
2: Amiről most az elmúlt pár percben beszélt, azért két dolgot kiemelnék, ami mindenféleképpen minden hallgatót egészen közvetlenül érint. Ugye az egyik az volt, hogy világelső valamiben Magyarország, ugye ezt említetted, ezt mindenféleképpen emeljük ki, mert ezt én is csak most olvastam, és nagyon örülök neki. A másik pedig, hogy talán sehol a világon nem akkora hatása van a globális felmelegedésnek, mint Európában, azon belül is a Kárpát-medencében. Tehát úgymond nagyon sokszorosan érintettek vagyunk.
1: Pontosan. Először kezdjük a rossz hírrel, vagyis az, hogy sokszoros érintettek vagyunk. Bizony, például a legrosszabb az, hogyha megnézzük azok az adatokat, hogy a tél nálunk 1,5 Celsius fokkal melegszik évtizedenként. Ez iszonyatosan durva, és amíg egyrészt azért részben örülünk neki, jaj, de jó, kisebb lesz a fűtésszámlán, nem fogunk annyit fázni, nem lesz annyi energiaszegénység, nem fog annyi ember meghalni esetleg az utcán, mert nincs elég meleg, és így tovább, ez igaz. Viszont a mezőgazdaságnak teljesen átbillenti azt, hogy régen a hó szerepe azért nagyon nagy volt, Magyarországon is ugye lefette, szigetelte, utána egy jó sokáig, ami a mag hasadások idején egy jó kis állandó nedvességforrás biztosított, és így tovább. Mindez megszűnik, ráadásul a fagynak a kártevők elleni védekező hatása is megszűnik, mert ugye itt pontosan arról van szó, hogy télen a nulla alattról átbukik a hőmérséklet egyre többször nulla fölé. Ez egy vízválasztó, nagyon nagy vízválasztó, és bizony ez nagyon súlyos hatással van, és lesz Magyarországon. Igen, azért nem a legrosszabb helyzet vagyunk a Kármán-medencében, mert a legrosszabb helyzetben Észak-Európa van, a sarkvidék környéke, ami nagyon sokkal, még ennél sokkal durvábban melegszik. Ennek ellenére sajnos igen, a Kárpát-medence az különösen erősen melegszik a világ átlaghoz képest. Viszont a jó hír, hogy Magyarország gyakorlatilag 5 év alatt föltornázta magát világelsőnek a klímaváltozás elleni harcban, olyan szempontból, hogy szinte közel nulláról fölnőttünk oda, hogy jelen pillanatban Magyarország az az ország, ahol a villamos energiatermelésünket legnagyobb arányban elégítjük ki napenergiából. Tavaly ez 27% volt, ez több mint egynegyed, de ez nagyon nagy dolog, azt gondolom, hiszen olyan szempontból is, hogy összességében előbb-utóbb ezt látni kell majd a villamos áramárán, hiszen ezt látjuk, hogy a minél nagyobb a megújuló energia aránya európai országokban, annál olcsóbb összességében a villamos energia. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon fontos egyrészt az energia ár szempontjából, az energia biztonságunk szempontjából, mert köszönjük szépen, lehet aztán hormuzi szoros lezárva, lehet orosz szankció. Ha nekünk van saját magunk által megtermelt energiánk, és persze ahhoz elektromos közlekedésünk és jól elszigetelt otthonai, akkor nem vagyunk kit. Éve, vagy egyéb olaj és energiapiaci sokkoknak és áringazódásoknak, hanem általában megbízhatóan kapjuk és olcsón az energiát hosszú távon.
2: Korábban azt nyilatkoztad, hogy a klímavédelem nem akkor kezdődik, amikor eljövünk a munkahelyünkről, hanem amikor megérkezünk oda. Ez mit jelent?
1: Igen, tehát azt nagyon fontos látni, hogy nagyon sokszor kérdezzük magunktól, jó, én mit tehetek, mit tehet az egyén? És általában itt arra gondolunk akkor, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, hogy még esetleg arra is gondolunk, hogy na most akkor kevesebbet fogyasszunk, vagy menjünk tömegközlekedéssel. Tehát gyakorlatilag a szabadidőnkről és a vásárlási szokásainkról tudunk csak ilyenkor gondolni, vagy esetleg olcsuk le a villany. De igazából a lényeg azért az, hogy az emberek legnagyobb része, az idejének a legnagyobb részét egyrészt a munkahelyén tölti, az életének a legnagyobb részét, másrészt pedig igazából a legnagyobb hatásunk a kibocsátásunkra a munkánkon keresztül van. Lehet a magánéletünkben is, sőt fontos a magánéletünkben is ügyesnek lenni és figyelni arra, de az, hogy mit dolgozunk és mit csinálunk a munkában, például az, hogy te most engem megkértél, most persze magammal ugye dicsekszem, de hogy jó, nem, akkor nem engem felkértél, de hogy arra fókuszálsz, hogy te a munkádban egy órát az éghajlatváltozásnak szenteljél, ezzel nagyon sok hallgatóhoz eljut az üzenet, ezzel sok hallgatóban esetleg fölmerül, hogy hoppá, mit tudok én csinálni, mit nem. Valószínűleg sokkal nagyobb hatásod van neked, mint hogyha most, amikor innen kimész a stúdióból, és akkor most biciklivel mész haza, vagy esetleg, jó, tudom, hogy nem fogsz autózni, de ha esetleg mégis inkább autóval menjen haza. Az is fontos, de nagyon sokan, a legtöbben a munkánkon keresztül jóval nagyobb hatást tudunk kifejteni, mint csak a magánéletünkön keresztül. Mi az az öt szerepünk van, amin keresztül az éghajlat és a környezetet nagyon befolyásoljuk? Tehát az első, szóval mondtuk, a fogyasztási szokásaink, a másik pedig a munkánk, ezt erről beszéltünk. De ezen kívül van még három, ami nagyon fontos. A harmadik, amit én szintén nagyon fontosnak tartok, a példaképhatás. Mindannyian példaképek vagyunk, például szülők, főnökök, vagy az közülünk, aki közösségi médián posztol, és esetleg más is megnézi a posztját. Nagyon fontos a példamutató hatás. A szakirodalom szerint ez az egyik legfontosabb, tehát a gyerekünket is sokszor sokkal jobban tudjuk úgy nevelni, a jó példát mutatunk, mintha ötször elmondjuk neki, hogy mit csináljon. Tehát a példamutató hatás fantasztikusan fontos, és például a közösségi média rettenetesen fontos, hogy azt posztolom el, hogy fú, most a Maldív-szigetekre repülök, és milyen klasszis ez a menő türkiszkék hátterem, vagy az, hogy fú, most elmentem a Tiszára vizitúrázni, és milyen barom jó volt, vagy staycation csináltam, és mennyire élveztem, hogy felfedeztem a körülöttem levő történelmi emlékeket és múzeumokat, és milyen klassz, hogy a helyi közösségeket megismertem. Nagyon nem mindegy, hogy mit posztunk, ami nem azt jelenti, hogy nem csinálhatjuk, de hogy mit milyen példát mutatunk, mit reklámozunk magunkra. Tehát ez a harmadik, a példamutatás, és a másik kettő az a befektetők vagyunk, mindenkinek van bankszámlája, Magyarországon is van a bank, amelyik kifejezetten az a célja, hogy közösségi fókuszú legyen, és tiszta befektetéseket csináljon, és nem fektet fosszilisban, mert sajnos a legtöbb bank még mindig nagyon sokat fektet fosszilisra kapcsolatban, és végül pedig az állampolgárok vagyunk, és ilyen szempontból nagyon meg lehet dicsérni most az állampolgárok nagy részét, mert úgy tűnik, hogy most a jó klíma oldalra szavaztak, legalábbis úgy tűnik, hogy az új kormány az nagyon sok szempontból nagyon fontos lépéseket fog megtenni, ha nem is feltétlenül a klímavédelemmel kapcsolatban, de már az, hogyha nem autópályákat fejlesztünk, hanem a vasutat fejlesztjük, ha az EU-s forrásokat arra költjük, hogy az energiahálózatot fejlesztjük, és megújuló energiát fejlesztjük tovább, ha épületeket szigetelünk, ha megakadályozunk a fakivágásokat, ezzel iszonyú sokkal többet teszünk, mint ha csak sokat beszélnénk az éghajlatváltozásról. Tehát én persze nyilván a pudin próbálja az evés, nem tudjuk, de minden esetre állampolgárként az, hogy hogyan választunk, valamint, hogy általában a képviselünk, től mit várunk el, hogy részt veszünk-e különböző módon a demokráciában, hogy rendszeresen kifejtsük a véleményünket, arra is megmutatjuk, hogy vagy akár tüntetéseken veszünk részt, ha kell, hogy miket várunk el. Tehát ez az öt szerep nagyon fontos, ebből ne csak azt nézzük, hogy hogyan tudjuk magunkat sanyargatni, hanem nagyon minden percben és minden döntésünket igenis befolyásoljuk, mind az éghajlatváltozás sorsát, mind a környezet sorsát, és az nagyon jó, ha tudatában vagyunk, hogy más dolgokkal még nagyobb hatásunk lehet, mint konkrétan az, hogy használunk-e szívószálat, vagy nem.
2: Abszolút, és itt az önsanyargatásra reflektálnék. Ugye azt nyilatkoztat, hogy azokat a megoldásokat kell keresni, ahol nem áldozatról szól a környezetvédelem, hanem az életminőség javulásáról. Milyen megoldás van szerinted mindenre, hogy ez lehetséges-e? Vagy tudsz egy jó példát mondani, ami ebbe az irányba mutat?
1: Abszolút, sok példát tudok hozni. Nagyon fontos ezt látni, hiszen ez olyan dolog, mint a diéta, igaz? Biztos sok hallgató van, akinek már kellett, vagy csak akar diétázni, és akkor iszonyú nagy elhatározásokkal nekifutottunk, aztán nagyon hamar feladtuk, és aztán gyorsan vagy visszaszedtük a kilókat, vagy gyorsan visszatértünk az eredeti, nagyon nem túl egészséges étrendünkre. Tehát nem érdemes az ilyen sanyargatásos, nehéz, nagy életet környezetváltásokra fókuszálni az egyéni környezeti magatartás változásokat, mert nem fog menni. Tudjuk a magatartás kutatások alapján, hogy ezek nem igazán működnek hosszú távon. Viszont, ha olyanokat keresünk, amiket ez az egyik, a másik meg, hogy amúgy se tudunk minden fronton harcolni. Tehát mindenki az jó, kiválasztja azokat a frontokat, ahol ő tud nem csak fordított csatát nyerni, hanem ahol szívesen csinál, vagy valamiért még amúgy is jobb lesz neki. És szerencsére azért sok ilyen terület van. Kezdjük például az étkezéssel. Ugye, bár nyilván sokan nem szeretünk, most is pontosan diétáról volt szó, de ugyanakkor meg mindenki szeretne egészségesebb lenni, és elég sokan próbálunk azért egészségesebben táplálkozni, és megkeresni olyan finom, incsiklandozó recepteket, olyan jó kajákat, amitől egészségesebbek is leszünk, és még ráadásul jobban is érezzük magunkat, és finomakat eszünk. Tehát jó recepteket. Na most például ez nagyon együtt jár az éghajlatváltozással, hiszen az egészségügyi tanácsok azok általában, ha egészségesebben táplálkozunk, azzal együtt valószínűleg sokkal klímabarátabban is táplálkozunk. Tehát jóval kevesebb húsfogyasztás, abból is inkább a vörös húsok kerülése, és jóval több növény alapú fogyasztás, meg általában kevesebb ételfogyasztás. Tehát ez mind nagyon egyezik azzal, hogyha ezeket megvalósítjuk, mondjuk csak az egészségünk érdekében, már rengeteget tettünk a klímáért. Tehát ez az egyik. A másik, az például pontosan itt beszéltünk, hogy most autóval, vagy 2 órát naponta dühöngök a forgalomba, és szídom az előttem bénázókat, és fővök a légkondicionált autóba, és mérgelődöm, vagy fogom, fölpattanok a biciklire, nem, eleve közelebb próbálok költözni a munkahelyemhez, vagy olyan munkát keresek, ami közelebb van hozzám, tehát eleve ne kelljen annyit utazgatni, és ott pedig biciklire pattanok, vagy tömegközlekedésre, és utána gyaloglok egy jót. Nagyon sok kutatás, olyan jóval boldogabbak azok, akik, és egészségesebbek és boldogabbak azok, akik aktív közlekedéssel járnak rendszeresen munkával, vagy végzik a mindennapi tevékenységüket, tehát biciklivel vagy gyalog, és ráadásul egy rakáspénzt meg is takarítunk, hanem az autót füstöljük, és nem kell parkolóhelyet keresni, és így tovább, és azt még esetleg jó dolgokra is költjük. Ugyanígy távolsági közlekedés, én jóval jobban szeretek, egyszerűen jobban szeretek most már vonattal menni, ha nagyon sokat kell Európában is munkaügyben utaznom, ha csak tehetem, vonattal megyek, jóval kényelmesebb, mint a repülő, különösen, ha sikerül éjszakai vonattal mennem, és egy jót aludnom ott, de most már igazából nappali vonattal is, mert nagyon jól lehet rajta sokszor dolgozni, és az repülés nekem jóval több időmet elveszi, mert amíg az ember a biztonságnál áll, meg amíg az ember kimegy a reptére, meg az a repülés, ott nem tudok dolgozni. Én ott a megnyugodtam. Tehát egy csomó olyan megoldás van, és most csak pár példát mondtam, ahol jobban is járunk, és a klímát is jobban védtük. Ez most csak az egyéni, de akár klímapolitika terén is, tehát a városainkat, ha pontosan 15 perces várossá, a zöldet visszaintegrálva alakítjuk át, akkor eleve nem kell annyit közlekedni, viszont az ingatlanárak fölmennek, az légszennyezés megszűnik, az emberek egészségesebbek lesznek, tehát összességében egy élhetőbb város teremtünk. Meg lehet nézni, a világ 10 legélhetőbb városa közül mindig szinte az összes, de a legnagyobb része nem az, ahol baromi jó gazdag város, és mindenkinek van egy jó külvárosi háza, és 3 autója, és 83 autópályán nagyon jó hazajut este 3 óra alatt, hanem amik kompaktak, gyalogolhatóak, jól tömegközlekedhetőek, és az embereknek nincs szüksége arra, hogy autójuk legyen, vagy autóba üljenek, és nem véletlenül. Tehát egyszerűen az életminőséget jelentősen javítja ez a fajta életmód, ami mellesleg az éghajlatnak is sokkal jobb.
2: Ugye ezzel kapcsolatban csak az merül fel bennem, hogy mi mindezt szeretnénk el. Tehát, hogy többször elmondtad, hogy az emberiség nem passzív szereplő a klímavédelemben, az lesz, amit szeretnénk. Egyébként ezen eléggé elgondolkoztam, hogy végülis most is az van, amit szeretnénk, annak ellenére, hogy nem tudom, a világban még 4 millió ember hal éhen, vagy több millió embernek a ugyancsak évente a légszennyezettsége, az egészségét befolyásolja, és a többi. Tehát minden, ami van, azt mi szeretnénk. Azonban a klímavédelem hosszú távú gondolkodást és stratégiát követel, amely számtalan módon ütközik a rövid távú érdekekkel. Tehát, hogy szerinted mit szeretnénk?
1: Hát igen, ez egy nagy probléma, és igazából én itt azt gondolom, hogy itt az a legnagyobb rákfené ennek a dolognak, hogy egy olyan gazdasági rendszerben vagyunk, amit ugyan szeretnénk, de ami már nagyon elromlott, de nem igazán tudunk helyette jobbat. És mire gondolok? Arra gondolok, hogy egy olyan gazdasági rendszerben vagyunk, ami elhiteti bennünk, hogy még mindig az a legjobb, ha folyamatosan növekedünk gazdaságilag. Ha biztos, hogy minden egyes cégnek mindig jövőre többet kell eladni, milyen tavaly, és csak akkor van rendben a cég. De ez milyen marhaság, mert miért kell például jövőre a magyar lakosságnak jóval több süteményt enni, mint tavaly? Nem biztos, hogy jobb. Ugyanígy, hogyha már mindenkinek van hűtőszekrénye, mindenkinek van mobiltelefonja, akkor hogy lehetne jövőre többet eladni, mint addig, amíg még nem volt mindenkinek ilyen? Hát csak olyan trükkökkel, hogy vagy minél előbb elromoljon, beleépítem az elromlást, tehát tervezett elavulást építek a hűtőszekrénybe és telefonba, hogy minél gyorsabban le kelljen cserélni, vagy olyan divatot terjesztek el az emberek között, hogy tök ciki ez a régi, és ha régebbi autóval mész, az már ciki, mert nem vagy olyan menő, mint a legújabb modellek, és így tovább, tehát elterjesztek egy divatot, vagy ami a legújabb, amit mert még ezt sem elég, hogy azt próbálunk, hogy egyszerűen addiktívá, tehát rászokhatóvá tesszük a termékeinket, és addig manipuláljuk az emberek agyát, annyi pszichológus veszünk fel, hogy hogyan tudjuk manipulálni az emberek agyában, piszkálni a kis különböző biokémiájukat, hogy rászokjanak a termékeinkre, hogy betegesen rászokjanak, hogy ne tudjanak leszokni, mert akkor biztos, hogy még többet tudunk ott reklámozni, még többet tudunk abból eladni mondjuk az opioidokból, és így tovább, és ez egyáltalán nem jó a társadalomnak, hogy a gyerekeink azok gaming addiktek, és közösségi mérdektek, és senki nem már nem, nincs kommunikáció, és így tovább. Nem jó, hogy opioid függő Amerika nagy része, vagy egy jó része, és egyre több haláleset ezzel kapcsolatban, nem jó. De mégis azt gondoljuk, hogy mindig muszáj növekedni, nem látjuk be, hogy ez a növekedés már nem boldogabbá teszi a társadalmakat, hanem rossz. Igen, és ebből bizony nehéz kimászni, mert egyelőre nem igazán látunk jó alternatív modellt, és ez nagyon jelentősen hozzá kéne nyúlni a gazdasági rendszereinkhez ahhoz, hogy kimásszunk ebből a csapdából.
2: Abszolút, és hát mondjuk ugye a gazdasági rendszer visszatérő, amit mondtál, az sem egy véletlen, vagy egy eleve elrendeltetett, hanem mi hoztuk létre. Ugye, mert pont ez a kérdés merült fel bennem, hogy az ökológiai katasztrófa, ami felé megyünk, annak ugye csak egy alfejezete maga az éghajlatváltozás. Gondolok itt ugye a fajok tömeges kipusztulására, a termőföld kizsigerelésére, természetes élőhelyek zsugorodására, de gondolom maga az éghajlatváltozás elleni harc az, ami a legjobban talán szabályozható, a legjobban mérhető, és gondolom ezért is itt tehát a legkevesebb filozófiát igényel, hogy a teljes gazdasági életünket megváltoztassuk, hanem hanem tehát, hogy államok szintjén lehetséges ezeknek a megváltoztatása. A Nature Review Clean Technology folyóiratban megjelent egy tanulmányod, amely rámutat arra, hogy az emberiség energiaigények növekedése ellensúlyozhatja a megújuló energiaforrások terjedésének kibocsátás csökkentő hatásait. Kérlek, hogy mutass be nekünk, hogy miért látjátok így.
1: Tehát az a probléma, hogy ugyan elmondjuk sokszor, meg én is sokszor elmondom, hogy azért fantasztikusan robog előre ez az ipari forradalom magától is, még akkor is, ha politika néha próbál egy kicsit befékezni, még akkor is most már magától robog előre ez a forradalom, ez az ipari forradalom, amiben az energia átvált egy fosszilis molekula alapú energiatermelésről egy megújuló energia alapú termelésre, és mégis ugye nagyon jó kérdésre jutottak, jó, ha ilyen ügyesek vagyunk, akkor miért növekszik még mindig a széndioxid koncentrációja? Pontosan itt van a kutya elásva, hogy az energia éhségünk az még mindig jobban nő, mint amennyire tudjuk skálázni, mint amennyire tudjuk növelni a megújuló energiatermelésünket. Tehát itt a mohóságunk, ha a mohóságunk az ennyire visz előre, akkor hiába vagyunk nagyon ügyesek a technológiai átalakításokkal, a technológiákkal, nem oldja meg a problémát a technológia. Egyébként itt visszavezetődünk egy kicsit az előző problémára, ugye a növekedés mániákra. Úgy viszont azért szerencsére ideig óráig ezt még jobban meg lehet oldani anélkül is, hogy az egész gazdasági rendszerünket át megreformálnánk, úgyhogy ha jobban figyelünk nem csak az energia termelésre, hogy miből jön a következő kilovattóra, miből jön a következő meleg egységem, amit, vagy villanyom áram egységem, aminek a szolgáltatásait élvezem, hanem hogy szükségem van erre egyáltalán. Pontosan például a városokban nem az a lényeg, hogy legyen nagyon jó áron megvásárolható benzinem, jó, biztos az is fontos, de igazából mi az, amit akarok? Azt akarom, hogy olcsón és időgazdaságosan el tudjak jutni oda, ahova szükségem van. Ha ezt a várostervezés ügyesebben megoldja, mint hogy nekem mindenáron autóba kell szállnom, és be kell mennem egy benzinkútba tankolni, akkor függetlenül az energiáraktól. Tehát sokkal többet kéne az energia kereslet csökkentésére figyelni, és erre fókuszálni. Persze nem úgy csökkentjük az energiakerestetet, hogy azt mondjuk, hogy ne fűsd fel a lakásodat annyira, meg hogy itten vonn meg magadtól a dolgokat, hanem úgy, hogy nagyon sok olyan megoldás van, ahol tényleg a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, meg még fizetnek is a kecskének, hogy megegye azt a káposztát, ami meg is marad. Tehát, hogy amitől jobban is élünk, és mégis kevesebb energiát fogyasztunk, például a passzív házak, ami rettenetesen fontos Magyarországon, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan kormányzat, nem könnyű, de aki valahogy át tudja törni ezt a nehéz korlátot, hogy bizony hosszú távra nehéz gondolkodni, mert egy hosszú távú befektetés az épületszektor felújítása, de nagyon kéne, hogy a magyar épületszektor passzív ház szintre, sőt energia pozitív szintre felújítsuk, mert akkor már az a nagyon sok új megújuló energia, amit termeltünk, azzal ki tudjuk váltani a fosszilis tüzelőanyagokat, és ráadásul jóval kevesebbet kell, amúgy is energiát fogyasztanunk, tehát mindenkinek amúgy is kisebb lesz a rezsie, ráadásul olcsóbb is lesz, kevesebb lesz a szennyezés, kevésbé függünk mindenféle országnak a macerájában, vagy szeszélyén, vagy háborúján, vagy akármin. Tehát mindenképpen sokkal jobban járunk, ha az energia keresletet csökkentjük le úgy, hogy közben jóval jobban élünk, hiszen egy passzív házban jóval egészségesebben, boldogabban és produktívabban élünk és dolgozunk.
2: Sziasztok, ez itt továbbra is az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Vendégünk Ürge Forzesz Diana, kutató, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ Nobel békedíjjal elismert éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek alelnöke és a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület egyik alapító tagja. Milyen az éghajlatváltozási elleni küzdelem az IPCC munkájának és a jövő kihívásainak az ismertsége, a megítélése? Milyen az emberek percepciója mindenről? Hogy látják ők a ti munkátokat?
1: Hát az emberek nagy része nem tud rólunk, és igazából nem is baj. Bár Nyugat-Európában nagyon nagy a presztízse az IPCC-nek, és az egy nagyon, nagyon nagy presztízsű dolog, ha valaki az IPCC-ben tud kutatni, vagy szerző lenni, vagy ilyen vezetőségbeli tag lenni, hiszen ahhoz képest, hogy ez egy társadalmi munkás, sőt, a világ egyik legdrágább hobbija, mert azért gyakorlatilag összességében nagyon sokba kerül az embernek, hogy ebben részt tudja menni ebbe a munkába, és mégis tolonganak az emberek, és versenyeznek a világ legjobb kutatói és legelfoglaltabb professzorai egymás torkának esve, hogy az IPCC-ben részt versenek.
2: A társadalmi munka, tehát hogy miért? Tehát hogy miért verseny?
1: Mert nagyon nagy a presztízse annak, hogy valakit kiválasztanak az IPCC-ben, hiszen mégiscsak a világ összes tudósak közül a legjobbakat választjuk ki, és azok közül is a tudományos vezetőségben, azok közül is, még azok közül is csak a legesleg krém, mert az, aki be tud kerülni. Tehát azért szakmailag egy hihetetlen elismerés, így gyakorlatilag arról van szó, hogy a világ klíma tudománnyal kapcsolatos munkás vagy dolgozók, ezzel kapcsolatban foglalkozók közül a legjobbak közé elismertem, bejutott az ember. Tehát azért ez hatalmas. Sőt, hát nagyon sok helyen ehhez kötik az előreléptetéseket az egyetemeken. Ha az ember ide, nagyon sok Európai Uniós kutatási forrás arra van kívül, hogy az IPCC-nek milyenek milyen lesz a következő jelentése. Tehát azért az IPCC iszonyos nagy mértékben meghatároz, és egy IPCC alelnökre vagy vezetőségi tagra azért nagyon hallgatnak. Hát az, hogy tényleg azért nem volt soha lehetőségem királyoknak, főhercegeknek, császároknak előadnom, és vagy négy szem közt, vagy amennyi miniszterrel volt lehetőségem beszélgetni, és próbált tőlem tanácsot kérni és rám hallgatni. Azért ahol mi megjelenünk, ott azért hallgatnak ránk. Nyilván nem az átlagember, de nem baj, mert az átlagemberhez igazából például rajtad, és ezen a műsoron keresztül jut el, és ott nem is fontos esetleg, hogy megjegyez mi az, hogy IPCC, az a lényeg, hogy amit mi mondunk, azokat az üzeneteket meghallja, és nem mondjuk azokat a klímaüzeneteket, amiket mondjuk a közösségi médiatól a képébe, hogy na mindjárt vége a világnak, és holnaptól már lehúzhatjuk a rolót, vagy hát még vannak egyéb jó kis klímatív üzenetek keringenek, nem csak közösségi médián, hanem a médiá mindenütt. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha mi jelentéseink tényleg tudományos konszenzusra, vagyis tudományos, nagyon széles körű tudományos egyetértésre alapuló konklúziója, azok eljutnak az átlagemberhez.
2: Hát igen, az átlagembernek is, meg a királyoknak is van gyereke, vagy lehet. Ugye a korábbi beszélgetésünk során a különböző titulusokról beszélgettünk, és akkor azt mondtad, hogy a legfontosabb titulos számodra, hogy 7 gyermek édesanyja vagy. Hogy látod az ő generációjuk, hogyan vélekedik az éghajlatváltozásról, mennyire része az életüknek, és mennyire része a jövőjük tervezésének?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos azért a gyerekek egy jelentős részén látom a nagyon súlyos klímaszorongást, ami nyilván nem jó, és nagyon fontos, hogy ezt a szorongást, ezt átvarázsoljuk, áttereljük cselekvésbe, mert nagyon sokszor ez a cselekvés, vagy ez a szorongás nagyon jó, és nagyon aktív, és nagyon termékeny cselekvéssé tud válni, és szerencsére látjuk, jelentős életmódváltozást látunk a fiatal generáción, attól kezdve, hogy a gyerekek vagy a fiatalok jó része már nem is nagyon akar jogosítványt. Nagyon érdekes, hogy zárnak be az autós iskolák. Az én gyerekeimnek ből már ugye 4 felnőtt, ebből Kettőnek van jogosítványa, de egyiknek sincs autója, nem is nagyon akarnak, egyik az néha vezet, de a többi nem is. És nem azért, mert klímatudatosak egyáltalán, hanem egyszerűen, mert ők is látják, hogy egy jobb élet, egy olyan, egy jól élhető zöld városban benn élni, mint kint egy külvárosban, ahol az ember folyamatosan kerítéskesveg sem füvet kell nyírjon, autót kell javítson, kerékgumit kell cseréljen, autót mosson, és így tovább, szóval sokkal nagyobb a szabadság. Ja, és plusz még napi 2 órát ülünk a dugóban, tehát hogy ez nem igazán az az élet, amire a mai fiatal vágyik. De most nem csak az autós közlekedésről is, egy jobb minőségű városi életről beszélünk, de például beszélünk, ahogy az étrendről is beszéltünk már, egyre több ugye Budapest közepén is a vegán étterem, de legalábbis aki valamit magára ad, akár a fagyistán is muszáj egy húsmentes, vagy vegán, vagy növényi alapú gombócnak is, választéknak is lenni. Tehát általában az étrendben is látjuk a váltást. Tehát egyszerűen más ez a felnővő generáció már úgy csinálja ezt, hogy nem is feltétlen gondol arra, hogy a klíma miatt csinálja, itt nem is, végülis mindegy is, hogy az egészsége miatt vagy a klíma miatt, de végülis ugyanoda vezet, sok út vezet Rómába, és azt gondolom, hogy azért erősen Róma felé megy ez a generáció, most átvitt értelemben.
2: A pesszimizmus vélhetően nagyobb probléma napjainkban, mint az éghajlatváltozás, mondta Ian McEwan, brit regény és forgatókönyvíró. Több interjút is meghallgattam veled, és azt vettem észre, hogy mindig pozitív és nagyon optimista, kifejezetten upbeat a klímaváltozás jövőbeni alakulásával, a lehetőségeinkkel kapcsolatos álláspontod. Valóban optimista vagy a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések és azok hatásait tekintetet ez valóban így van, vagy nem lehet, hogy ez egy picit egy ilyen kincstári optimizmus?
1: Az érdekes, hogy én alapvetően nagyon pesszimista ember vagyok, úgyhogy így nagyon jó kiegészítsük egymást a férjemmel, örülnek, amúgy nagyon optimista, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó egyensúly. De itt az, ez nem kincstári vagy nem kincstári, itt arról van szó, hogy én tudom, hogy hogy a jövő az nem tőlünk független. A jövő az nem úgy van, hogy most leülök, és optimista vagyok, vagy pessimista vagyok, mert ez egy tőlem kívül történik. Lehet, hogy egy hallgató az szerencsésebb helyzetben már úgy érzi, hogy kevésbé van befolyásol a folyamatokra, de én, amikor tényleg királyok, főhercegek, és miniszterek és miniszterelnökök hallgatnak rám, akkor én látom, hogy hatásom van, és látom, hogy rajtam múlik a dolog. Nem csak rajtam, abszolút nem csak rajtam, de hogy rajtam jelentősen múlik a dolog. És az, hogy rajtam jelentősen múlik a dolog, az egy baromi nagy optimizmussal ad esélyt, ad okot, mert viszont én tudom, hogy annyi jó megoldás van, és ha sikerül ezeket minél jobb mértékben elterjeszteni, akkor az élet minőségünk is jobb lesz, és akkor még hagyján, hogy az éghajlatváltozást is megoldjuk. És tudom, hogy a jövő rajtam is múlik, de rajtam múlik, rajtad és rajtam. És akkor pedig nincs jogunk pesszimistának lenni. Én azt gondolom, hogy egy tudósnak, egy kutatónak, egy döntéshozónak felelőtlenség a pesszimizmus, mert nekünk nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxus. Nekünk az utolsó, ha csak egy hajszál remény van, azon a hajszálon kell dolgozni maximális erőbevetése, hogy azt a hajszálat megvalósítsuk. Hiszen a jövő a mi kezünkben van, és nem egy rajtunk kívül levő kristálygömb kezében.
2: Igen, itt abszolút egyetértek veled. Tehát, hogyha kis esély is van, akkor harcolni kell érte. Ugye azért nem jó hírek is vannak. Itt gondolok arra, hogy tehát egy pár napja jelent meg a másfél fokon egy cikk, ami egy új kutatásról számolt be, ami ugye azt vizsgálta, hogy az IPCC legutóbbi jelentése eltelt 5 év, ugye nem változtatta meg alapvetően azt, amit az éghajlati rendszerről tudunk. A föld melegedése egyértelműen egyre gyorsabb, és szinte biztosan az emberi tevékenység következménye. Ami viszont változott, az a helyzet súlyossága. Ugye itt már a meglévő kutatás, tehát hogy a jelentés célja az, hogy az IPCC jelentések közötti időszakban is kövesse a legfontosabb globális éghajlati mutatókat. A szerzők alapvetően a legutóbbi jelentés módszertanát követik, de beépítik az azóta elérhető új megfigyeléseket, modelleket és módszertani korrekciókat is. És tehát így nem egy új értelmezési keretet kapunk, hanem már az IPCC több ezer tudósa által elfogadott módszertannak a frissítése, aminek az eredménye az, hogy a másfél fokos küszöb betartása az nem tartható. Tehát, hogy amit mondjuk 10 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy célként tűztünk ki, hogy az nem tartható. Tehát, hogy mit gondolsz, hogy ezeknek a sikertelenségeknek, vagy tehát, hogy ezeknek a céloknak a meg nem valósítása milyen hatással lehet az éghajlatváltozás elleni küzdelemre?
1: Én igaz az igazság, hogy nem értem ezeket a kérdéseket, és ez most valami nagyon jó frappáns hasonlatot kéne mondanom, és nem biztos, hogy sikerül, és most ezt nem ellened mondom, hogy nem értem ezeket a kérdéseket, mert mindenki ezt kérdezi, tehát abszolút, de én eleve nem értettem, hogyha mondjuk vagyok 200 kiló, és azt mondják, hogy fogyjak le 50-re, és kitűzöm, hogy 50 kiló leszek, mit tudom én, egy éven belül, és nem sikerül 50 kilóra lefogynom, de sikerül mondjuk 62-re lefogynom, akkor azt mondom, hogy basszus, ez egész hiába, vagy hiába való volt, akkor nem is, akkor inkább visszahízok 200-re, vagy nem értem. Miért nem marha nagy dolog az is, hogy annyit megcsináltam, és ha nem próbáltunk volna ide menni, akkor valószínűleg még ide se jutottunk volna. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is jó cél volt. Igen, igazából nagyon valószínű volt, hogy nem fogjuk elérni, de ha nem tűzünk ezt ki, akkor nem érünk el ennyit sem. És szerintem nagyon nagy dolog, hogy ennyit elértünk, és igenis meg kell továbbra is próbálni minden egyes tized fok melegedést megelőzni. Lehet, hogy nem 1,5-en nem fogjuk, még az is lehet, hogy 1,6 tized fokon se sikerül, de mi van, ha 1,7 tized fokon már sikerülne? Az már iszonyú nagy különbség, mondjuk 2 fokhoz képest már jóval élhetőbb az a világ. Jóval kisebb az esélye, hogy mondjuk az atlanti bukóáramlás megáll, vagy leáll. Jóval kisebb szenvedés a vízhelyzete a Balatonnal kapcsolatban. Tehát csak úgy gondoljunk abba bele, hogy tehát én azt gondolom, hogy azt kellene megérteni, hogy itt már nem az unokáinkról van, hanem életminőségünkről. Lehet alkalmazkodni, de nem mindegy, hogy azért nyáron le tudok-e menni, most van, sajnos sokan nem tudnak lemenni Balaton, ez egy nagyon rossz dolog, de legalább van egy Balatonunk, de ha nem lesz Balatonunk, azért az nagyon sok lesz a mentális, meg velencei tavunk, és így tovább. De most beszéljünk csak a homokátságról, tehát az, hogy már most gyakorlatilag nem lehet rendes, legeltető állattartást művelni, és a legtöbb gazdának annyi, mert akkor már csak rideg állattartást tud csinálni, és a kukoricatermésünk nagy része, már a kukorica gyakorlatilag már nem nő meg Magyarországon, és tehát már most a gazdaság életünken már most tizedeli. Nagyon nem mindegy, hogy még és most még benne vagyunk nagyjából abba a részbe, ami még extremitásokban régen megtapasztaltunk, de egyre inkább kimegyünk abból az éghajlati zónából, amit valaha megtapasztalt bárki, és amihez tudott volna kitalálni megoldást. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálnunk minél alacsonyabban megállítani a globális felmelegedést, és attól, hogy nem tudtunk egyből 50 kilóra, vagy nem tudom mire lefogyni, nem azt kell nézni, hogy mi az, amit nem tudtunk megcsinálni, azt kell nézni, hogy mi az, amit meg tudtunk csinálni. Tehát ez is egy rémes, hogy csak ilyen digitálisan nézzük. És igazából nem is, én nem szeretem a számháborút, mármint azt a számháborút, hogy most 1,5, 1,5,

0: Én szerintem egy következő beszélgetésben akkor lehet, hogy ezzel kezdenénk, hogy magában a felhasznált eszközök azok erre elégségesek-e, és hogyha pontosan vagy megközelítőleg látjuk, hogy milyen következményei lehetnek.
1: Hallotok. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
2: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Editbe költözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
1: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
2: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na ná, hogy várunk mindenkit!
3: Program ajánlót hallottatok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a GRISZT. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. Szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban. Számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. Kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé. Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához.
4: Ezek voltak a hírek.

0: És itt már a szappanopera helyett átvette a stafétát a Tilos Rádió hullámosztja, nem tudom, szól a mikrofonom, vagy csak a fülesem nem szól. Vendégünk van a stúdióban, Hazli Péter, a Háttérarchívum kiválósága, aki két témakörben is el lett csalva a stúdióba ma. Az egyik az, hogy megjelent a negyedévenkénti szokásos könyvszemle, ugye, ami a negyedévenként a könyvújdonságok, amik LMBT plusz tartalmakat érintetnek, bármi is, azokat beválogatjátok a háttér.hu weboldalon a kiadványok közül a Háttérarchívum új szerzeményei címmel, tehát ezek már megvannak, megszerzett kötetek, amiket látunk.
1: Ez egy ilyen nagyon szórakoztató olvasmány egyébként, amikor én ezt megkapom, ilyen mindenféle sajtólistán vagyok, és kis időt kell rászánni, tehát nem itt 5 perc alatt, vagy 10 perc, egy kis fél óra, óra, és akkor úgy végigolvasom, hogy mik a legújabbak, és én akkor mindig úgy elrévedek, hogy ezt se olvastam, ezt se olvastam,
0: nem is
1: ezt se olvastam.
0: Esetleg azt is viszonyuk.
1: Szóval csak úgy belegondolsz, Péter, te is már, hogy mondjam, több mint 20 éve, vagy nem tudom hány éve benne vagy ebben a világban, és hát régen vadászni kellett az ilyen témájú könyveket, kiadványokat.
0: Évi egy-kettőt találtunk talán.
1: Évi egy-kettő, 10-20, akármennyi, de most rengeteg. Ezt, mint könyvtáró szakember, hogy bírod? Hogy lehet ezt követni? Szóval én nekem, mondom, ilyen koca olvasó, tehát semmiféle ilyen hivatásosan nem olvasok, de sokat olvasok, de kiderül, hogy mégsem olvasok eleget. Tehát még vannak olyan könyvek, na jó, akkor majd ráteszem a listára, aztán majd olvasom. Szóval a sok az hogyan rendszerezhető?
2: Hát nehezen, én sem tudok mindent elolvasni természetesen, tehát igyekszem, hogyha például kifejezetten LMBTQ történeti szakirodalom jelenik meg, vagy valami híres forrás, vagy egy érdekesebb regény, azokat én igyekszem elolvasni. Én abban a szempontból könnyű helyzetben vagyok, hogy egyrészt most már több mint 10 éve mi rendszeres kapcsolatban állunk különböző magyarországi könyvkiadókkal. És tehát rendszeresen megkeressük őket, hogyha megjelenik egy ilyen témájú könyvük, akkor abból fel tudnának ajánlani nekünk a könyvtárba, a legnagyobb, tehát a gyarapodásnak a legnagyobb része, ami bekerül a könyvszemlébe, az is innen van. Másrészt gyakran már ők maguk ajánlják nekünk egy-egy újabb könyvüket, ami megjelenik, mert hogy tudják, hogy LMBTQ témájú. Ezen kívül én a munkahelyemen újonnan megjelenő könyvekről írok.
0: Hivatásos olvasó vagy hivatalos.
2: Igen, tehát hogy ettől függetlenül is egy csomó könyv beérkezik hozzánk, és arról én így értesülök, és akkor így, ez alapján mi is meg tudjuk keresni, mondjuk egy olyan kiadót, akivel még eddig nem álltunk.
0: Az az egyik nagy titok, hogy értesülj róla, hogy megjelent, kinél, hol, micsoda. Ez az, amiről nem szoktunk, mert ugye ma már könyvek reklámjára, marketingére nem nagyon van pénz, vagy akkor azok ilyen nagyon mainstream, nagyon divat regények, bármik, amit ne akkora pénzpörök, hogy bereklámozzák magyartalanul mondva. Az ez nem általános ma már.
1: A könyvhéten találkoztam veled, és mondtad, hogy még egy ilyen tini, meleg regény sorozat bemutatójára, vagy ilyen, mi ez, aláírás, tehát a
2: dedikálásra,
1: tehát hogy oda mégy. És én akkor elrévettem, hogy meleg tini regények, én azt hiszem egyet-kettőt olvastam, de bevallom, hogy én untam, de hát mondjuk nem csoda, 60-70 évesen már ne abból értesüljön a világ a dolgok esztétikai és valóság tartalmáról. Mik vannak tehát? Sok, kevés, te hogy látod a magyarul megjelenő meleg témájú könyveket, és szándékosan mondom ezt, hogy nem irodalmat, vagy szakirodalmat, vagy szép irodalmat, olyan bármit. Könyvek, amik ezzel a minket érintő témákkal foglalkoznak. Ez elegendő? Sok? Te hogy látod? Mert te akkor is hogyha nem olvasod mindet végig, akkor is bele kell, hogy lapozzál, mert meg kell írni, és így tovább. Tehát sokkal nagyobb a rálátásod, amit én irigylek, de hát majd előbb-utóbb én is nyugdíjban mégis rengeteg időm lesz, és hú, úgy fogom követni.
2: Igen. Szerintem elég sok ilyen témájú könyv jelenik meg. Akár egy ilyen, tehát ilyen elég hangsúlyos vonulat ez a tinikről, vagy tehát ilyen kamaszokról, vagy egy másik alzsánerként így a fiatal felnőttekről szóló, ez a young adult műfajba besorolható, ilyen romantikus, erotikus könyvek. Utóbbi években egy csomó ezenből is ilyen alzsánerek alakultak ki, hogy mit tudom én, most a Heated Rivalry, vagy hogy hívják ezt a filmet, ami a Netflixen megy, az is egy regény alapján készült, igen, tehát így a már nem tudom, hanyadik olyan regény jelenik meg, ami ilyen meleg...
0: Ez a sportfilm, igen, ugye, a két jégkorongozóról,
2: igen, jégkorongozóról szóló erotikus regény.
0: Nézze meg mindenki,
2: és mert tehát ezek is megjelentek magyarul, de tényleg elég sok ilyen felnövekvés történet van, tehát ilyen coming out, felvállalás, szülőknek elmondja, első szerelem megélése. A legtöbb ez mondjuk külföldi szerzőnek, a leginkább amerikai írók regényeinek a magyarra fordítása, de van több magyar szerző is, aki publikál. És akkor a Szép Ördömről még nem is beszéltem, tehát hogy most is megjelent nemrég egy-két meleg témájú verses kötet, vagy például pár hónap előtt Kupihár Revekának a verses kötete.
1: Vagy a kiváló testek Tompa Andreától, úgyhogy az is van. Még visszatérve ehhez a általam, mondom, nagyon kis rálátással bíró rétegre, mert bevallom őszintén, filmeket se annyira nagyon nézek. Tehát azt ugye látom, hogy néha a filmeket azzal, majd te is mondtad, hogy könyvekből készültek a filmek, de néha találkozom olyan irodalmakkal, hogy a film alapján készül a könyv, tehát hogy van egy jelentős átlátás, átjárás a film és a könyv között, de ez főleg inkább a, tényleg nem ítélem el, de ez a könnyebb irodalomban van meg, de ez nem csak a meleg témájú, vagy LMBTQ témájú könyveknél van, hanem a kalandregényeknél, kémregényeknél, és itt tovább. Ott is azt látom, hogy néha, hogy olvasom, hogy ez most akkor most én a filmet olvasom, vagy mi van. Mondom, nekem szerencsém van, mert ilyen sok filmet nem nézek, tehát hogyha véletlenül a kezembe kerül egy olyan szöveg, ami film alapján készül, akkor csak a szöveg minőségét nézem, és nem hasonlítom össze a filmmel. Ez egy új műfaj, meg új jelenség, hogy tömegesen, mert korábban is volt már, hogy könyvből film készült, vagy filmeket meg könyv, megírtak, de most ez tömegesen zajlik. Jól látom, vagy csak nekem nincs szerencsém, vagy nekem van szerencsém, hogy ilyeneket látok?
2: Én olyan nagy különbséget nem látok így, hogyha mondjuk összehasonlítjuk, nem tudom, 20-30 évvel ezelőtti állapotokkal. Talán annyit, hogy Magyarországra is könnyebben bejutnak ezek a populáris filmek, aminek megvan a rajongó tábora, tehát hogy nem tudom, a Star Wars filmek, és akkor azoknak mindenféle regény leágazásai jelennek meg, a Warhammer 40 000, sci-fi sorozat,
1: Dűne,
2: és így tovább, és így tovább. Tehát nem hinném, hogy olyan sokkal több lenne, csak talán most már ezek népszerűbbek Magyarországon is, és megvan az az olvasó közönség, akinek van igénye arra, hogy a filmeknek, meg sorozatoknak így a könyv verzióit is elolvassa, vagy például az ilyen rajzfilmek, tehát Disney rajzfilmeknek a könyv változatai is, azok is értem szerint először
1: filmek. Képregények, igen. Tényleg kikeressen benneteket, mármint a archívum könyvtárát, az olvasni vágyó, a szórakozni vágyó, vagy inkább a kutatni vágyó. Ki keressen benneteket?
2: Mindenki keresett minket, most például az egyik kedvencem, egy számomra teljesen ismeretlen férfi írt nekünk, hogy hát, hogy ő egy 2009-es vagy 2010-es Company magazinra lenne kíváncsi, ahol az ő szüleiről írtak egy cikket. És hát akkor így megnéztük, digitalizált megcsináltuk, legalább elkezdtük a company magazinokat is digitalizálni, és a leges-legelső számban benne volt, mert hogy Konica Morris néven előadó művész, a drag előadó művész különböző szórakozójákkal lépett fel, és tényleg az ő szüleivel volt egy interjú abban a 2009-es számban, és az nem volt meg neki. Tehát ő például így, hát tehát ő ilyen ismert személy, de mint magánszemély keresett meg minket. Ugyanakkor meg kutatók is megkeresnek természetesen minket, vagy újságírók, hogy segítsünk nekik valamilyen témában.
1: És tényleg megkeresnék, most csak, bocsánat, egy kis elágazás lesz, de éppen most olvastam végig, hogy az LMBT Szövetség egy ajánlást tett a közmédiában való LMBTQ téma megjelenése kapcsán, és egy nagyon részletes elemzés, meg ajánlás. Például elmesélik, hogy mit tudom én, Csehországban, vagy Egyesült Államokban, ott nem is talán, hanem Angliában.
2: De ott egyesült,
1: igen, tehát egy különféle nagy csatornákban hogyan jelenik meg az LMBTQ ember, milyen ajánlások vannak, milyen logika szerint. Tehát igazából az a kérdésem, hogy ebbe besegítettek-e, vagy bele, szóval hogy el tudom képzelni, hogy mert abban ilyen ajánlások vannak, hogy jó lenne a nagy média cégeknek olyan LMBTQ embereket bemutató szabályzatot vagy ajánlást készíteni, amiben le van írva az, hogy a megnevezés és így tovább. Tehát egy nagyon részletes ajánlás, nagyon szimpatikus volt olvasni, de hát hogyha ezt komolyan megfontolnák, ebben vannak kételjeim, hogy ez belátható időn belül meg fog történni, de hát csodák mindig vannak, akkor viszont titeket, ha lehet, akkor elárasztanak majd az újságírók.
2: Hogy... Itt is ez volt egyébként, tehát, hogy amit említettél, abban a témában tanulmányok jelentek meg, vagy mondjuk egyszerű újságcikkek egy bizonyos témáról, és akik összeállították a Magyar MBT Szövetség Háttértársaság Budapest Pride részéről, illetve a Labris részéről, negyedik szervezetként ezt az ajánlást, ők tudtak támaszkodni ezekre, illetve az a lényeg, hogy a Magyar MBT Szövetség és a tagszervezetei között létrejött egy munkacsoport, ami most kifejezetten azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne elérni azoknak a negatív szabályoknak, törvényeknek, alkotmánymódosításnak, rendeleteknek a
0: semlegesítését.
2: Igen, a semlegesítését, amiket ugyebár az elmúlt 16 évben a Fidesz kormányok elfogadtak, és az ennyi, hogy ez a munkacsoport ez megvitatta, hogy miket lehetne beletenni, és hogy ők is utána néztek ezeknek a nemzetközi
1: példákat. Világos, tehát mondom, maga a tanulmány érdemes végigolvasni annak, akit érdekel. De hogy akkor újságírók tömege fog majd elárasztani benneteket, hogy és akkor ez hogy mondjuk, hogy érdemes, miképpen közelítsük
0: hogy
1: meg.
0: Hogy hogyan legyen PC mondjuk egy transz vonalon a megnevezések, a kifejezések.
1: És hát ilyen információhoz jutni például, nem tudom, tudod-e, hogy ma van a biszexualitás világnapja.
0: Ez egy rejtőzködő világnap, mert mondtad kinn a társalgóban, hogy nem láttál egyik szervezetnél sem
1: igen.
0: Erről kiírást.
1: Tehát Antoni Ritának egy írása jelent meg a Facebookon, hogy ma van a biszexualitás világnapja, és hogy ez a nem látható, tehát hogy nem csak a társadalom egésze előtt nem látható, igazából a biszexuális emberek, hanem még a meleg közösségen belül sem
0: csak
1: nagyon.
0: A szervezetük nincsen, csoportjuk nem nagyon van, vagy ha volt is, akkor igen. Nem volt hosszú életű.
1: Például, hogyha megtámadna benneteket egy ilyen kutató is, hogy a biszexualitásról akarok, akkor mit csináltok? Szóval tudtok ajánlani irodalmat, folyóiratot, tanulmányt, és
0: szerintem
1: így tovább.
0: Szerintem Péter visszakérdezünk, Magyarország vagy nem, USA vagy nem, melyik évtized, és akkor mindjárt zavarban lesz.
2: De a katalógusunkban is lehet kutatni. Hál' Istennek most volt egy projektünk, amelynek keretében a teljes könyvgyűjteményünk tárgyszavaztuk, és akkor most már külön rá lehet keresni a biszexuális férfi és biszexuális női tartalmú könyvekre, újságcikkekre és filmekre is.
1: Egyszerű az élet.
0: Igen, akkor... Nagy a termés. Hát most is hány kötet van ebbe a 26 per 2-es?
2: 50 kötet.
0: 50 kötet. Én gondoltam, hogy ajánlok ebből abból, de már negyedikbe olvasok bele a fülszövegbe, és egyszer annyi jó dolog van, és annyira nehéz, amit akkor a Pride előtt nem mondjuk végig a programokat, meg a töri hónapotok előtt nem sorolunk föl minden, mert annyi van, hogy egy felolvasó
2: esetleg. Egy kicsit lejjebb, mert erre? Ott pont kiszúrtam, igen, az a egyik kedvencemet, mert hogy nem csak új könyveket, meg idegen nyelvű kiadványokat igyekszünk beszerezni, hanem antikvár köteteket is. És ez a kötet Bágyoni Attila Szerelem ébredésétől a Harmóniáig című 1984-es kiadású kötete. Ez még nem volt meg nekünk, és abszolút véletlenül azt hiszem, hogy antikváriumban vagy hol szúrtam ki, és akkor elkezdtem lapogatni szerelemről, szexualitásról szólt, talán van benne valami így a homoszexualitásról is. Uh-huh. És volt benne, hogy a szerző abban az évben, szerintem korábban, 80-as évek elején, vagy a 70-es évek végén a TIT-ben tartott előadást, ez a
1: Természettudományi Társulat.
2: Innek a Kossuth klubban volt ugye bár ott a múzeum.
1: Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat a hivatalos nevük.
2: A Nemzeti Múzeum mellett voltak a rendezvényeink, és akkor volt így szexualitás történeti előadás sorozata. És ez a lényeg, hogy megemlítette, hogy erre olyan 20-30 ember elment, és az utolsó előadás az a homoszexualitásról szólt, amire 105 ember mentek el, hoppá. Mert hogy leginkább
0: a 80-as években lehetett, mert 84-es kötetről
2: beszélgetünk. Említi ez a furcsa párok című rész, ezeket 79. És ez a lényeg, hogy nagyon sok meleg férfi erre elment, mert hogy információéség volt, tehát nem jól lehetett erről olvasni.
0: 1979-ben írod is a fülszövegben volt ez az előadás a TIT-nél.
2: És hogy ezen ő is meglepődött, és többek között azon, hogy utána hozzászóltak, tehát hogy ő személyesen beszélgethetett ott meleg férfiakkal, vagy olyan témák merültek föl, mint a gyermekvállalása azonos nemű pároknak, vagy a házasság, és így tovább.
1: Vágyon Attilának nem volt kifejezetten specifikus meleg témájú könyve.
2: Kinek?
1: Bágyoni Attila, annyira ismerős a neve, hogy na mindegy, majd utána ezek a kis magyar buziológiában lehet, hogy...
2: Erős Lászlónak volt, azt tudom, pár évvel később.
1: Kolléga volt, őt ismertem, de a Bágyoni László, Bágyoni Attila neve nekem borzasztóan ismerős. Ilyen szexológiai témájú könyve lehet, hogy nekem is van, na majd szétnézek. Ja, mindegy, ez csak zárójeles történet. Ez az antikváriumból is szereztek be, hogyha éppen van olyan.
0: Én nézem itt, hogy szegedi kiadó és a könyvmoly képző adott ki, ez egy fiú történet valószínűleg.
2: Igen, nagyon sok ilyen olyan témájú könyvet jelentetnek meg, amiről beszéltem, tehát ilyen ifjúsági regényeket és ilyen fiatal felnőtteknek szóló.
0: Lát Stefán Tibor a Szerelemnél nincs szörnyű bátok 25-ös kötet. Akkor aztán van egy...
1: Milyen lehetett az első 24?
0: Igen, költészet, Papsebők Attila K.T., így ahogy mondom, nem két betű, hanem fonetikusan kiírva. Fiatal Írók Szövetsége Budapest 2025, Papsebők Attila szemérmetlenül jó költő, lírai világa az idillikus, bár mindig fájdalomgyanús vidéki élettől, a lélektan igencsak modern vidékeig terjed, a fájdalmas, bár mindig örömgyanús helyzetekig. Költészetezveket, mint lapokat helyezi egymásra, ez arról áttűnik, egyik arról áttűnik a másik. Hol falusi hittanórán vagyunk, hol egy urbánus középkori párkapcsolat kusza viszonyait figyeljük. Na hát érdekes, még Nádasdy Ádám írta az ajánlót hozzá. Hát,
1: hogyha már Nádasdyt emlegettél, azért megint egy ilyen kitérőt kéne tennünk. Van ez a emléktábla ügy, nem tudom, Péter, megvan-e neked?
0: A önkormányzat nem engedi a híreket,
2: igen, ezzel kapcsolatban.
1: Igen, egyszerűen csak, mert ugye ez, mi két hetente vagyunk, és ez pont akkor zajlott, amikor...
0: Lavzárta után érkezett.
1: Igen, ugye, tehát mi már nem tudtunk erről beszélni. És gondolkodtam, tehát végigolvastam a történetet, a hallgatóknak csak annyit mondunk, hogy a 13. kerületi önkormányzat felajánlotta a családnak, meg egyeztetett a házban lakókkal, hogy egy emléktáblát tenne annak a háznak a falára, ahol Ádám élt nagyon sokáig, és ebben valahogy így, hogy ebben a házban élt 40 évig, vagy nem sokáig, Nádasdy Ádám író, költő, tanár, műfordító, és egyeztetett a családdal, és A család egyik tagja azt mondta, hogy neki hiányzik innen egy mondat, hogy aki nagyon sokat tett a melegek egyenlőségért, ha jól emlékszem.
2: Valami ilyesmi szöveg most szó szerint, én sem emlékszem.
0: Aki sokat tett a melegek méltóságáért. Azt írja a cikk.
1: És akkor ezt a család úgy visszaküldte, hogy ez egy rendben lenne, és erre jött a válasz, hogy azt nem. Tehát, hogy ezt a mondatot az nem szeretnék, hogyha oda kerülne. És akkor ebből lett egy ilyen közéleti, kulturális vita. Igazából sok újdonságot nem tudtam meg az emberiségről, meg a Facebookon írók, mert én nem írok, de mindig olvasok, tehát a Facebook írók véleményéről. Tehát kiakadtam. Tehát nehezen tudtam, mert azért nem nagyon tudok ehhez mit hozzátenni, mert ugye politikailag, nem politikailag ítéli meg az ember, hogy a 13. kerületi önkormányzat ugye szocialista színekben sokáig élt és dolgozott a polgármester. Sokan emiatt támadták, vagy azzal támadták, hogy azért, mert szociális, és akkor eszembe jutott, hogy mit tudom én, annak idején az MSZP országgyűlési képviselője, Kósányi Kovács Magda, amikor még a 90-es évek elején, tehát a Horn kormányban volt, ha jól emlékszem, Belügyi és Kisebbségbizottság elnök, és megkerestük, hogy mondjon már nyitó beszédet a Pride-on, vagy a rendezvény sorozaton, és akkor mondta, hogy de hát az nem kisebbség, szóval az hogy jön ide, hogy azóta aztán már megváltoztak a viszonyok, tehát hogy ez nem politikai, hanem inkább kulturális hagyomány, vagy szörnyetegség. És felvetődött az a kérdés, valaki az egyik hozzászólásban volt, hogy vajon Ádám mit szólna ehhez a vitához? Hát ez érdekes kérdés, erre nincs válasz.
0: Tehát humorra látsz őt megjegyzés.
1: Nem, ez abszolút sem, nem humor volt. Tehát valaki komolyan azt mondta, hogy Ádám azt gondolná, hogy ez méltatlan, és hogy őt nem akarja. Jézus már, valaki komolyan gondolja, hogy bele tud látni más ember fejébe, különösen múlt időben.
0: Történetben az is a szép, hogy a Fortepán egyik menedzsere, tehát ugye ez egy fotótörténeti társaság, háborodott föl, és ő dobta föl.
1: Persze,
0: a történetet.
1: Tehát, hogy tehát még nem csak a meleg szervezetek,
0: meg nem családtag. Igen.
1: Tehát, hogy a meleg szervezetek ebben nem török nagyon András, vettek részt ebben a vitában, és csak személyesen. Ugye mind a ketten valamilyen szinten ismertétek Ádámot, Laca kevésbé, de azért sokszor találkoztál vele ugye a mások szerkesztőségi ülésein, meg én is.
0: Hát a műsorban is vendégünk volt. Igen.
1: Szóval, ha engem kérdeznének, de hát engem nem kérdeznek, annak a mondatnak ott van a helye. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül is ott lesz-e a helye, azzal fog-e megjelenni, vagy mi fog történni. Csak annyira jellemző erre az országra, hogy mennyire nem tudnak az emberek, vagy nem vagy ilyen, mennyire zavaros a világ ebben.
2: Nekem ennek az ügynek a legérdekesebb része egyébként az, amit most még nem említettél, hogy ők mire hivatkoztak már, mint az önkormányzat. Ja. Hogy nem tudom, ilyen identitás kategóriákat
1: általában
2: nem szoktunk feltüntetni. Csak hogy itt, tehát az említében nem arról volt szó, hogy Nádasdy Ádám a meleg költő, hanem aki meleg sokat tett a meleg méltóságért, igen, és emiatt nekem egy kicsi válságos erre hivatkozni, mert nem Ádámnak
1: meg egy csomó más emléktáblában, vagy emléktáblán ott van különféle identitásképző elem, igen, a zsidóság, a kereszténysége, a munkásosztályhoz való tartozás.
0: Igen, tehát, igen. Nemzetiségi, igen, szóval, jellegű dolgok.
1: Szóval magyarul megy a magyarázkodás. Lesz ebből, nem emléktábla, mert azt szerintem ember nincs, aki ezt most el tudja dönteni, hogy mikor lesz, vagy lesz-e meg. Valamikor biztos lesz, én egészen biztos vagyok, hogy 1-2-10-20 év múlva majd meg lesz, de hogy lesz ebből ügy? Ti mit láttok ebből?
0: Már megvolt az ügy.
2: Nem tudom.
1: Vége? Meglátjuk, lesz valami.
2: Szerintem valahogy így halkan elhal az ügy majd.
0: Én nekem a lelki személyem előtt először az jelent meg, amíg nem olvastam végig, hogy az önkormányzat nem engedi, hogy ilyen lakógyűlés nénikkel, bácsik, hogy ide járnak majd a buzik koszorúzni minden évbe. Hiányzik ez nekünk. De nem ez volt a helyzet, hanem az önkormányzat nem engedi.
1: Igen, de ez is az egyébként érvek között volt.
0: Egyébként meg így is oda megyünk majd koszorúzni, ami akarunk, attól függetlenül, hogy ott van ez a félsor, vagy nincs ott.
1: Igen. Vagy egy virtuális emléktábla lesz. Na mindegy, szóval ettől én igazából nagyon elszomorodtam. De hát, gondolom Nádasdy összes műve ott van nálatok a gyűjteményben. Tehát
2: nem kérdés. Ezt én nem merném teljességgel állítani, a nyelvészeti
0: szakmunkái nem biztos, nem főleg a koraiak, lehet, hogy csak ez egyetemen jelent.
1: De a többi az...
2: A vágó az igen.
1: Igen, jó.
0: Én gyorsan ajánlok azért egy csajos könyvet is, hogy ne érje szó a ház erejét. Errel leszel a párom napló regény Publió Hédervár 2026 Dér Kinga írása. Ez a történet rólam szól, és egy másik lányról, egy pillantásról, egy találkozásról, és azokról az első érzésekről, amelyek egyszerre voltak zavarba ejtőek, felszabadítóak, mindent elsöprőek. Nem regényt akartam írni, csak naplót. Leírtam, amit éreztem, amit átéltem, amit akkor még nem értettem, stb. Stb. Dér Kinga leszel-e a párom, ez is idei kiadvány. Tehát a lányoknak is.
1: 215-3773 zene. Kansas City.

0: Visszatértünk, átvezetés következik, tehát ajánlottuk a műsorunk első harmadában a háttér.hu-n a Háttér Archívum legfrissebb szerzeményeiből való könyvajánlót, hány kötet, 40-50 közötti, azt mondta, tehát eszük ágában nem volt mindegyiket ismertetni. www.háttér.hu megtalálható, kiki csemegézze meg. 25-ös, 26-os könyvek a nagy része, tehát még hozzá lehet jutni, be lehet szerezni.
1: Mennyi könyvetek van? Bocsánat, mert hogy én is elkezdtem nézni a telefonomon a háttér oldalon lévő adatokat, és ott valami 2000 valahány szépirodalom, és hogy sokkal több szakirodalom, tehát hogy ott szépen megvan, és van egy kategória, ami izgatja a fantáziámat, hogy filmek, hogy van egy csomó film, tehát LMBTQIA plusz témájú filmeket is gyűjtöttök?
2: Igen, a könyvek, amit először kérdeztél, körülbelül 4000 kötettel rendelkezünk, 3950 valahány, az aktuális feldolgozottság szerint.
0: Nem, már nem sokáig
2: 3000. És van valamennyi filmünk, és ezt most így pontosan neked nem fogom tudni megmondani, hogy hány van VHS-en, DVD-n, meg eleve elektronikusan, de hogy a katalógusunk az egyben egy bibliográfia is, tehát hogy mi olyan könyvek, filmek, sajtóanyagoknak az adatait is gyűjtjük, ami nincs meg nekünk fizikailag, de tudunk a létezésükről. Tehát annál kevesebb van, mint ami kint van a honlapon, de több száz film megvan nekünk is. Egyrészt, amiket még a hőskorban idézőjelben, nem tudom, a 80-as évek végén, 90-es években a háttértagok vettek föl.
0: Ültünk a tévé előtt és nyomtuk a VHS.
2: Azok a filmek, amelyeket például a Budapest Pride, mai nevén Budapest Pride szervezőinek beküldtek rendezők, producerek, hogy bemutassák az LMBT fesztiválon, és ott maradtak eredetiben. Felvétel, stb. Most például hál' Istennek van egy gyakornokunk, aki a Berlini Film Archívumban dolgozik, és most Magyarországon gyakornokoskodik, és péntekenként nálunk feldolgozza ezeket a régi VHS-eket, meg DVD-eket, és például talált több videókazettát, amin Douglas Conrad amerikai aktivistának azok az interjúi vannak, amiket készített így a 90-es évek elején LMBTQI aktivistákkal, nem csak Magyarországon, hanem más, tehát Romániában, Csehországban, Lengyországban, stb.
0: És ez nem állt össze egy dokumentumfilmé végül, nem. Film,
2: és erről nem is tudtunk, hogy nekünk van ebből felvétel, úgyhogy például most már ez is.
1: Egészen biztos vagyok, hogy a Derek German Blue című filmje az megvan DVD-n, mert akkor az nagy újdonság volt, mármint hogy később, amikor megjelent DVD-n, mert ugye valamikor a 80-as évek, vagy a 90-es évek közepén megjelent, vagy levetítették a Blue című filmet. Hát az egy, még a mozira is emlékszem.
0: Nyilván, nem? Nem?
1: A művészben. Toldiban.
2: Jé. Hát ez a 93, és szerintem az első
0: hosszú alkotás,
2: volt.
0: Ugye?
1: Egy hosszú alkotás, az ember beült, és
0: kék szint látsz.
1: És egy
0: rádiójátékot hallasz.
1: És közben hallgatod a szöveget.
0: Ez az utolsó filmje alkotónak.
1: Hát igen, mert akkor ő már meghalt, igen. Észbetegségben haldoklott,
0: és a búcsúja.
1: Fölvette, igen. És tehát ez például nekem CD-n megvan két példányban, hogyha majd DVD-n. Úgy alakul, vagy CD-n, nem DVD-n.
0: Akkor tömörítve van.
1: Tehát,
0: ja, mert kicsi lehet a, bocsánat, az állomány, mert nincs képanyag. Igen.
1: Tehát, hogy hangjátékként
0: igen.
1: Jelent meg, és ez nagy vadászat volt annak idején, amikor kerestem, és végül sikerült.
0: Szinkronizáltam van meg neked, vagy olvasni?
1: Nem, ez az eredeti.
0: Igen.
1: És például ebből készült egy magyar rádiójáték. Szintelap
0: rádiójáték.
1: Amiben véletlenül én is szerepeltem. Én ugye nem lévén színész, de a rendező, gyere már, aztán mondd ezt, hogy...
0: Te voltál a rádióban mondó.
1: Nem, valami egészen más szöveget mondtam, nem tudom már mit, de arra emlékszem, hogy a Derek German Blue című filmje kapcsán készült magyar nyelvű rádiójátékban én is szerepelek. De ez még nincs meg nektek.
2: Nem hinném.
1: Jó.
0: Most tudtam meg Pétertől, hogy Máltán is van LMBT archívum, mert megint csavarogtatok, ugye?
2: Igen, hát amikor így külföldi országokba járunk, nagyvárosokba, akkor igyekszünk így feltérképezni így az adott településnek az LMBTQ múltját, meg az ilyen LMBTQ gyűjteményeket is, és Máltán létezik érdekes módon nem a fővárosban, mondjuk Málta eleve egy kis ország, de tehát a Fősziget-nek a közepén van egy Mosta nevű település, és ott van egy LMBTQ könyvtár, illetve igazából ez egy ilyen kis LMBTQ központ, mert hogy az MGMR nevű, most már azt hiszem 25 éves máltai LMBTQ szervezet nagyjából úgy működik, mint nálunk a háttér, tehát van lelkisegélyszolgálata, jogsegélyszolgálata, szociális segítőszolgálata, foglalkoznak HIV-prevencióval, és van egy nagyjából 1000 kötetes könyvtáruk is, tehát könyvgyűjteménnyel, újsággyűjteménnyel, szakdolgozatokat gyűjtenek ők is például, mint mi, és hát őket látogattuk meg, és mi is vittünk neki így magyar LMBTQ történelemmel kapcsolatban készült kiadványainkból, és mi is kaptunk egyébként például egy kötetet, ami az első máltai felvonulásnak azt hiszem a 20 éves évfordulójára készült, vagy egy könyvet az ő szervezetüknek a történetéről.
0: Akkor már nekik is van múltjuk végül is, tehát nem pár éves.
1: És ez csak úgy beestetek, vagy azért úgy szóltatok, hogy majd
0: megyünk? Előzetes levelezés.
2: Mindig előre egyeztetünk, és így most amiatt volt egy kicsit nehézkesebb, hogy ugye bár pont azon a héten volt a Pride fesztivál is Valettában. A felvonulásból még éppen ott csak elcsíptünk egy kicsit, miközben a reptéri buszunkra várakoztunk, láttuk így távolból az elmenő felvonulókat.
0: És ti is elmenőbe jöttetek már haza?
2: Mi nem tudtuk megnézni hát csak az elejét. Igen. Tehát mi úgy utaztunk Máltára, hogy nem tudtuk, hogy akkor lesz.
0: Persze, hát akkor nyilván maradtok egy napot még.
2: De hogy emiatt így külön egyeztetni kellett egy olyan időpontot találni az Archiumnak a munkatársával, amikor éppen nem szerveztek így Pride programokat, de nagyon hasznos találkozó volt, tőlük is tanultunk nagyon jó trükköket, nekik például van beszéltünk róla, hogy szakdolgozók meg szoktak minket keresni, és hát a legtöbbször olyan megkeresések szoktak lenni, hogy valaki mondjuk így, nem tudom, márciusban ránk ír, hogy neki áprilisban kell leírni a szakdolgozat, tehát az LMBTQ emberekről akar írni, és hogy tudunk-e neki segíteni.
0: És hát, hogy semmit ez ilyen, nem tud az egészről.
2: Igen, meg hát ilyen túl nagy téma. Tehát igen, túl széles. Persze. És hogy őnekik is tipikusan szoktak ilyen megkereséseket kapni, és ezért ők direkt összeállítottak a honlapjukra egy olyan ajánlatlistát, hogy mik azok a témák, amelyek így LMBTQ-i szempontból még kevésbé kutatottak, amiket jó lenne megkutatni idézőjelbe. Tehát, hogy ajánlanak gyakorlatilag 15-20 ilyen szűkebb kutatási területet a szakdolgozóknak, és ezen mi is elgondolkodtunk, hogy hasznos lenne egy ilyet, ami
0: ne arra repüljön el, akiről már mindenki ír szakdolit az elmúlt 10 évben.
1: Mennyire formális vagy informális a különféle meleg archívumok közötti együttműködés? Mert ugye azért mit beszélgettünk nem egyszer veletek arról, hogy voltatok ott, és akkor találkoztatok, és így tovább. Tehát informálisan láthatóan működik, de hát úgy a LMBT történeti hónap szervezőiként már formálisan is erősebb az együttműködés például a melegtörténeti hónap szervezésében ezeknek a szervezeteknek az együttműködése. A archívumok együttműködése, archívumok, könyvtárak egyáltalán mennyire jellemző az, hogy mint ahogy nálunk meg akkor ezek szerint Máltán is van, hogy az archívum és a könyvtár, vagy az úgy együtt létezik, működik, vagy van olyan hely, ahol külön is tud működni, hogy van az archívum, és van könyvtár.
2: Jó kérdés, erről most nem tudok neked ilyen exakt képet mondani, hogy mi a jellemzőbb. Inkább talán együtt, mert hogy ez összességében azért nem akkora méretű dokumentum tömeget jelent, hogy szerintem külön gyűjteni egy külön épületben, teremben, stb. A könyveket, és mondjuk a levéltári anyagokat, és hogy ez azért viszonylag szűk perspektíva, hogy kifejezett az LMBTQ emberekkel kapcsolatos anyagokat gyűjti, tehát legtöbb esetben ez így egybe van, adott esetben úgy is, hogy akár mint például a Schwules Múzeum, ami eszembe jut, vagy a Stonewall Archívum Fort Lauderdale-ben, ami könyvtárként, levéltárként és múzeumként kiállító térrel rendelkezve működik együtt.
1: Olyan jól el tudok képzelni mondjuk olyan könyvtárat, ahol van LMBTQ sarok vagy gyűjtemény. Magyarországon én nem hallottam ilyenről, bár lehet, hogy van, de csak én nem vagyok annyira...
2: Nem nagyon. Amikor például Tel Avivban voltunk, akkor ott is kerestünk LMBTQ központot, van LMBTQ központ, de ott nincsen könyvtár. És nem is értették így, hogy miért keresünk mi könyvtára? Tehát ott van a nem tudom, gyerekes azonos nemű pároknak klubja, fiataloknak van támogató klubja, stb. És akkor mondták, hát menjünk el a könyvtárba. El is mentünk a városi könyvtárba, és ott volt több polc, ami így LMBTQ témájú könyveket. Igen, de nálunk is van azért valamennyire a Szabó Ervin könyvtárnak a központi gyűjteményében, ha jól emlékszem, a szociológia olvasó teremben van két vagy három polc, ahol így az LMBTQ témájú
0: nagyon, hogy ott
2: össze vannak vagy... gyűjtve. Hát aki keresi, az megtalálja.
0: Igen, de hát ez is szomorkás, meg így kéne legyen írva.
1: Így jártunk.
0: Viszont várnak ránk, hogy fölhívjunk valakit, kedves vendéget, aki meglepetéssel is fog szolgálni.
1: Igen, akkor viszont egy zenét tudok nektek ajánlani. Ima Sumac neve, valószínűleg nem mond nektek semmit, bevallom őszintén, de Tilosban találkoztam egy olyan lemezzel, amin ő énekel. Ugye arról volt híres, 1922-ben született Perúban, aztán az Egyesült Államokban csinált karriert Hollywoodban, és egy speciális zenei világban alkotott nagyot, és valami 90-valahány éves korában halt meg, és akkor arról híresült el, jó értelemben, hogy jóval megtagadta a három oktávot a hangterjedelme. Van, aki azt mondta, hogy öt is van az. Na, hát akkor...
0: Hát az ők általában az ilyen tehetségkutató műsorokban szoktak feltűnni. Öt
1: igen,
0: oktávos
1: hát
0: emberek.
1: Már igen volt.
0: Az 2 percre.
1: Úgyhogy Péter majd, mert hogy te, és akkor most a magánéletedből,
0: hát azért,
1: te énekelsz is egy kórusban, hogy valóban annyi oktávot.
0: Egy-két kórusban.

0: És a telefonvonalban köszöntöm Flekker István barátunkat, akivel filmekről is szoktunk beszélgetni, miskolci életnek az egyik eklatáns személyisége, volt, van, lesz. Szervusz István, megleptél engem, mert messengereztünk a pad alatt, mint a rossz kisgyerekek az unalmas matek órán, vagy töri órán, és azt mondta, hogy hallott, hogy Máltáról beszélünk, hoho, hát te is jártál nemrég Máltán.
1: Pontosan így van, szervusz, és üdvözölnek benneteket, illetve a rádió hallgatóit. Múlt év, október-november évek környékén jártam kedves barátommal, Jocóval Máltán. Mind a két szigeten voltunk, gyakorlatilag, hát nem mondok újdonságot, kompjár az egyik szigetről a másikra. És amit én igazából el akarok mondani, a valettai részen van tulajdonképpen egy nagyon pici, olyan, mint egy kicsi ékszerdoboz, tulajdonképpen egy bár, és ez az úgynevezett, na most jó, kiszaladt a fejemből a bárnak a neve, de egy nagyon kis bár.
2: Csak nem egy meleg bárról beszélsz.
1: Lehet interneten találni, nem gond szerintem.
2: Biztos nem a meleg. Queen nevű bár.
0: Mint királynő.
1: Igen.
2: Egy ilyen sarkon áll, mi is ott voltunk.
1: De romlottak vagytok. 15-20 embernél több nem is nagyon fél bele, és egy este voltunk gyakorlatilag ott, nagyon kedves, hogy hát nem is igazából máltai közönség, inkább azt mondanám, hogy nemzetközi, vagyis internacionális közönség volt, de nagyon családias, és nagyon kedves volt a személyzet, aki tulajdonképpen egyetlen egy pultos úrból állt, úgyhogy körülbelül egy olyan másfél órát töltöttünk ott, nagyon kellemes élmény volt.
2: Rég volt, szép volt, sajnos elmúlt. Megyünk Ausztráliába. Na?
0: Így van, első filmes rendező Adrián, hát Chiarella szerintem, ha olaszosan ejtjük, de hát Ausztráliába
1: ki tudja. Vagy Chianella, de nem fogunk összevezni.
0: Tehát egy sort mondok, hogy képbe legyen a vendég, a hallgató vendég, hát te vendéglátóztál, ezt rám ragadt. A melegséget nem tépheted ki egy kamaszból, de az életet igen. Hát ez már kellően megborzongatja az embert, ez a szlogen, amit az egyik filmkritikából, a HVG-ből időztem.
2: Tehát a Léviták könyve című filmet ajánlottad, hogy nézzük meg, és akkor majd beszélgessünk, mert hogy te sok meleg filmet nézel, látsz. Én legalábbis sokkal kevesebbet, Laci egy picivel többet.
0: És ez egy kuriózum unikum.
2: És mert megnéztük együtt Lacával a moziban a Léviták könyve című ausztrál.
1: Azt mondhatnám azt, hogy románt is, de ez így önmagában nem igaz, horror történet végül is.
2: Igen.
0: És meleg film is
2: egyben. Amikor én olvastam róla, akkor azzal hárítottam, hogy mi az, hogy tínédzser fiúk szerelme környékén mozog ez a történet, vagy azon körül is mozog a történet, meg horror is van benne. Én egyiket se szeretem, akkor most miért menjek moziba?
0: Mert István ajánlotta nekünk azért.
2: Jó, közben rájöttem, hogy a mikrofonon nem volt bekapcsolva.
1: Kibogoznánk ezt a nagyon nehéz Annak. helyzetet. Én inkább azt mondanám, hogy egy nagyon pici és rövid utalást tennék a magára a címre, a Léviták könyvet nevezetű címre, és a címnek az a lényege igazából, hogyha bibliai vonatkozásból nézzük, akkor ez tulajdonképpen Mózes harmadik könyve, és a fő üzenete tulajdonképpen az, hogy a Szentisten is lakhat bűnös emberek közelében, és hogyha azt azok engeszteléssel vagy megtisztulással fordítanak a sorsukon. Na most én inkább azt mondanám, hogy tulajdonképpen A helyzet az, hogy a tisztaság és a tisztátalanság, ez egy nagyon-nagyon élő, még mai nap is használt vallási kifejezések, és ezek a kifejezések arra is utalhatnak tulajdonképpen, hogy maga

0: ellenségeskedés, homofóbiát azt nagyon negatívan szemlem, és nagyon kritikusan.
1: Hát én meg a református evangélikust is pont ugyanúgy ítélem, tehát nem felekezettől teszem függővé, hogy melyik vallás, igen, jogos, melyik közösség. Jogos. Annyira bonyolult ez a dolog, hogy nehezen tudok
0: sok
1: ilyen...
0: Sok rétege van, igen.
2: Én elmondanám a saját verziómat.
1: Erre vagyok kíváncsi, ha már belekezdtél.
2: Magában a vallással nem is igazán érdemes úgy foglalkozni, hogy inkább akkor azt mondanám, hogy ha ma megnézzük a keresztény egyháznak az álláspontját, akkor egy csomó olyan közeledést látunk a melegség felé, illetve a LMBTQ emberek felé, amit pápák indítottak el. Tehát ez a múlt és a jelen között óriási különbség van vallási szinten.
0: Hát főleg Ferenc pápa óta, igen.
2: Én gondolom, hogy maga a film sem igazán a vallásról szól, hanem
0: arról, a fundamentalizmusról, hogy a társadalom
2: milyen horrorisztikus élethelyzeteket működtet. Hello. Tulajdonképpen például a kokáért az identitás megváltoztatását a melegekkel kapcsolatban. Hát mai napig is tudjuk, hogy léteznek az Egyesült Államokban olyan típusú átnevelő intézmények, ahol a melegek identitását akarják heteroszexuálissá átformálni.
0: Igen, csak ez a film nem erről szól, hanem egy egyéb szertartásról, hogy egy felkent személy, erről is, igen. Egy ilyen érdekes, egy vallási közösség végül is, mert minden család egy gyülekezetben, ez egy nagyon kicsi amerikai település, nyilván a Biblia övezetben.
1: Ausztráliában,
0: bocsánat, de az amerikai Biblia övezet, ez hasonlóan fundamentalisták, és ott van egy ilyen titokzatos férfi, aki egy ilyen szertartással, öngyújtólánggal, meg tudom mivel, valami borzalmas entitást ültet a fiúk közé, akik vonzódnak egymáshoz. Tehát ez eleve az alapötlet zseniális, nem?
2: Igen, maga az ötlet, az tényleg zseniális, és néha arra gondolok egyébként, hogy maga ez a fajta típusú lét a mai társadalmak sajátja is, és vannak olyan országok, ahol mondjuk halálra büntetik
0: főleg Afrikában
2: identitást. Úgyhogy azért mondom nektek, hogy én is azt mondom, hogy a horrorisztikus része az teljesen rendben van, hogyha mondhatok ilyet, mert gyakorlatilag maguk a társadalmak is hajlamosak arra, hogy ilyen típusú horrorisztikus megoldásokat alkalmaznak az LMBTQ emberek, vagy meleg emberekkel kapcsolatban.
1: A horrorisztikus részt megbocsájtottam a filmnek, mert hogy a többi része viszont nagyon
0: hitelesen alakít mindenki. Igen. És a két fiatal szereplő, vagy hát három, nagyon komoly át. Tehát a fiatalok talán 18-20 éves színészekről van szó, fiatal 20 évesek, hihetetlenül jól átadják az érzéseiket. És nem csak az erotikus.
1: Tehát a horrorral nekem semmi bajom nincs, nem szeretem. Ennyire egyszerű, van, aki szereti, van, aki
0: nem. Ez egy filmdráma is egyben tulajdonképpen.
1: Én megnézem, túlélem, de attól én nem fogom szeretni, tehát...
0: Közben Péternek is dobok egy labdát, te hogy vagy a horrorfilmekkel?
1: Érdemes volt megnézni, tehát abszolút nem bántam meg, hogy megnéztem.
2: Én is mondom, ez a saját véleményem. Én ezt a filmet tulajdonképpen egy nagyon romantikus, hogy is mondjam, fiatalok közti szerelem, szexuális lét, megismerés és ezzel kapcsolatos helyzeteknek a tömkelegének látom.
0: És egy társadalmi dráma is egyben.
2: Van, igen. Ez az entitás, mint ahogy te mondtad, gyakorlatilag ez... Inkább azt mondanám, hogy jellemzi a társadalmat. Tehát ha egy kicsit átfordítunk különböző képi pillanatokat, akkor mindig oda jutunk ki, legalábbis én, hogy mindez a társadalomban levő megnyilvánulási formák, a társadalom reakciója a másságra, erre az identitásra, és akkor igazából nem kell nagyon lebontanunk a horrorisztikus részét sem a dolognak, mert hát elég, ha azt mondom, hogy tulajdonképpen ez a kis közösség, vagy ez a kis vallási közösség üldözi a melegeket, megpróbálja őket átformálni mássá, és én úgy gondolom, hogyha valakit megfosztunk az identitásától, attól szörnyűbb lehetőség nincsen.

0: Igen, Joe Birdy az egyik fiú szereplő, és Stacy Clausen a másik, és az anyukát, ő egy ismertebb név, azt írja a kritika, hogy korábban még gyermekszerepekben játszott, most az egyedülálló gyászoló vallásos anyukát játszó Maja Wasikowska, az is Csodaországban halhatatlan szeretők Bíborhegy, Jane Eyre filmekben játszott, tehát hogy nagy sztár, és bevállalt egy ilyen szerepet egy független kis ausztrál filmben, azért ez is szép.
1: Én úgy gondolom, és azt tudom, és legalábbis az újság cikkekből, hogy a Sundance Fesztiválon ez egy nagyon-nagyon ütős film volt, és igazán nagy, hogy is mondjam, port vett fel az ezzel kapcsolatban.
0: Az ugye eleve független fesztivál a Sundance, úgy tudom, tehát független filmek, kisalkotók versenyeznek.
1: Igen,
2: hadd kérdezzem már meg, hogy...
1: Egy jeles színész, amerikai színész.
2: Igen. Nem azért szeretted-e meg ezt a filmet egy picivel jobban, mint lehetne kellene, vagy nem tudom, mert hogy olyan környezetben játszódik, mint ami ott Miskolc egyes vidékein környékén azért nagyon jellemző, tehát a ipari táj kissé lepusztult, már nem működő gyárak, és ebben a filmben is azért úgy nagyon jelen volt. Én mindig azzal szoktam védekezni, vagy támadni, hogy egy-egy alkotás, hogy hiányzik belőle a társadalom, és itt nekem nem hiányzott belőle a társadalom leírása, mert a képek kiválóan megmutatták a kicsit vagy nagyon lepusztult ipari táj fantasztikus ütemben érzelmeket kiváltva jelent meg, úgyhogy ezzel nekem, és ugye te ott Miskolcon gyakrabban tudsz találkozni ilyen tájokkal.
1: Egyrészt gyakrabban találkozom, de inkább azt mondanom, hogy nem is Miskolcon, hanem a vidék, a Miskolc is vidék, de falu vagy község lebontásában van igazán mély és nehezen befogadható problémák, ahol például mondjuk egy faluban transzvesztita gyermek él, vagy fiatal él, aki megpróbálja a saját identitását működtetni, és utána a falu teljességgel kitaszítja magából. De hát ezt tulajdonképpen a film is leírja, de hát az élet és ez a film, ami a Léviták könyve, nagyon paralel és nagyon egyben működő valóság. Tehát a film valósága az tulajdonképpen az életünk valósága is meleg szinten.
2: Igen, egyetértek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm István, úgyhogy legközelebb, hogy hajázol az filmet, akkor ugyanígy megnézzük és megvitatjuk. Mert
1: nagyon jó,
2: érdekes és izgalmas.
1: Maradhatok egy másodpercig,
0: hogyne,
1: akkor megpróbálom egy kicsit fölkonferálni tulajdonképpen a következő filmet, ami egy hongkongi film lesz, és ez a hongkongi film egy leszbikus pár élethelyzetéről szól. Nagyon röviden, és nagyon, hogy lelőjem a filmet, gyakorlatilag az egyik hölgy elhalálozik, és mivel tudjuk, hogy nálunk is egy időben nagy probléma volt, hogy örökölhet, nem örökölhet, mi lesz a még életben levő pár részével, erről szól tulajdonképpen ez a hongkongi film.
2: Meglátjuk.
0: Jó? Én még annyit tennék hozzá, hogy mind a videó, mind az Inda videó megtekinthető, tehát mert azt én is utálnám, mert már a mozikban, itt is egyetlen egy előadásban.
1: Igen. Beöntik, elnézést kérek, beütik magát a filmcímet, amit szerintem a Laci most hirtelen ki fog keresni, jó?
0: A Léviták könyve.
2: Jó.
1: Köszönjük szépen, hogy
2: meghallgattatok. Én köszönöm, szia!
0: Mozik nem fogják adni, és 6 óra 10 van, muzsikáljunk egy kellemeset.
2: Nem kell, hát még rengeteg kérdésünk.
0: Péterbe bele folytatott egy kérdés, bár gonoszak vagyunk, mert István már nincs velünk. Te és a horror.
3: Nem az én műfajom szintén, de lehet, hogy meg fogom nézni. Gyerekkorom óta így, érted, a Twin Peaks-et, így nagy nehezen néztük a párna mögül, az is ijesztő volt.
0: Ő szerette jobban, vagy te?
2: Én a Beltegora vagy a Louvre Fantomja című
0: régebbi alkotások valamivel, igen.
2: 1900
0: még lehet, hogy fekete-fehérben akkor.
2: Még a, igen, tehát még ideiglenes tévéadás volt, és volt ez a sorozat, és
0: nagyon ritka volt a horror film nagyon szocializmus tévéjében.
2: Nem horror volt az, hanem ilyen ijesztő, szörnyűséges. Úgyhogy szerintem nekem akkor alapozódott meg a horrorhoz való viszonyom.
0: És az milyen?
2: Túlélem, de...
0: Az milyen? De mondtad, hogy ha csak horrorra nem tudtálak volna elrángatni, hogyha nem...
2: Hát, hogyha nincs valami, mert nincs valami, kikérem magamnak. Például a ti gyűjteményetekbe, most, hogy beszéltünk róla, nem emiatt, hogy beszéltünk róla, hanem, hogy egyáltalán ez a film bekerülhet a LMBTQIA plusz filmgyűjteménybe?
3: Persze, természetesen, tehát törekszünk mindent feltérképezni, ami LMBTQ témájú, akár csak érintőlegesen is. Pont ma olvastam, ez most nem film, hanem irodalom, hogy kijött a Booker D-nak az úgynevezett shortlistje. Ez a világ egyik legrangosabb ilyen szép irodalmi díja, és a rövid listán szerepel egy Marlon James nevű írónak a The Disappearers című regénye, ami hát magyarul még nem jelent meg, kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e jelenni, de az a lényeg, hogy ez egy nagyon érdekes, ilyen szűk területet vizsgál, a 80-as években Jamaikán játszódik, ahová egy ilyen színházi projekt kapcsán megy el több meleg férfi, és meggyilkolják az egyik meleg férfit így a társaságból, és a többiek meg próbálnak így túlélni és elmenekülni a helyszínről. Erről szól ez a regény, hát kíváncsi vagyok, hogy meg fogja jelenni magyarul.
2: Ha már így, ez nem tesztelés, csak hogy beugrik-e neked az Egy kis élet című egy amerikai írónőnek a négy New York-i egyetemista egymáshoz való viszonya 20 éven keresztül, és nagyon erőteljes meleg szála van. Én nagyon sok...
0: Regény,
2: és azt hiszem második vagy harmadik magyar kiadásban jelenik meg. Tehát egy ilyen nagyon népszerű, de annyira nyomasztó, olyan, mint nekem való, tehát hihetetlenül, nagyon erős a meleg szál, de nem az erotika és a szex irányában, hanem a történetek leírásában. Az egyik szereplő ugye kifejezetten meleg, és akkor úgy is van ez, és van egy ismerősöm, aki ezt ajánlotta, mondta, hogy sokat olvasott róla, de nem meri, mert hogy annyira ilyen szomorúság lengi körül, hogy ő ezt nem meri bevállalni, hogy akkor ő most ezt elolvassa. Kért, hogy olvassam el, elolvastam, és mondta neki, hogy igen, olyan, ha akarod, olvast el.
0: Jana Giara a szerző, és kapható most aktívan, frissen, utána lehet
2: igen,
0: keresni.
2: Mondom, már második vagy harmadik magyar nyelvű Jana kiadása. Nagyon kemény, tehát...
3: Én nem olvastam, de engem inkább a kiterjedése ijesztette el, úgy emlékszem, hogy ez egy jó vaskos regény.
2: Hát ilyen 6-700 oldalig, vagy 5-600, igen. Hát olyan, mint a kiváló testek Tompa Andreától, az se egy könnyű olvasmány, de az emberek bele kell kezdeni, aztán utána úgyis benne marad.
0: Úgyis visz magával. Lehet úgy olvasni, hogy letesszük néha, hogy most emésztek, most kicsit sok volt, elrakom, félreteszem. Hát jó, te profi olvasó vagy kötelező, Balázs is félig meddig, ugye élete munkássága folyt, általában két kötettel mászkálsz meg az e-bookoddal, régebben nem, legalábbis kettőt olvasol egyszerre.
2: Leszoktam csak az e-bookon.
0: Szakmunkát, meg egy lazábbat, vagy hát két különböző műfajt, azt tudom rólad. Tehát lehet úgy olvasni, nem kell egyszerre fölfalni egy ilyen fajsúlyos munkát.
2: Igen, de az ember vágyik rá.
0: Hogyne, persze közben vágyunk rá, igen.
2: Péter, nagyon messze van még, de lesz az LMBT történeti, hónap lesz.
3: Lesz, és a 15. lesz most már, úgyhogy viszonylag kerek évfordulót fogunk ünnepelni.
2: És tudsz már róla valamit mondani előzetesen, vagy ki van-e találva filozófiája, vagy a jelmondata, vagy a, az a központi...
0: Én látom a szemén, hogy ki van, és nem maga, fogja elmondani.
3: Nem fogom elmondani, azért, mert nincs. Tehát még igazából nem tudtuk elkezdeni szervezni. Ilyen szeptember-októberben szoktunk először találkozni, de ez az első találkozó, ez még nem történt meg. Valószínűleg inkább csak októberben kezdjük el, és így októberben vagy november végén fogjuk majd októberben vagy november elején fogjuk majd így felhívást, a felhívást közé tenni.
0: És akkor indulnak már programokat,
3: igen, de hogy valószínűleg karácsony utánig, tehát még így január elején is lehet jelentkezni így programmal.
0: Akkor nyugodtak vagyunk.
2: Már úgy izgultam, hogy vajon lesz-e melegtörténeti hónap, de azért feltételeztem, hogy igen.
0: Hibáztál, kedves kollégám, LMBT történeti hónap. Lemelegezted.
3: LMBT, nem tudtunk megállapodni, hogy változtassunk e nevet, úgyhogy maradt LMBT történeti hónap.
0: Ez egy jól bevált patinás név.
2: De ugye meleg történeti hónapként, vagy már 15 éve is LMBTQ?
3: Igen.
2: Kicsit nehezen áll erre a mozaik szóra, pedig semmi bajom nincs
0: pedig
2: vele.
0: Pedig már gyakoroltuk pár évet.
2: Igen.
0: Én nekem van egy breaking news friss hírem, de zenéljünk előtte,
2: ne
0: vagy
2: zenéljünk,
0: sem.
2: Zenéljünk, majd a végén elbúcsúzunk.
0: Akkor nagyon röviden más. Mai hír most jelent meg a háttér weboldalán, olvasom. Nagyon fogy az Európa Tanács türelme, határozottan felhívta Magyarországot, hogy biztosítsa a transzneműek számára a nem és névváltoztatást. Ideiglenes határozatban sürgeti az Európa Tanács miniszteri bizottsága a magyar államot, hogy haladéktalanul fogadjon el egy gyors, átlátható és hozzáférhető eljárást a nem jogi elismerésére, és ezzel sok év után hajtsa végre az emberi jogok Európai Bíróságának vonatkozó tételeit. Ismét eltelt egy év, és megint az Emberi Jogok Európai Bizottsága ejebb ítéleteinek végrehajtását ellenőrző miniszteri bizottság napirendjén voltak a nem jogi elismerésével kapcsolatos Magyarországot elmarasztaló döntések. A RANA kontra Magyarország ügyben a kérelmezőt a magyar hatóságok ugyan elismerték ugyan menekültként, mivel hazájában a nem identitása miatti üldöztetéstől kell tartania, ugyanakkor a nem és névváltoztatására vonatkozó kérelmét elutasították. Az EJEB, ez a bizottság több mint 6 éve 2020 júliusában mondta ki, hogy Magyarország megsértette a háttértársaság ügyfelének magánélethez való jogát, nem biztosította számára még létező jogunk, nem jogi elismeréséhez való hozzáférést.
2: És szerintem a háttértársaság beszél magával.
0: No.
2: Kommunikál, és ez nagyon fontos, mert hogy egy másik oldalon meg megtalálható, hogy a háttértársaság indított egy kampányt a transz személyek láthatóságáról. 33 történet, 33 sors.
0: Már megjelentek az első videók.
2: Így van, sőt, végig lehet most már nézni, tehát, hogy ha valaki utána megy, akkor már leírt változatba is. Bevallom őszintén, én nem néztem végig a videókat, hanem meg hát egy csomó esetben nincs videó, csak a szöveg van meg, igen. Tehát a különféle
0: hát nem
2: személyek.
0: Mindenki vállalt,
2: nem volt egyszerű, gondolom. Nem tudom, majd a végén szerintem erről majd úgy beszélünk, hogy 33 transz vagy transz ügyekben érintett személy,
0: aki hajlandó
2: megosztani. Azért ez óriási munka, mert hogy megint csak így az ember múltra emlékezik, hogy annak idején, mint olyan a 90-es évek elején mondjuk 33 meleg ember találna, aki mondjuk elmeséli
0: egyszerű
2: a történetét.
0: Igen. Akár csak
2: hát nem
0: hanggal.
2: Nem egyszerű, igen.
0: Töröljék el a 33. paragrafust, 33 történet a 33-as ellen. Ez
3: itt bár azért van az utalás, tehát azért pont 33 történet, mert 2020-ban történt az a törvénymódosítás, ami gyakorlatilag leállította a hivatalos nem változtatásnak, vagy nem váltásnak a lehetőségét, és egy bizonyos törvénynek a 33-as paragrafusáról van szó.
2: Ez egy volt, amit... Ez a jó ember a miniszterelnök helyettes.
0: Semjén Zsolt, álmatlan éjszakáján.
2: Egyik napról a másik, egy éjszaka, tehát valamikor késősre be terjesztették, és másnap megszavazták.
0: Tehát nem lehet semmiféle
2: törvényben
0: egyeztetés.
2: Ezt a bizonyos 33. paragrafus változást, ami egyszerűen megtiltotta azt, hogy a transznemű vagy a transz ügyekben érintett személyek a névváltoztatást a hivatalos irataikban megtegyék. Ez egy pont, és akkor utána volt egy jó kis jogi boxmeccs, ha jól emlékszem, aminek ilyen kompromisszumos eredménye lett, hogy
0: ugye már
2: a már beadott kérvényeket el kell bírálni, és el lehet fogadni, de újakat már nem fogadnak be.
0: Igen, és ezzel magyar állampolgárok ezreinek keseríti meg azóta is a mindennapét, és családtagjaiknak is.
3: És a háttértársaságnak szerintem több mint 60 ilyen ügyfele van, akit képvisel
0: Strasbourgban.
2: Úgyhogy gondolom a dokumentum gyűjtemény nem teszi, vagy egyáltalán hogy van tematizálva, hogy kifejezetten leszbikus, meleg férfiakról szóló, vagy szóval, hogy a kérdésem az, mert nem emlékszem, hogy transz ügyekről van-e külön kategória mondjuk a könyvtárban vagy a dokumentumok között?
3: Igen, hát magukat a könyveket így fizikailag nem csoportosítjuk ennyire nagyon részletesen. Nem, tehát van egy blokkunk a szakirodalomról és a szépirodalomról, de feltárjuk őket tárgyszavakkal, és az alapján meg lehet találni ugyanúgy a filmeket, a regényeket, a szakirodalmi műveket, tehát hogy igen, igyekszünk arra törekedni, hogy minél részletesebben fel tudjuk tárni, hogyha valakit kifejezetten mondjuk a transznemű.
0: És 2-3 tájszóval már elég pontosan le lehet keresni a környezetére a filmnek, könyvnek.
2: Így van.
0: Kis rövid programajánlom még lenne. Szeptember 26, az ugye holnap után van. Szimpóziumklub, végre elérkezett a nyári szünet utáni első találkozó. Gyertek, elevenítsük fel a nyár legjobb kalandjait, történeteit, hívjátok barátaitokat, ismerőseiteket. Helyszín 7. kerület, Kazinczy utca 12, kaponyítás este 7-kor, beszélgetés kezdete 20 órától. És aztán október 10-én meg együtt mennek az arckiállítást megnézni.
2: Igen.
0: A szimpóziónosok ott majd október 10-én találkoznak a Petőfi híd, Budai híd fő Goldman György téren, ott van ugye a kiállítás a 4-es, 6-os
2: peronjához szemben. És október 18-áig lehet megnézni.
0: Így van, tehát azt bármikor meg lehet nézni, nyitott szabad
2: van meleg vonatkozású.
0: Hogyne.
2: Majdnem minden évben elmentem. Kicsit hullámzik a színvonal, de most kíváncsi
0: mindig
2: vagyok.
0: Mindig találunk kuriózumot, ami persze, érdekes, van, két-három plakát.
2: Most ebben a helyzetben...
3: Reflektálnak-e a változásokat?
2: Hogyan reflektál? Hogyan jelenik meg?
0: Idegrendszerváltás a munka címe mottója, igen.
2: A korábbi években azért ez meglehetősen, hogy mondjam, nem kormányellenes volt, nem, hanem...
0: Kormánykritikus.
2: Igen. Viszont nekem van egy lift irodalmi pályázati felhívásom, mert hogy november 13-a és 14-e között a Freedomban ismét megrendezik a Leszbikus Identitások Fesztiválját, az idei szlogen, hogy bosszi vagy-e.
0: Bosszi-e vagy. Mert ugye az rímel a bosszi-e vagy slágerünkre.
2: Igen, tehát bosszi-e vagy, stigmából közösség, és a hagyományos liftes irodalmi pályázatunk ebben a témában várnak alkotásokat, mégpedig a slam poéti műfajában női, illetve szexuális nemi kisebbségi csoportokat érintő stigmákat, stigmatizálási élményeket és jelenségeket szeretnének megmutatni. Ha jól látom, szeptember 30-áig tart a beadási határidő, hát labrisz.hu oldalon megvan pontosan, hogy mikor. Hát, például mindig belegondolok, hogy milyen jó lenne nekem, csak ezt a műfajt sajnos nem ismerem. Hát tehát, hogy persze hallottam már
0: mai néhányat,
2: de nagyon nem művelem. Ez. Nem, ez szerintem nem koros. Van olyan 50-60 közötti ismerősöm, aki ebben a műfajban alkot.
0: Ezért az amiben a 10-20 évesek műfaja.
2: Az 20-30-esok azok már.
0: És kötelező a mobiloddal a kezedben előadni. Ez csak egy fricska volt.
2: Értem.
0: Általában úgy látom őket, de nyilván friss
2: így jártam.
0: Szerzemények is.
3: Nem tudom, hogy én még elmeséltek egy érdekes történetet, ami pont Máltánhoz kapcsolódik.
0: Benned maradt egy
3: történet. Hogy igen, ez most nem személyes történet, hanem amikor így el szoktunk menni valahova külföldre, akkor ilyen megpróbáljuk feltérképezni így az adott városnak vagy országnak is az LMBTQ történetét. Most is beszereztünk több kiadványt, ami így Máltának az LMBTQ történet foglalkozik, de az egyik kedvencem hát ez már a 20. századból lévő történet. Az a lényeg, hogy van Máltán egy Francia Villa nevű villaépület, aminek hát egy nagyon érdekes kultúrtörténeti vonatkozása van így az LMBTQ közösség múltjával kapcsolatban. Jean-Baptiste Francia nevű meleg férfi volt a tulajdonosa ennek a villának, és a 30 évvel fiatalabb szerelmével, William Nathaniel Fentonnal együtt élt ebben a villában, és egy törvénymódosításnak köszönhetően a 70-es évek elején sikerült elérnie azt, hogy nem összeházasodtak, hanem így a nevelt fiává tudta fogadni őt, és így a halála után, örökölni tudta ezt a villát. És miután ő is elhunyt, tehát az eredeti tulajdonosnak a párja is a 90-es években elhunyt, utána ez a villa, ez a máltai államra szállt, és miután felújították, azóta ez Málta miniszterelnökének a hivatalos rezidenciája. Tehát ott lakik a máltai miniszterelnök, ami egy meleg párnak a villája volt, és ahol egyébként ilyen Málta szerte híres meleg partikat rendeztek a 60-70-es években. Szóval ez egy kis érdekesség még Máltának az LMBTQ történelmével kapcsolatban.
2: Mondjuk a valamelyik magyar meleg szórakozó hely, vagy ilyen ikonikus helyszín, ezt ugye Péter, te jól tudod, mert szoktál ilyen
0: várostörténeti sétákat
2: vezetni, ahol ilyen fontos meleg helyek vannak. Na majd 50 év múlva, amikor ott lesz valami hivatalos állami...
0: Biztos.
2: 50, 40, 30?
0: Nem szorulnak ránk, jobb kecóik vannak, hogy egy kicsit vulgáris legyek. És ezzel nemes gondolattal elköszön már a Hátúrárívón friss könyveitől, illetve a máltai csodálatos világtól a szappanapor helyett. Két hét múlva jövünk, nem ússzátok meg, és utánunk pedig a Posztszovjet műsorunk következik Vagyimékkal.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kajlótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kajlóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romagnai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaláknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat. Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket, számol be a Grist. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban 2 kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 7:30-től. Слушайте нас. Начали. Ай.
3: Vasztok.
4: Говорит Москва.
5: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок, похож как у вас.
6: Дело через...
5: Точно такое.

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, sziasztok, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora. A mikrofonnál Vadim, és...
3: Én pedig Gabriella vagyok, és ma egy komoly beszélgetésünk lesz, hiszen vendégünk Holoda Attila energetikai szakértő. De mielőtt elkomolyodnánk, elmesélem, hogy teljesen szürreális jelenetre értem be a rádióba. Vadim és Attila ülnek az asztalnál, és egymás telefonját nézik, és nagyon boldogok, és szól belőle az orosz sanzon. Mi történt, Attila, honnan van ilyen nagy tudásod és mély szereteted az orosz sanzonok iránt?
4: Én Moszkvába tanultam egyetemen, 1983-tól kezdve éltem Moszkvába, egészen 89-ig, és nyilván, mint egyetemista, azért nekünk ez része volt a mindennapjainknak, ráadásul amit én mutattam a Vagyimnak, az akkoriban egy tiltott zene volt, és így egymás között adogattuk kazettán, ugyanúgy, mint ahogy Viszockit osztogatták egymás között, ez is egy ilyen volt. És
5: a Sufucsinszki diszidált.
4: Sufucsinszki diszidált, emiatt be volt tiltva. Viszont nagyon szerették sokan, és ugye az egyetemi haverjainktól kaptuk, és aztán nyilván azt követően már be tudtam szerezni. Tehát egész egyszerűen felmentem az Apple Musicra, és... a hip-hop lerántotta nekem a Sufucsinszkit, és most is hallgatom rendszeresen.
3: Mondjatok a három mondatot, de csak hármat Sufucsinszkiről.
5: Az orosz Barry White.
3: Még két mondatotok van patronban.
5: Minden szeptemberben leszoktuk játszani a Tilos Rádióban az egyik fontos számát, a Szeptember 3 című dalot, ami arról szól, hogy hát amikor a naptár szeptember 3-hoz ér, akkor véget érnek a nyári szerelmek, és olyankor jön a szakítás, meg a fekete ribizli aratásának ideje, tehát csodás természeti képek is belezavarnak ebbe a szeptember 3 imádatba, de igen, ezt leszoktuk játszani tőle. De most nem ez fog következni, hanem kicsit még beszélgetünk.
3: Igen,
5: és utána jön egy sanzonszerű dal.
3: Volt ez az a Márnya 83-ban. Mi volt még Oroszországban 83-ban?
4: 1983-ban? Akkor már Csernyenko volt, mert Brezsnyev meghalt 82 novemberében, és akkor Csernyenko volt, és Hip-Hop is meghalt. És aztán jött sőt nem is előbb Andropov volt, és utána jött Csernyenko, és emlékszem erre a sztorira, hogy Csernyenko az még öregebb volt, tehát ő volt az, aki tényleg a hamut is mamunak, alig lehetett érteni, amit mond, és akkoriban volt az SSSR-t, a Strana Számik Stári Kruka, vagy így jöjj,
5: kedves hallgatom, de gyorsan lefordítjuk, hát ha valaki nem járt annak idején oroszra, a legöregebb vezetők országa.
4: Igen, de ma már ezt egyébként az USA-ra lehetne kiírni szépen lassan, de volt egy ilyen vicc is, hogy vajon Brezsnyev miért fogadta mindig a reptéren a delegációkat, és Csernyenko miért fogadta bent a Kremlben. És ez tényleg így volt egyébként, mármint az, hogy ő sosem ment a reptérre fogadni őket, és azt mondták, hogy azért, mert Brezsnyev az elemről működött, a Batoréki, ő meg a Cötyi, tehát hogy ő meg a hálózatról, tehát hogy ő neki már nem volt elemes működtetője. De hát ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert ugye az ember azt várta, hogy most tényleg akkor most ez is meg fog halni, hát látszott rajta már, amikor megválasztották, hogy sok nem maradt belőle, és aztán utána 84-85.
5: Hát, arosz nyelvek azt mondták, hogy az előző temetésen fázott meg annyira, hogy
4: annyira hamar meghalt. És most képzeljétek el, hogy 83-ban megérkeztem friss egyetemistaként Moszkvába, majd arra is beszéltünk, hogy miért pont oda keveredtem, de lényegtelen. És én, aki alapvetően azt gondoltam magamról, hogy jól beszélek, viszonylag jól beszélek oroszul, édesanyám orosz tanár volt, és mondtam, hogy jó, akkor mit meg fogunk majd tanulni, és sose felejtem el, a Kaluszkaja metró megállónál állok, oda jött hozzám egy néni, kérdezett valamit, és egy büdös szót nem értettem belőle, és ott álltam, magam előtt vagyok én, ahogy ott állok a metró lemenőnél, és azon gondolkozom, hogy mit fogok én itt csinálni 5 évig, hát nem is értem, hogy mit mondanak. És ugye, hát nyilván utána ez, amikor az ember a ritmus és egyebeket elkapja, de hát azért alapvetően azzal a szókincsel, amit én nagyjából úgy általános iskolás koromban szedtem össze, mert ugye édesanyám általános iskolai tanár volt, gimiben matek tagozatosok voltunk, olyan nagyon nem erőltettük ezt az orosz nyelvet, de bőven elég volt ahhoz, hogy az ember túlmenjen és eljusson mondjuk az érettségig. Oroszból nem érettségiztem, gyorsan hozzáteszem, franciából érettségiztem, mert az oroszra nem mertem volna vállalkozni, de ez a nyelv tudás ugye kevés szót jelentett. Bementem ugye előadásra, matek tagozatos lévén matematika problémám nem volt, csak nem értettem, hogy mit mond a tanár. És én elhatároztam bőszen, mai napig megvan az első fél éves, első szemeszteres matematika jegyzeteim, hogy de én írok mindent, és amit nem értek, azt ki fogom pontozni, és amit értek szót, azt meg beírom, és majd, ha már megtanulok oroszul, akkor majd beírom. Ez a füzet, ez így néz ki.
5: Pontok.
4: Igen, ez úgy néz ki, hogy képlet, pont, észli, pont, sto. Tehát ugye ezeket az alapszavakat így beírogattam, és amikor így visszanéztem, halálra rögtem magam rajta. De ugye nem volt probléma, mert tehát a matekot ettől értettem, hiszen a képlet, stb. És ugye az ember azért szépen lassan elkezdett ezzel a dologgal megbarátkozni, elkaptad a dolgokat. Sose felejtem, mert megérkeztem, és csak az egyetemen, ahonnan jöttek egyetemisták, mindenkinek adtak egy szótárt. A felsőbb évesek, a magyarok azt mondták, na ezt dob ki, nem így tanulunk oroszul. És tényleg nem így tanulnak oroszul. Amit igazából akkor értettem meg, én 86-ban megnősültem, a feleségem, ő itthon volt, orosz tanár, csak mondom, de magyar nemzetiségű, osztálytársak voltunk gimibe. És amikor hazajöttem, és visszamentem, és hazajöttem, és elkezdtem dolgozni, mikor megnősültem, 1 évet kihagytam az egyetemen, és elkezdtem dolgozni az olajiparban. Na most képzeljétek el, hogy az olajiparban én semminek nem tudtam magyarul a nevét. Mert hogy megmondták az öregek, hogy teljesen felesleges lefordítani, hiszen magyarul se tudod, hogy az micsoda. Tanuld meg, ez Zadvéska. Ja, akkor Zadvéska. És akkor elkezdtem dolgozni, és ezzel szórakozott az egész üzem, hogy a mérnök urat, vagy a leendő mérnök urat
5: hogy fordítóval kell.
4: Igen, hogy nem érti, hogy mit mondanak, és akkor ott jött ilyen, hogy menjél el a Kovács műhelyben, hozzál egy akármi, mondtak valami magyar kifejezést, én elmentem, ott a kezembe adtak egy rohadt nagy vasdarabot, végigvonszoltam az udvaron, visszamentem, mondták, hogy ez jó, csak nem jobbos kell, hanem balos. És így vissza, tehát ilyenek azért voltak. Viszont abban az 1 évben megtanultam magyarul ezeket a kifejezéseket, ugye tényleg az volt, hogy teljesen felesleges volt lefordítani. Nem volt értelme, hiszen nem ismertem magyarul se azt a szót. És azért tanultunk olyan tantárgyakat, hogy petrográfia, geológia, most gondoljátok a geológiát megtanulni. Nekem viszonylag jó a vizuális memóriám, hatalmas táblázat, földtörténeti korok, és próbáltam ugye a fejembe beleverni, odáig eljutottam, hogy mindennek tudtam a kezdőbetűjét. És bemegyek a vizsgára, és gondoltam, és ott az volt a feladat, hogy a táblázat üres, és ki voltak hagyva belőle bizonyos dolgok, és írt be a megfelelőt, és én beírtam a kezdőbetűt, és a tanár, hogy
5: és na akkor, és a folytatás?
4: Hát az az igazság, a kezdőbetűig eljutottam, azt megtanultam. Ne csinálja már a fiatalem, mert mindegyiket eltaláltam. Akkor, ha már megvan a kezdőbetű, de nem ismerem ezt a szót. Tehát, hogy azt azért marra nehéz volt tényleg a fejembe verni. És akkor még a politikai tantárgyakról nem beszélek. Én vizsgáztam História KPSS.
5: Nagyon szép.
4: Tehát az SKP történetéből, az egy 2,5 éves tantárgy volt, nagyszerű volt, gondolhatjátok, amikor ilyen 1898-as plénumoknak a jegyzőkönyvét olvasni, hát marra jó.
5: De ráadásul miközben jártad az egyetemet, elindult a peresztrojka, glasnost.
4: Hát az már ugye 85 környékén indult.
5: Tehát az egyetemet végére már...
4: Ott abszolút.
5: Tehát, hogy a KPSS története az Hirtelen megváltozott.
4: Hirtelen megváltozott, sőt nem az változott meg a legjobban, mert azon nem foglalkoztak, az úgy voltak, hogy az történet. A politikai gazdaságtan. Ugye tanultunk politekonomiát, és ugye addig a politikai gazdaságtan az arról szólt, hogy a szocialista politikai gazdaságtan és a tervgazdálkodás a világ legnagyszerűbb dolga, és így kell működni, és mindenki szükségleteinek megfelelően vesz ki a közösből, és a többi, és ugye a Gorbacsovéknak az első ilyen dolog volt, ami érintette az egyetemi oktatást, a politekonomia. Tehát a politikai gazdaságtanban elkezdtek új tankönyveket behozni, ami azzal kezdte, hogy gazdaság. És ezen belül van tőkés és kommunista jellegű, tehát akkor már tanulhattál ezekből a dolgokból, hogy hogy is működik a gazdaság. Ez nagyon nagy újdonság volt. Az öreg tanárokon látszott is, hogy marhára zavarja őket. De tényleg egy új színfoltot jelentett. Ettől még a filozófia tanszéken azok még ugyanúgy tanították a dolgokat, ugyanúgy államvizsgáztam. Mi már nem naucsni kommunizm, hanem ugye az előttem levők ők tudományos kommunizmusból államvizsgáztak, én marxizmus-leninizmusból államvizsgáztam. És volt szerencsém kihúzni egy olyan tételt, sose felejtem el, a vallás, mint az egyetemes kultúra része. És mondták, hogy hát a tanszékvezető, aki ezt a vizsgabizottságot vezető, nagyon-nagyon vallásellenes. És komoly vitába bonyolódtunk, hogy mondtam, hogy hát hogy ne lenne az egyetemes kultúra része, hisz mindenütt abból jött. Hát, és akkor mondták, hogy azért kaptam ötös, mert milyen bátran szembeszálltam a vizsgabizottság elnökével.
3: Elmesélhetek egy nyelvtanulós történetet, egy kicsit vonatkozik ide. Szóval, hogy én elég sok nyelven eljutottam valami tűrhető szintig, a héber volt az, ami teljesen kifogott rajtam, és amikor végre eljutottam Izraelbe, akkor szerettem volna képeslapot küldeni az anyukámnak, és ehhez kellett posta, ugye? És akkor azt így begyakoroltam, hogy kell megkérdezni, hogy hol a posta. Efo, doár. Ott ül egy néni, gondolom, megkérdezem, hol a posta. Mondogatom neki ezt a kis mondatot. Nem érti. Rám néz, és azt mondja, Pocsta!
4: Ja, igen. Hát igen.
5: Egyszerűbb lett volna.
4: Erről nekem az a sztorim jut eszembe, hogy bocsánat, rövid lesz egyébként. A Kievszki vágzál környékén mindig voltak ilyen kolduló romák.
3: Ugye ott azért
5: magyarul beszélnek.
4: Igen, és ugye az ember már egy idő után azt mondta, hogy nálag úgy nem értem, amit mondasz, mire a csaj, abban a pillanatban magyarul, jaj, drága! Hát egy kis valamit, hogy ennek után nem tudod azt mondani, hogy nem adsz neki, mert bocsi, nem adsz neki.
5: Hát ezt...
4: Hogyne. Hát én nem tudom, mikor abban az időszakban jártatok-e Moszkvába, de ott például az utcán másfajta életet éltek az emberek. Az utcán az újságok ki voltak téve, Izvesztje Pravda, és akkor ott olvasták, és akkor nem is kellett elolvasnod, azonnal egy néni odafordult hozzád az utcán, és közölte, hogy hát ez valami borzasztó, hát meghalt az Indira Gandhi, akkoriban halt meg az Indira Gandhi, már nem emlékszem, melyik év volt, és hát mi lesz így a világgal, és megosztotta velem ezt a
5: gondolatát.
4: Hát, jó van, mam.
5: Nagyon jó. Mielőtt a hallgatóság azt gondolná, hogy az energetikai szakértővel Moszkva egyetemi sztorikat fogunk végigbeszélni, nem így lenn.
3: Mert zenét most, is fogunk hallgatni.
5: Most egy kis zenét fogunk hallgatni, ami már át fog vezetni minket a olajos témákra. A dal címe, amikor elfogy az olaj.
6: Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ,

0: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, Attilos Rádió posztszovjetegyi műsora. Hodolat Attilával beszélgetünk, és a dal felvezeti az igazi témánkat. Mi van akkor, hogyha elfogy az olaj meg a gáz? Az énekes szerint, Jurij Sivcsuk szerint akkor majd az elnök meg fog halni, de ez nem csak ezt, erre akarok rákérdezni, hogy te is így gondolod, de hanem eddig az volt az alapmondás, hogyha az olaj ára felmegy, akkor az orosz gazdaság, az orosz állam gazdagszik, többet költhet, amire szeretne. Mostanában úgy tűnik, hogy háborúra szeretne költeni, és akkor több fegyvere lesz. Ez minthogyha most megállt volna ez a alaptétel. Most megdőlt. De lehet, hogy nem így van, csak most tényleg kérdés. Hogy van ez?
1: Ugye a mostani szituáció az, amikor ugye a Hormuz lezárása került, és volt egy időszak, amikor az oroszoknak a bevételei elkezdtek nőni. Sőt, mivel ők korábban olyan 50 dolláron áraszták be a saját költségvetésüket, ez hirtelen elkezdett szuficitet elmenni nekik, sokkal többért tudták értékesíteni az olajat, hiszen azonnal az olajpiacon hiány jelent meg, és az oroszok így meg tudtak jelenni. Nyilván Európán kívüli értékesítésben, mert Európában ugye csak Szlovákia és Magyarország vásárolt tőlük olajat. De ugye onnantól kezdve, hogy a 2022. február 24-ét követően jöttek ugye sorba a szankciók, a kőolajra érkező szankció ugye az eleve megtiltotta az orosz olaj vásárlását, és ugye ilyenkor mit csinál egy olyan ország, ami gyakorlatilag ebből él, keres magának egy másik piacot. Igen ám, de a másik piac az hol van? Ha nem Európa, Ázsia. És ugye az ázsiai országok, főleg ezek a feltörekvő nagy országok, India, Kína, Japán, Dél-Korea, stb. Ezek közül India és Kína az, amelyiknek nem nagyon vannak erkölcsi skrupulusaik ilyen esetekben, és ők azt mondták, hogy oké, én veszek tőle. Tehát megpróbálta átcsoportosítani az itt eladott olajmennyiséget. Igen ám, de abban a pillanatban, hogyha neked viszonylag nagy mennyiségű terméked van valamiből, és megszűnik az egyik piacod, a másik piac ezt tudni fogja, és azt mondja, hogy hát igen, megveszem tőled, de sokkal olcsóbban. És az orosz olajnak az ára a 2022 április-május környékén annyira lement a brenti olaj árához képest, hogy a kettő közötti különbség elérte a 35 dollárt is hordonként. Ez borzasztó nagy pénz, mert ugye, hogyha belegondolod, az orosz olaj, ugye ez az Urálnak nevezett olaj, ez gyakorlatilag mindig olcsóbb volt, mint a brenti olaj, minőségbeli különbség miatt nagyjából 1-2 dollárra, de akkor fölment 35-re. És az, aki orosz olajat vásárolt, az marha jól járt. És ugye India, Kína éppen a saját erkölcsi fenntartásaikon túlküzdve saját magukat mondták, hogy akkor én erre még kérek további diszkontot. És bizony, az orosz kőolaj értékesítésből származó bevétel drasztikusan visszaesett. Úgy képzeljétek el, hogy úgy általában a fosszilis energia hordozó értékesítése az oroszoknak nagyon nem esett vissza 2022-höz képest, mondjuk olyan 17-19%-kal, de az érte kapott pénz 50%-kal. Azaz, mit csináltak? Nagy duzzokban megvették az orosz olajat a rohadt olcsón. Kihasználták az oroszok szorult helyzetét, és ez egészen sokáig eltartott, míg nem jött a hormuzi szoros, amire te most rákérdeztél, és az azt jelentette, hogy globálisan hiányzik egy nagy mennyiségű kőolaj a piacról, ugye azt már azóta sokfelé elmondták, hogy nagyjából a 20%-a a világ kőolaj kereskedelmének ezen a szoroson keresztül megy. Most azt gondoljátok el, hogy azért az egyötöde kiesik a piacról, akkor ami bent van még a piacon, az azonnal felértékelődik. És az oroszoké felértékelődött, és volt egy hosszú időszak, amik nemhogy utolérte a Brentet, meg is haladta. Volt időszak, amikor a brenti olaj, mit tudom, 85-90 dollár körül volt, az orosz olaj meg 110. Mert hogy az elérhető volt, szabadon elérhető volt annak, aki vehetett. És nyilván volt egy ilyen időszak. Csak hogy ugye utána következett be az az időszak, amikor az ukránok nagyon módszeresen és tudatosan elkezdték az orosz finomítókat támadni. Főleg az elején a finomítók lelkét támadták, ez az úgynevezett atmoszférikus desztilláló torony, minden finomítónak ez a lelke, ott választják szét az olajból a benzin, kerozin, dízel, itt egészen le a pakuráig. Tehát ez mi az alapegysége, és utána jönnek a különböző finomságok, de mivel ezt elkezdték támadni, ezért mi lett, hogy van nyersolajunk, az oroszoknak rengeteg nyersolajuk van, nem tudták feldolgozni. Na most ilyenkor mit tudsz csinálni, azonnal átirányítod a piacra. Ha nem tudom eladni termékként a saját piacomon, akkor mit csinálok? Eladom nyersolajként. De abban a pillanatban, hogy megjelensz ugyanazon a piacon, ahol eddig felára a marhajót kerestél rajta, mert a Hormuzt lezárták, örültél, topzótál a sok pénzbe, azt mondták, hogy de hát ha hozol 25-30%-kal több olajat, hát bizony az azt jelenti, hogy már túlkínálatod van, és megint beleestek abba a részbe, és most ezt érjük, hogy nem tud mit kezdeni a nyers olajjal, ezért kiviszi a piacra, ő maga nem tudja feldolgozni, hiszen a finomítóinak egy jelentős része olyan csapásokat szenvedett, ami miatt nem tudja egyik napról a másikra megjavítani, azaz nyers olajként való értékesítésnél megint lement az ár. Tehát most megint ugyanazt tapasztalják az oroszok, hogy gyakorlatilag olcsóbban tudják adni az olajat, mint mondjuk a Hormuz közvetlen lezárását követő egy a másfél-két hónapban, akkor való igaz, az oroszok voltak a legnagyobb nyertesei ennek a lezárásra.
0: És most meg nem. Két kérdés merül fel bennem ennek a történetnek a kapcsán. Egyrészt India, Kína nem jelenik meg az olcsó orosz olajjal a másodlagos piacon?
1: De ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert erről komoly legendák vannak, városi legendák, hogy majd Kína meg India nem csinál más, mint rányomja a Made in China feliratot, és akkor onnantól kezdve eladja. Nem, hát azt kell tudni, hogy sokkal nagyobb hasznot lehet elérni, ha feldolgozott termékként adod el, és India elképesztően nagy feldolgozó kapacitással rendelkezik, gyakorlatilag 5 millió hordó per napot tud feldolgozni, ez nagyon nagy kapacitás, ráadásul az indiaiak, ők arra készítették a finomítóikat, hogy minden típusú olajat fel tud dolgozni. Tehát te kérdezted, tök mindegy, hogy Ural olaj jön, Brent olaj jön, Arab olaj, Perzsa olaj, ő mindent fel tud dolgozni, mert hogy, ugyanis erről nem nagyon szoktunk beszélni, a ukrán-orosz összecsapást megelőzően Oroszországból nem csak nyersolaj érkezett Európába, hanem rengeteg feldolgozott termék, főleg dízel. Dízel, kerozin. És mivel megtiltották az orosz olajvásárlást, megtiltották az orosz olaj termékvásárlást is, de Európa alapvetően hatalmas importot kénytelen elszenvedni, mert kevés az európai finomítók kapacitása. Azaz rengeteg dízelt vett az oroszoktól. De mivel ez meg lett tiltva, jött India, azt mondta, hogy itt vagyok otthon, ezen sokkal nagyobbat keresnek, tehát nem a nyersolajat címkézték át, hanem egész egyszerűen terméket csináltak be.

0: arra jöttek rá, hogy most megnyílt egy rés, amiben ő beteheti a lábát. Ők is, meg az azeriek is. És bele is tették. És azt mondták, hogy eszem ágában nincs az oroszoknak szívességet tenni. Egyébként is a kazakok az elmúlt hát egy olyan 3-4 évben sokkal erőteljesebben elkezdtek Kína irányába fordulni. Ugye kell egy erős, masszív támogató. Azt mondták, az oroszokból elég volt, megyünk Kína irányába. Ebből következően nem akarnak ők szívességet tenni. Az Alijevék, ők már korábban is azt mondták, hogy mi nem vagyunk barátok, csak voltunk egy kicsit, aztán most már mégsem vagyunk annyira barátok. Ők már eleve kezdték az orosz hegemóniát csipkedni, de a kazakok is ebben rájöttek, hogy hát ez marha jó. Ráadásul az oroszok egyébként, főleg a korábbi időszakban, főleg a szovjet időszakban, azért a kazakokat eléggé másodrendű állampolgárként kezelték, még Kazaksztánban is, tehát a kazak SSZK-n belül is másodrendű állampolgárként kezelték, és a kazakok úgy érezték, hogy eljött az idő. Na most eljött a mi időnk, és akkor vissza tudunk ezekért vágni, és még a piacotokból is tudunk csípkedni, tehát ezek a fajta megközelítések csak akkor működnek, ha tud megfelelő dolgot ajánlani. Most India az nincs rászorulva. Igazából Kína se. Kinek tudtak ilyeneket ajánlgatni? Észak-Koreának, mert ugye ő rá van szóló, de Észak-Korea meg kicsi ahhoz, tehát ő nem tudta az orosz finomítói kieséseket azonnal pótolni. Ami még működhetett egyébként, az a Belarus. És volt is erre szándék. Biztos emlékeztek rá, amikor az Unyecsai szivattyú állomás.
1: Nem teljesen meg, pontosan
0: de mondjam,
1: emlékszem.
0: Mondom nektek, ez Oroszországban van, egy olyan szivattyú állomás, amit támadtak, először támadtak a magyar nevezetű ukrán drón csapatok, és ott nagyon komoly támadás. És persze nálunk az akkori hivatalos politika ezt úgy kommentálta, hogy megtámadták a magyar energia szuverenitást. Egy frász. Az a szivattyú állomás az arról jellegzetes, az Oroszország területén van, hogy ott nem csak van egy szivattyú, ami pótolja az elveszített nyomást, hanem ez egy elosztó központ. És onnan ment vezeték, ment fel Leningrád, illetve Szentpétervár környékére, a leningrádi finomítóhoz, ment onnan az Uszlugai kikötőbe, ugye ez a legnagyobb balti tengeri kikötője az oroszoknak, ahol mondjuk úgy, hogy az orosz fekete flottának a feltöltése folyik nyersolajjal, illetve onnan ment Belarusziába vezeték. És miért? Mert az oroszok azt találták ki, hogy akkor majd a belaruszok fognak nekünk finomítani. Mi adunk több olajat, a belaruszok finomítanak, és akkor az európai orosz részt el fogjuk látni Belarusziában finomított olajjal. És a kijeviek meg pont azt mondták, hogy na ezt nem. Az, hogy mi rajta voltunk ezen a vezetéken, az egy ilyen, hogy mondjam, másodlagos öröm volt számukra, azt mondták, hogy hát úgy is jó, ugye ez a kategória, de eszük ágában nem jutott. Az, hogy a magyarokat elzárják, hát ha a magyarokat el akarják zárni az orosz olajtól, akkor Volodymyr ugye kibattyog a csaphoz, aztán elzárja, nem variálnak itt mindenféle robbantásokat, hiszen rajtuk keresztül megy a vezeték. Ha elzárnak egy vezetéket, azzal is meg lehet ezt szüntetni. Nem, ők kifejezetten orosz területen támadtak, ugye Belarus területen nem lehetett támadni, mert azokkal nem állnak háborúba. Orosz területen megtámadták, és azt mondták, hogy ezzel most sok legyet ütöttünk le egy csapásra.
2: Csapjunk egy zenét.

0: Privet, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, Attilos Rádió Posztszovjetügyi műsora.
1: Vendégünk Holodla Attila, energetikai szakértő. És hát energetikáról beszélünk, és most az egyik hot topic az, hogy Oroszországban nincs benzin.
0: Egészen furán hangzik a dolog.
2: Milyen fura, ugye, hogy amikor arról beszélünk, hogy a világ egyik legnagyobb kőolaj termelőjének nincsen elég benzin, és nem nincs üzemanyag. Vagy a nyersolaj...
1: Telefon.
2: Az, nyersolajat...
1: Van egy betelefonálunk, kérlek, vedd fel a fülest, mert abból hallod őt csak.
0: Halló,
1: szia,
0: halló.
1: Kedves hallgató!
3: Szervusztok, kedves vasztokosok! Gavarit, Stockholm. Azt szeretném megkérdezni, mert annyira értesz hozzá, kedves vendég, sajnos a nevedet nem kaptam el. Hogy
0: nevezik Attilának.
3: Attila, hogy eddig ugye most a nyáron az ment, hogy akkor Indiába vitték a crude oilt, a nyersolajat, és akkor dízelt kapnak vissza. De én úgy tudom, hogy most már az a szállítás is elég nehézkes, mert rámentek az ukránok elég alaposan a flottára is, és illetve a balti tengeren most már a skandináv ország hajoltam, ők is kicsit komolyabban veszik a hajóknak a forgalmát, és többet leállítottak itt, ott, amott, mert én láttam olyan képeket, de nem tudom, hogy ez most van-e, hogy ott áll a Szent Pétervár előtt hosszú tömött sorokba az árnyék flottának a hajói. És ha jól tudom, Uszlugában már nem tudnak hajókat tölteni, vagy csak a kettőből az egyik ilyen állomást találták el? Ezeket így igazából mind kérdezem.
0: Köszi! Köszönjük
1: Köszi,
0: szépen!
3: És még, várjál, még egy utolsó kérdés, akkor még leteszem és hallgatom. Csak azt szeretném, hogy mert most megint az elmúlt egy hétben az összes nagyobb finomítót megint értéktámadások, hogy egyáltalán, ha egy kicsit összefoglalnád, ha esetleg van előtted egy aktuális táblázat, vagy nem tudom, fejből is lehet, hogy vágod ezeket, hogy egyáltalán hol tudnak még finomítani, valamint, hogy a belorúszok, amit az előbb említettél a zene előtt, hogy nekik nincs az a nagy kapacitásuk, azt hiszem, hogy nekik évi 3 millió a tonna a fölös kapacitásuk finomításból.
1: Jó, én nem gondoltam, hogy létezik ember, akinek bármilyen passzív tudása van olyan témában, ami képezi azt, hogy hány millió hordó olaj. Nagyon köszi a kérdéseket, Stockholm. Megpróbál Attila válaszolni, ugye? Próbáltam neki időt nyerni.
0: Köszi szépen! Szia-szia!
2: Borzasztó érdekes egyébként, igen, az ukránok tényleg megtalálták úgymond az Achilles sarkát ennek az egész dolognak. Az egyik az az, hogy az előbb említettem, hogy alapvetően finomítókat támadtak, ott is mindig a főegységet, ráadásul nagyon nem kellett keresgélni, mert nekik is pont olyan finomítóik vannak, még a régi szovjet technológia. Aztán rájöttek, hogy azért ezt a én általam előbb említett, és bocsánat a szakkifejezésért, az atmoszférikus desztilláló torony, azért az megjavítható. Igaz, hogy nem gyorsan, de mitől 2 hét alatt. Viszont vannak olyan elemei egy finomítónak, olyan technológiai elemek, hidrogéngyártás, stb., hogyha azt támadják, az már nem olyan könnyedén helyrehozható. Miért? Azért, mert az már ahhoz kell, hogy jó minőségű üzemanyagot állítsanak elő, azaz ne legyen benne kéntartalom, megfeleljen a különböző újabb szabványoknak, és ezek már mind nyugati technológiák voltak, és nem tudják a nyugati technológiát pótolni. Ugye a háború követően biztos emlékeztek rá, hogy volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ó, az oroszoknak nem is fáj a szankció. Én erre mindig azt mondtam, hogy hát, ha nem fájna, akkor még kérnének. Tehát, hogy az tuti, hogy igen, egy ideig működtek azok, hogy például a finomítókhoz voltak tartalékalkatrészek, csak hogy elfogyott. Ugye folyamatosan és módszeresen támadták ugyanúgy a különböző finomítóikat, és ráadásul az európai oldalon lévő, az európai területen lévő finomítók a jobb minőségűek. Tehát, hogy jobban odafigyelnek arra, hiszen onnan ment exportra egy csomó termék, az megfelelt az európai szabványnak. A távol-keleti meg mondjuk a Szibériának a túlsó részén lévő finomítók, azok kevésbé jó minőségűek. De ugye a betelefonáló is említette, hogy most újabb támadás ért szinte minden nagyobb finomítót, és azt lehet elmondani, hogy Oroszországban már csak 4 olyan finomító van, az is mind a távol-keleten, amit nem ért támadás. Tehát, hogy az ukrának hihetetlenül, hát én most meg nem mondom nektek, hogy hány száz, százas nagyságrendben van. Ezek között van persze olyan, ami nagyon-nagyon picurka, és csak helyi szinte tud, meg vannak hatalmas méretű finomítók, mint a Leningrádszki finomító, annak a önmagában a kapacitása 18 millió tonna évente. Hogyha hozzáteszem, hogy mondjuk a szászhalombattai finomító az 8,6 millió tonna, akkor elképzelhetitek, hogy az több mint kétszer akkora. Vannak nekik ilyen őrült nagy finomítóik, és ugye föltette az uszlukai kérdés is, egy nagyon érdekes dolog, hogy korábban azért mindig megtudták azt oldani, hogy nem orosz zászló alatt hajózva, de azért az orosz ányék flottát azt feltöltötték olajjal, és akkor vitték szanaszét, és való igaz, hogy az amerikaiak, mikor elkezdtek szigorítani, akkor az európaiak is jobban elkezdtek odafigyelni, és ma már nem tudnak olyan könnyedén, jó, akkor elsziszanunk itt a balti tengeren, és akkor elvisszük az olajat, és ugye, bár India viszonylag közel van földrajzilag Oroszországhoz, de nincsenek vezetékes kapcsolataik. Ugye volt egy ilyen legenda, hogy hát az oroszok, ha nem adják el a földgáz például Európának, nem kell majd eladják Indiába, meg Kínába. Indiában nincsen földgázvezeték, mert a Himaláján keresztül viszonylag nehéz megépíteni. Kína felé meg egy vezetékük van, ezt úgy hívják, hogy Szibéria ereje, egy. Ennek 38 milliárd köbméter az éves kapacitása. Hogyha hozzáteszem, hogy Európa vásárolt évente kb. 180-200 milliárdot, akkor könnyű belátni, hogy abban a picurka, nem pici a vezeték, mert azért 38 milliárd nem kicsi, de abban nem fér bele az a mennyiség. Azaz, az oroszok nem tudták eladni a gáz olajnál, ugyanez a helyzet. Tehát ahhoz, hogy Indiába eljutassák az olajat, egyébként nem feltétlen az uszlugai kikötőből, tehát nem tesznek ilyen marha nagy kört, hanem mondjuk a távol-keleti kikötőkből, ahova oda tudják vinni, onnan juttatták el az indiaiaknak, de valóban egyre nehezebben tudták, és tényleg igaza van a betelefonálónak, hogy ez egyre nagyobb problémát jelent, mert az ukránok elkezdték támadni a flottát is. Tehát akár ugye a Fekete-tengeren is van egy hatalmas krasznodári feltöltő részük, onnan is megy, onnan is el tud jutni ugye a Boszporuszon keresztül viszonylag könnyen Indiába, ezért ők nem csináltak más, mint célzottan támadják azokat az eszközöket, amivel az oroszok értékesíteni tudnák a saját termékeiket. És ugye, amiről még nem beszéltünk, de mindenképpen fontos, az orosz olajmezőknek, meg úgy általában az olajmezőknek, olajmezőt leállítani nem jó. Nem lehet, nagyon nehéz visszaindítani. Azaz, hogyha nem tudod terméként feldolgozni a saját finomítódban, mert az ukránok lebombázták, akkor megpróbálod értékesíteni először külföldön nagyobb mennyiségű nyersolajként, ami mit eredményez, az előbb mondtam, lemegy az ár, hiszen túl kínálatot produkálsz a piacon, de előbb-utóbb eljön az is, hogy le kell állítani. És hogyha egy orosz, nem orosz, bármilyen olajmezőt leállítasz, az olajmezőknek van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye ez úgy néz ki, hogy olaj, gáz a tetején, alul meg víz. Ha egyszer elkezdtél termelni és leállítod, a víz nem áll meg. Elkezd bejönni, és gyakorlatilag lefűződik az olaj jelentős része, elvész a vagyon. Tehát ezt mindenképp el akarják kerülni.
1: Összekeveredik, vagy mi?
2: Nem összekeveredik, hanem ugye itt úgy kell elképzelni, hogy a föld alatt a szénhidrogén az nem ilyen nagy bubucokban van, nem üregekben van, hanem a föld kőzetben lévő pórusos térfogatokban. Ez ilyen szabad szemmel nem látható.
1: Ezt körülbelül úgy képzeljük el, mint mondjuk a nyirok?
2: Úgy képzeljétek rendszert. El, mint a szivacs. A szivacsban ugye vannak ezek a kis pici üregek, és van köztük ez a ki tudod nyomni a vizet is a szivacsból, így képzeljétek el, csak ez nem olyan könnyen összenyomható, mert kőzetből van, abban van, és sokkal kisebb, mint a szivacs, azaz szabad szemmel nem is látható, ilyen mikropórusokban és térfogatokban van a kőolaj, és ugye alulról nyomja a víz fölfelé, amikor elkezdett kitermelni, de amikor megindítottad a vizet, utána már nem áll meg, és ezekben a mikropórusokban egész egyszerűen vannak ilyen türemkedések, az olaj beszorul oda, a víz meg elfoglalta a helyét, azt az olajat már soha nem éred el. Azaz, hosszú távon ez veszteséget jelent nekik, készletveszteséget, azaz gyakorlatilag holtmagyonná válik. A gáz esetében nincs ekkora nagy probléma, mert a gáz rugalmasabb, ugye a gáz az összenyomható, a folyadék meg nem nyomható össze, azaz mindenképpen szeretnék elkerülni az olajmezőknek a leállítását, mert nagyon nagy problémát jelent számukra, meg vagyonvesztést is jelent újra visszaindítani. Egy gázmezőt visszaindítani az annyi, hogy megnyitod a csapot. Az olajmezőt az nem biztos. Ugye ráadásul biztosan láttatok már ilyen olajmezőkről felvételt, hogy ott vannak ezek a bólogató kutak,
1: szúnyogok,
2: vagy akármicsodák. Mi?
1: Szúnyogok.
2: Igen, szúnyogoknak is lehet nevezni, ezeket himbás mészivattyúknak hívjuk. oroszul szánkikacsáki egyébként, mert ugye kacsáká, tehát hogy működnek föl le, ezzel szedik ki az olajat, mert hogy az olaj, általában egy olajmező a legelején tud magától följönni, és utána már szivattyúval kell rajta segíteni. Az oroszoknál van olyan mező, már az elejétől szivattyúval kell segíteni, de ebből következően nem olyan könnyű visszaindítani. Te leállítottad, akkor onnantól kezdve, jó, egy napos leállás kibírnak, de hetes leállásokat már nem tudják olyan kibírni, és akkor az oroszok ezt mindenképp el akarják kerülni.
1: Tehát tulajdonképpen én, mintha olyat is láttam, hallottam volna, hogy ilyenkor inkább felgyújtják, vagy valami, nem?
2: Hát van ilyen, hogy inkább, de az a gáznál csinálták azt, hogyha nem ment a gáz, nem tudták, akkor inkább fákjára engedték, és elégették. Ugye Szibériában, nem tudom, hogy jártatok-e repülővel Szibéria felett, hát ott azért még most is láttok olyanokat, hogy itt-ott fákják égnek, és bevilágítják a környéket, mert a Szibériában olyan nagyon szigorúan nem veszik a környezetvédelmi előírásokat.
1: Sőt, Szibériában itthon van az a rendelet is, hogyha tűzüt ki, akkor nem oltjuk, mert messze van.
2: Mert nem mondjuk ki, úgyis kiég az a terület, nem tudsz vele mit kezdeni, de ez az erdőtüzekre vonatkozik, mert úgy vannak vele, hogy ott a tajgán úgyis majd előbb-utóbb egy mocsárhoz odaér, és akkor majd abba adja a tüzet. Ráadásul azt szokták mondani, ezért nem értek, mert nem vagyok erdész, néha az erdőtüzek jót tesznek, ahonnan, hogy a kis növekvő ízik, hogy megújuljon az erdő. Hát mondjuk ott az elég nagy erdőtüzek szoktak lenni azon a területen.
0: Kezdünk ahhoz a dolgokhoz érni,
1: sor végéhez.
4: Lassan, de most...
1: De én nem pazarolnám ezt az időt zenére, mert nekem van egy nagyon hülye kérdésem.
0: Én most egy kevésbé hülyét megpróbálok feltenni.
1: Jó, de legyen még idő a nagyon hülye kérdésemre.
0: Igen. Hogy lassan sikerült kiverned a fejemből a kérdésemet, de... Talán mégis összeszedem. Igen. Tehát ezzel a szibéri vonatkozással már elértünk ahhoz a részéhez a kérdésnek, ami engem még érdekel, hogy oké, eddig az orosz állam és a háborús készültsége viszonylatában néztük ezt a dolgot, hogy hogyan tud gazdálkodni az olajával, a gázával, de hát ez a világnak is az olaj és gázkészlete is az orosz, amiről hát többféle elemzés készült már az utóbbi időben, hogy mennyire véges a világ olaj és gázkészlete, és előbb-utóbb ennek vége van, hogyha most erre a folyamatra még így rágyorsítunk, hogy az orosz olajkészleteket, az orosz gázkészleteket így úgy kiszivattyúzzuk, vagy megszüntetjük, vagy elégetjük, akkor felgyorsítjuk azt a folyamatot is, hogy
1: nyelvkinyet.
0: Igen, az energia.
2: Nyelvkán csaját.
0: Igen.
2: Tehát, hogy jól értsétek, itt rengeteg ilyen legendák is vannak meg, azért valós alapon lévő dolgok, amikor én 1983-ban elkezdtem az egyetemen olajmérnök képzésen részt venni, akkor például a magyar olajtermelés az ment fölfelé. 1985-ben ért el a csúcsot. Amikor hazajöttem 89-ben, nem az alaj, akkor az algyői, az volt az igazán csúcs, meg ugye a Hajdúszoboszló, Földgát, stb. Amikor én hazajöttem, addigra meg már elindult lefelé, és akkor mindenki mondta, hogy te is hülye vagy, ilyenkor végzel, hát el fog fogyni az olaj. Egyébként is bemondták a tévébe, hogy 50 év, vagy 15 év, vagy mindig mondtak ilyen dolgokat. De most azt kell látni, hogy ahogy fejlődött a világnak a technológiája, hogy ezt látjuk nap mint nap a rádióba, a telefonokba, stb., hogy mi mindent fejlődött, az olaj, a szénhidrogén kutatás is nagyon sokat fejlődött. Ebből következően olyan készleteket is megtalálunk, amiről korábban nem tudtunk. És ebből következően folyamatosan nő az a mennyiség, ami a rendelkezésünkre áll. És ugyan korábban mondták, ilyen nagyon általunk is belátható időtartományban vége lesz az olajnak, gáz is el fog fogyni, minden el fog fogyni. A mostani ismereteink alapján a szénhidrogén készletek a világban úgy állnak, hogy például ugye mindig azzal szoktuk kezdeni, a legrégebbi szénhidrogén, ez maga a szén. Hogy mennyire elegendő a mostani kitermelési ütemnek megfelelően 3000 évre. Ez jó, szenet amúgy se termelünk, meg koszos, stb. Jó. Bár sok mindent lehet belőle gyártani, nem csak elégetni a erőművekbe. A földgázkészletek, a jelenleg ismert földgázkészletek, és az azt is azért tesszük így hozzá, mert lehetnek még újabbak, a jelenleg ismert földgázkészletek körülbelül 340 évre elegendőek. A kőolaj készletek pedig olyan 170-200 évre. De azt jelenti, hogy ha lesz is ilyen eredménye, az annak az adott vállalatnak okoz veszteséget, meg vagyonvesztést, de a világ készleteiből azért ez nem egy számottevő dolog.
4: Képzeld, ez volt a hülye kérdésem.
2: Komolyan mondod?
4: Komolyan.
2: Hogy el fog fogyni az olaj?
4: Mikor fogy el az olaj, mert ugye tehát a világpolitikában az az erős kutya, akinek olaja van, és elfogy
2: most
4: az olaj.
2: Még.
4: Most, és
2: most
4: elfogy
2: még.
4: Az olaj. Mikor lesz?
2: És ezért
4: csak nekem ennyi
2: mondani,
4: bizalmam van, neked meg annyi.
2: Igen. És ehhez azt szoktam mondani, tehát, hogy jól értsétek, amíg mi szénhidrogéneket fogunk használni, olajat és földgáz, addig lesz. Nem kell ezen gond, nem az lesz a probléma, hogy elfogy. Hanem az, hogy a technológia, meg az emberek igénye a tisztább világra, az fogja meghaladni a technológiát. Hogyha belegondoltok, ma már nincsenek gőzmozdonyok. Vannak sokkal korszerűbb, most már villanymozdony van, meg dízelmozdony van, meg
4: de stb. De ez ugyanúgy szénhidrogénnel megy.
2: De most még. De aztán majd eljönnek az az idők, most már elektromos autók vannak. Ugye?
4: De az is árammal megy.
2: Igen, de az áramnak a jelentős része elindult abba az irányba, hogy egyre több lesz a megújuló energia belőle. Hozzáteszem, hogy jó helyen kapizsgálsz egyébként, mert a világ energia felhasználásának most is több mint 75% a fosszilis energia. Tehát bármennyire is nő, egyébként drasztikusan nő a megújuló energia aránya, de a világ energia igénye is nő, és nagyjából annyival. Picivel jobban nő a megújuló, mint a világ energia igény növekménye, de azt szoktam mondani, hogy hát a kőkorszaknak se azért lett vége, mert elfogyott a kő. Ugye? A szénhidrogén korszaknak sem az fog véget vetni, hogy elfogy a szénhidrogén, hanem éppen az, a világ meg fogja előbb-utóbb haladni. De ez nem holnap lesz, nem is holnap után. Éppen abból adódóan, hogy a fosszilis energiahordozók még mindig 75%-át fedezik a világ energiafogyasztásának, ezért nyilvánvaló, hogy nem fogjuk tudni egyik napról a másikra ezt megszüntetni. Nem lehet azt mondani a világnak, hogy jó, akkor most álljatok meg ezen a szinten, ahogy most vannak. Igen, és akkor én többet már nem építetek áldat, és akkor az én mobiltelefonomat, meg a számítógépet hogy fogom feltölteni. Tehát nem lehet az embereket arra kényszeríteni, a világot sem, hogy ebből a növekményből adjanak lejjebb. Mondok egy egyszerű példát, a Covid idején leállt a világgazdaság, és amikor visszaindult a világgazdaság, ez 2021-ben volt, akkor megpróbálták behozni a 2020-as lemaradást, és a világ energia fogyasztása 16%-kal nőtt a 2019-es évhez képest. Kína önmagában 21%-kal növelte. És ugye mindig hozzá szoktuk tenni, hogy jó, de hát Kínában borzasztó sok naperőmű, szélerőmű, minden egyéb más épül, egyedül több megújuló energiát hoz be a világ rendszerébe, mint az összes többi ország együttvéve. Ez nagyon dicséretes, de a kínai szénfogyasztás a világ szénfogyasztásának az 53%-a.
4: Szia, kedves hallgató!
3: Ja, megint én vagyok, csak tök jókat mondtál el, csak hogy akkor végül arra, hogy a szállítási kapacitás az tényleg úgy szűk keresztmetszete, ugye már a Kaszpi-tengeren sem nagyon tudnak, mert azt is támadják. Egyébként Magyar Birds az egységnek így a nemzetközi
2: neve.
3: Kurva jó videó összefoglalókat minden nap kitesznek, meg lehet nézni.
4: Két percünk van az adásból, és még zenélni is szeretnénk.
3: Az igaz, hogy akkor dízel annyira nem volt a nyár végén, hogy aratni sem tudtak Oroszországban még erről.
4: Nagyszerű kérdés, köszi.
2: Jó kérdés és jogos kérdés. A mezőgazdaságnak prioritása van, épp úgy, mint a hadseregnek. Tehát enni kell. Ha aratni kell, akkor nyilván adnak. Az elképzelhetőnek tartom, hogy nem azt a nagyon szuper minőségű dízelt, nem prémium dízelt tankoltak a kombájnokban, stb., hanem inkább azt mondták, hogy jó, akkor a városokban ne legyen annyi dízel, de a mezőgazdaságnak adtak. Tehát nyilván voltak olyan területek, ahol ez okozott problémát, hiszen egész Oroszország szerte okoz problémát, de ilyenkor jönnek a prioritások, amit vezetői döntéssel eldöntenek, hadsereg, mezőgazdaság, megélhetés, és majd utána az emberek is jöhetnek a saját autóikkal.
4: Csodás végszó.
0: Ha tudtam volna, hogy ez lesz a téma, akkor olyan jó kis aratóddal zárná a
4: nagyon köszönjük, hogy itt voltál, gyere máskor is.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Paka.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Fecske László, a sétáló utca. Nem fogjátok elhinni, a következő történetet pedig olyan igaz, mint az a bizonyos piros hó, ami csak nagy ritkán esik az égből. Poroszka városát a legnevesebb mesteremberek építették. Amikor megépült, minden utcát azokról a mesteremberekről neveztek el, akik részt vettek a munkálatokba. Így lett Asztalos Lajos utca, Kőműves Kálmán tér, vagy éppen Ács Botond köz. Akadt azonban egy utca, amelyiket elfelejtették elnevezni. Pedig ez az utca a város kellős közepén helyezkedett el. A jobb oldalán magas házak sorakoztak rajtuk szépen megmunkált cégérekkel, szemben velük pedig kisebb boltok és egy sárkány alakú szökőkút állt. Az elfelejtett utca egyszer csak gondolt egyet, nagyot sóhajtott, és úgy döntött, hogy jár egyet. Ha már senki ügyet sem vetett rá, és nem volt hajlandó őt elnevezni, gondolta, hogy legalább megmutatja magát az embereknek. Hát, ha észbe kapnak majd. Az aszfalt megemelkedett, finoman lerázta magáról a járókelő emberkéket, és házasról, szökőkutasról együtt elindult. Akik a házaiban maradtak, azok a magasból tekintettek le Poroszka többi utcájára. A névtelen utca pedig bejárta a város minden szegletét. Megnézte a templomot, megcsodálta a város széli tavat, és sétált egyet a zöldövezetben is, a város gyönyörű parkjában. A hatalmas termete ellenére egész ügyesen lavírozott a házak és a fák között, ügyelve arra, nehogy neki menjen valakinek, vagy valaminek.
2: Polgármester asszony, jöjjön azonnal! Az egyik utca életre kelt, és most az épületek között jár kell, mint valami hatalmas óriás!
1: Ordította tanácsos János, a város első emberének jobb keze.
3: Ó, hajjaj, ez mi? Hogy lehet? Melyik utca? A Vézműves Jeromos köz?
2: Nem!
1: Rázta fejét tanácsos János.
3: A Kovács Pista utca?
2: Nem.
1: Folytatta a fejrázást a hivatalnok.
3: Még?
1: Tárta szét kezét a polgármester.
2: Azt nem tudom megmondani. Ennek az utcának ugyanis, nos, még nem adtunk nevet.
3: Ó, szent ég! Hát hogyan felejthettünk ki akár csak egyetlen utcát is?
1: Harsogta a város vezetője, miközben a falra felfüggesztett térképet kezdte böngészni.
3: Csak ugyan, itt egy kérdőjel van, hát hogyan kerülhet el a figyelmünket? Azonnal össze kell gyűlni a testületnek, és el kell dönteni az utca nevét.
1: A nagy sürgés forgás alatt a névtelen utca egy játszótér előtt gyönyörködött a szaladgáló gyerekekben. A gyerekek egy pillanatra megálltak, és szájtátva nézték az előttük magasodó utcát, a rajta lógó házakkal, utcalámpákkal, bokrokkal és fákkal együtt. Így egyben olyan látványt nyújtott a városlakóknak, melyet még soha életükben nem láttak. A polgármester eközben megkezdte a gyűlést, és a képviselőktől várta a javaslatot.
3: Nos, hát van valakinek valamilyen jó ötlete az utca nevét illetően?
2: Legyen Faragó András a neve.
4: Inkább Kovács Ernő.
3: Emberi. Arról már elneveztünk néhány utcát, de nincs más.
2: Az a baj, hogy már minden mesteremberünk részesült ebben a megtiszteltetésben. Úgy tűnik, hogy egyel több az utca a városban, mint a kiemelkedő szakmunkásaink.
1: Hosszú néma percek következtek. Mindenki gondolkodott. olyan sokáig vakargatták az állukat, hogy valamelyiküknek kipirosodott. A nagy hírű tanács teljes tanácstalanságban ült a teremben. A titkárnő törte meg a csendet, aki az ablakon át a városban bóklászó házak között is kiemelkedő utcát nézte.
5: Jönne, ha egyszerűen csak sétáló utcának neveznénk el?
1: Vetette fel. A többiek felemelték a fejüket, és abba hagyták a vakarózást.
3: Ez nem is rossz ötlet. Köszönjük. Hát az elnevezés nem csak arra utal, hogy ez a különleges utca kiemelkedett a földből és sétálni indult, hanem a funkciójára, hogy a város azon részében ugyanis, ahol ez eddig névtelen szakaszként helyett Fülöttől, hát oda amúgy is egy gyalogos területet szeretnünk volna kialakítani.
1: A gyűlés egy hatalmas éjjelzéssel zárult, és a vezetők egy emberként rohantak ki az épületből. Örömmel adták tudtára, hogy most már neki is van neve, és megkérték szépen, hogy foglalja el ismét eredeti helyét. Az pedig visszament a helyére, leheveredett, és a házaikban lakó emberek is megnyugodtak végre. A kereszteződésekbe pedig hamar kikerültek a táblák a nevével, amelyre roppant büszke volt. Oroszkában azóta is emlegetik ezt a különös esetet, amelyet a később születettek már nagyon nehezen akartak elhinni. Az utca és a történet híre azonban olyannyira elterjedt, hogy a nevét azóta több városban is emlegetik és fel is használják.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végig vágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, ezer seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből. Én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa. Sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé. Hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba. Kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el. Egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalveréb tojásból hátaslovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréb tojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót. Annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyerdeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára. Ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró. Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templomtoronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széllyel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9-et fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakad a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen bödörben veregetem a fűzfát. Éppen belet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzag a támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyúm pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bábasszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett. Volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leányruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leányruhában? Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony, mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most idejöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovács szénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer 10-20 fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben. S csak a jó Isten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak, hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt, övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a vár fokáról az aranyos folyóba, s addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették.
este hiába volt sötét. A három orrukán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét. Észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrukán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott. Hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdul, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondott a három orrukán, mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is felébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult. Mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. Na, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. De bezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s puccu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden épemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzenj meg Zúzónak, csak jöjjön a nász néppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a nász néppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány bajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr, fejemen a kalap, mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jöv vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr, elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót, mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához.
2: A sűn, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sűn motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá! Éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sűn már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék. A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzs vendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 2024 között Karcsi szemezett a fürdőzőkkel és elemorzsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kisállatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek, párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
0: Ezek voltak a hírek.
3: The music was new, black, polished chrome, and came over the summer like liquid.

Tilos Rádiót halljátok, és benne a Jövő Zene kollektívan. A következő egy órában DJ Kaysert hallhatjátok.

Ez volt ma estére a Jövő Zene kollektívan, benne DJ Kaiserrel. Legközelebb jövő héten ugyanebben az időpontban. Addig is hallgassátok továbbra is a Tilos Rádiót, Budapest FM 91.3 és www.tilos.hu. Sziasztok!

vagyok.

Kellemes hűvös éjszakát kívánok mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Andrással, Zsoltal és Popóval.

0: Hát szevasztok.
1: Derűs estét kívánok én magam is.
2: Szevasztok mindenkinek.
0: Nincs is a telefonszámokat, Zsolti.
1: Ja, 215 37 73.
0: Jó hideg lett itt éjszakára.
1: Igen.
0: Rendesen föltöztem is. Így most aztán végképp tiszta üres volt a város, tehát összesen egy emberrel találkoztam. Viszont valamire készülnek, mert a legalább 100 méter hosszúságban egymás mögött álltak a kamionok a zeneházaig, a műcsarnoktól, sőt, amíg tovább is. De semmi felirat nem volt rajtuk, úgyhogy nem volt támpont az, hogy mi ezen a cipekedés. No.
1: Nem valami ilyen Telekom koncert, vagy ilyesmi szokott lenni? Nem tudom, az mikor van.
0: De na mindegy. Ez mit, szabadtéren?
1: Hát igen, ott a Dózsa-György út hosszában. De most ez csak egy ötlet volt.
0: No, nézzük akkor a képrejtvényeket.
1: Hát egyet.
0: Egyet volt. Egy volt, most hát jött rőt, és ott leg rá valami.
1: Hát azonnal. Mi szerint, hogy ez egy NDK gyártmányú üvegnyitó szerszám, és hogy a mai napig létezik a cég, aki ezt gyártotta.
0: Na tessék, András is megfejtette egyébként.
1: És na, hát az látszott, hogy valami olyasmi, csak ugye nálunk is volt ilyen, ugye legendás volt a PepsiCo, literes PepsiCo-lának a lecsavarhatatlan kupakja, és akkor kitaláltak egy olyat, hogy egy ilyen kúpos balmenet volt egy ilyen műanyag izébe, egy ilyen tekerőbe, és ahogy azt tekerted rá, úgy, vagyis hát ugye, ahogy tekerted le, az úgy szépen rászorult, és akkor szépen könnyedén kinyitotta.
0: Uh-huh. András, abban nem jutottunk dőlőre, hogy ha rá, nyilván ki kell nyitni akkor rá, hogy rámenjen az, uh-huh, az alsó rész, és körbe tudja venni a kupakot, de amikor megfeszült utána, ha tovább tekered, akkor ő maga

0: lényege az, hogyha egy kis kanállal vagy késsel kicsit megfeszíted, ugye akkor a levegő
1: Igen.
0: pillanatra bemegy, és a vákum megszűnik ott.
1: Igen, igen,
0: És
1: igen.
0: onnantól kezdve könnyen lejön. Tehát elképzel, én azt hittem, lehet, hogy nincs igazán, azt hittem, hogy az pont annyit feszít rajta, hogy azt a pár milliméterre megindítja, és akkor utána már egyszerű letekerni. De lehet, hogy nem
1: Hát
0: rossz tudatos
1: ezt
0: vagyok,
1: már
0: és
1: nem tudjuk meg, de ott nem is befőttes üvegre tippeltek, hanem ilyen italos palacknak a kupakja, és az, na mindegy, jó, hát lehet
0: én
1: így is, lehet úgy is.
0: megnéztem a gyártmány alapján a neten, úgyhogy nem a saját
1: Hát
0: okosságom, de
1: úgy könnyű.
0: egyértelműen a mai, igen, egyértelműen a mai napig is a Németországban tizenvalahány erről kapható üveg, befőttes üveg megnyitására használják, így hirdetik.
1: Fantasztikus.
0: Na mindegy.
1: Túlélte a szocializmust.
0: Úgy tűnik, hogy jó lehet a termék, mert
1: Igen.
0: kicsit a dizájnon változtattak, mert most már ilyen fehér műanyagnak, tehát nem ez a hagyományos, ez a fa, ami ott van, de pontosan ugyanígy néz ki, és egyértelműen még úgy hirdetik, hogy a nálunk nem, de náluk ismert típusú befőttes üvegeket is megjelölik, hogy mire a legalkalmasabb. De azt, hogy ez így működik-e, ahogy én gondoltam, ebben nem vagyok biztos. Na mindegy, nyertünk.
2: Akkor menjünk tovább. És lesz majd egy zenei rejtvény is, de az kicsit később, hogy ne csapjuk egy félbe a műsort. Van egy logikai rejtvény. A egyik játék Magyarországon játszódik, a másik mondjuk Szlovákiában. Magyarországon az okniknak a felcserélhetősége az természetesen tök mindegy, hogy melyiket veszed föl, mert teljesen egyformák, vagy jobb vagy bal. Mondjuk Szlovákiában viszont meg van jelölve, vagy látod, hogy jobbos vagy balos. És mind a két országban veszünk 50 darab fekete zokni, pár, 50 pár fekete és 50 pár fehéret. Magyarországon és Szlovákiában is. Az a kérdés, hogyha leoltjuk a villanyt, és össze-vissza keverjük az oknikat, akkor ha valaki elkezdi darabonként kiszedni az oknikat, hányat kell kiszednie neki, hogy egészen biztos legyen benne, hogy egy pár már van a kezébe.
1: Tehát a párok nincsenek összekapcsolva ezek
2: nincsenek
1: szerint.
2: Nincsenek összekapcsolva.
0: Hát összesen 100 darab zokniba kavirnyálunk.
1: 100 pár.
2: Száz párba.
1: Nem, azt mondtad, hogy itt is veszünk 50-50-et, meg ott is.
2: Az összesen...
1: Akkor az 200, ugye?
0: Az 200 darab.
2: Szlovákiában külön vagyunk, meg Magyarországon, és mind a kettőben 50-50 pár, tehát 100 pár van Magyarországon, és 100 pár van Szlovákiában is. A kérdés az, hogyha ezek össze vannak keveredve, hányat kell kivenned Magyarországon, illetve hányat kell kijönni Szlovákiába, hogy egészen biztos lehet benne, hogy egy párod már van. 100%. Na, mondom tovább, jó?
1: By the way, a futózoknik némelyike, az be van jelölve Magyarországon is. Igaz, hogy nem nálunk gyártják ezeket, de igen.
0: Van rajta löbetű meg röbetű.
1: Így bizony.
2: De különböznek is egymástól különböznek?
1: Igen. Máshogy van a külső él. Hát ez valószínűleg csak parasztvakítás egyébként, de van egy ilyen plusz rátét mondjuk kívül, vagy mit tudom én.
0: Figyelembe veszi azt, hogy a lábadon a hüvelykúj rész az sokkal hosszabb, mint az egyebek, és hogy a futásnál ne valahogy ne kompenzálja maga az okni azt, hogy jobban begyűrődik ott az oldalt, ahol kisebb a távolság. Azt hiszem ezért van, de nem vagyok futó.
2: Na, de akkor szóval nem futózok, miről van szó, hanem teljesen hétköznapiről. Aztán egy kérdés, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy évek óta mozgódott a fejemben, de mindig elfelejtettem utána nézni, és végre megnéztem, és gondoltam, hogy feladom a rejtvénynek, nem kell feltétlenül megfejteni, mert nehéz nyilván. Az egyik, hogy a Kossuth és a Passuth nevek vajon honnan származnak?

0: annyiszor gondolkoztam rajta, de most végre megnéztem. Aztán egy olyan kérdésem is lenne, ami inkább megbeszélni való, nem pedig rejtvény. Zsoltán régen beszélgettünk néha arról, hogy a tipikus férfi szakmák, mint a kazánkovács, meg a tipikus női foglalatosság, mint a hímzőnő mondjuk, vagy, és ezen kívül egy csomó olyan mesterség van, amit teljesen egyenértékűen tudnának férfiak, nők tanulni, illetve ebből megélni, vagy foglalkozni vele, hogy hivatásnak választani, de mégsem ez történik, és én azt hittem annól, hogy az informatika lesz az, ahol már teljesen lesz az egyenjogúság. Helyette 10 informatikusból 9 pasi, ha nem még olyanabb. Hogy ez miért volt, ezen sokat beszélgettünk, de most eszembe jutott egy másik, hogy hangszerkészítők között miért nincs ilyen?
1: Farkasházi Tivadar felesége az volt.
0: Tényleg?
1: Hegedű készítő volt, csak feladta a hivatal, vagy a hivatását, hogy a Farkasházit támogassa, vagy valahogy így.
0: Na hát akkor mindjárt tanultam is, hogy életemben
1: van. Amúgy mérnökből is sokkal kevesebb nő van. Hát nálunk szerintem az évfolyamon nem volt 5-nél több.
0: Hát nincs a gépész, se villamos mérnök, se igen, nincsenek általában lányok. A mi tankörünkben egyetlen lány volt.
1: Nálunk az emeleten egy lány szoba volt, tehát 4-nél több lány nem lehetett.
2: Uh-huh. Igen, viszont a látogatottsága nagy volt.
1: Hát igen, azoknak ott jó dolguk volt.
2: De ez azt hiszem, hogy általánosíthatjuk a műszaki pályákra, nem tudom, régebben, mert én éppen most voltam egy ilyen 1000 éves érettségi találkozón, hogy egy híradásipari technikával, és ott 31 néhányból már akkor is csak 5 lány volt, valószínűleg véletlenül, de jöttek oda, aztán egyetemen is ugyanez az arány volt, tehát ez a műszaki pályákra ez vonatkozik. És...
1: igen.
2: De például most különböző okokból volt szerencsém találkozni az ápoló szakmával, kórházi ápoló szakma, ahol megdöbbenve tapasztaltam, hogy nekem ez mindig ilyen hölgyeknek a területe volt. Most azt láttam, hogy legalább olyan arányban a férfi ápolók is vannak ma már.
1: Vannak, igen.
2: Egészségügy vonalán, úgyhogy...
0: De nem a műtősökre gondolsz?
2: Nem. Kinn a napi osztályokon.
0: Tehát ápolónők.
2: Ápolónők. Csak ugye most már ő csak ápoló, de nagyon sok fiatal embert látok ott, akik, vagy láttam ott, akik egy kicsit felhigították itt az ivararányt. És hogy ennek milyen okai vannak, hát erre nem tudok válaszolni.
0: A hangszerkészítés annyira finom mechanikai, meg finom asztalos, meg nagy kézügyességet, türelmet igénylő dolog, hogy abszolút ideális a lányok számára, és nem. Én nem is hallom, most hallom életemben először, hogy hegedűkészítő volt lány, meg hát persze...
2: De mintha azt olvastam volna, bocsánat, a Farkasházi Néről, hogy neki volt egy családi vonal, talán az apja.
1: Igen, az apja volt, így van.
2: Családban volt egy híresebb, vagy nevesebb hangszerkészítő a bácsi, és ő emiatt csapódott oda, tehát nem annyira egy ilyen légből kapott választása volt, hanem determinálva volt a családi ágról. Ez nem jelenti azt, hogy... Na mindegy, az biztos, hogy én sem hallottam rajta kívül olyat, aki nő létére ebben a szakmában ténykedett volna. Az a kérdésedre, papó, hogy az informatikában miért van, ezt rátok bízom, mint szakemberekre. Hogy...
1: Hát szerintem alapvetően van egy ilyen sztereotípia, hogy a lányok nem szeretik a matekot, és ez így is van. És ehhez az bármelyik ilyen műszaki szakmának az alapja a matek, és szerintem ez lehet a legegyszerűbb oka.
0: Hát én nem tudom, hogy egy hangszerkészítők vagy
1: matematikai. Nem a hangszerkészítőre gondoltam, hanem mondjuk a mérnökökre, de igen. Hát bezzeg még a régi időkben, amikor esztergályos lányok voltak, meg traktorista lányok.
2: És akkor kalandozzunk el a pedagógus pályára. Nem. Én úgy tudom, vagy nem tudom most mi a helyzet, de régebben ott teljes mértékben domináltak a tanárnők, tanítónők.
1: Ez így
2: és
1: van.
2: Egyebek, hogy aztán ez specializálódott, amit te mondasz, Zsolt, hogy azért a matek fizikát mindig túlnyomó részt férfiak tanították, lehet.
1: Hát szerintem a férfiak egyszerűen elmentek jobban fizető szakmák irányába, a nőknek meg maradt a nemzet napszámosa. Na de most már nagyon szexisták vagyunk szerintem.
2: Na hát így igyekszünk árnyaltan fogalmazni, de mindegy, a lényeg az, hogy nem tudom például, most jól lenne tudni, hogy jelenlegi állapotban ez hogy néz ki. Én nekem van némi rálátásom, mert ez egyik leánygyermekem, ő gimnáziumi tanárnő, hát azt tudom, hogy ő az, és az iskolában, a gimnáziumban hát inkább hölgyneveket hallok itt tőle, mint az urakét, de akkor majd hétvégén kifaggatom, hogy náluk mi az arány. A legközelebb majd elmesélem, hogy mit mondott ebbe a budapesti gimnáziumba. Abba biztos, hogy az informatikus az iskolának az UFASZ férfi. Ő hivatott megoldani azt, amikor valaki nem tudja az is iskolai laptopját elindítani, és a többet ott mindig egy férfi nevet hallok, de majd megkérdezem, hogy jellemzően mi ez a szám. Na mindegy.
0: Visszatérve a te képregényedre,
1: pedig neked ezt már mutattam szerintem, de biztos, hogy mutattam, és el is mondtam a megfejtést, csak nem emlékszem már rá.
0: De hogy én ilyet nem szoktam elfejteni.
1: Oké.
0: Hogy jól gondolom el, hogy az üveggel kapcsolatban, hogy a régi nagyok uralkodókról nevezték el a magasabb űrtartalmú edényeket, és hogy ez a Nabucco az a 15 literes üveg.
1: Hát azt nem tudom.
0: Ja, ennek nincs is jelentősége.
1: Csak a Nabucodonozornak van jelentősége. De azt hiszem Magnumnak hívják az ilyen nagyobbakat, de mindegy.
0: Tudom, hogy van Cézár üveg, meg...
1: Igen?
0: Persze, igen. És erre oda is van írva, hogy 15. Egyébként azt tudjátok, hogy miért 7,5 deci a legelterjedtebb boros üveg méret? Űrméret?
1: Azt hiszem a hordóval van valahogy összefüggésben, hogy annyi, valami kerekszámnyi üveget lehetett megtölteni.
0: Nem. Nagyon friss egyébként.
1: Ja, vagy nem, hanem olyasmi volt, hogy ennyit tudtak meginni egy ebédhez.
0: Nem.
1: Oké, akkor nem tippelgetek tovább.
2: Kifogytál a tippekből.
0: Olyan szempontból jó kapvizsgált, hogy mit tudtak csinálni egyszerre, de az igazság az, hogy a München olimpia környékén kezdték el a szigorú szabványosítását csak az üvegméreteknek, és az Egyesült Államokban a gallonnak a, nem is tudom, egy kerek osztója lett a űrmérték, ami majdnem 7, és ez egész picit különbözik tőle, és ezért kezdték el Magyarországon, de amikor nálunk bevezették, akkor már hivatalossá tették, nemzetközileg, akkor mi tiltakoztunk, hiszen mi eddig is azt használtuk, mert hogy a üvegfúvók egy tüdőre körülbelül tudtak fújni. Legalábbis ez a mendemondája, hogy miért ekkora az akkora.
2: Hát csak azt szeretném tudni, hogy a Müncheni olimpia milyen módon befolyásolta ezt a folyamatot.
0: Én semmiképpen, én csak arra emlékszem, hogy visszaszámoltam, hogy én akkor...
2: Ja, hogy akkor tájt.
0: Katona voltam, meg mit tudom, amikor ezt a valahol olvastuk, tanultuk, láttuk, nem tudom, valahogy ez az információkat, és akkor egyébként a München olimpia tartott minket lázba, és így azt mondom, hogy akkor, de lehet, hogy tévedek is.
2: Ja jó, akkor
0: nem,
2: nincs köze az olimpiához.
0: Nem 1960-ban, és nem 1990-ben, hanem 70-ben
2: volt. Világos, azt hittem, hogy valami.
0: De majd most utána nézhetünk, hogy nem mondok-e hülyeséget. Hát mielőtt ilyen veretesebb témákra rákérdeznék, akkor lejátszanám ezt a felvételt, aminek az a címe, hogy 5757, és a Kroke nevű lengyel zenekar játsza. A kérdés az, hogy mi ez az 5757?

0: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, András, Zsolt és Babó. Nagyon sajnálat, hogy nem hallottad, András, mert nagyon jó kis zene.
1: Ja, te nem hallottad, nem?
2: Hát ebből elég sokat hallottam, úgyhogy ez hegedű volt egyébként, amit ez, a zenében volt.
1: Döntően, igen.
0: Döntően hegedű, de mély hegedű, brácsa.
2: Akkor bocsánat, volt időm közben megerősíteni, hogy minden a boros üveggel úgy van, ahogy ti ketten mondtátok, mert itt három fő okot sorol föl az okosság, üvegfúvó tüdőkapacitás, van a hordó, ami egy hagyományos bordói hordó 225 literes volt.
1: Igen.
2: Ez pontosan 300 darab 7,5 decis parazs, amit azért alkalmaztak, mert könnyű volt az elszámolás, hogyha egy hordót eladtak, akkor az ennyi üveg. És valóban 72-ben az USA-ban, 73-ban az Európában egységes ez a méretet, amit egyébként az angol 100 gallonos rendszerhez, miután egy gallon ötöde nagyjából 750 milliliter, úgyhogy ez a három fő ok, úgyhogy gratulálok, ezt mind eltaláltatok. Meg én is.
0: A seregben nagy ázsója volt a piálásnak, hogy ez egy fontos téma volt.
2: Ezek hát a bordói hordóval kapcsolatos ügyek, azt gondolom, hogy Franciaország nagy részének meghatározta a gazdasági életét, úgyhogy az biztos nem véletlen. Meg a tüdőkapacitás sem, mert az azt írja itt az okosság, hogy kényelmesen 7-8 deci közötti palackot tudtak fújni.
1: Milyen szerencsés egybeesés.
2: Aha. Minden ide vezethető vissza.
0: Na, akkor tehát
2: annak... Mi volt a zene címe? 5757.
0: A stílusból rá is lehet jönni, hogy...
1: Én blöffölni tudnék.
0: Na.
1: Én lengyel, valami gettórázadásra tippelnék.
0: A lengyel az...
1: Hát azt mondtad, hogy lengyel, úgyhogy azt nem én találtam
0: de
1: ki.
0: De nem gettolázás. Azért mond valamit, hogy Kroke a zenekarnak a neve, annyit el, hogy az jiddisül Kroke, az a krakkót jelenti.
1: Hát Krakkóban, na mindegy, akkor nem gettolázás, de hát ott is volt, meg Varsóban is.
0: És hogyha a így, és akkor ez milyen zene volt, milyen stílus?
1: Klezmer.
0: Akkor klezmer, és akkor innen már könnyebb esetleg kitalálni, hogy mi az 5757.
1: Irányító szám.
0: Segítségre, itt elmondok, hogy a muszlimoknak a időszámítása az Mohamed egyik nagy tette volt a kezdő időpont, amikor hova is vándorolt, nagy utat tett meg. Na, nem akarok később, kicsit gondolkodom. 622 évvel a Krisztus után. És ő nekik ez a talpontjuk. A zsidók időszámításának pedig a tudósaik visszaszámoltak a Ószövetségnek a
1: teremtésre
0: idejét, hogy mikor lehetett a teremtés, és ők nekik azért kihagy, hogy Krisztus előtt 3760 évvel történt a nagy dolog. És azóta a két időszámítás között 3760 vagy 3761 év van, attól függően, hogy melyik hónapról van szó, mert kicsit bonyolult a rendszerük, meg az ő napjaik azok nem éjfélkor kezdődnek és éjfélig tartanak, hanem naplementétől naplementéig. Úgyhogy sőt, nem is pontosan naplementéig, hanem valami csillagokkal feljövetelével kapcsolatos, hogy át is lapolódnak a napok, tehát nem egyik kezdődik, a másik épp ott fejeződik, hanem átlapolások, ez nagyon bonyolult. De ez a 3760, ez egy jó szám. És ha tulajdonképpen a 5757-ből, ha kivonjuk a 3600-ot, akkor 1997 jön ki, akkor írták ezt a számot.
1: Nagyszerű. Hát ez nehéz lett volna rájönni.
0: Persze, ez inkább csak érdekesség. Na szóval a vezető szár elkezdett működni a múlt héten, ahogy megfigyeltétek.
1: Továbbra is működik, igen.
0: És már jó ide figyelt, és láttatok ezt a Galgóczi Ferencet? Több helyen is nyilatkozik.
1: Nekem be volt kapcsolva a tévé, és láttam, hogy nyilatkozik, de őszintén nem figyeltem rá. Azt nem gondoltam, hogy ilyen érdekeseket fog mondani.
0: Én már régóta figyelmet azzal kezdődött a dolog, hogy ő neki volt egy cége, amelyik a Liszt
1: repülőtéren.
0: Ferenc repülőtéren.
1: Valami catering cég, ugye?
0: Nem csak catering, hanem...
1: Ilyen utaskiszolgáló.
0: Mindenféle ilyen alá dolgozó munkát, tehát a karbantartásokat, a üzemanyagtöltést, a
2: üzemeltetett.
0: Takarítás lett, teljes üzemeltetési brigádja volt mindenféle, utas forgalmi helyeken is, és a hátsó trakt, a backstage-be is. És ezt már olyan rég csinálta, legalább tizenvalány éve, amikor a Sesták a hatókörébe került az egész, és ő diszponált onnantól kezdve, hogy ki milyen munkát végezhet, melyik cég, és egész egyszerűen megmondta, hogy mennyit kell neki letenni ahhoz, hogy tovább folytathassa ezt az egészet, és ő minden hónapban elvitte egy borítékba, egy zacskóba a Sesztáknak. Nagy néha köztük volt egy futár, és az vitte el, olyan is előfordult, és ő neki ez rettenetesen bántotta a csőrét, ez a dolog, de rengeteg embernek munkát adott, ez volt az élete, szerette csinálni, és ezért meghozta ezt az áldozatot, amit tulajdonképpen részes lett ennek a disznóságnak. Viszont rengeteg mindent úgy tűnik, hogy fölvett magnóra, vagy videóra, mert amikor a riporter rákérdezett ezek a dolgokra, akkor azt mondta, hogy maradjunk abban, hogy valamit mondott, hogy fedett eszközzel, vagy mit tudom, hogy valamelyik szakifejezés, de nem volt hajlandó megmondani, hogy pontosan mi történt, de sokat mondom, mosolygott hozzá, hogy pontosan alá tudja támasztani az összes vágyát és infóját. És aztán nem csak, hogy neki aztán befejeződött ez a repülőtéri dolog, kaland, valahogy nem túl boldogságosan, de akkor ő szemlátlanul rátette az életét, hogy ezt nem ússza meg a Sesztáki, és azóta utána nyomozott meg szerintem reggeltől estig ezzel foglalkozott, és ki is derített egy csomó dolgot, és ezeket mondja el mostanában ilyen különböző podcastokban, meg a tévé megfelelő műsorban, ahol vendégnek hívják. Nagyon értelmesen mondja, és nagyon biztos a dolgába szemmel láthatólag, és most már tulajdonképpen a Sesztáknak már kikérték a mentelmi jogát, és pláne, hogy nem is a Galgóczi miatt, hanem kiderült, hogy érintett ebbe a volánbuszos disznóságba, és ha nincs elírva a dolog, mert nem is gondolom, hogy ez ekkora üzlet, hogy ennyit lehet belőle lenyúlni, 11 milliárd vándorolt a zsebekbe.
1: A buszügyben.
0: A buszügyben.
1: Egyébként annyira furcsa nekem, ez nem a buszügy, mert, hanem hogy ez a Sesztáknak, mint Kelet-Magyarország uraként szerepel, de így ránézésre én azt gondolnám, hogy ez kettőig nem tud számolni ez a pali. És valahogy mégis, tehát olyan ártalmatlannak tűnik. De úgy tűnik, hogy mégsem az.
2: KBNP-be csupa ilyen arcnak kellett lenni, nem?
0: Ugyanakkor...
2: Szent embernek.
0: Egy egész picit enyhíti az ő gondosságait, hogy ugyan korrupt módon, meg messze kihasználva a hatalmát, Kisvárdára irányított rengeteg pénzt, tehát sok-sok milliárd forintos beruházások történtek ott, és sportszálló, atlétikai központ, apartmanház, úszoda, lőtér, egy nagyon komoly tenisz pálya komplexum, egy ilyen edző komplexum, tenisz akadémia néven, vízi csúszda park, öko filmpark, hogy ez micsoda, az fogalmas nincs, hogy mit akar, de ők a filmparknak hívják, és egy, ahogy mondja, az első, egy futballstadion is. És,
1: hát akkor lett NB1-es a Kisvárda.
0: Tehát idézőjelben valószínűleg akármit, mennyire ítélik el, bizonyos szempontból a ott a településen sokáig fogják emlegetni a nevét, hogy ezt neki köszönhetik. Bár kétségtelen, hogy állítólag a Tenisz Akadémia hótűresen áll az egész, mert nem megy oda senki, valamiért, nem tudom miért, lehet, hogy túl messze van. Meg volt ott még néhány, például az nem emlékezik mostanában, elég sok és pénzt áldoztak arra, hogy valami ilyen éticsiga feldolgozó, termesztő és tenyésztő és feldolgozó üzem létesült, ami aztán beleállt a földbe, és ma már üresen áll az egész.
1: Ó, de kár.
0: És a stadion
2: kellett is... Kellett volna térni a gilisztára.
0: Egyszer meg kell építeni, de ezzel fönn is kell tartani a stadiont, és az egy nagyon, nagyon drága dolog. Én minden nap megyek a zuglói sporttelepre, ahol nagyon jó pofa kis tornapálya, meg sok minden van, de az egésznek a legnagyobb kiadása az egy az olimpiai méretű futópálya közepén egy zöld gyepper, amit állandóan locsolnak, nyílnak. Iszonyú drága lehet annak a futópályának a fenntartása, és én még különböző időpontokban nem is soha nem láttam edzeni ott senkit. Biztos van valami egyébként, de nagyon jelentős kihasználtsága biztos, hogy nincsen.
1: De ezt azért furt útból szokták csinálni, szóval azért talán nem ivóvízzel locsolják, mármint, hogy vezetékessel.
0: Ezt meg fogom kérdezni. Az tény, hogy ez egész a Rákospatak mellett van, és adja magát, hogy a Rákospatakból szivattyúznak a nyűzet, hogy ezt meg nem de rengeteg
2: fenntartó. Idén nyáron volt benne víz?
0: Ott van, mindig. Még sose láttam kiszáradva. Nem sok, de mert tavasszal volt egy idő, amikor kajakkal végig lehetett menni rajta. De most ezt nem lehetne megtenni, de most a másfél méter széles az ilyen legtöbb helyen, ahol látom.
2: Visszatérve, bocsánat erre a úriemberre, az már önmagában elég furcsa tudott, hogy meglep minket, hogy ellátta az országgyűlési képviselői feladatát, hiszen neki ott a térség képviseletében ez volt a dolga, nem?
0: Igen.
1: Persze, meg hát azért ezekbe azért nem ezekbe így nem egyszerű önmagában belekötni, hogyha ott a számlák rendben voltak, mert hát ezek szerint megvalósultak dolgok, és hát az ennél azért rosszabb ne történjen.
2: Az már ki fog derülni, mert szerintem itt most az, hogy őt valamilyen ügyben meggyanúsítják, ez még nem jelenti azt, hogy rá is bizonyították, de akkor most, ha tényleg módszeresen végigmennek az összes hőstettet, amit az ő irányítása alatt végrehajtottak, és ennyi mindent köszönhet neki Kisvárda, akkor ez több százmilliárdos állami pénz folyt oda. Hát majd meg fogják gondolom nézni, hogy kik voltak azok a boldog emberek, mert ha ő így kezelte ezt az egészet, akkor valószínűleg, mint például, amit a papó mondott esetleg a repülőtér és egyebek, akkor egy igen szűk körben jelentett boldogságot ott. Úgyhogy hullhatnak még. Igen?
1: Csak hogy van egy telefonunk, nem tudom, fogod-e hallani.
0: Szevasz.
3: Halló.
0: Szevasz.
2: Hallom.
3: Sziasztok, jó estét.
1: Hello.
3: Robi vagyok. Hallom, hogy soroljátok a Sesták által ányított pénzeknek ugye a célját, hogy ott mik készültek, mik épültek, és hát a legismertebb, nem tudom, az nem, azt hiszem nem hangzott el ez a úgynevezett lóvelnes.
0: Az mit?
1: Azt is ott csinálták?
3: Hát, és most így gyorsan rákerestem a cikket a 444-en a Szili Laci jegyzi, egy 2026-os cikk, papónak el is küldtem hirtelen Messengerbe, de márciusi a cikk, és arról szól, hogy hát bontják ezt a nagy beruházást, ami soha nem is nyílt meg, és 9 éve a Magyar Lovas Szövetség indítványozta, hogy legyen ott ilyen, és 2,2 milliárd forintot szavaztak, azt hiszem, meg erre a kormány, hogy legyen. Hasonló, mint amit itt az előbb említettél valamit, hogy nem lett belőle semmi, most nem ugrik be.
0: Te, én mindig azt hittem, hogy ez vicc, ez a lóvelnes.
3: Nem. Tehát nem csak az, hogy mit tudom én, ilyen olyan medence, amiben a lovakat valahogy be tudták helyezni, nem tudom én, darúval, vagy ilyen emelővel, vagy valamivel, hogyha egy olyan ló volt ott, amelyiknek erre volt szüksége, hogy valami pezsgőfürdőbe, vagy mibe, de ilyenek is tervbe voltak ott véve, vagy meg is valósultak, de hát nem nyílt meg soha. Tehát 9 éve elkezdték, valamire jutottak, ott vannak fotók, ilyen hatalmas nagy csarnok, ami ugye a lovardák azok elég nagy belmagasságú és nagy hosszúságú és szélességű építmények, és valami ilyesmit lehet ott látni. Ha meg tudjátok nézni a cikket, akkor láthatjátok.
0: Hát én most is közül nem tudjuk megnézni, de meg fogjuk. Köszi szépen. Én ezek azt hittem, hogy csak olyat jelent, hogy, hát, hogy minden kutyagumit építettek, és hogy viccből, hogy lóvel, wellness, de ezt nem gondoltam komolyan.
1: Nem, ez egy létező.
3: Egy konkrét cél volt, aminek egy ilyen elnevezése volt, hogy ez volt eleve a, nem tudom, pályáztak, vagy hogy milyen módon szólították meg a kormányt, hogy csatornázzanak be erre pénzt, de mondom, a Lovas Szövetség 17-ben indította a dolgot, ahogy így hirtelen ránéztem a cikk elejére, és akkor hát ők erre kérték a pénzt, és kapták is. Hát aztán, amit ott soroltatok, tehát itt nem csak erről a 2,2 milliárdról van szó, hanem hát nem tudom, százszorosa, vagy mennyi ment oda lehet Kisvárda körzetébe, meg hát a Sesták úrnak, meg a familiájának a nem tudom, hatókörébe, illetve ugye ez egy választási körzet, ami nem tudom, megmegye, nem tudom hányos, ami fölöle gondolom egy 10
0: persze egy csomó település alatt tartozik.
3: Települést, és akkor hát ugye sok-sok éven át képviselő volt ez a Sesták úr, azért is nem indulhatott ellene eljárás olyan ügyben, ami már legalább 15 éve az ő mások már el lettek ítélve, csak ugye neki a mentelemi jog az, amiatt ugye nem futhatott tovább az ügye. Úgyhogy itt, hát ez nagy mafiózó szerintem, tehát a helyi kamorra. Ugye Orbán volt mondjuk így országosan, ő az egyik ilyen kis családtag volt, illetve a saját családjával csatlakozott ugye ehhez a ér szerint és politikai családhoz, ami ki milyen ágon csatlakozott ugye a nagy Orbáni maffiához, volt, aki politikai családtag volt, volt, aki ér szerinti családtag volt, hogy beházasodott. Hát tudjuk ezt sokan.
0: Köszönjük
3: sokan
0: szépen.
3: Sokan meg nem akarják tudni mai napig se.
0: Köszönjük szépen. Igen.
3: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Oké, csókok, jó jön.
1: Hello.
3: Szia.
1: Én hallottam erről.
2: Én nézegettem a képeket itt, hogy bontják valóban itt a fotókon ezt a csarnokot. Ez egy hatalmas csarnok, és ott szemmel láthatólag a belső burka. Tehát gyakorlatilag belülről elkezdték elhordani, amit odahordtak. És ez nem is a régi ügy, mert ez olyan 2021 és 25 közötti volt, és itt szépen felsorolják, hogy hogy van ez a cégháló, és ki kicsoda, és mi közel fesztáknak. Úgyhogy ha ezt a 444 föl tudta tárni, akkor azt hiszem, hogy talán esetleg valamelyik hivatalnak sem olyan bonyolult. Nem beszélve arról, hogy úgy gondolom, hogyha az ő mentelmi jogát kikérték, akkor azért elég sok minden lehet a kezükbe.
1: Hát de érted, ez a busztender is 10 éves történet. A Matolcsit most ugye behívták, vagy meghallgatták gyanúsítottként, hát az is hány éves történet volt, mikor a Simor Andrást ő szerinte megzsarolták. Tehát ezek a hivatalok eddig is dolgozhattak volna, mert hogy minden papír ott volt náluk már. Hát ez nem úgy van, hogy most 3 hónap alatt egyszeribe kinyomozták az ügyet, és már mentelmi jog felfüggesztését kérik.
2: Hát ez olyannyira így van, hogy nekem volt időm nézni egy kis egyenes beszédet itt ma este. Pontosan ezt elemezték ott okos emberek, hogy vajon a Magyar Péternek ez a beleállása az ügyészségbe, és ez a elég, hogy mondjam, ingerült stílusban való számunkkérés, ez pontosan ezen alapul, amit te most mondtál, Zsolt, hogy vagy egy teljes takarítás lesz, és mindenki, de ez, amit itt az új köztársasági elnök gondolt esetleg a legfőbb ügyészi jelöltségről, ez nem garantálja azt, hogy ott változás legyen, hiszen ő ott a felső vezetés tagja volt. És ugye a kérdése Magyar Péternek arról szólt, ha nevezhetjük kérdésnek, hogy ha nem vagyok indiszkrét, akkor az elmúlt 10-valahány évben miért nem tetszettek nyomozni. Most hirtelen megvilágosodtak Volánbusz ügybe. És ott volt egy hozzáértő ember, aki szerintem egy nagyon logikus választ adott erre, ami arról szólt, hogy megijedtek attól, hogy elindult a vagyonvisszaszerzési hivatal, uh-huh. akik már ott a hölgy bejelentette, hogy milyen ügyeket vesznek át az ügyészségtől, és elkezdik föltárni. Ugye azt hiszem 4 olyan ügyről beszélt, amit majd ő elmond, és hogy állítólag ez elég nagy zavart keltett az ügyészségen, és most szó szerint ezt használták, hogy most ami a csövön kifér minden, amiük volt az elmúlt 10 évben, és nem nyomoztak, most gyorsan elkezdtek dolgozni rajta, hogy nehogy az a látszata legyen, hogy ők nem csináltak semmit.
1: Hát véletlenül az ügyészek személyes felelőssége is felvethető.
2: Hát ez persze, hogy felvethető, de hát már most jönnek azok a papírok, meg utasítások, hogy ki tiltotta meg, ki nem tiltotta meg. Az én szememben ez ugyanaz, mint általában az egész elszámoltatás, amiről korábban is az volt a véleményem, hogy el kell, mint ahogy hogy hívták, a kulcsár, ugye emlékeztek sok évvel ezelőtt az a broker gyerek, aki végül is ült egy pár évet.
1: Igen.
2: Ott is azzal kezdték a pénztáros nővel, meg a gépkocsi vezetővel. Aztán utána mindenki elmesélt minden. Hát itt is lesz olyan ügyészek.
0: Emlékszem, amikor hazahozták a kulcsát, akkor a parádét rendeztek, a helikopterrel követték a konvojt, amely jött a Ausztria felől.
2: Igen, finoman szólva is, ugye, aki ismerte ezt a kulcsát valamilyen szinten, ő azért egy nagyon egyszerű ember igen. volt, és akkor finom voltam.
1: Igen, igen, igen.
0: Te ismerted őt közelebbről? Ismerted őt közelebbről?
2: Hát közelebbről nem, de azon a fertájon előfordultam annál a banknál, ahol ő ezeket a hőstetteket elfogadta, hogy elkövette. Hát elég furcsa volt ott néhány embernek, hogy ilyen képzettséggel és egyebekkel ekkora üzleteket tudott csinálni, és hát mindenkinek egyértelmű véleménye volt, hogy ez a felső támogatás nélkül nem ment volna. Nem véletlen volt utána, hogy a Rejtő Tibor nevű akkori vezérigazgatót a Hegyes Halomnál visszafordították.
0: Egyébként visszatérjen pillanatra.
2: Gyorskocsi utcában töltött néhány kellemes időszakot, úgyhogy de az ő történet egy másik történet. Szerintem itt is alulról kezdik majd el, és szépen elkezdődnek majd a mesék, hogy ő azért nem nyomozott, mert ez nem engedte, meg az nem engedte. Tehát láttátok ezt a Fürst vagy Fürst Pált, aki lemondott, ez az ügyész, aki elmesélte, hogy nekik mit mondtak, meg milyen stílusban, meg egyebek. Lesz még itt, akinek lesz vallomása.
0: Jaj, de kínos volt nézni azt az interjút, vagy beszélgetést. Az első 3-4 percben egy értelmes mondatot nem tudott kimondani, hanem csak mindent tagadott, vagy hárított, hogy ebből azért nem szól hozzá, ezért nem kommentálja, nincs véleménye róla, nem mondhatja el. Míg végre a nagy nehezen kijött a lényeg belőle. De viszont tényleg pillanatra még a Sesztákhoz, azt mondta róla ez a Galgóci, hogy nagy élvezettel csámcsogja, különben ezeket a dolgokat lehet arra látni, hogy erre várt évtizedek óta, vagy másfél évtizede. Azt mondta, hogy a Sesztáka egyébként azt mondja, hogy nem csak milliárdokat szeretett be, azt mondta, hogy az utolsó lángos sütő is csak az ő engedélyével tehetett meg minden, és őket nyilván nem súlyos milliókra, meg százezrekre, vagy illetve milliárdokra, hanem inkább százezrekre ítélte, legalábbis annyira kellett nekik rendszeresen jelentkezni nála, és leadni a sápot, meg különben mehetett a piacról, vagy bezárhatta a boltját.
1: Nehogy már ne hajoljunk le az utolsó. Egyébként, amikor a végrehajtói kar lett, lényegében államosították a végrehajtói kamarát, akkor ugye az volt az egyik érv, hogy pazarlóan működik, meg korrupt, meg mit tudom én. Nekem a végrehajtói kamara ügyfelem volt, de erről már szerintem meséltem. És amikor oda kerültem, akkor én megkérdeztem, mert egy barátom volt ott az informatikai vezető, hívott oda, és megkérdeztem, hogy itt miből mennyit kell kinek leadni. És azt mondta, hogy senkinek semmit nem kell leadni, ugyan már, dehogy. És nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki korrupt, az egy doboz gyufárából is elkéri a 10 fillért, mint ahogy a Sesztáka a lángos sütőktől. Itt meg azért milliós tételek forogtak, és hogyha azt mondták volna, hogy 20%-ot le kell adni, azt nyilván megoldottuk volna. De azt mondták, hogy szó nincs róla, de hogy nem kell, senkinek nem kell teljelni. És ezek után jött ugye a Schadl-féle rezsim, ami meg aztán a megtisztulás jegyében tudjuk, hogy hova jutott.
2: Én azt gondolom erről, hogy majd közben beleolvastam ebbe a Galgóci, meg Sesztak, meg egyebek, meg low wellness ügybe. Itt nagyon sok, ugye az esetek nagy részében rengeteg kézen megy keresztül ez a pénz. És vannak ezek a úgynevezett, van, ahol megoldó embernek titulálják, van, ahol általában így szokták őket hívni, ami arról jelent, hogy ő a meghosszabbított keze és zsebe. Ezek közül az emberek közül szerintem rengeteg saját zsebre dolgozik, és pusztán csak annyit mond a lángosütőnek, hogy egyébként hát akkor nem lesz engedély. Most, hogy ebből, mert engem mindig az zavarít és az érdekelt, hogy oké, ezt megtette. Sok éven keresztül, hol van a pénz?
1: Hát ez egy jó kérdés. Hát ugye vannak ezek a magántőke alapok, ahova mind mostanáig remekül el lehetett rejteni bármennyi összeget, ugye, aminek a tulajdonosai nem voltak nyilvánosak. Most nem tudom egyébként, hogy az ami a helyzet, hogy ez most mikor lesz nyilvános, vagy már megtörtént volna esetleg, vagy nem tudom.
2: Nem tudom, de a magántőke alapoknak a tulajdonosi körét, mondjuk finoman szólva is, ha az ügyészség akarta volna, már régóta láthatna.
1: Hát a Nemzeti Bank elvileg ugye rálátott ezekre, de nem volt nyilvános. Persze, hát igen, igen, igen. Na de tudod, az egy tök más dolog, hogyha neked van egy kereshető adatbázisod, ahol nem bárki kikereseti. Nem csak az ügyészség, ahol aztán tényleg sikálni egy iratot, vagy most akkor ezzel ne fog, most nem ez a prioritás. Hát nyilván nem véletlenül mennek ennyire lassan a dolgok, akár a bírósági, akár az ügyészségi szakaszba. Nincsenek erőforrások, nincs több. Tehát ugye amúgy is hosszadalmas dolog egy ilyen gazdasági ügynek a nyomozása, mert ez nem olyan, mint amikor az a részeg angol baromot majdnem agyonverte a csávót a Vígszínháznál, hogy van kamera felvétel, meg ott rögtön elfogtuk a helyszínen. Hát ez egy nagyon macerás dolog ezeket nyomozni. Nyilván olyanok csinálják, akik értenek hozzá, tehát most nem erről van szó.
2: Figyelj, ezt te jobban tudod. Egyetlen egy kérdés merül föl, hogy megnyílnak-e az adatbázisok, vagy nem.
1: Hát igen.
2: Ha nem nyílnak meg az adatbázisok, tehát ne azt mondjuk, hogy nincsenek adatbázisok, és ne azt mondjuk, hogy ezek az adatok nincsenek meg, csak a hatályban lévő, vagy akkor hatályban lévő jogszabályok, amit az urak hoztak magukra, azok lehetővé tették azt, hogy ezeket anonim módon kezeljék. És a nem tudom én hol, ahol ezt a magántőke alapot bejegyezték, Nemzeti Bank, NAV, stb. Ott bizony meg kell lenni annak, hogy kik ők. Csak nem hozhatták nyilvánosságra. De most ételezzük fel, hogy ennek a jó embernek ilyen magántőke alapja van. Ez rendben van. Hozzáteszem egyébként, hogy a, nem tudom én, még hatályban van-e az a jogszabály, ami szerint a magántőke alapok azok teljesen jogszerűen működhetnek. És oda becsorgatták ezt a pénzt. És ott mi történt? Hova került?
1: Hát ott ugye ezeknek van, mindig volt vagyonkezelője, és ez befektetett mondjuk valami vállalkozásba, társasházat épített, mit tudom én, tehát ők nem, a pénzt azt nem csak úgy odarakták, és ott volt, ráadásul ugye sok esetben állami támogatás is érkezett ezekbe, 100 milliárdos nagyságrendben. Tehát nem csak a saját pénzüket.
2: Világos. Én nem akarok naívabbnak lenni.
1: Hát ez téglában van, meg cementben szerintem nagyrészt.
2: Oké, de mit élvezett ebből? Tehát, mert amikor ezeket valaki megcsinálja, akkor eljön az a pillanat, amikor az eredményét valamit kezd. Osztalékágon kiveszi, visszafor, stb. Tehát itt ilyen nagyságrendek mellett egy jelentős, nem mondjuk azt, hogy értékpapírba rakja, ebbe-abba rakja, egy jelentős vagyonnak kell lenni. Na most ez a jó ember, ezt hogy használta fel a napi életébe? Élvezett ebből bármit is, vagy azzal telt ezek az évei, hogy folyamatosan idézőjelben gyomorgörzsbe volt, hogy mikor jönnek rá?
1: Hát igen. Hát valószínűleg, és nem tudom, persze én nem voltam ilyen körökben, de valószínűleg ez volt a szokás, és hogyha a másik is csinálta, akkor nekem is kell, mert különben élhetetlennek tűnök, akkor majd engem nem vesznek komolyan, amikor elmegyek lobbizni a kisvárdai low wellness miatt, akkor kiröhögnek, és majd más csinál low wellness. Tehát én ezt tudom elképzelni, hogy egyfajta ilyen hatalmi jelkép lehetett, vagy valami ilyesminek használhatták ezt. Ez egy teljesen jogos kérdés, hogy a francnak harácsol valaki, és kockáztatja a börtönt, miért nem elég neki 1 milliárd forint, hát miért kell neki 100? És hogyha ténylegesen nem élvez belőle semmit, ez abszolút érthető kérdés, nem tudom rá a választ.
2: Én sem tudom, sajnos nem voltam ebben a helyzetben, meg nem is olyan szeretnék most már, de alapvetően azt gondolom, hogy ezeknek a pénzeknek igenis megvan.
1: Az biztos, hogy
2: nem megvan. Nem egy illúzió ez a vagyonvisszaszerzési ügy, mert ennek egy jó része itt van, és ezek közül az emberek közül nagyon sok van, amelyik nem vitte külföldre.
1: Uh-huh. És hát azért nagyon egyszerű föltenni egy kérdést, hogy ennyi pénz van az alapotban, nézzük már meg, mennyi volt a hivatalos jövedelmed, és a kettő különbségét, azt tessék megmondani, hogy az honnan lett.
2: Na, de neked, hogy nem egy vagy ördögi dolog ez az elszámoltatás, amennyiben megnyílnak az adatbázisok. Nem kell sok helyen, ezen a 2-3-on, amit az előbb mondtam. Egy MNB, egy NAV, és mit tudom én még kinél lehet, aki...
0: Nem tudom, figyeltetek el, hogy...
2: Bocsánat.
0: Bocsánat, nem tudom, figyeltétek-e, hogy az a ügyvéd, aki a ukrán pénzszállítókat, mint sértetteket képviseli, az ő ügyvédjük. Rendkívül értelmesen beszél, nagyon csípem hallgatni, azon kevesek közé tartozik, akinek úgy, ahogy van, ki lehet nyomtatni könyvbe, vagy leírni újságcikkbe a véleményet, nem kéne a veszőket átrendezni, a szóismétlés nincs benne, nagyon szépen beszél. És a Róna Egon csinált vele egy hosszabb beszélgetést, de lehet, hogy ez a, hogy hívják, ez a műsor, te is mondtad, adás. Egyenlően, de szerintem ez nem egyenlős, mert start talán, vagy mit tudom.
2: Van olyan.
0: Ha van olyan, akkor az volt szerintem. És most látom először életemben, hogy eléggé be volt csücsentve az Egon.
1: Igen.
0: Igen.
1: Hát kicsit, én őt nem láttam még sosem.
0: Kicsit összeakadt a nyelve, mindent, tehát a furcsán viselkedett egy darabig, nem értettem, ezt rájöttem, szerintem egy kicsit italos, de jó kérdéseket, tehát semmi baj nem volt. És a
2: mozgásba hozta a szürke állománya.
0: Nem csak a, sőt, leginkább nem erről az aranykonyvó ügyről kérdeztem most, de pedig azt hittem, hogy amikor megláttam, hogy megint erről lesz szó, hanem általában az ügyekről, és ő is pont azt mondta, hogy ez a Szatmári nevű kiválasztott, a köztársasági elnök által kiválasztott ember, ez nem lenne jó választás, úgyhogy teljesen egyetért a Tiszával, amiért visszautasította, és ő is azt mondta, hogy elmondta, hogy milyen hierarchia működik a legfőségnél, és azt mondta, hogy gyakorlatilag a második vonalhoz tartozott. És azt mondta, hogy elég nehéz elképzelni, hogy most elkezdi meghurcolni, meg feleségre vonni azokat az embereket, akik együtt kávézott reggel, meg együtt beszélték meg a dolgaikat. És hogy ez nagyon életszerűtlen. Ráadásul nem legfőbb indok, de az is fontos, hogy az aranykonyv ügyben az egyik gyanúsított az a testvére egyébként ennek a Szatmárinak, és hogy itt sem várható, vagy könnyen előfordulhat, hogy akaratlan is részrehajló lesz. Úgyhogy,
1: hát vagy a beosztott ügyészek nem merik végigvinni az ügyet, hiszen a főnöküknek a testvére. Itt az öncenzúra is egészen nyugodtan bejön.
0: De én sokkal komolyabbat is mondott, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag ez a mostani ügyészség, legfőbb ügyészség, ez most is azokat védi, akiket a rendszerváltás előtt, vagy március 12-e előtt védett. És arra gondoltam, hogy itt nem csak legfőbb ügyész kéne, hanem az egész legfőbb ügyészséget szét kéne zavarni, és
1: aztán beülünk mi?
0: Hát egyébként ez a Ungárnak az új szervezete. Ungárnak az új szervezete. Hát tulajdonképpen szerintem a legfontosabb ügyeket ki fogja venni.
1: Ez biztos így van, igen. Igen, hát kérdés, hogy hát neki
2: ez,
1: is.
2: Ez volt a mai téma, amit itt az előbb próbáltam elmondani. Egyébként a Bárándi Péter is benn volt, aki szintén egy elég értelmes ember. Ő ugyanezt mondta az ügyészségről, és azt is mondta, hogy úgy kell elképzelni. Azt, hogy nem tudja most kategorikusan megmondani, hogy ez jó vagy nem jó, de ez az ügyészség úgy működik, mint egy legszigorúbb katonai szervezet, egyenes parancs indul föntről, és a legalján ezt végrehajtják. Senki nem mérlegel semmit, nincsenek vélemények, nincsenek önállóságok. Ezt mondta a Bárándi.
0: Érdekes. A másik, hogy van ez a Klik TV, talán az a neve, ahol reggel estig mennek ezek a podcastok, és olyan nagy üzemben csinálják, hogy egy érdekes bakiba belefutottam. A műsorvezető hölgy szóba hozta, ugye most ez az Autópálya Concern az egyik nagy dobás ezen a héten, hogy erről lebbent itt föl a fát, az leginkább a Vitézi Dávid.
1: Magyar Péter erősen demagóg módon, de meglehetősen plasztikusan írta le, hogy mennyi ez a 25 000 milliárd forint.
0: A A vitézi kis előadást tartott különböző, hogyha egymást tetejére tesszük, ha kamionokba tesszük, hogy melyik mekkora lesz.
1: Hát a magyar is ezt csinálta.
0: És itt előkerült az is, hogy ugye ez a volt navos ember, aki most előállt, nem is a nevére, de Vályi, talán.
1: Hát ő nem navos, ő egy államtitkár volt. Egyébként...
0: Volt navos is, és volt államtitkár is.
1: Nem. Akire te gondolsz, az a Vályi nagy.
0: Igen.
1: Szabolcs, azt hiszem, aki NAV elnök volt, de ez a Vályi nagy Vilmos, aki nem tudom, hogy rokoni kapcsolatban áll-e a másikkal, de ez egy informatikával foglalkozó ilyen szakállamtitkár volt, és én hallottam is a nevét annak idején, uh-huh. így a barátaimtól.
0: Szóval arról beszélek, aki elmesélte, hogy amikor a Antenna Hungáriának a
1: Igen.
0: visszavásárlásáról volt szó, akkor ügyesen addig alkottak, hogy 48 milliárdra levitték, és amikor a hétfő reggeli miniszterelnöki kabinetülésen ezt büszkén elmondta, akkor a Orbán Viktor fintorogatás, ez nem lesz jó, 53.
1: Igen.
0: Föl kell alkodni 5 milliárdra, és azt mondta, hogy a vér meghűl benne, stb. Na, mert mindig erről beszélgettek a meghívott szakértő, meg a műsorvezető, és csak ezt elfelejtette a nő, hogy nem is tudom, milyen ügy volt, de a 48 milliárd, és a másik se tudta, a riportalan se tudta. Na, mondom, nagyon felkészültek vagytok, hogy...
2: De gyerekek, amikor emlékeztek a Vodafone megvásárlására? Amikor a Vodafont megvette a magyar állam pár évvel ezelőtt, mielőtt...
1: Ja, várjál, én arról olvastam, hogy valami... Néhány évvel előtte valami...
0: 80 milliárdból lett 600.
1: Tizedáron adták volna el a komplet infrastruktúrával, és ugye megvették 600 ér.